A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom.

0: Csukás mese rádió.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Tante Bobo Parnácskáro, Tante Bobo Parnácskáro, Tante Bobo Parnácskáro.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A titokzatos teknős béka. Élt régen Japánban a tenger partján egy halász, akit Urashima Tarónak hívtak. A halász híres volt a jólelkűségéről és a bőkezűségéről, s habár igencsak szegényesen élt, mégis amilye volt, azt mind szétosztotta. Aztán egy nap különös dologra lett figyelmes. Éppen hazafelé ballagott, amikor megpillantott néhány fiút, amint az út mellett egy körben álltak, és egymást túlharsukba kiabáltak. Közelebb ment a halász, hogy megnézze, miben sántikálnak, és akkor látta, hogy a gyerekek egy ártatlan teknős békát sanyargatnak. Az egyik egy bottal piszkálta, a másik a páncélját feszegette, a harmadik pedig homokot akart etetni vele. A halásznál senki sem szerette jobban az állatokat, és amikor meglátta, mit művelnek a gyerekek a teknős békával, rájuk pirított. Mit csináltok azzal a szegény állattal? Nem ártott az nektek.
1: Mit érdekel ez téged, apóca?
0: Gúnyolódott a legnagyobb, és folytatták tovább a teknős béka kínzását. Mikor az ember látta, hogy nem hallgatnak a szavára, kifordította a zsebét, és talált benne néhány fillért. Ide figyeljetek! Odadom ezt a kevés aprót, csak hagyjátok békén a teknőst. Erre felkapták a fiúk a fejüket, és az apróért cserébe ott hagyták a teknőst Urashimának. Ő pedig visszaengedte a lakhelyére, a tengerbe. Másnap hajnalban Urashima kievezett halászni, s amint a csónakjában üldögélt, suttogást hallott. Körülnézett, de csak a nyílt vizet látta. De mégis, mintha valaki őt szólította volna. Urashima! Urashima! Aztán egyszer csak megpillantott egy teknős békát. Jó reggelt, Urashima! Azért jöttem, hogy megháláljam, hogy megmentetted az életemet. Ülj csak fel a hátamra, és elviszlek az úrnőm palotájába. Az ember először meglepődött. Még sosem látott beszélő teknőst. Gyere, ne félj tőlem, nem eszlek meg! Viccelődött a páncélos, és odaúszott a csónakhoz. Urashima pedig átmászott a teknős hátára, nagy levegőt vett, és eltűntek a vízfelszín alatt. Hosszú volt az út a palotáig, de a halász egy cseppet sem bánta, mert a színpompás halak és a korallzátonyok izgalmas világa teljesen elvarázsolta. Majd egyszer csak a tenger mélyén megpillantott egy fényesen csillogó palotát. A falak drága kövekből és igaz gyöngyökből voltak kirakva, kapuként pedig egy óriási kagyló szolgált, amit éles ollójú rákok őriztek. Mikor a rákok megpillantották a teknőst, meghajoltak. Légy üdvözölve nálunk, Urashima! Köszöntötték a halászt. Megérkeztünk. Ez a tengerek királynőjének a palotája. Magyarázta a teknős. Aztán beléptek a palotába, és a rákok mindjárt az úrnő elé kísérték Urashimát. Üdvözöllek, barátom! Köszöntötte édes hangján a tengerek királynője. A sellő olyan gyönyörű volt, hogy a halásznak még a lélegzete is elakadt. Azt hallottam, hogy a minap nagylelkűen odaadtad a kevéske pénzed azoknak a suhancoknak, azért, hogy megmentsd barátom a teknős béka életét. Szeretném viszonozni kedvességed. Így hát örömmel látlak vendégül a birodalmamban. Maradj, ameddig csak jól esik. Urashima még csak szólni sem tudott. Már is betessékelték egy másik terembe, ahol terített asztal és ízletes vacsora várta. A tányéron tengergyümölcsei, apró kagylók, köretnek pedig alga és hínár sorakoztak. Nekiláttak a vacsorának, s közben az egyik sarokban a polipokból álló zenekar kellemes dallamokat játszott, majd az ajtón beúszott egy csapat hal, és pompás táncot lejtett a vacsora vendégek előtt. Urashima olyan jól érezte magát a varázslatos tenger alatti birodalomban, hogy észre sem vette, milyen gyorsan telik az idő. Nem tudta, hogy a birodalomban egy nap 10 évnek számított, és ő már jó pár napja ott vendégeskedett.
1: hanem egyszer ő is megunta a vízi életet, és visszavágyott a fenti világba az emberek közé. Felkereste a királynőt, hogy elbúcsúzzon. Drága úrnőm, csodálatosan éreztem magam a palotádban, de most már ideje visszatérnem a földi életemhez. Nagyon megszerettelek, de tudom, hogy neked a földi világban a helyed. Kérlek, búcsúzásképpen fogadd el tőlem ezt a ládikót. Azzal átnyújtott a halásznak egy kopottas faládikót. Ígérd meg, hogy nem nyitod ki, míg haza nem érsz. Urasima megköszönt az ajándékot, majd felült a teknős hátára, és visszaúztak a partra. Búcsút intettek egymásnak, és Urasima elindult a hazafelé vezető úton. Csodálkozva vette tudomásul, hogy még ő a víz alatti birodalomban vendégeskedett, a felszínen minden megváltozott. A házak nagyobbak és modernebbek lettek, az emberek más ruhákat hordtak, és igencsak megbámulták az ódivatú ruhákat viselő férfit. Kereste a kunyhóját, kereste a barátait, de senkit sem talált. A rengeteg változástól pedig úgy megzavarodott, hogy elfelejtette az úrnő szavait, és kinyitotta a ládikót. Egyszeriben óriási fehér füstfelhő csapott fel a ládából, és ellepte Urasimát. Néhány pillanat múlva, amikor a füst oszlani kezdett, a halász helyén ott állt a vén, ráncos, őszhajú Urasima. Bizony, a királynő az örök fiatalságot ajándékozta a jóságos halásznak, ám Urasima nem vigyázott rá eléggé, és hagyta elillanni.

0: Sukásmese Rádió. Kívánom, hogy minden napotok legyen tele nevetéssel és boldogsággal. Sukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A gazda reggel kimegy az udvarra megetetni az állatait. Kiáll az udvar közepére, és hangosan azt mondja. Na mit adjak? Mit adjak? Mi lenne jó? A macska hízelegve oda dörgölőzik a lábához, és azt mondja. Máj, máj, máj. A kutyus hangosan csaholja. Csont, csont, csont, csont, csont, csont, csont, csont. És még egyet ásít. Hús. A kacsák a tócsa mellől hápogják. Hát, kása, kása. A galambok a ducból burukkolják. Kukorica, kukorica. A ló kinevet az istálóból. Erre, erre, erre, erre, erre. A tehén hangosan bőgi. Máli, máli. A disznó türelmetlenül röfögi. Dara, dara, dara, dara, dara, dara, dara, dara. Ennyi állatot kell megetetnie a jó gazdának.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Tokár Zita vagyok, 10 éves, és egy nagyon vicces verssel készültem nektek, amit most fel is szeretnék olvasni. Romhányi József, a bűnbánó elefánt. Az elefánt elmélázva a tópartra kocogott, és nem vette észre lent a fűben a kis pocokot. Szerencsére agyon mégsem taposta, csak az egyik lábikóját egyengedte laposra. Ej de bánt, sopánkodott az elefánt, hogy sajnállak szegényke, büntetésül te most 10-szer ráhághatsz az enyémre.
3: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.

0: A kérkedő medve. Napsütéses tavaszi reggelre ébredt az erdő állatserege. Már megjelentek a fák első hajtásai, és az állatok is felébredtek a téli álmukból. A róka papa már hajnal óta talpon volt, élelmet keresett, hogy legyen mit ennie a kölyköknek reggelire. Éppen egy nyúl nyomára bukkant, mikor valami nest hallott a közelben. Elbújt egy bokor mögé, és onnan figyelte, amint a medve magában beszél.
1: Én vagyok a legerősebb és legbátrabb a világon, nem érdek én meg senkitől,
0: üvöltötte a medve, és közben a mellét verte. A róka meg azt gondolta magában, épp itt az ideje, hogy valaki módesre tanítsa ezt a melákot. Majd megtudja, hogy van, aki nála is erősebb. És előbújt a bokorból. Oda ment a medvéhez, és kedvesen megszólította. Jó napot, medve uraság! Nem akarlak zavarni, csak az imént meghallottam, ahogy magadban beszéltél.
1: Igen, épp most láttam el a baját a nyúlnak. Szemtelen volt velem, hát helyre tettem. Mégiscsak én vagyok a legerősebb a világon,
0: válaszolta a medve.
2: Az nem lehet. Én tudok valakit, aki nálad is erősebb,
0: mondta a róka, de a medve nem akart hinni neki.
1: Na persze, és mégis ki az? Kérdezte gúnyosan.
0: Hát az ember, válaszolta a róka. De a medve továbbra is kételkedett, ezért a róka kieszelt egy tervet. Gyere, medvekoma, bújjunk el abba a bokorba az országút mellett. Várunk, s majd, ha jön az ember, meglátod, hogy egy kézzel elbír veled. A róka addig mondta magáét, míg kíváncsivá tette a medvét. Együtt elbújtak a bokorban, hogy meglessék azt a híres embert, aki félkézzel elbánik bárkivel. Amíg ott üldögéltek, egyszer csak arra tévedt egy öreg ember. Alig bírt menni, épp hogy csak botorkálni tudott, csoda, hogy a ráncai alól kilátott.
1: Ő lenne az, rókakoma, kérdezte meglepetten a medve.
0: Dehogy, legyintett a róka. Egyszer az volt, de már megöregedett, és a felére töpörödött. Várjunk csak tovább, intette nyugalomra. Már órák óta várakoztak a lombok között, a medve már éppen elbóbiskolt, mikor a róka oldalba bökte. El ne aludj! Nézd, valaki erre jön az úton! A medve megtörölte álmos szemeit, és feszülten figyelt, hát ha a félelmetes ember jön végre. Ám helyette egy kisfiú jött labdáját dobálva, épp hogy a hatodik életévét betölthette.
1: Ugye nem ez a kis törpe az, aki engem le fog győzni? Nevetett a medve.
0: Dehogy, kedves barátom! Ő majd csak ember lesz egyszer. Várjunk még egy kicsit. A medve végül ott maradt, de mikor már a nap is lemenőben volt, ő is egyre türelmetlenebb lett. Már éppen szedte volna a sátorfáját, mikor a róka elkiáltotta magát. Nézd csak! Ott van! A medve oda pillantott, és az úton egy ifjú közeledett feléjük, délceg paripáján kezében egy díszes íjjal.
1: Most majd megmutatom, ki az erősebb!
0: Mondta a medve, és kiugrott a bokorból. Két lábra állt a fenevad, és a mellét verve bömbölt, s közben fogait vicsorgatta. A ló megijedt az óriási állattól, és felágaskodott, de a vadász nem vesztette el a fejét, és visszarántotta a lovát. Megfogta az íját, elővette nyilat a tarsójából, és egyedesen a medve két szeme közé célzott. Majd lőtt. A nyíl végül csak súrolta a medvét, de az annyira megijedt, hogy menten eliszkult. Mikor a róka meglátta, kárörvendve oda kiáltott. Hát te meg hova sietsz? Végre itt van az ember. De a medve rá se nézett, csak futott, ahogy a lába bírta.
2: Így történt, hogy a ravaszdi róka Móresre tanította a medvét. Az pedig szégyenében inkább elbújdosott, és nem hencegett többé.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb kis agytornát. Vágjunk bele! Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy kicsi, könnyű, és mindenkié más színű lehet. A fürdőszobában lakik, és általában naponta kétszer használjuk. Apró sörték borítják a fejét, amivel hatalmas munkát végez. Tisztán tartja a fogakat, hogy szépen csillogjanak, és ne legyen lyukas egyik sem. A fokrémmel együtt igazi szupersztár a fürdőben. Na, kitaláltátok? Igen, ez a fogkefe. Én nagyon szeretem, amikor este jó mentoros lesz a szám fogmosás után. Szeretek alaposan fogat mosni, és egyébként van, hogy napjában többször is használom a fogkefém. Remélem, ti is szorgalmasan pucoljátok a fogaitokat. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még 7-7 határon túl is hallják.

0: Szevasztok, Csuki Mukik István bácsi vagyok, a mesepostás. Nevemhez illően most én mesélem el nektek a következő mesét. Könyves Sára, a harangszó titka. Volt egyszer egy városkában egy magas templom. Ennek a templomnak a tornyában a szelek úgy jártak ki be, mintha csak fogócskáznának egymással a gerendák között. Ám de a pajkos szellők mindig összetalálkoztak a templom toronyban lévő kis haranggal, ami útjukat állta. Első ránézésre egyszerű, dísztelen, fakó, barna bronz harangocskának látszott. Nem volt rajta semmi feltűnő. Valamivel mégiscsak kivívta az izgága szelek tekintélyét. A templom, amelyben a harang lakott, a város főterén állt. Itt történt minden, ami a városlakók életében fontos volt. Itt vesztek össze, itt békültek ki egymással az emberek. Itt hangzottak el a legfrissebb pletykák. Itt újságolták el egymásnak, kik házasodtak össze, melyik házban született gyermek. Voltak, akik elégedetlenül zsörtölődtek, voltak, akik elpanaszolták bánatukat, mások boldogan szaladtak át a téren. A kis harang mindent hallott, mindent látott, és mindenre emlékezett. Érc nyelve nem volt cserfes. Magában tartotta a régi történeteket, ki nem mondott igazságtalanságokat, családok közti viszályokat, meg nem bocsátott szavakat, de megőrizte az ajándékozás örömét, a jó hír hangulatát és az őszinte gyermeki nevetést is. Délben, amikor a nap pontosan az ég tetejére ért, a kis harang 12-t kondult. Ilyenkor a hangja olyan tiszta volt, mintha égi csengettyűk szólaltak volna meg. Azt mondják, a déli harangszó nem volt mindig ilyen varázslatos. Évekig csak rekedten, tompán szólt, mintha valami súly nyomná belülről. Egy különös napon egy vándor érkezett a városba. Öltözetén látszott az útpora. Szemében olyan fáradtság ült, mintha évszázadok súlya nyomná a vállát. A vándor egy öreg kosárfonó mester volt, aki különös tudással rendelkezett. A napsugaraiból font kosarat. Nem úgy kellett ezt elképzelni, mint egyszerű fonást. Hajnalban kiment a mezőre, amikor a nap még csak új begyével érintette a világ peremét. Ott leült, és a tenyerét kitárta a fény felé. A napsugarak nem égették meg, hanem engedelmesen gyűltek köré, mintha ismerték volna őt. Ujjai között lassan formálódott egy aranyló kosár melegből, fényből és időből. Ebbe gyűjtötte a szelek hangját, a tavaszi szellő nevetését, a nyári viharok hangos üvöltését, az őszi levelek sóhaját és a téli fagy dermet fehérségét. Amikor a mester meghallotta a kis harangot, elmosolyodott.
1: Mutasd meg valódi hangodat, mutasd meg mindazt, amit magadban hordozol, mondta halkan,
0: de a harang csak a régi hangján válaszolt, rekett, tompa, fémes kongással. Aznap, amikor az éjleple már betakarta a várost, a mester felment a toronyba. Nem vitt magával sem kalapácsot, sem szerszámot, csak a kosarát, amely a napsugaraiból és a szelek erejéből állt össze. Tenyerét rátette a harangra, majd halkan suttogott valami titkos varázsigét. A hideg fém színe fakóbarnából vörösre, majd narancssárgára változott. Reggel, amikor felkelt a nap, az öreg újra útnak indult, s úgy eltűnt, mintha sosem járt volna ott. Csak a kosár maradt utána, de az sem sokáig. lassan szerte foszlott a fényben. Másnap délben a harang megszólalt, de nem ércesen is rekedtem, mint azelőtt. A hangja olyan tisztán csilingelt, mintha a nap sugarai a szél fuvallata hullott volna rá, hogy megkongassa. Benne volt a nap ereje, az északi, a déli, a keleti és a nyugati szél ölelése. A hang nem csak betöltötte a teret, hanem mintha meg is állította volna az időt egy pillanatra. A kis harangnak ugyanis varázs ereje lett. Aki hallotta a hangját, annak a szívében elcsendesedett a harag. Aki szomorú volt, annak könnyebbé vált a lelke. Aki pedig elveszettnek érezte magát, az hirtelen tudta, merre kell tovább mennie. Évek teltek el, és a kis harang csodálatos története egyre messzebbre jutott. Vándorok, zarándokok és kíváncsi utazók érkeztek távoli vidékekről, hogy saját fülükkel hallhassák azt a különös, tiszta déli harangszót, amelyről annyi szépet meséltek. A városka lakói szívesen fogadták az érkezőket. A templom gondnoka, aki már gyermekkorától ismerte a torony minden kövét és minden gerendáját, mosolyogva vezette fel a látogatókat a keskeny lépcsőkön. Ahogy egyre magasabbra kapaszkodtak, letekintve egyre tágasabbnak látszott a világ odalent, még nem megérkeztek a harangtoronyba. Ott függött a kis bronzharang, egyszerűen és szerényen, mintha nem is tudná, hány ezer ember szívét érintette már meg a hangja. Egy szép napon egy kisfiú is felment a toronyhoz, leült a harang alá, és várta a delet. Amikor megszólalt a harang, becsukta a szemét, és akkor valami különös történt. A harang hangja nem csak körülötte szólt, hanem benne is, mintha ő maga lett volna egy pillanatra a hang. Ekkor értette meg, hogy a varázs nem a harangban lakik, hanem abban, aki meghallja. Azóta sok-sok esztendő telt el, nemzedékek váltották egymást, a kis bronzharang pedig továbbra is hűségesen őrizte a déli nap fényét és a szelek emlékét. De a csodás harangszó titka nem maradt a városka falai között, mert amikor a nap felkúszik az ég legmagasabb pontjára, nem csak ennek a régi templomnak a tornyából száll fel az égig a harangok éneke. Hazánk hegyei között megbúvó falvakban és nyüzsgő városokban, folyók partján álló apró kápolnákból és magas templomtornyokban ma is minden délben megszólalnak a harangok, és mind ugyanazt a réges-régi dallamot zengi. Így lett a déli harangszó nemzedékről nemzedékre öröklődő kincsünk. Olyan kincs, amelyet nem lehet ládába zárni, sem kézbe venni, mert láthatatlan, mégis mindenkié.
2: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió. Csukásmese Rádió.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Huszárik Kata vagyok. Ha hiszitek, ha nem, a felnőttek is szeretik a mesét. Így vagyok ezzel én is. Ezt a mesét, amit most elmesélek nektek, én nem ismertem eddig, úgyhogy ezt most átadom nektek, és egy kicsit magamnak is. János Remete, magyar népmese. Sok nagyúrnak a nevét elnyelte az idő, aki Mátyás király udvarában pusztította a kenyeret, de János Remetéjét nem nyelte el. Pedig az bizony nem sokat koptatta a budai vár aranyos küszöbét. Kint remetéskedett a budai hegyek közt. Azok közül a legmagasabbat máig is őróla nevezik János hegynek. A féle mezitlábas remete volt az a János, mégis fél ország tele volt a hírével. Azt tartották róla, hogy ésszel van tele a feje búbjától a lába ujjáig. Még maga Mátyás király is szívesen beszédbe ereszkedett vele, ha a barlangja körül vadászgatott, pedig ő nemigen szokott észért a szomszédba menni. Egyszer a szemére is térítették az udvari urak a János remetéhez való jó indulatát. Miért van az urunk, hogy mindnyájunknál többre tartod azt a fatalpú remetét? Kérdezték tőle zúgolódva. Azért, emberek, mert több esze van, mint mindnyájatoknak együttvéve. Nevette el magát a király. Fölzúdultak erre az urak, mint a kifüstölt darazsak. Maga Mátyás király is megbánta a nagy őszinteséget, tréfával akarta elütni hívei bosszúságát. Ha nem hiszitek, tegyünk egy próbát, urak. Idehozatom János remetét. Hadd látom, ki tudtok-e fogni rajta? El is ment az aranyos hintó János remetéért, jött is vissza az aranyos hintó, de János csak mögötte ballagott. Mi a baj a hintóval, hogy nem azon jövel? Kérdezte tőle a király. A remete alázatosan így felelt. Felséges királyom, nem vagyok én megsántulva, hogy kocsin járjak? Lett nagy súgás-búgás az urak között a budai remetét látva. Lenyelem a fejem, ha csúfá nem tesszük ezt az együgyű embert, súgta oda az udvari kapitány az udvari könyvtárosnak. Jánosnak csak ugyan olyan ábrázata volt, mint aki háromig se tud olvasni. Kopott ruhája kirojtozódott, kötéllel volt átkötve a derekán, borzas hajában egy-két szénaszál is bujkált, a szemét pedig ijetten sütötte le, mikor a sok nagy urat meglátta. Ne félj, szolgám! Bátorította a király nyájasan. Azt akarják kipróbálni az urak, mekkora a tudományod. De bizony János erre a bíztatásra sem mert föltekinteni. A nagy tudományú udvari püspök pedig szinte restelt vele szóba állni, csak úgy félvárról vetette oda neki a kérdést.
3: Hát azt tudod ugye, atyám fia, hogy az Úristen mindent megtehet.
2: Nem lehet bizasz, püspök atyám, vágott közbe alázatosan János. Lett erre nagy zúgás. Maga Mátyás is összeráncolta a homlokát, a püspök pedig haragosan kérdezte.
3: Hát mit nem tehet meg az Úristen?
2: János szeliden válaszolt. Hegyet, völgy nélkül ő sem teremthet. Csak tátogott-e feleletre a püspök, mert megszólalni nem tudott. És úgy hátrahúzódott, mint aki nagyon szeretné, hogy senki se lássa meg. Annál biztosabb volt a dolgában az udvari könyvtáros. Az olyan kérdést adott, amire maga se tudott volna felelni.
3: Azt mondd meg, te remete, hol van a világ közepe?
2: János pedig már felelte is.
3: Éppen itt, ahol állok.
4: Ha nem hiszed, uram, miért utána?
2: A tudós könyvtáros szeme kitágult-e választ halvas, úgy ellépkedett, mintha mindjárt meg akarná lépni a világ közepét. Annál hányavetibben állt elő az udvari kapitány.
3: Na remete, én könnyűt kérdezek tőled, olyat, amit mindenki tud. Azt mondd meg, mi a különbség köztem, meg a lovam közt?
2: A remete gondolkodás nélkül válaszolta.
4: Az égvilágon semmi se, uram.
2: Lett erre olyan nevetés, hogy a püspök úr is megbékült, meg a tudós könyvtáros is, csak a várkapitány kapkodott a kardjához.
3: Sose bántsd azt a gyíklesőt, hívem! Ütött a vállára Mátyás. Inkább a kést villát forgassuk helyette. Azzal az egész udvar bevonult a nagy márványos ebédlőbe, hol csupa arannyal volt fölterítve a nagy diófa asztal. Jutott ott hely mindenkinek. Ülj mellém, szolgám! Invitálta Mátyás király maga mellé Jánost. Amikor az melléje telepedett, Mátyás belemerítette levesébe az aranykanalát, és így szólt. Fogj hozzá bátran! Minden becsületes ember megeszi a levesét.
4: Ette volna szegény János, ha kanala lett volna. Csak hogy azt elfelejtettek neki adni. Mégpedig szánt szándékkal felejtették el, ahogy a sok nevetésre görbült szájról látta. Arra aztán ő is elnevette magát, két felé tört egy kalácscipót, kiszedte a fehér belét, a hajával meg úgy bekanalazta a drága jó levest, hogy öröm volt nézni. Hamarabb készen lett, mint a többi az aranykanállal. Akkor aztán szépen két felé szakította a cipóhajat, és utána küldte a levesnek. Minden becsületes ember megeszi a kanalát, hunyorított oda a királyra. De senki se tudott ott többet enni a nagy nevetéstől, s attól fogva senki se vetette szemére Mátyásnak, hogy olyan sokra becsülte a nagy eszű János remetét.
5: Halihú!
6: Jó reggelt mindenkinek!
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Elemez a nyomozó, tele van nyommal a homokozó, tarkak és tenyerek sorozata,

0: tolj a sikátorba.
1: Csak egy kisegér.
0: Túl nagy ez kisegérnek.
1: Megállj, most megvagy.
0: Jaj!
2: Lecsillad valami na nagyit, a detektív így szól apropó. A

0: kiválok, és fel is a kocsiba irány.
1: Csukás Mese Rádió. Szerettek állatkertbe járni? Az állatkert olyan hely, ahol egyetlen séta alatt bejárhatjuk szinte az egész világot. Itt olyan állatokat is láthatunk, amelyek nagyon távoli helyeken élnek. Az állatkertben mindig történik valami érdekes. A majmok huncutkodnak, a fókák vidáman pancsolnak, a zsiráfok pedig olyan magasra nyújtogatják a nyakukat, hogy talán még a felhőkkel is tudnának beszélgetni. Ha bújócskázni kezdenénk, biztosan ők vennének észre bennünket elsőként. Te melyik állatot figyelnéd meg a legszívesebben, ha most ott sétálnál a kifutók között? Sokan szeretik az alpakákat is. Olyanok, mintha puha plüss játékok keltek volna életre. Bolyhos bundájuk van, és néha olyan mókás a frizurájuk, hogy azon mindenki mosolyogni kezd. A lámák gyakran olyan komoly tekintettel néznek ránk, mintha valami nagyon fontos dolgon gondolkodnának. Talán éppen azon, hogy mikor érkezik a következő adag finom falat. Ó, és ott vannak a kapibarák is. Na, ők a nyugalom igazi mesterei. Szeretnek üldögélni, pihenni, és úgy néznek a világra, mintha azt mondanák, ráérünk, hiszen nyár van. A nap végére talán elfárad a lábunk, de szívünk tele lesz élményekkel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Parti nádas ring a szélben, béka billeg hint a székben, ropp a nádszál levele, vízbe pottyant brekeke.
3: Izgalmas nap vár rátok, kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Móra Ferenc, Kótyonfigy király almája. Hajnalon innen, estén túl, épp egy macskaugrásnyira nekerestől, 7 országa volt Kótyonfigy királynak. Neve nincs az első, talált ki a második, sose volt a többi 5. 7 országban kerten kertje, kerten kertjében 700 almafája, 700 almafáján 1 almája. No de arra vigyázott is ám, mint a szeme világára. Minden reggel, este megnézegette, selyemkeszkenővel megtörülgette, még a lágyan fúvó széltől is féltette. Mikor egyszer egy legyecskét látott rajta, olyan keserves sírásra fakadt, hogy 3 lyukas teknőt telesírt keserves könnyeivel. Nem nyugodott meg addig szegény feje, míg az udvari vadászok agyon nem nyilaszták a szegény legyecskét. Mindenki így járjon, ki rátátja a száját. Jó lesz megbecsülni a király almáját. Mind a 7 országban ezt a szigorú parancsot doboltatta ki a dobos gémekkel Kótyonfigy király. Udvara népének, tenger cselédjének pedig azt parancsolta, hogy mindig cigánykereket vessen,

0: majd a térdét verte, de aztán gondolt egy okosat. No, azért lesz még itt lakoma? Majd segít rajtam málékoma. Ő lesz a létrám, ő lesz a székem, király almáját róla elérem. Málékoma egy másik apródja volt Kótyonfigy királynak. Nincs ilyen legény minden bokorban, a feje szakajtó, az esze korba. Úgy fecseget, mint a liba a lembe, soha titok még meg nem állt benne. No, majd teszek én arról is, gondolta magában Perec, s kiszaladt a halpiacra. Vett a halászoktól két keszeget, azokat felkötötte a kert közepén a jegenyefára. Aztán elment a vadászokhoz, azoktól vett egy meglőtt nyulat, azt kitette az almafa alá. Egy nyúl, két keszeg, rendben így leszek, verte össze örömében a bokáját, s még a tenyerén is szaladt, hogy mentül elébb odaérjen Málékomához. Málékoma éppen a csizmáját pucolta Kótyonfigy királynak, de nem a kefét dörgölte a csizmához, hanem a csizmát a keféhez, mert ő azt látta, hogy ha a kecskének sáros a bocskora, az se a kerítés dörzsöli a bocskorhoz, hanem a bocskort a kerítéshez. Bajban vagyok, bajban, segíts Málé rajtam! Ütött a vállára Perec, s megkérte, hogy sétáljon ki vele a király kertjébe, ott ő majd föláll a vállára, akkor bizonyosan eléri az almát. Málé legyek, ha nem megyek, rikkantott Málé akkorát, hogy ilyettében elkukorékolta magát Kótyonfigy király palotáján a szélkakas. Jaj, komám, nem kell ám ezt világgá kukorékolni, súgta neki Perec. Soha senkinek meg nem szabad tudni, amit most tenni akarunk. Ha elszólod magad, kitörik a nyakad. Nem is szólt Málé koma egy kukot se többet, egész addig, míg be nem értek a kertbe. Hanem, ahogy a jegenye fára fölnézett, meg nem állhatta, hogy oldalba ne könyökölje Perecet. Perec, ha szeretsz, fogd meg a nyakam. Miért fogjam meg, te Málé? Hát, hogy ki ne törjön. Miért tör neki, te bolondos? Azért, mert szólni akarok. Mit akarsz szólni, te locsifecsi? Azt, hogy két keszeget látok a jegenyefa hegyében. Ugyan mit csinálnak azok ottan? Hát mit csinálnának? Úszni tudnak, repülni tanulnak. No, én meg mászni tudok, keszeget sütni tanulok. Vigyorogta el magát Mál, és egyszeribe fölmászott a jegenyére a két keszegért. Lehuppan aztán a jegenyéről, mennek az almafa felé, megint megböködi Perecet a Málé. Kiskomám, láddé! Mit te? A nyulat a fa alatt. Látom ám, Málé, meg is lőném, ha puskám volna. Lőd meg a sapkáddal, hát ha az is elsül, komám, Perec, tedd meg, ha szeretsz. Nagyon ráéheztem a nyúlgerincre. Hát, a te kedvedért azt is megteszem, mondta erre Perec. Azzal kapja a sapkáját, vágja a nyúlhoz, hát az eldől egyszerre. Na, mondtam, ugye, kapta föl Málé a nyulat, s már tartotta is létrának a derekát, széknek a vállát, hogy elérhesse Perec az almát. El is érte, le is tépte. Haj, de megcsendült ám az almafának minden levele, s lett olyan nagy zenebona, majd megbomlott a két koma. Mákos borongatta, mézes teringette, fohászkodta el magát Perec. Most már csak a kertek alatt szaladjunk, hogy senki meg ne lásson bennünket. Nem is látta meg őket senki, csak a város szélén a molnár szamara. Az sem mondott egyebet, csak annyit, hogy já, já. Jaj, micsoda az? Hökkent meg Málé, aki nem látta jól a félhomályban, hogy mi feketélik a gyepen. Király ő felsége, súgta neki Perec. Mit csinál itt király ő felsége? Hajtja magáról a szúnyogokat a fülével. De mondott is valamit király ő felsége. Mondott hát, azt mondta, hogy azért lett király belőle, mert olyan szép nagy a füle. Ebben aztán meg is nyugodott Málékoma, s hazaballagott a nyullal meg a halakkal. Pereckoma pedig még áltóhelyében megette az almát, hogy bolondjában meg ne találja nála valaki. Nem is tudtak az almának nyomára jönni, pedig 7 nap 7 éjszaka tűvé tették érte mind a 7 országát Kótyonfigy királynak. De még a 8. nap is keresték volna, ha Kótyonfigy király hoppmestere észre nem veszi, hogy Málékoma körül zsindelyezte a nyakát. Hát te miért zsindelyezted körül a nyakadat, te ugrifüles? Koppantott a feje búbjára. Azért, hogy ki ne törjön. Miért törne ki, te szakajtófejű? Azért, mert szólni akarok. Mit akarsz szólni, te csupa száj? Azt, hogy én tudom ám, hogy ki szakajtotta le a király almáját. De már akkor hat hajdú hét felől markolta meg Málékomát, úgy vitték a Kótyonfigy király elé. Annak meg akkora légycsapó volt a keziben, hogy a strucmadarat is agyon lehetett volna vele ütni. De még föl sem emelte a légycsapót, amikor Málékoma már kivallotta az igazságot. Uram és királyom, életem halálom kezedbe ajánlom. Perec Apród szakította le az almát. Perec Apród éppen ott üldögélt a trónus lábánál egy bársonyvánkoson, de még csak a szeme pillája se rebbent meg, ahogy Málékoma felé bökött az ujjával. Mindössze annyit mondott mosolyogva, bolondjukból bolond szél fúj. De nem addig van az, szolgám, pödörte Kótyonfigy király szigorú hegyesre a háromszál bajuszát. Add elő csak, Málé fiam, hogy volt, mint volt. Fülemmel hallottam, szememmel láttam. Mikor te? Vágott közbe Pereckoma. Hát, mikor a keszegek repülni tanultak a jegenyefa hegyében. Eszed kereke, nevette el magát a király, hiszen nem szoktak a halak páramászni. Márpedig ez olyan igaz, mint hogy Pereckoma a sapkájával lőtte meg a nyulat, erősködött Málé, kézzel lábbal hadonászva. De most már úgy kacagott Kótyonfigy király, hogy csak úgy renged bele a trónusa. Hát az mikor volt te? Akkor, mikor fölséged a fülével hajtotta magáról a szúnyogokat, és azt kiabálta, hogy azért lett belőle király, mert olyan szép nagy a füle, mondta tréfásan hunyorogva. Hely, katlan, meg a bogrács, futotta el a méreg a királyt, s olyan suhintott a légycsapóval, hogy Málékoma egyszerre kukoricakorpává válik, ha el nem ugrik onnan. Szerencsére elugrott, s azóta máig is ugrál, ha el nem fáradt. Amelyiktek megszánja, ültesse le a kis székre.
1: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Anyukám néha megkér arra, hogy segítsek neki a konyhában. Ilyenkor kapok egy varázsruhát.

0: a mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Az égigérő borsófa meg a túróházikó. Belorusz népmese. Mesélő Forró Bence. Élt egyszer réges-régen messze vidéken egy öreg apó meg egy öreg anyó. Egyszer borsót ebédeltek, és egy borsószem legurult az asztalról. Alig, hogy leesett, kicsírázott. Alig, hogy kicsírázott, nőni kezdett. Alig, hogy nőni kezdett, akkorára nőtt, hogy átfúrta a háztetőt. Nőtt, még csak az égig nem ért. Elámult a két öreg. Azt mondta az öreg anyó, mász föl apóka a borsófára, nézd meg, mi újság a tetején. Fölkapaszkodott rá az öreg apó, mászott, igen sokáig mászott, végre fölért a borsófa tetejére. Nézi, hát egy házikó fehérlik a fán, a zöld levelek között. Közelebb lép, látja, túróból vannak a házikó falai, vajból a teteje. Benyit a házba, oda benn is fehér minden, a kemence, az asztal, a patka, túróból azok is. Nem kérette magát az öreg apó, neki látott. Megette a fél kemencét, meg az asztal sarkát, meg a lóca egyik lábát. Jól lakott, aztán bebújt a sutba, elaludt. Hazatértek a túróházikó gazdái, az egyszemű, a kétszemű, meg a háromszemű kecske. Meglátták a kárt, siránkoztak. Ki falta fel a túró kemencénket? Ki rágta le a túró asztal sarkát? Ki ette meg a túró lócának a lábát? Az öreg apót nem látták meg a sutban, összetanakodtak. Holnap itthon marad egyikünk, maradj te egyszemű, nyisd ki jól a szemedet, lesd meg a kártevőt. Elment másnap a kétszemű meg a háromszemű kecske legelni. Az egyszemű otthon maradt őrnek, hanem az öreg apó énekelni kezdett. Csukodj be, szemecske, csukodj be, szemecske. Addig-addig énekelte, míg az egyszemű kecske elaludt, az öreg apó meg jót lakmározott megint a túróból. Másnap a két szemű kecske maradt otthon. Azt is elaltatta az öreg apó. Hanem a harmadik napon a három szemüt már nem tudta elaltatni. Két szeme becsukódott, de a harmadik nyitva maradt. Meglátta a pákosztos öreg apót. Oda csődítette testvéreit. Haragudtak a kecskék, el akarták náspángolni az öreg apót. Aztán más gondoltak. Állj be hozzánk, pásztornak apóka, mondták neki. Majd legeltetsz, fejsz bennünket, jól megleszel nálunk. Ráállt az apóka, beszegődött hozzájuk. Az egyszemű kecske meg leereszkedett a borsófán, hátára kapta az öreg anyót, fölvitte őt is a borsófa tetejére, hadd legyenek együtt mindnyájan. Ott éltek halálig békében, jó egyetértésben.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
3: Hol volt, hol nem volt, még hetet, hét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony, s ennek három fia. Olyan szegények voltak, mint a templom egere. Vízzel főztek, s bottal rántották be, úgy éltek egyik napról a másikra. A legények megelégelték ezt a keserves életet, s rászánták a fejüket, hogy már csak valamerre kimozdulnak hazúról, mert így nem lehet még a világ, s még két nap. Azt mondja egyszer a legidősebb az anyjának. Édesanyám, süssön nekem egy hamuban sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét próbálni. Süt is a szegény asszony, s a legény elindult világgá. Megy, mendegél, ország, világ ellen, hegyen, völgyön által, s egy aranyos kúthoz ér. Letelepszik melléje, előveszi a hamuban sült pogácsát, s falatozni kezd belőle. Amint ott eddegélne, csak elejbe szökik egy kis egérkes, azt mondja. Hallod-e, te legény, adj egy falást abból a pogácsából. Éppen hét napja, hogy egy befaló falást sem ettem. Nem bánom én, mondja a legény, ha 77 napja nem ettél is, bár nekem elég legyen. Csak elcincog nagy szomorúan az egérke, bebújt egy ligba, a legény pedig tovább mendegélt. addig ment, hogy éppen a király városába ért. Egyenesen a király palotájának tartott. Leült a kapu elejbe, és ott várta a jó szerencsét. Hát egyszer csak kijő a király maga. Meglátja a legényt, még köszön is neki, és megkérdezi. Mi áradban vagy te, szegény legény? Én bizony felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, szolgálatot keresek, ha valahol találnék. Azt mondja a király, gyere csak be, te legény! Van az udvaromban 100 darab nyúl, ezeket rád bízom. Hajtsd ki a mezőre, de úgy őrizd, hogy el ne találjon veszni egy is, mert aztán a nyulak s a fejed. Másnap reggel kihajtja a legény a 100 darab nyulat, de bizony, ahogy kiértek a mezőre, 100 felé futottak. Aj, megszontyolodik a legény, s még nézni sem mert a király palotája felé. Megfutamodott, s hazáig meg sem állott. Elbeszéli otthon, hol járt, merre járt, mi minden történt vele. Előáll erre a második legény, hogy most ő próbál szerencsét, s erősen köpte a tenyerét, hogy ő, tudom, Istenem, megőrzi azt a 100 nyulat, ha addig él is. Hanem az is úgy járt kivilágos világra, mint a legidősebb. Az aranyos kútnál ő is leült falatozni, az egérke tőle is kért egy falást a hamuban sült pogácsából, de ő bizony nem adott. Aztán addig ment, míg a király városába nem ért, beszegődött a királyhoz, de ahogy első reggel kicsapta a nyulakat a mezőre, a 100 nyúl éppen 100 felé futott. Hazament ez is nagy szomorúan, s most már a legkisebb legény cihelődött neki, hát ha neki jobban vált a szerencse. Süt az anyja egy hamuban sült pogácsát, akkorát, mint egy jó taligakerék, s azzal elindul világgá. Megy, mendegél, s elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott eddegélne, csak elejbe fut az egérke, s igen szépen kéri, hogy adjon neki egy falás pogácsát, mert éppen 14 napja, hogy nem evett. Jó szívvel, te kicsi egérke, mondta a legény. Úgyis talán nem kell sokáig ebből a pogácsából élnem. Megköszöni az egérke, s azt mondja. No, te szegény legény, jó tett helyébe jót várj. 2 bátyától kértem már, egyik sem adott, de nem is volt szerencséje egyiknek sem. Azzal befutott a ligba, s egy kicsi kürtöt hozott magával. Ezt a kürtöt neked adom, mondta az egérke. Tedd el, még hasznát veheted. Ugyan bizony, mit tudnék én ezzel csinálni, kérdi a legény. Csak vidd el, mondta az egérke, s akármi veszedelemben légy, fuvinsd meg, s minden rossz jóra fordul. No, gondolta magában a szegény legény. Ha nem használ, nem is árt. Elviszem magammal. S bedugta a tarisznyájába, tovább indult, s meg sem állott a király városáig, s abban is a király palotájának kapujáig. Megérkezik, letelepszik a kapuban, s hát egyszer jön a király. Mit keresel itt, te szegény legény? Kérdezi a király. Elmondja, hogy miben fáradozik, szeretne valami jó helyen szolgálatba állni. Éppen jó helyen jársz, mondta a király. Van 100 nyulam. Ezeknek egy ügyes pásztor kéne, mert eddig még nem akadt kedvem szerint való. Egyszeribe kezet adnak, de a király ugyancsak lelkére köti a legénynek, hogy el ne vesszen a nyulakból egy is, mert aztán a nyulak s a feje. Jól van. A legény másnap reggel kimegy a mezőre a 100 darab nyullal, de még meg sem szagolják ezek a füvet, ahány annyi felé iramodik. Haj, álljatok meg, hé! Kiált a legény. Mit csináljak most már? Eszébe jut a kürt, előrántja, belefuvint, s hát a 100 darab nyúl egyszerre megfordul, s úgy összefut, mint megannyi juh. Látta ezt a király a palota tornácából. Megcsavargatta a fejét, semmiképpen el nem tudta gondolni, hogy miféle ördöngös praktikával gyűjtötte össze a legény azokat a nyulakat. No, megállj, gondolta magában. Azért ma mégis hiányzik majd legalább 1 a 100-ból, ha nem egyéb, próbára teszlek. Mindjárt megparancsolja egy szolgálónak, hogy menjen ki a mezőre egy zsákkal, s kérjen a pásztortól egy nyulat a király nevében. Kimegy a leány, kéri a nyulat, de a legény azt mondja, hogy ő bizony nem ad, mert neki a feje drága. De így, de úgy, mondja a leány. Vendégség lesz a háznál, és a király mindkettőjüknek fejét véteti, ha nem lesz nyúl az asztalon. Amint így húzakodának, honnét, honnét nem, csak ott terem a kicsi egérke, s oda suttint a legénynek. Csak adj oda egyet, ne félj, a többit bízd rám! A legény hallgat az egérke szavára, fülénél fog egy nyulat, nagy hirtelen bedugja a zsákba, s a leány elindul vele. Abban a minutában csak felszökik az egérke a zsákra, s míg a leány százat lépne, kirágja a zsák végét, s a nyúl kiugrik belőle, s úgy visszafut a többihez, mintha szemét vették volna. Az egérke pedig leszökött a zsákról, hirtelen felkapott egy nagy darab tehéntrágyát, s beledugta a zsákba a nyúl helyett. Megy este a legény haza, betereli a száz nyulat a nagy kapun. Hát jő elejbe a király, dúl, fúl, hogy reng belé az udvar. Gyere csak, gyere te, kötérre való! Mit küldtél te nekem a zsákban? Felel a legény. Én egy nyulat, felséges királyom. Hívják a szolgálót. Mit adott neked a pásztor, te leány? Nekem, felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, igazán nyulat adott. Mondja a király. Még ilyet nem ettem világéletemben. Hát most már hol a nyúl? Számlálják a nyulakat egyszer, kétszer, háromszor, de csak mindig száz jön ki. No, hallod-e, te szegény legény, mondta a király. Még ilyen pásztorom sem volt, hogy küldjön is nyulat, s ne is hiányozzék a százból. Hát mit kívánsz? Csak egy zsák pénzt, felséges királyom, mert nagy a szegénység otthon. A király tüstént méretett egy istenes nagy zsák pénzt, hogy a legény 12 ökörrel húzatta haza. De bezzeg olyan erősen meggazdagodtak, hogy csodájára jártak messze földről. Ma is élnek, ha meg nem haltak.
4: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Szervusztok, gyerekek! Banner Géza vagyok. Hoztam egy kis verset. Móra Ferenc, Csali mese. Jaj, de furcsát álmodtam. Király voltam álmomban. A koronám tök hajából, a paripám lengenhátból, s hajaha répából volt a sarkantyúm taraja. Jaj, de furcsát álmodtam, háborúban is voltam. Két nagy szúnyog szállt fölöttem, mogyoróval lövöldöztem, s ott maradt másfél szúnyog nem egész egy nap alatt. Jaj, de furcsát álmodtam, lábam nélkül táncoltam. Falutornyát eltapostam, szénabogját szétrugdostam, s belüle kilátszott egy kis egérnek a füle. Jaj, de furcsát álmodtam, ilyettemben elbújtam. Bújtam ebbe, bújtam abba, búza szembe kendermagba, s haja hopp, kendermagba egy kis csirke bekapott.
4: Csukás Mese Rádió.
2: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
6: Ez a Csukás Mese Rádió.
4: Rádió egyfejűeknek. Csukás István pompom meséi, civakodó cipőikrek, aki elmeséli nektek, Balázs Klári. Pompom ült egy ágon, egy szép hosszú ágon, és várta Picúrt. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, egy faágon gubbasztó szőrsapka. Végre jött Picúr, de olyan furcsán jött, mintha még a szokásosnál is lassabban jönne, és mintha bicegne egy kicsit. Pompom türelmetlenül várta, hogy Picúr odabicegjen a fa alá, majd mikor végre odaért, nagyot köszönt neki. Szia, Picúr! Már azt hittem, sose érsz ide. Mi van veled? Picúr sértődött és neheztelő hangon szólt Pompomnak. Szia! Nem látsz semmit? Nem veszel észre semmit? Pompom nem értette, hogy mi baja van Picúrnak. Azt meg egyáltalán nem értette, hogy miért van megsértődve. Minden esetre gyorsan válaszolt, nehogy még tovább mérgesedjen ez a helyzet. De, láttalak. És észrevettem, hogy lassan jössz, meg azt is észrevettem, hogy biccegsz egy kicsit. De Picúr még mindig durcásan kérdezte. És mást nem vettél észre? Semmi mást. Pompom tekergett az ágon, meg lelapult, és törte a fejét, hogy mit nem vett észre, de nem látott semmit, nem jutott eszébe semmi. Picúr perdült egyet a sarkán, meg illegett és billegett, majd újra felszólt az ágra. Na, még most sem? Pompom tanástalanul ráncolta a homlokát, széttárta a karját, meresztette a szemét, de minden hiába. Végül feladta. Szabad a gazda? Mondd meg! Picúr toppantott egyet, smérgesen nézett Pompomra, pedig majd kiszúrta a szemed, és ezért forogtam, és ezért billegtem. Tegnap volt a születésnapom, és ezt a gyönyörű cipőt kaptam ajándékba, és te észre se vetted, és rá se füttyentettél. Még azt sem mondtad, hogy ó, vagy hűha, vagy hogy na hát, Pompom elszégyelte magát. Ne haragudj, ma nagyon vaksi vagyok, de most már látom, és igazán gyönyörű, és fütty, milyen gyönyörű. És ó, be gyönyörű, és hű, de szép. És na hát, hogy milyen pompás cipő. Pompom füttyögött, meg ózott, meg hőzött, meg nahátozott. Megugrált közben az ágon. Picúr lassan megengesztelődött, s rámosolygott Pompomra. Köszönöm, igazán tetszik? Pompom bólogatott. Igazán, de miért bicegsz? Picúr újra elkomorodott, meg felhős lett az arca, és felsóhajtott. Mert szorít, ha állok, akkor semmi baj, de ha megyek, akkor szorít, és azért bicegek. És azért megyek ilyen lassan, mert nem tudom pontosan, hogy melyik szorít. Néha a jobb, néha a bal, néha meg egyszerre mind a kettő. Pompom felsóhajtott. Hajjaj, néha a jobb, néha a bal, ez pontosan olyan eset, mint ami a civakodó cipő ikrekkel történt. Picúr abba hagyta a sóhajtozást, kíváncsian kérdezte. Mi történt a civakodó cipő ikrekkel? Pompom pislogott, meg a torkát köszörülte, majd így szólt. Elkísérhetlek? Majd lassan bicegünk, meg csoszogunk, és közben elmesélem. Picúr bólintott. Pompom gyorsan leugrott az ágról, elhelyezkedett Picúr fején, mint egy sapka, és lassan, nagyon lassan bicegtek, meg csoszogtak az iskolába. És senki, de senki nem értette, hogy miért nevetgél Picúr annak ellenére, hogy szorítja a cipő, és senki, de senki se értette, hogy miért hahotázik a sapkája is. Az egész Gombóc Artúrral, a dagadt madárral kezdődött, mondta Pompom, és felemelte az ujját. Minden jó történet Gombóc Artúrral kezdődik. Vagyis Gombóc Artúr megint elnézte a naptárt, s mire elindult volna Afrikába, már lekésett minden járművet. Bánatosan nézett az utolsó hajó után. Lőttek az afrikai utazásnak, mormogta. Ha csak nem úszok odáig. Brrr, hát mi vagyok én? Kacsa, avagy hal, avagy gumicsónak? Nem. Én nem szeretek úszkálni, össze-vissza. Így hát, ha mindent meghányok vetek, mi marad? Maradok én itt a parton, a tél meg jön a nyakamba. Brrr, Gombóc Artúrnak bizony szembe kell nézni egy-két dologgal. De nem elég a szembenézés, egy-két apróságot is be kell szereznie télre. Ahogy slattyogott hazafelé, sorra vette, hogy mire van szüksége. Lássuk csak, mi kell a télhez. Kell egy esernyő, arra különösen is már régen fáj a fogam. Azután kell egy csíkos sapka, lehet pöttyös is, úgyse látszik, ha ráesik a hó. Azután kell egy csomó csokoládé, mindegy, hogy milyen mintájú. De hát ez nyáron is kell, meg ősszel is, meg tavasszal is. Meg mi kell még? Ahogy idáig jutott a gondolkodásban, meg a töprengésben, már hult is a havas eső, csupa sár lett az utca, meg locspocs. Ekkor rögtön eszébe jutott Gombóc Artúrnak, hogy mi kell télire. Fázósan dörgölte egymáshoz, meg kapkodta a lábát. Ez a locspocs! Caplathatok ebbe a hideg latyakba, mivel én az utóbbi időben csak gyalog járok, világos, hogy feltétlenül kell egy pár cipő. De előbb még megvette az esernyőt, meg a sapkát, meg a sálat, és mikor már fent jó melege volt, elindult, hogy a lábára is vegyen valamit. A cipőboltban egy mosolygós eladó fogadta nyájasan. Hogyne, van cipő! Ez itt mind csupa cipő, nincs köztük egy téli kabát se. És van tavalyi nyári cipő, vagyis szandál, van tavaly előtti sárcipő, vagy két éves vászon, vagy 10 éves valódi műanyag talpú. Nekem téli kell, morogta Gombóc Artúr. Akkora nem számít. Az eladó tovább mosolygott. Nem lehetett zavarba hozni, van téli is, éppen egy pár. Ezt még nem tudtam eddig senkinek se eladni. Már szinte a szívemhez nőtt, de amint látom, uraságodnak éppen egy pár lába van, melegen tudom ajánlani. És nézze csak, milyen szép pöttyös cipő, illik a sapkához. Gombóc Artúr azonnal megvette a pöttyös cipőt, felhúzta a lábára, és elégedetten elindult haza. Most már nem fázott se alul, se felül, se oldalt, se középen. Otthon szépen elrakott mindent, az esernyőtartóba, a sapkát és a sálat a fogasra, a cipőt meg az ágy két végébe. Ide teszem a balt, ide meg a jobbot, hogy nehogy összekeverjem őket. Ez a bal, ez a jobb. Lefeküdt a nagy bevásárlás után, s rögtön elaludt. Ekkor megszólalt az egyik cipő gúnyosan. Na, most magad is hallhattad, te csámpás, hogy én vagyok a jobb. A másik cipő tátogott, meg hápogott mérgében. Mindjárt megpukkadok, meg szétrepedek. Még hogy te vagy a jobb, te tyúkszem dörzsölő, te kaptafa pusztító. Azonnal odament és dühösen elrugdosta helyéről a jobb cipőt. Most én vagyok a jobb, meg az erősebb is. A jobb cipő éppen vissza akart vágni, amikor Gombóc Artúr egy nagyot horkantott és felébredt. Ugyanis éppen azt álmodta, hogy elfelejtett csokoládét venni. Ennek a felese tréfa. A nagy éhezéstől már mindent elfelejtek. Már olyan lyukas az eszem, mint az ementáli sajt. Azonnal vásárolnom kell egy csomó csokoládét. Sietve beledugta a lábát, először az egyik cipőbe, azután a másikba, nyakába csavarta a sálat, fejébe csapta a sapkát, kinyitotta az esernyőt és kirohant. Rohanás közben érezte, hogy valami furcsa van a lábával. Lassított, hogy jobban megfigyelje, mi az a furcsa. Hát az volt a furcsa, hogy mikor jobb lábával lépett, úgy érezte, hogy a ballal lép. Ennyi, motyogta. Lehet, hogy még nem ébredtem fel, vagy nem tudom, hogy melyik a jobb lábam vagy a bal lábam. Épp ezért vezényelni kezdett magának hangosan, mint a katonák. Bal, jobb, bal. Jobb. És amikor a balt mondta, a jobb lába lódult előre. Mikor a jobbot mondta, akkor a bal. Megállt, megvakarta a fejét, majd lenézett a lábára. Először a jobbra, másodszor a balra. Hát, ahogy lenézett, különös dolgot látott. Összet volt cserélve a lába. Hűha, motyogta rémülten, összekeveredett a lábam. A bal helyén van a jobb helyén meg a bal. De nem elég, hogy össze volt keveredve a lába, hanem az egyik cipő hirtelen meglódult, és nagyot rúgott a másik cipőbe. Jaj, a bokám, nyögte Gombóc Artúr, mivel a lába benne volt a megrúgott cipőben. Erre a másik cipő hátrált egy kicsit, és nekifutásból sarkon akarta rúgni az egyik cipőt. Jaj! Nyögte megint Gombóc Artúr, mivel a lába kiszaladt alóla. Ő meg a földre tottyant. Ahogy ott ült, megnyögött, látja ám, hogy a két cipő a levegőben is rugdossa egymást. Egyúttal persze Gombóc Artúr bokáját is. Na ebből elég, dühögött meg Gombóc Artúr. Átkozott, civakodó cipők, levelük. Azzal lerúgta a cipőt, és mérgesen bedobta a kukába. Na most rugdossátok egymást, vacak méregzsákok. Majd lenézett fázós lábára, s elcsodálkozott. Jé, most a helyén van mind a kettő. És most már rohant is mezitláb csokoládét venni, csak úgy fröccsent a hólé meg a sár. A kukában egy kis ideig csönd volt, megszeppent a csönd. Majd megszólalt az egyik cipő. Jaj, jaj, mi lesz velünk? Megszólalt a másik is. Itt pusztulunk el a szemetes kukában. Éppen arra ugrált órarugó, gerincű, felpattanó, s meghallotta a siránkozást, meg a sóhajtozást. Kinyitotta a kuka fedelét. Nini, egy pár cipő, mondta. Ti sóhajtasztatok? És miért? Jaj, jaj, mondta egyszerre a két cipő, kidobott minket Gombóc Artúr. És miért dobott ki? Talán nyomtátok a tyúk szemét? Veszekedtünk, meg civakodtunk, azért dobott ki. És mind veszekedtetek, és mind civakodtatok? A bal cipő szepegve felelt. Ő azt mondta, hogy ő a jobb. Pedig én is vagyok olyan jó. Órarugóc gerincű felpattanó akkorát nevetett, hogy a cserepek lepotyogtak a háztetőről.
7: Ilyen buta cipőket még nem láttam. Ti vagytok a legostobább cipők a világon.
4: Persze, hogy az egyiket balnak hívják, a másikat meg jobbnak, de ez nem azt jelenti, hogy jobb vagy rosszabb, hanem azt jelenti, hogy melyik oldalon viselnek. Ha-ha-ha-ha, mert különben olyan egyformák vagytok, mint az ikrek. És ha megígéritek, hogy nem fogtok veszekedni, kiszedlek innen benneteket.
7: Ígérjük, ígérjük, mondták a cipőikrek.
4: Órarugó, gerincű, felpattanó kiszedte őket a kukából, kicsit letörölte róluk a port, a szemetet, és így szólt hozzájuk. Ha nem akarjátok, hogy az egész világ, sőt, az egész kerület rajtatok nevessen, ne civakodjatok különben, arra ment a gazdátok. A cipőikrek megfogadták, hogy soha többé nem civakodnak. Majd futásnak eredtek, s nem sokára utol is érték a mezitláb csattogó Gombóc Artúrt. Elébe álltak szépen, mégpedig a jobb láb elé, a bal meg a bal láb elé.
7: Nini, örvendezett Gombóc Artúr, ezek az én cipőim.
4: Hát utánam jöttetek? És nem fogtok többé rugdosni? Megcivakodni?
7: Soha, bocsáss meg, mondták a cipőikrek.
4: Gombóc Artúr belelépett a cipőbe. Érdekes, milyen kényelmes és milyen jó benne a járás, és milyen gyönyörű cipő. A bal is, meg a jobb is. Egyformán mind a kettő. Régen volt ilyen pompás cipőm. Ügyelt is rájuk Gombóc Artúr, esténként kipucolta őket. A cipőikrek pedig vidáman játszadoztak, bújócskáztak a szobában, és soha többé nem civakodtak. Pompom befejezte a mesét, és óvatosan megkérdezte.
2: Nyomja még a cipő a lábad?
4: Picúr vidáman perdült egyet.
7: Már nem nyomja, egyformán kényelmes mind a kettő. Régen volt ilyen pumpás cipőm.
4: Majd a toronyórára nézett.
7: Hű, elcsászkáltunk meg, elbicegtük az időt. Elkéstem az iskolából. Futás!
4: És futottak, és szögdeltek, és trappoltak, és ügettek a gyönyörű új cipőben, amir olyan puha, kényelmes, mint a vaj, illetve mint a bársony.
7: Mikor az iskolához értek, Pompom felugrott egy ágra, és Picúr utána szólt. Megvárhatlak?
4: Picúr visszamosolygott a kapuból.
7: Megvárhatsz, és üdvözlöm a cipőikreket.
4: Pompom bazsajogva nézett a becsukódó kapura.
7: Átadom, ha találkozom velük, feltétlenül átadom.
8: Felkészültetek? Van hangotok?

0: és most, hogy is kipihentük magunkat, felállunk.
1: Varázsdoki rendel.
2: Pajtik, ti tudjátok, hogy pontosan mi is az az ízület? Az ízület az a rész, ahol a csontjaink találkoznak. Egy úgynevezett tokban ízületi folyadék van, ami kenőanyagként teszi könnyűvé a mozgást. A csontok pedig egy puhább, simább részben végződnek, amit porcnak hívnak. Ez a folyadék a csontok között olyan, mint a frissen mosott padló a cipőm alatt. Sikamlóssá teszi a mozdulatokat. Viszont szerencsére a saját térdünkön nem tudunk hanyatt esni.
1: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
3: Hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Izgalmas mesesorozat settenkedő Tódorról, a környék réméről, aki megkeserítette a házi asszonyok életét és búskomorságba kergette a húsbolt vezetőjét. Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió.
4: Ez a Csukás Mese Rádió.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
7: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Szarvas József vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Csukás István, hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Negyedik rész. Eltűnt. Kérdeztem, és láttam Rezső szemében, mint egy tükörben, hogy nagyon bamba arcot vágott. Ott álltunk a Nadragója utca alsó végén, én hitetlenkedve erőltettem a szememet, apróra végignéztem mindent, de nem láttam Karcsi bácsit. Végre lassan mozogni kezdett az eszem. Vagyis eltűnt, mondtam, de most már értelmesebb arcot vágott. Igen, felelte Rezső. Pedig ma is, mint minden nap, leveleket kellene neki kézbesíteni, és nem kézbesített, állapítottam meg. Nem, erősítette meg Rezső. Hol keressük? Kérdeztem. Rezső tanástalanul tárta szét a karját, neki fogalma sincs róla, hogy hol keressük a nagy bajuszú postást. Én félhangon mormogtam, ami nálam a felfokozott gondolkozást jelenti. Ha ott nincs, ahol lennie kellene, akkor ott kell keresnünk, ahol nem kellene lennie. Rezső megrázta a fejét, mint akinek víz ment a fülébe. Mit mondtál? Nem értem. Szembefordultam velem. Valahogy olyan hangon mondtam, ahogy a tanító néni szokott nekünk magyarázni. Pedig egyszerű, mint a pofon. Hová nem kézbesít egy postás levelet? Hová? Rezső olyan volt, mint a tihanyi viszont. A saját lakására. Rezsőnek leesett az áll. Majd fölvont a szemöldökét, és lassan körbejárt engem. Mi bajod? Kérdeztem. Csak azt nézem, mitől van neked ennyi eszed. Elpirultam az örömtől. de hát nem akartam túl nagy ünneplést, ezért csak úgy Fokhegyről oda vetettem. A zöldiótól minden nap megeszem egyet, néha kettőt is. Na hát, álmodozott Rezső. Gyerünk, adtam ki a jelszót, és elballagtunk Karcsi bácsi házáig. Kopogtattunk. Semmi válasz. Ekkor csak úgy próbaképpen lenyomtam a kilincset, és kinyílt az ajtó. Keresztül kasul jártuk a kis házat, de sehol senki. Pedig itt kell lennie, morogtam. Érzem, hogy itt kell lennie. Egyszer csak Rezsi mutogatni kezdett felfele a padlás felé. Ott még nem néztük, mondta. Ott és a pincében egészítettem ki. Pince nincs, azt már megfigyeltem, jelentette ki Rezső, aki határozottan belejött a nyomozásba. Szépen felmásztunk a padlásra, és éppen a szemünket szoktatgattuk a félhomályhoz, mikor nyögéseket hallottunk. Az eddigiekből sejthetitek, hogy nem vagyok éppen gyáva. Ha nem is közelítem meg bátorság dolgában az oroszlánt, de a nyúltól is igen messze állok. Na de ez a nyögés engem is megrémített. De az semmi, mert Rezső meg olyan volt, mint a frissen meszelt fal. Erre aztán, mikor ezt észrevettem, elkiáltottam magam, nehogy ez a gyáva artista meglépjen, mert kénytelen lennék utána szaladni. Ki az? Én! Válaszolta valaki fentről. A hang határozottan ismerős volt. Ki az az én? Kíváncsiskodt. Hát ki lenne más? Én! Mondtam már! Jaj! Felnéztünk a hang irányába, és megláttuk Karcsi bácsit, a nagybajuszú postást. Úgy lógott fent, beszorulva két gerenda közé. Mit tetszik ott keresni? Kérdezte meghökkenve. Tetszik a mennydörgős mennykőnek, cifrázta Karcsi bácsi. De hát minek mászott oda? Kérdezte Rezső. Minek? Hát a sapkámért! Jaj, mert hogyan kézbesítsek én sapka nélkül levelet? Épp ezért felmásztam, de beszorultam a gerendák közé. Jaj! Karcsi bácsi nyögdécselt még egy ideig, aztán mérgesen lekiáltott. Mit bámultok? Inkább segítsetek! Ez vitán felül jogos kérés volt. Úgyhogy abba hagytam a bámészkodást, és ránéztem Rezsőre. Lehetett valami a pillantásomban, mert Rezső összerezzent. Akkor is segítened kell, súgtam neki. Nagyon jól tudod, hogy félek, súgta vissza vacogva. Jobb, ha félsz egy kicsit, mint ha kiderül. Nem tudtam folytatni, mert Rezső betapasztotta a számat a tenyerével, és közben könyörgő tekintettel nézett. Psszsz, pisszegett. Karcsi bácsi félszemmel bennünket lesett a gerendáról, mint egy öreg varjú. Mit sugdolóztok? Közben nekem egészen elzsibbadt a karom, he? Hallottad? Mondtam Rezsőnek, aki már levette a tenyerét a számról. Hallom, vagyogta Rezső. Vagyis? Na jó, bár nem szép dolog a zsarulás, de rendben van. Megpróbálom. Azzal... A gyáva artista keresgélni kezdett valamit a padláson. Mit keresel? Kérdeztem. Egy kötelet. Minek a kötél? Mit gondolsz? A hátamon hozom le? Ebben sok igazság volt, nem is fogadtam tovább, inkább segítettem neki kötelet keresni. Találtunk is egy jó hosszú kötelet. Rezső a szájába vette az egyik végét, majd lerúgta a gipszlábát, és minden ízében vacogva mászott felfelé. Ne félj! Súgta neki alulról. Nem válaszolt, csak bólogatott, mivel a kötél vége a foga között volt. Én teljes szívemből szurkoltam neki. Nehogy lehessen. Bár itt a gipsz, ha véletlenül eltörni a lábát, de legjobb mégis az lenne, ha épségben érne fel. Felért. Felért úgy, hogy egyszer se pottyant le. A lélegzetünket is visszafojtottuk, különösen Karcsi bácsi, aki roppant kíváncsi volt, hogy hova lett Rezső lábáról a gipsz, de nem mert szólni. Rezső óvatosan felegyenesedett a gerendán, majd körülnézett egyszer, kétszer, háromszor, sápadt arca kipirult, s hatalmas mosoly terült el rajta. Nem félek! Rikkantotta. Látjátok, nem félek! És ugrált a gerendán, mint egy megkergült mókus. Harcsi bácsi kerekre nyílt szemmel nézte az ugrándozó Rezsőt. Majd, hogy magára terelje a figyelmet, finoman nyögött egyet. Rezső abba hagyta az ugrándozást, Karcsi bácsihoz kúszott, a hón alá csomózta a kötelet, majd villámgyorsan lesiklott a gerendáról. Gyere, kapaszkodj bele! A kettőnk súlya talán elég lesz, majd felkiáltott. Másszon ki a gerenda közül! A nagybajuszú postás kimászott, mi pedig szépen leengedtük a kötelet. A kettőnk súlya éppen csak elég volt, de azért nem lett semmi baj. Mikor leért, nyújtotta a kezét, először nekem. Nagyon-nagyon köszönöm. Számíthatsz egy-két ritka bélyegre, azon kívül pedig a barátságomra. Majd Rezső kezét szorongatta. Micsoda merészség. Törött lábbal is utánom másztál. Rezső nem szólt semmit, csak dünnyögött. Én megtapintatosan hallgattam. Nagy barátságban indultok lefelé a padlásról. Rezső az óvatosság kedvéért belebújt a gipsz lábba, közben nekem odasúgta, holnap meggyógyulok. És vidáman kacsintott. Visszakacsintottam rá. Vagyis sokféle haszna volt ennek az expedíciónak. Karcsi bácsi kiszabadult, Rezsőnek visszatért a bátorsága, nekem meg egy óriási ötlet jutott az eszembe. Hogyan fogjam el settenkedő tódort?
6: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese Rádió.

minden majom leesett az ágyról. Volt 5, 4, 3, 2, 1, 0. Na még egyszer, hányan voltak? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mindenki kicsit tapsa végére.

0: Köszöntelek benneteket, én Berkési Judit vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Bálint Ágnes, megint Mazsola, a forrás. A tökház környékén Manócska lekaszálta a füvet. Nem sokára kellemes szénaillat töltötte meg a levegőt. Ez már a nyár, mondta elérzékenyülve az öreg varjú. A vedlés ideje. Bizony, szokatlanul korán köszöntött be idén a meleg, bólogatott Manócska. Nem győzöm a dinnye palántákat locsolni. Még szerencse, hogy van segítséged, intett a varjú Mazsola felé, aki nagy igyekezettel éppen vizet húzott a kútból. Manócska elnevette magát. Igen, vizet húz ő kelme, de nem az öntözéshez, hanem a pancsoláshoz. Kiönti a homokba, belefekszik és hempereg. Malacmulatság, állapította meg varjú bácsi. Én bizony már inkább sakkoznék. Olyan szép, csendes délután van. Ilyenkor lehet gondolkozni. Úgy is van, helyeselt Manócska. Kihozta a sakkot a kőasztalra, s pár perc múlva a két jó barát már a figurákat tologatta. Elmélyülve sakkoztak egészen addig, míg csak Mazsola meg nem unta a pancsolást. Akkor ugyanis odament Manócskához, oda törleszkedett hozzá, és azt mondta.
1: Manócska, kérek szépen zsíros kenyeret?
0: Bocsánat, mondta Manócska varjú bácsinak, megyek zsíros kenyeret kenni Mazsolának. Miután ez megtörtént, visszaült sakkozni. Mazsola azonban újból megjelent.
1: Manócska, nem szórtál rá piros paprikát?
0: Hiszen sosem szeretted, nézett rá Manócska csodálkozva.
1: De most már szeretem. Menyus is piros paprikával eszi a zsíros kenyeret.
0: Ja, ha menyus is, az más. Akkor természetesen Mazsola kenyerét is meg kell hinteni piros paprikával. Manócska gondosan meghintette, és azt hitte, most már nyugodtan sakkozni.

0: A polc alján találsz egy nagy bögre aludttejet, tájékoztatta Manócska. Mazsola bement, megitta az aludttejet, és visszajött.
1: Manócska, a felső polcon is van egy bögre aludttej, azt is meg akarom inni, de nem érem el.
0: Manócska szónélkül bement, leemelte a polcról azt a bizonyos bögrét, odaadta Mazsolának, és megkérdezte, óhaj-e még a közeljövőben valamit enni vagy inni?
1: Nem, mondta Mazsola, már kezdek jól lakni.
0: Manócska megnyugodva tért vissza a sakhoz. Mazsola, miután jól lakott, valami szórakozásra vágyott. Ott volt a padon Varjú bácsi kis rádiója. Azt kezdte hát csavargatni. Mazsola, szólt rá Manócska, ne babráld a rádiót, mert még elrontod.
1: De úgy unatkozom,
0: nyafogott Mazsola,
1: mit csináljak?
0: Gyermekem, a rét ilyenkor tele van szöcskével, szólalt meg Varjú bácsi. A friss széna a szöcskék kedvenc tartózkodási helye. Eridj és fogjál szöcskéket. Mazsola kiballagott a rétre, de rövidesen visszajött azzal, hogy a szöcskék nagyon fürgén ugrálnak, nem lehet őket megfogni. Manócska gondterhelten nézett rá. Nem szívesen hagyta volna abba a sakkozást, mert a sok kerti munka után jól esett ez a csendes, pihentető játék. Azt is érezte azonban, hogy Mazsolának is jól esne valami játék, hanem is éppen pihentető. Szerencsére az öreg varjú kifogyhatatlan volt ötletekből. Most például azt ajánlotta Mazsolának, hogy keressen meg egy tavalyi barackmagot, amit ő hullatott el még tavaly nyáron, a nyúldom felett Száltában. Mazsola hosszasan latolgatta magában, érdemes-e olyan messzire gyalogolni ebben a melegben egy barackmagért, amit talán meg sem talál. Míg ezen gondolkodott, egyre növekvő kedvet kezdett érezni egy kis turkáláshoz. S mert a ház körül Manócska már betiltott minden nemű turkálást, Mazsola úgy döntött, hogy elmegy a nyúldombhoz. Távozása nagy megkönnyebbülést jelentett Manócskának és Varjú bácsinak. Kedvükre belefeledkezhettek a sakkozásba, mikor pedig elunták, nyugodtan beszélgethettek, nem zavarta őket senki. Olyan nagy volt a csend körös körül, hogy alkonyat tájt már szinte meg is sokalták. Igazán jöhetne az a Mazsola, mondta Manócska. Nem is értem, hol marad ilyen sokáig? Varjú bácsi éppen fel akarta ajánlani, hogy elrepül a nyúldombig, és megnézi, mi van Mazsolával, amikor egyszerre egérke bújt át a sövényen.
2: Mazsola kitúrt egy forrást, kiáltott lihegve. Olyan a vize, mint a kristály, mind azt isszuk.
1: Micsoda?
0: Röppent fel az öreg varjú.
1: Mazsola kitúrt egy forrást? Ez aztán a valami. Manó barátom, ezt meg kell néznünk.
0: Manócska nem várt bíztatásra. Már is loholt egérke nyomában. Az öreg varjú is szárnyra kelt. Mire a nyúldombhoz értek, már ott nyüzsgött Mazsola egész baráti köre. Fülöpke, Rezsőke, Menyus meg egy csomó mezei veréb. Valamennyien Mazsolát csodálták, dicsérték, éjjenezték. Mazsola meg csak ült a fűben és nézte a forrást, amely az ő turkálása nyomán buzgott elő a domboldalból.
2: Most már nem kell olyan messzire járnunk vízért,
0: újjongott egérke, ez közelebb van az egérjukhoz, mint a patak.
1: És forrásvízben hamarabb megpuhul a bab, jelentette ki Menyus.
0: Rezsőke azt mondta, hogy ilyen üdítő, tiszta és hideg forrásvizet még nem ivott. Varjú bácsi miután hörpintett a forrásvízből, igazat adott Rezsőkének.
1: Csak ugyan kitűnő víz, mondta elismeréssel. Mazsola, ez szerencsés turkálás volt.
0: Mazsola haza sem akart menni, ott akart aludni a forrás mellett. Erről az óhajáról akkor mondott csak le, mikor megéhezett, és Manócska elmondta, hogy vacsorára otthon rántotta lesz zöld paprikával. Másnap reggel Mazsola alig, hogy felébredt, kiugrott az ágyból, és már indult is.
1: Megyek a forrásomhoz.
0: Ohó, várj csak, csípte nyakon Manócska. Hát az ágyat kiveti be. És mi lesz a mosdással, meg a reggelivel?
1: Majd, ha visszajöttem,
0: alkudozott Mazsola. Manócska ebbe nem ment bele. Végül is úgy egyeztek meg, hogy Mazsola beágyaz, rendbe szedi magát, de a reggeliét egy kis kosárban elviszi a forráshoz, ott fogyasztja el. Míg Mazsola tisztálkodott, Manócska csomagolt.
1: Ilyen keveset adsz?
0: Kérdezte Mazsola a kisemmizettek hangján, amikor Manócska átnyújtotta neki a kosárkát a reggelivel. Nem arról volt szó, hogy a reggelidet egy kis kosárban viszed magaddal? Nézett rá Manócska.
1: Vihetem nagy kosárban is, mondta Mazsola.
0: Manócska értett a szóból, megtetészte az elemózsiát úgy, hogy egy jóval nagyobb kosár is megtelt vele. Nem lesz nehéz? Kérdezte Mazsolától. Mazsola átvette a kosarat és megemelintette.
1: De

0: Nehéz. A sajtot megeszem itthon, hogy ne kelljen cipelni.
1: A darab sajt után megette a túrós kenyeret is zöldhagymával, a túrós kenyér után a vajasat, a vajas után a lekvárosat, a lekváros kenyér után a köménymagos pogácsát, a pogácsa után a diós pitét, végül pedig kiitta az üvegbe töltött kávét is.
0: Most már egészen üres a kosár, nem érdemes cipelni,
1: mondta elégedetten. Visszaadta hát Manócskának, és elvonult a forráshoz. Éjszaka, míg Mazsola aludt, a szorgalmasan csobogó csermely kanyargós medret vájt magának a homokban. Folyt, folydogált, csörgedezett a szép tiszta víz. Méhek, lepkék, katicabogarak szálltak le, hogy igyanak belőle. Egy nagy kövön pedig Rezsőke ült egérkével. Beszélgettek és lábukat áztatták a forrás vízben. Mikor Mazsola ezt meglátta, rettenetesen felháborodott.
0: Lábat mostok a forráson vizében?
1: Támadt rájuk.
0: Miért ne?
1: Kérdezte Rezsőke. Ez is olyan víz, mint a többi.
0: Nem olyan,
1: kiabált Mazsola.
0: Ezt a forrást én túrtam ki, és ti pancsoltok ezzel a vízzel.
1: Mazsola, szólt Egérke, ha eddig nem vetted volna észre, a víz nem csak ivásra jó, hanem mosakodásra is. Mazsola sértődötten felelt.
0: Nem azért túrtam ki ezt a forrást, hogy ti bemocskoljátok a vizet.
1: De hiszen ez folyóvíz, Mazsola. Nézd, amit összesároztunk, elfolyik és tiszta jön helyébe. Látod? Nevetett Rezsőke. Mazsola látta, de már akkor olyan mérges volt, hogy úgy tett, mintha nem látná.
0: Az én forrásomat nem fogjátok összepancsolni,
1: kiabálta.
0: Túrjatok magatoknak másikat.
2: Fújd föl a forrásodat,
1: cincogta Egérke, és alaposan lefröcskölte Mazsolát. Azután Rezsőkével együtt elszaladt. Mazsola egyedül maradt. Egész délelőtt nem jött a forráshoz senki vízért. Délfelé megjelent Manócska egy korsóval. Mazsola megörült.
0: Jaj, de jó, Manócska, hogy jössz! Úgy unatkozom, add ide a korsót, megtöltöm.
1: Hogy unatkoztál? Kérdezte Manócska, miközben átadta a korsót. Hát akik vízért jöttek, azokkal nem beszélgettél?
0: Nem jött senki vízért,
1: mondta Mazsola zavartan. Vagyis hogy? Mazsola kelletlenül akadozva beszámolt a Rezsőkéjékkel való nézeteltéréséről. Manócska elkomorodott. Rezsőkéjék biztosan fűnek fának elmesélték ezt az esetet, azért nem jött senki vízért. Mazsola lehajtotta a fejét. Érezte, hogy Manócskának igaza van. Hát akkor, folytatta Manócska szomorúan, akkor be is temethetjük a forrásodat.
0: Dehogy is,
1: kiáltott Mazsola riadtan.
0: Nem azért túrtam ki, hogy most meg betemessük.
1: Jó, de minek folyik itt hiába a víz? Mazsola felkapta a korsót.
0: Nem folyik hiába, Manócska. Nézd, most is viszünk belőle haza a korsóban.
1: Ó, az az egy korsó, legyintett Manócska. Miattunk csobogjon itt szegény, árva kis forrás. Azért igazán nem volt érdemes kitúrni, hogy csak mi járjunk ide vízért, hiszen nekünk van otthon kutunk is. Mazsola egészen kétségbe esett. Egy kukkot sem bírt szólni. Csak nézte a kristálytisztán csörgedező vízerecskét, és majd a szíve szakadt meg bánatában, hogy ez a szép, tiszta vizecske csak nekik, kettejüknek folyik, akiknek pedig kútjuk is van otthon. Hirtelen károgás hallatszott a magasból.
3: Kár volt ezt a forrást kitúrni,
1: károgott Varjú bácsi ide-oda keringve.
3: Hallom, hogy a kismalac iridli a vizét másoktól.
1: Mazsola szeretett volna elsüllyedni, vagy világgá menni, de legalábbis láthatatlanná válni. Manócska látta ezt, ezért hát így felett Varjú bácsinak. Régen volt az Varjú komam, nagyon régen. Mazsola most már csak azt szeretné, ha minél többen járnának ide vízért.
3: Így mindjárt más,
1: mondta az öreg Varjú, miközben leereszkedett a földre Manócska mellé.
3: Nagy dolog egy ilyen forrást kitúrni, nem is sikerül mindenkinek.
1: Pedig kitúrni, szólt Manócska, az a könnyebbik része a dolognak.
3: Bizony, bólogatott a Varjú. Kitúrni még csak-csak, de belenyugodni abba, hogy mások is igyanak a vizéből, olyanok, akik nem is segítettek kitúrni, hát az nehéz.
1: Nagyon nehéz, erősítette meg Manócska is. Mazsola csendben ült ott, és nagyon szerette volna tudni, kiről van szó. De ezt már csak azután merte megkérdezni, miután Varjú bácsi elszállt, hogy hírül vigye erdőnek, mezőnek, a kismalac már nem irigyli senkitől a forrás vizét. Manócska mulatott a kérdésen. Egy kismalacról volt szó, Mazsola. Egy kismalacról, aki véletlenül kitúrt a földből egy tiszta vízű csörgedező forrást.
0: Hát egy másik kismalac is?
1: akarta kérdezni Mazsola, de szerencsére még időben észbe kapott, hogy róla van szó, és jót nevetett. Azután elcsöndesedett, és odabújt Manócskához. Mert sok mindent szeretett Mazsola. A céklarépát, meg a sárgarépát, a focit, a turkálást, a pancsolást a langyos tócsákban, fűben hemperegni is nagyon szeretett. De mindennél jobban szerette az ő kedves, mindent megértő Manócskáját.
4: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok! Réka vagyok, és mára is találós kérdéssel készültem. Figyeljetek csak! Fülem hosszú, bundám sejmes, a farkincem pöttöm, húsvétkor a gyereksereg nagyon várja jöttöm. Sejtettem, hogy ezt egyből kitaláljátok. A válasz hibátlan. Ez valóban a nyúl. Eláruljátok, mi segített ilyen gyorsan megoldani a feladványt? Hosszú fülű húsvéti nyuszi. Világos. Nagyon okosak vagytok.
6: Halihó!
7: Jó reggelt mindenkinek!
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Kedves gyerekek, Vágó Bernadett vagyok. Egy nagyon édes mesét hoztam nektek, amelyik egy eltévedt kisverébről szól. A címe is az, hallgassátok szeretettel. Mese az eltévedt kisverébről. Angol mese átdolgozta Bartóc Ilona. A fészekben kikeltek a tojások. Öt kis veréb fióka tátogott a mamája felé. A veréb mama megetette, melengette a kicsinyeit, s mikor nagyobbra nőttek, repülni tanította őket. Az ötödik kis veréb bátrabb és ügyesebb volt, mint valamennyi testvérkéje. Egy napon, repülés lecke közben olyan messzire szállt, hogy nem látta sem a mamáját, sem a testvéreit. Nagyon megijedt a kis veréb. A szárnya elfáradt, már nem is tudott repülni, csak ugrándozott a vékony lábacskáin. Addig-addig ugrándozott, míg a vadkacsa fészke elé ért.
9: Befogadsz a fészkedbe?
8: Kérdezte a kis veréb. Befogadlak, háp-háp, mondta a vadkacsa.
9: De én csak azt tudom mondani, hogy csip-csip-csirip.
8: Akkor nem fogadlak be a fészkembe, háp-háp, mondta a vadkacsa. A kis veréb tovább ugrált. Találkozott a galambbal, és megkérdezte.
9: Melengetnél a szárnyaid alatt?
8: Melengetlek szívesen. Turbékolt a galamb.
9: De én csak azt tudom mondani, hogy csip, csip, csip, csip.
8: Akkor nem melengetlek. Mondta a galamb. A kisveréb tovább ugrált. Találkozott a bagollyal.
9: Éhes vagyok. Adnál-e nekem enni?
8: Kérdezte kedvesen.
10: Szívesen adok.
8: Húhú, húhú, húhogott a bagoly.
9: De én csak azt tudom mondani, hogy csip, csip, csip.
10: Akkor nem etetlek meg. Húhú, húhú,
8: mondta a bagoly. Besötétedett. Hideg lett. A kisveréb félt, fázott. Éhezett, s váradtan ugrándozott egyre tovább, tovább. Ekkor meglátott egy szürke madarat, az is a földön ugrált.
9: Kedves madár,
8: szólította meg a kisveréb a madarat.
9: Befogadnál-e? Megetetnél-e engem? Fáradt fióka vagyok, és csak azt tudom mondani, hogy csip-csip-csip-csip.
8: Befogadlak, megetetlek, melengetlek, hisz én vagyok a mamád. Egész nap kerestelek, hívtalak, csip-csip-csiri. A verébama hazavitte fiókáját a fészekbe, megetette, a szárnya alá vette, s ott melengette reggelig.
4: Csodás napra virrattunk! Számtalan vidám pillanat vár rátok! Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír, és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió.

0: Légy!
1: Legyen ma is remek napotok! Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, én Panni vagyok.
3: Sziasztok, én Máté.
2: Máté.
3: Panni.
2: Játszunk valamit.
3: Mindenképpen. Mit?
2: Mondjuk fogócskázzunk.
3: Most nincs kedvem mozogni. Most futottam az udvaron.
2: Jó, akkor valamit csináljunk egy helyben. Gyöngyfűzés?
3: Most ahhoz sincsen kedvem. Viszont nekem van egy ötletem, ami szerintem neked tetszeni fog.
2: Kitaláljam?
3: Nagyon jó a kérdés. Barkóbázzunk.
2: Jó.
3: Rendben, én gondolok.
2: Jó.
3: És te pedig kitalálod, Panni, remélhetőleg.
2: Biztosan.
3: Bízom benne. Kérek pár másodpercet, amíg gondolkozom ezen.
2: Haj, megvan már.
3: Igen, kitaláltam.
2: Állat.
3: Nem.
2: Tárgy.
3: Igen.
2: Jó, használati tárgy.
3: Abszolút, nagyon sokszor használjuk.
2: Reggel használjuk?
3: Reggel is használhatod.
2: De este is használhatom?
3: Hát este inkább fogat szoktunk mosni, de lehet használni, igen.
2: De hogy jön ide a fogmosás?
3: Ki tudja, Panni? Neked kell kitalálnod.
2: Jó, te biztos tudod. Akkor... hangos?
3: Hangos? Nem. Mármint a fogmosás?
2: Hát te mondjuk elég hangosan mosol fogat.
3: Igen, mert jó dolog fogat mosni.
2: Jó, akkor miből készülhet? Fémből van? Jó, de neves, neked könnyű, te tudod.
3: Igen, én tudom. Jó, bocsánat, nem akartalak kinevetni. Nem fémből készül. Egy sokkal fontosabb anyagból.
2: Üvegből?
3: Nem.
2: Műanyagból?
3: Nem.
2: Jó, hát fából biztos, hogy nem.
3: Márpedig szerintem fából készül.
2: Fából készül, és a fogakhoz van köze...
3: Jó úton haladsz, Panni.
2: Fogkefe. Várj, nem szabad rá kérdezni. Biztos a fogtisztításhoz van köze.
3: És nagyon kellemetlen problémákat tudunk vele okozni, ha nem megfelelően használjuk. Én például többször nem megfelelően használtam.
2: De miért? Esetleg vág?
3: Nem, szúr.
2: Szúr?
3: Ezt nem kellett volna mondanom.
2: Ha-ha, segítettél? Hát akkor tudom. Ilyen tű alakja van, nem?
3: Igen, ki fogod találni.
2: És hogyha a kukorica a fogam közé megy, akkor azzal ki tudom piszkálni. Fogpiszkálóra gondoltál?
3: Igen, arra gondoltam. Nagyon ügyes vagy. Tényleg ügyes vagy. Le a kalappal.
2: Sokszor meg szoktad szúrni magad?
3: Előfordult már, igen.
2: Ezt úgy tudod elkerülni, hogy kéred a szüleid segítségét.
3: Milyen okos vagy, Panni, hogy erre én miért nem gondoltam? Biztos segítenek majd. Ti kitaláltátok volna?
2: Én kitaláltam.
3: Hallgassatok ti is Pannira, és kérjétek a szüleitek segítségét.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok! Tartsatok velünk legközelebb is.
4: A következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen.
5: Sziasztok! Engem Malek Andreának hívnak, általában énekelni szoktam, de most mesét fogok mondani nektek. Amit tudni kell róla mindenképpen az az, hogy én három gyermeknek vagyok a mamája, ami engem nagyon-nagyon inspirál arra, hogy rengeteg mesét olvassak, és bejöjjek ide a rádióba, és nektek is elmondjak egy-két mesét. Fecske László, a világgá ment ágyrugó. Volt egyszer egy kanapé. Egy olyan kanapé, amelyen minden kisgyerek szeretett játszani. Egyrészt azért, mert olyan puha plüss borította, mint a kabala figurákat. Másrészt pedig azért, mert jó nagyokat lehetett rajta pattanni. Hála a kiváló minőségű rugóinak. Igen ám, de azért valahol a kanapéknak is vannak érzéseik. Legalábbis a nagy bölcsek szerint. Egyik hétvégén Kelemen a legjátékosabb fiú pattant fel rá, és akkor állkat ugrált, hogy az egyik rugó kiszakadt az ágyból. A hajlított fémspirál sértődötten szökkent fel az ablakpárkányra, és a következőket kiabálta. Nézzenek oda! Már játszani sem tudnak rendesen ezek a mai gyerekek. Csak tépnek, szakítanak bennünket finom bútordarabokat. Aztán ez a vége. Adjö, barátaim! Világgá mentem! Intett oda a többi bútornak, és kiugrott az ajtón. Ment, ment, ugrándozott, amíg el nem ért egy kerti csapig. Hát te, mit ugrálsz itt az udvaron? Egy ágyban vagy fotelben volna inkább a helyed, mondta neki a kerti csap. Ott volna bizony, csak hogy engem kitaszítottak. Akarom mondani, kiszakítottak, felelte a rugó. Most keresem az új helyem a nagyvilágban. Nincs valami ötleted, hogy merre mehetnék? Van közelben egy vidám park, mondta a csap. Talán ott érdeklődj. Az ágyrugó elugrált a vidám parkba. Csodálkozva nézte a sok izgő, mozgó játékot, körhintát, s a céllövöldét. Megkereste az igazgatót, és megkérdezte tőle. Nincs itt valami munka a számomra. Mondjuk lehetnék csererugó a céllövölde puskáiban, vagy lengéscsillapítóként tarthatnám az egyik lovacskát a körhintán. A puskákba túl nagy, a hintalovakhoz pedig túl kicsi vagy, mondta az igazgató. Neked inkább egy kanapéban lenne a helyed. Az ágyrugó csalódottan ugrált tovább. Pattant ide, pattant oda, míg végül el nem ért egy autószerelő műhelyhez. Mester épp egy autó alatt bujkált, csavarokat húzott meg egy nagy fogóval. Amikor kimászott alóla, a rugó majd felpattant ilyettében, a férfi arca ugyanis csupa olajos volt. Hát te, miféle szerzet vagy? És mit keresel itt az én műhelyemben? Munkát keresnék, mondta a rugó. Nem lehetne engem is beszerelni egy ilyen autó csodába? Ahhoz sokkal erősebbnek kellene lenned, felelte az autószerelő. Téged ennél sokkal kényelmesebb munkakörbe szántak a készítőid. Szomorúan ugrált tovább az ágyrugó, miközben az eső is elerett. Már kezdte magán megérezni a víztől megjelent rozsdafoltokat, amikor is elért egy órás műhelyhez. Egy nyitott ablakon keresztül beugrott, és megszólította az egyik kakukkos órába beletemetkező mestert, akin vastag keretes szemüveg volt, hogy jól lássa az apró alkatrészeket. Jó napot kívánok! Mondta a rugó, aki teljesen le volt nyűgözve, hiszen annyi csodálatos órát, amennyi ott sorakozott a polcokon, még életében nem látott. A sok halk tiktakkolás nagyon megtetszett neki, úgy érezte, hogy ez az ő helye. Szervusz! Köszöntötte az órásmester. Mi áradban? Én bizony a helyemet keresem a nagyvilágban. Itt bármelyik órában szívesen ellátnék rugózási feladatokat, ha lehet. Léteznek akkora órák, amelyekben talán bele is férnél, de nekem nincs olyanom, mondta a mester. Az ágyrugó most már épp csalódottan fordult volna visszafelé, amikor az öreg úr megállította őt. Azonban van egy pihenő fotelem. Itt a sarokban. Ott szoktam elmélkedni, gondolkodni két munka között. Elég kényelmes, de hiányzik belőle egy rugó. Abba, ha gondolod, beleszerelhetlek. Mit szólsz hozzá? A rugó akkorákat pattant örömében, hogy majdnem elérte a plafont. Készséggel fogadta el az öreg órásmester ajánlatát, és alig várta, hogy része legyen ennek a csodálatos műhelynek. Azóta is ott tölti a napjait. Nyugalomban, boldogságban, békességben.
1: Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Ismerkedjetek meg egy új baráttal, mert minden új ismerős egy új kincs az életünkben. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a kis gömböc. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Volt egy szegény embernek egy kis malackája. Olyan kövér volt, hogy már repett ki a kövérségtől. Levágták, s feltették a füstölőre. Tavaszra minden elfogyott belőle, csak a kis gömböc maradt meg. Egyszer a házigazda elment kapálni a szőlőbe. Otthon maradt a három lánya meg a felesége, hogy vacsorát főzzenek. Azt mondja az asszony a nagyobbik lányának. Eredj, leányom, a padlásra, hozd le a kis gömböcöt, főzzük meg apádnak. Mikor a leány felment a padlásra, hozzá akart nyúlni a kis gömböchöz, hogy levegye. Nagyot kiáltott a kis gömböc. Mit akarsz te? Engem megenni? Inkább megeszlek én téged. Ham, bekapta a leányt. Az anyja nem tudta elképzelni, hogy miért nem jön le a leány a padlásról. Felküldte a középső lányt, hogy hozza le az. Az is úgy járt, azt is bekapta. Küldte a legkisebbik lányát is az anyja, hogy hozza le a kis gömböcöt, az is éppen úgy járt, mint a másik kettő. Azt is bekapta a kis gömböc. Közben az asszony mind csodálkozott, hogy hova lettek a lányok, hogy nem jön le egy sem. Felment a padlásra ő maga is. Mikor meglátta, hogy milyen nagy a kis gömböc, megörült neki. Mikor le akarta akasztani, az rá kiáltott. Mit akarsz te? Engem levinni? Inkább megeszlek. Azt is, ham, bekapta. A szegény embernek nem volt, aki vacsorát főzzön, közben hazajött a mezőről, nem volt senki sehol a házban, vacsora se volt a tűznél, még tűz sem volt. A gazda kezdett kiabálni, a szomszédba átszaladt, mindenfelé kereste a feleségét s a lányait. Gondolta, hát én bizony megéheztem, inkább vacsora után nézek. Tudta, hogy egyéb vacsora nem lesz, hát gondolta, hogy a kis gömböcöt lehozza, s megeszi. Felment a padlásra, le akarta hozni, de amint hozzányúlt, amaz rá kiáltott, mint a többiekre. Engem akarta megenni, inkább megeszlek én téged, sham! Bekapta a gazdát is. De most már olyan nagy lett, hogy nem bírta tartani a madzagja. Leszakadt, s lehengeredett, le a padlásról, le a tornácra. Dombon volt a ház, lehengeredett az utcára, s hengeredett végig az utcán. Jöttek haza este a mezőről a kapások, s a kis gömböc mind bekapta őket. A falu végén találkozott a disznócsordával, s azt is mind bekapdosta a kis gömböc. Leghátul jött a kanászgyerek. A bicska ki volt nyitva a kezében, s ette a szalonnát. A kis gömböc azt is bekapta, de hogy a bicska ki volt nyitva, a kis gömböcöt kihasította, s így szépen mind kisorakoztak belőle. Ha a kis gömböc ki nem hasadt volna, az én mesém is tovább tartott volna.
0: A kis gömböc című mesét hallottátok.
2: Jó reggelt, hétalvók!
3: Jó reggelt mindenkinek!
2: Hasatokra süt a nap!
3: Ez a Csukás Mese Rádió!
4: Csukás Mese Rádió! Rádió egyfejűeknek!
5: A postásnak kék az ég, olyan, mint a boríték.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Kedves gyerekek, Juhász Péter vagyok. Hoztam nektek egy mesét Lázár Ervin tollából. Babberci kalandjai. A csodapatika. Mit nem képzel? Ordított első vevőjére torka szakadtából, rimapénteki rimai péntek vadonatúj patikájában, amit éppen az imént nyitott meg, rimapéntek főterén. Hogy mit képzelek? Emelte fel a hangját az első vevő. Talán nem az van kiírva maga boltjára, hogy patika? De az, mondta rimapénteki rimai péntek. Akkor meg mit ordítozik, ha aspirint kérek? Hol kérjem, hanem a patikában? Az is ki van írva, hogy ki a cég tulajdonos. Mondta fölényesen, rimapénteki rimai péntek. Mit érdekel engem a cég tulajdonos? Háborgott az első vevő. Nekem aspirin kell, és kész. Csak nem képzeli, hogy egy rimapénteki rimai péntek vacak aspirineket, fejfájás elleni porokat, lázcsillapítókat, lábizzadásgátlókat és popsikenőcsöket árul. Mi az össze árulna mást egy patikában? Mérgelődött az első vevő. Embernek fia, mondta kisé lecsillapodva rimapénteki rimai péntek. Ez nem a test, ez a lélek patikája. Az első vevő szemében érdeklődés csillant. Lelki bajok ellen? Igen, mondta rimapénteki rimai péntek. Most már teljesen elpárolgott a mérge. Szinte kedvesen nézett az első vevőre, ami az ő esetében elég nagy szó. Tisztelt barátom, folytatta kissé ünnepélyesen. Mivel ön az első vevőm, bármit vásárol, ingyen kapja. Válasszon. Hogy őszinte legyek, toporgott izgatottan az első vevő. Nem pontosan értem, hogy mire lehet gyógyszert kapni az ön patikájában, bár reménykedem, de reményemet ki sem merem mondani. Mondja csak bátran. Biztatta rimapénteki rimai péntek. Netán irigység, gőg, nagyképűség, gyávaság, káröröm, rossz indulat? Rimapénteki rimai péntek átszellemült arccal bólogatott és folytatta. Meg kicsinség, kabzsiság, nagyravágyás, álszerénység, alamusziság, lustaság, torkosság, tohonyaság, lelkirestség, pénzsóvárgás és mindenféle gonoszság, eltévejedés és átok ellen vannak írjaim, balzsamjaim, cseppjeim és pasztilláim. Ez nagyszerű, uram! Bocsásson meg, hogy az imént emeltebb hangot merészeltem megengedni magamnak. Akkor még nem tudhattam, hogy ön egy zseni. Az emberiség megmentője. Egyúttal az én megmentőm is. Házsártosság ellen is van gyógyszere? Van, mondta gyanakodva rimapénteki rimai péntek. Az első vevő tapsikolt és ugrándozott örömében. Tetszik tudni, van egy házsártos, irigy, lusta és nagyképű feleségem, egy kicsinyes kabzsi napam, egy torkos, tohonya, pénzsóvár ipam, egy alamuszi ándyikám, egy kárörvendő bácsikám, mindnek kérek, ami jár. Ír, balzsam, pasztilla, egyre megy, csak használjon. Rimapénteki rimai péntek vakarta a feje búbiát. Van egy bökkenő, mondta. Engem már semmi meg nem akadályoz, hogy megmentsem a feleségemet, ipamat, napamat, ányikámat, bácsikámat. Mindenre hajlandó vagyok a gyógyszerekért. Halljam azt a bökkenőt. Annyi csak, mondta rimapénteki rimai péntek, hogy a gyógyszert mindenkinek magának kell kérnie a bajára, különben nem használ. Úgy érti, tátotta el a száját az első vevő. Úgy. Bólintott a mondat végét meg sem várva, rimapénteki rimai péntek. Hát azt várhatja, mondta elkeseredetten az első vevő. Mit? Hogy mondjuk a feleségem ide jöjjön és gyógyírt kérjen irigység, lustaság, házsárt és nagy kép ellen a saját maga számára. Már miért ne történhetne meg? Mert azt hiszi magáról, hogy jó indulatú, szerény, szorgalmas. Éppen rólam állítja, hogy irigy, lusta, veszekedős és nagy képű vagyok. Szívesen állok rendelkezésére, készségeskedett rimapénteki rimai péntek. Kérjen csak akármelyik ellen. Egy szempillantás alatt meggyógyul. Csak nem képzeli, hogy igaz. Még, hogy én irigy. Még, hogy én lusta. Még, hogy én nagyképű. Nevetséges. De veszekedősnek csak veszekedős. Velem is mindjárt veszekedni kezdett, ahogy belépett. Én? Ember maga veszekedett. Legjobb lenne, ha beszedne valamit veszekedőség ellen a híres gyógyszereiből. Tablettát, írt vagy balzsamot. Maga nagyképű fajankó. Ordította el magát Rimapénteki Rimajpéntek. Takarodjon innét, mert úgy kivágom, mint a sic. Az első vevő sem volt rest, visszaordított. Egy darabig válogatott sértéseket ordítgattak egymásnak, aztán a vevő elunta, nagy dérrel-durral becsapta maga után a patika ajtót. Durr! Hát, ha mégis igaza van, gondolta Rimapénteki Rimajpéntek, és be kellene vennem egy hirtelen harag elleni tablettát. Ugyan? Legyintett azonnal. Nem hirtelen harag ez, egyszerűen csak igazságosság. Igazságos vagyok. Annyi az egész. Abból meg kár volna kigyógyulni. Nem is vett be semmilyen tablettát. Leült, várta a vevőket. Jöttek is, de mind másnak akart venni a balzsamokból, írokból, tablettákból. Saját magának egyik sem. Minek? Hiszen nekik aztán semmi hibájuk sincs. Lassan-lassan el is maradoztak a vevők. Nem akadt senki Rimapénteken, aki elismerte volna magáról, hogy nagyképű, rosszindulatú, irigy, kétszínű, kicsinyes, kabzsi, nagyravágyó, álszerény, alamuszi, torkos, tohonya, pénzsóvár, lelkirest. Nem tudom. Ha te Rimapénteken laksz, elmentél volna Rimapénteki Rimajpéntek patikájába valamilyen gyógyszerért? Igen? Nem? Mert így bizony fölkopott az áll a szegény csodapatikusnak, írjai megpenészettek, balzsamjai megpimpósodtak, tablettái szétporlattak, ő maga meg búvában, bánatában elbújdosott, ma sem tudja senki, hol lakik, mit csinál. Ha csak Babberci nem. De ő mélyen hallgat felőle.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós kérdések. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Villás nyelvű, mint a kígyó, mégsem hason csúszó mászó, újra nő a letört farka, sütkérezni megy a napra. Mi az?
4: Ez nem más, mint a gyík.

0: minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kisfaludi Zsófi vagyok, és most én fogom nektek elmondani Tordon Ákos Egy szem cinege erdei élete című meséjét. Én is úgy keltem ki a cinege tojásból, akár a többi cinege fióka, mesélte a cinege. Úgy csipogtam, úgy tátogattam kicsi csőrömet, akár a többiek. Velük együtt növekedtem, velük tanultam meg repülni. Hanem egyben mégis különböztem a többi cinegétől. Nem akartam elhagyni az erdőt, s mikor azok mind a kertek, házak, emberek közelében kerestek szállást maguknak télvíz idejére, én ott maradtam szép hazámban, a rengeteg nagy erdőben. Tavasszal bújtam ki a cinege tojásból, amikor zöldült a világ. Csak a vidám és zöld nyarat ismertem, s azt hittem, örökké tart. Az ősztől nem ijedtem meg. A színpompás, tarka erdő a zöld erdőnél is jobban tetszett nekem. Hanem amikor elerett a levéleső, s hullott a fákról, bokorról, bizony összeszorult a szívem. Az éppen megült faágról a földet beborító levélszőnyegre néztem, amikor váratlanul egy igyekvő csigabigát pillantottam meg. Hová visz téged a nagy igyekezett csigabiga? Ide, ide, a fa tövébe, felelte a csigabiga. Milyen jó, hogy éppen ennek a fának az ágán ülök, most elbeszélgethetünk kedvünkre egymással, örültem meg a csigabiga válaszának. Szó sem lehet róla, szólt a csigabiga nagy komolyan. Bebújok a csigaházba, csigaházam betakarja az avar, a hullott levelek szőnyege, s én alszom a jó melegben, csak tavasszal bújok újra elő. S azzal már ott se volt, azaz mégis ott volt, csak nem láthattam többé, mert mélyen elrejtezett a levelek alatt. Jó álmokat! Kiáltottam mérgesen, és elröppentem. Barátomat, a kis mókust kerestem fel. Álmosan ült a fészkében, és lompos farkával vigyázva takarta roskadásig elemózsiával telt kamrácskája ajtaját. Ilyenkor téli álmom előtt már nem szívesen fogadok vendégeket, még legjobb barátaimat sem, mondta barátságtalanul, és nagyot ásított. Bocsáss meg, kedves mókus, válaszoltam udvariasan. Nem tudtam, hogy a mókusok ilyen tájt aludni készülnek. És továbbálltam. Erdő fölött szálltam, mező fölött szálltam. Az egek pásztorai, a szelek, fellegnyájukat terelgették az égen, és len a mezőségen éppen akkor iparkodott haza a mezei egérke. Hová, hová, mezei egér? Szólítottam meg. A mezei egérke előbb megijedt és elbújt, de amikor meghallotta, hogy én, kis cinege szóltam hozzá, előbújt hirtelen rejtekéből, és így felelt. Hazamegyek a házamba, föld alatti lakásomba. Jobb oda bent, mint idekint. Nézd csak fel az égre. Látod-e a sok felhőt? Azok hozzák az esőt. És már ott se volt. Eszembe jutottak a fürge gyíkok, békák, a hallgatag erdei siklók. Vajon hová tűntek? Bizony, ők is átalusszák a telet. Ki kövek alján, ki öreg fák odvában, sötét üregében, ahol helyet talál. A hörcsög is, mintha drága prémbundáját féltené az esős és zimankós időjárás viszontagságaitól, föld alatti termeiben, begyűjtött gabonájából eszegetve szundikálja át a telet. Maga a borz sem sétál kinn a nyírkos, nedves időben, hanem száraz és tiszta lakásában, a borzvárban éldegél. De én ágról ágra szállva még vígan éltem. Már kinőtt meleg téli toll ruhácskám, megvédett a hideg szél ellen. Amikor elerett az eső, így énekeltem. Es, eső, es, engem ne keres! De az eső mégis rám talált, Én meg egy csapzott, bundás nyuszira akadtam. Meg is dorgáltam nyomban. Ilyenkor minden rendes nyuszi a nyuszi házban alszik. Micsoda? Szökkent talpra a tapsívüles nyuszi. Hogy költheted ilyen henye hírét a nyúl nemzetségbe? Hogyan? Ti nem alusztok téli álmot? Csodálkoztam. Bizony, a nyuszi válaszra sem méltatott, hanem megvetően odébb iramodott. Később az őzike magyarázta meg nekem, hogy a nyuszi, mióta világ a világ, esőben, szélben, hóban, fagyban, a szabadban marad, s újonnan nőtt meleg téli bundájában dacol a hideggel. Őzike lett ekkor az én jó barátom. Ő mesélte el azt is, hogy a medvék is barlangjaikba húzódtak, és hosszú téli álomra hajtották medvefejüket. Fagyos szél zörgette az ágat. Napról napra nőtt a hideg. Aztán egyszerre csak fehér lett a világ. Olyan fehér, amilyennek előtte sohasem láttam. Mi ez a nagy fehérség? Kérdeztem Őzikét, aki annyival okosabb volt nálam. Ez a hó, felelte. Alvó erdők, alvó mezők takarója. Szépnek szép, ismertem el, csak éppen elfedi előlem az ebédemet. Nem látom az apró magvakat, szemeket, s bizony nekem már nagyon üres a begyem. Harmadnapra még üresebb lett, s hiába kértem a fától, erdőtől, mezőtől tanácsot, mit évő legyek. Aludtak mind, s én ott álltam a nagy télben, tanácstalan. Bántam, szántam, miért is nem hallgattam Cinege testvéreim tanácsára? Miért maradtam künn az erdőn? Aztán gondoltam egy nagyot, s utánuk repültem. Meg is találtam őket, s velük együtt átvészeltem a telet. Azóta is mindig a házak közelébe költözöm télire.
3: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
0: Drága barátaim!
3: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
3: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 31-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Hűvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 31-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kezdjük vidáman! Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól Gubik Petra, azaz én, a Csukás Mese Rádió csatorna hangja várom a készülődő gyerekeket és szülőket, hogy együtt jókedvűen induljon a nap. A nyár utolsó napjaihoz közeledve minden visszatér a megszokott kerékvágásba. Előkerülnek a hátizsákok, tornazsákok, váltócipők, újra beállítjuk az ébresztő órát, és bizony egyre gyakrabban hangzik el otthon. Ideje készülődni! Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól a Csukás Mese Rádió is segít ráhangolódni az új időszakra. Kezdjük vidáman! A Csukás Mese Rádió felkészítője.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Műsorajánlót hallottatok! Amit most hallgatsz, az a...
4: Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Drága hallgatóim, itt a nyár, az izgalmas kalandozások időszaka. Mivel nagyon szeretlek benneteket,
6: mondok nektek néhány jó tanácsot, amit érdemes megfogadnotok. Mivel a napocska sugarai nyáron sokkal erősebben tűznek, mint tavasszal, ezért kérlek, vigyázzatok a bőrötökre, és mindig kenjétek be magatokat napvédőkrémmel. Hogy miért kell ezt csinálni? Azért, hogy ne égjen meg a bőröd, mert az nagyon nem jó dolog. Tudjátok, az erős napsugarai nem tudják magukat szabályozni. Nem érzik, hogy jaj, túl erősen sütöm meg a gyerekek csodaszép bőrét. Így aztán a saját bőrödre bizony neked is vigyázni kell. Hogy hogyan tudsz vigyázni rá? Kend be a bőrödet napvédőkrémmel. Igen, az orrodat is. Napközben pedig mindig viselj kalapot a fejeden. Ne állj túl sokáig a tűzőnapon. Legyen nálad egy kulacs, vagy egy üveg, amiben víz van, és egész nap folyamatosan kortyolgass belőle. Ha mindezt betartod, minden rendben lesz. Jó nyaralást, egyfejű barátaim! Csukás Mese Rádió.
7: Sziasztok! Morvai Noémi vagyok. Ma én olvasok nektek. Méghozzá Mester Györgyi Csemete című meséjét. A mamának mindene a kert. A tavasz közelettével nyugtalanul várja, hogy a városból leköltöztessük vidéki kis házába, ahol kert is van, és kedvére ültetheti a virágokat, palántázhat, gondozhatja a gyepet és a gyümölcsfákat. Ez utóbbiakkal csak egy a gond, öregek, mint ő. Ami persze önmagában nem baj, csak hogy a fák kevésbé életre valók, mint a mama. Korhad a belsejük, ágaik mézgássá válnak, évről évre jobban megviseli őket a levéltető, és persze, ami a fő gond, már alig teremnek. Mama leginkább a szilvafa esetében bánja ezt. Nagyon szereti a gyümölcsét, de ezt a fa kellőképpen nem hálálja meg. Mostanában már csak 2 évente hoz termést, és akkor is keveset. A száraz ágak levágásával is csak fogy a fa, előbb-utóbb ki kell vágni, ami mamának a legnagyobb szívfájdalma. Ezért volt nagy a meglepetés, amikor egyik látogatásunk alkalmával lelkendezve mutatta, hogy közvetlenül a fa matuzsálem törzse mellett vékony, seprűnyél vastagságú fácska nőtt ki a földből, és az ég felé nyújtózkodó ágacskák végén már apró zöld gyümölcs kezdemények is mutatkoztak. Utódot nevel nekem az öreg fa. Előbb csak pár szem, majd egyre több szilvám lesz, mondta a mama. Azon a tavaszon abszolút kedvencévé vált a törekvő kis csemete. Legközelebb cseresznye éréskor látogattunk el a mamához. Érdekből is, mert szeretjük a cseresznyét, na meg őt is kímélni akartuk, mert ha mi nem megyünk el hozzá, hát vonatra ül és maga cipeli fel kilószámra a feketére érett mézédes gyümölcsöt. Mama ez alkalommal szokatlanul rossz kedvűnek látszott. Nem tudván az okát, aggódóan rögtön az egészsége felől érdeklődtem. Kétértelmű választ adott. Jól van, de igazán még sincs jól. Nem is akart azonnal körbevezetni a kertben, ahogy korábban érkezésünkkor mindig tette. Csupán megjegyezte, ebéd után szedjük le a cseresznyét, akkor friss gyümölccsel indulhatunk haza. Beszélgettünk, amikor egyszer csak az 5 éves Márk szaladt be az udvarról. Anya, gyere ki, nézd meg! Képzeld, a mama szilvafája cseresznyét termett! Mindnyájan felkerekedtünk, és mama hiába vonakodott, neki is ki kellett jönnie a kertbe, pedig ő már akkor tudta, amikor májusi cseresznye érni kezdett. Mindnyájan felkerekedtünk, és mama hiába vonakodott, neki is ki kellett jönnie a kertbe, pedig ő már akkor tudta, amikor a májusi cseresznye érni kezdett. A szilvafa mellett a közelében lévő terebélyes cseresznyefa föld alatti gyökereiből, vagy tán egy madarak által elfottyantott magból kikelt, növekedett a kis csemete, ami jó ideig azt a reményt keltette, hogy az öreg szilvafa megoldotta az utódlást, hálából mama több évtizednyi szeretetteljes gondoskodásáért.
8: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: szeretném én a kifli csücsköt kérni.
1: Te mit tudsz Süsüről?
2: Tudom, hogy ő egy sarkán, kedves, jó szívű, aranyos.
1: Na és mit tudsz még?

0: megsértődött. Azért sem érdekel. Vedd tudomásul, hogy neked nem is volt érdemes megszületnem. Most már elég legyen, fiam, szólt anyu szigorúan. És az micsoda beszéd, hogy neked nem is volt érdemes megszületnem. Annyit már illene tudnod, hogy ezt így kell mondani. Nekem nem is volt érdemes megszületnem. Ha már mindenáron ilyen butaságokat akarsz mondani.
1: Ez nem butaság, anyu, mondta Andriska csendesebben.
0: Én jól mondtam. Neked nem volt érdemes. Nekem?
1: Miért? Nem neked születtem? Nem a te kisfiad vagyok? Ma egész nap velem kellene foglalkoznod. A születésnapom van, nem?
0: De igen, nézett anyu komolyan. Már meg is ünnepeltük tegnap.
1: Kaptál ajándékot, rántott csirkét csináltam, és itt voltak a barátaid is.
0: De ma nem kell ebéd. Mesélj, mondta nagy szemekkel Andriska.
1: Nagyon sajnálom, mondta anyu. Te csak magadra gondolsz, és lehet, hogy nem vagy éhes. De Gabi anyukája elment, és megkért, hogy a kislánya ebédeljen nálunk. Gabi igazán nem mehet éhesen miattad az iskolába, igaz, Gabikám? Fordult a kislányhoz, és becsukta az ajtót. De a születésnapján néha érzékeny az ember. Andriska se találta a helyét. Lefeküdt a szőnyegre, és végiggurult a szobában. Gabika megszeppenve nézte. Andriska gurult, oda-vissza háromszor is. Aztán hirtelen felpattant.
0: Azért is játszunk.
1: Mit? Kérdezte Gabika.
0: Mesét.
1: Gabika nevetett.
0: Ne neves korán, figyelmeztette Andriska. Nem hiszed? Ülj le. Hallgasd. Krimit csinálok, izgalmasat.
1: Ha nem érdekel, menj ki a konyhába anyuhoz.
0: Ti nők úgyis.
1: De nem fejezte be. Mi nők? Kérdezte tágra nyílt szemmel Gabika.
0: Ti nők úgyis kissé értelmetlenek vagytok, nevetett Andriska, és érezte, hogy ez egyaféle sikerült mondás a felnőttek tréfálkozásából.
1: Gabikának nem volt ennyire felvágva a nyelve, bántotta, hogy nem tud visszaszólni, sírva kiszaladt.
2: Bumbi néni, az Andriska bánt.
1: Mit csinált az a haszontalan, kérdezte Andriska anyukája, és indult, hogy igazságot tegyen. De az előszobában megálltak. Andriska benn magában beszélt.
3: Kedves gyerekek, tudjátok, mi abban a házban lakunk, ahol a Florida Presszó van. Finom fagylaltot szoktam ott enni.
0: Ha erre jártok, kóstoljátok meg ti is.
1: Gabika bement, szótlanul leült, anyu meg nyitva hagyta az ajtót. Andriska zavartalanul folytatta.
3: A ház tetején jól lehet napozni, ott szoktam lesülni, és szép a kilátás. A hegyek úgy látszanak, mintha messze volnának, különösen aminek kilátó van a tetején, de autóval gyorsan lehet odaérni. Mellette egy kisebb hegynek az oldalában van egy mély, nagyon mély zegzugos barlang. Ott lakik három manó. Hogy hívják őket? Kérdezte Gabikától.
1: Nem tudom, felelte Gabika.
0: Buta vagy, mondta Andriska,
1: és élvezte a helyzetet, mert gondolta, hogy anyu is hallja.
0: A manók neve Örr, Mörr és Dörr. Mit gondolsz, miért? Kérdezte újra Gabikát.
1: Gabika, akit az előbbi buta vagy bántott egy kicsit, nem felelt. Andriska észrevette, és megpróbálta kibékíteni.
0: Azért, mert ezeket a neveket nagyon jól lehet berregtetni. Figyeled? Örr, Mörr, Dörr.
1: Andriska belemerült a berregtetésbe, és nem vette észre, hogy apukája hazajött, és anyu intésére halkan a falhoz simulva szorosan leült az előszobában.
4: Örr, Mörr és Dörr.
0: Igazi manók voltak. Aprók, szakállasak és jók. Persze csak azokkal, akik megérdemlik. Te megérdemled, Gabi?
1: Meg, bólintott Gabika. És milyenek azok a manók? Andriska megörült a kérdésnek.
0: Az örr fekete hajú, és fekete szakállal leér a földig. Piros kabátban jár, és fekete nadrágban. A nadrágja mörrnek is, dörnek is, fekete. A csizmájuk is egyformán piros, olyan, mint anyué. A mörr haja szőke, kék kabátot hord, és a szakálla csak derékig ér. Dörr vörös hajú, zöld kabátban mászkál, és a szakálla is rövid. Olyan, mint annak a szobrásznak a tévében. Emlékszel, Gabi?
1: Gabika bólintott, Andriska folytatta.
0: ördör és mör. Modern manók voltak, a barlangjukban sokféle gép volt, és távirányítással közlekedtek.
1: Olyan távirányított busszal, amelyet tegnap kaptál?
0: Olyannal is. De légy szíves, ne zavarj, mert koncentrálok, vágta ki hirtelen. És ha megzavarsz, egyrészt elfelejtem, miről akarok mesélni, másrészt elmegy a kedvem az egésztől. Most csak én kérdezhetek, világos? Kérdezte Andriska, és újra nekifogott. Szóval egyszer elmentünk az apuval a hegyre. Az erdőben keskeny volt az út, autóval nem tudtunk bemenni. Szerettem volna az erdőben sétálni. Kinhagytuk az autót is, indultunk befelé. Annak köszönhetem, hogy megismerkedtünk örrel. Gyönyörű, nagy fák közé értünk, és egyre sötétebb lett. A fák nagyon magasak voltak. Fenn összeértek az ágak, és a napot is eltakarták. Egyszer csak látjuk, hogy az egyik fa alatt azzik egy férfi, meg egy kisfiú. Megijedtünk, hogy talán betegek, és felkeltettük őket. Nagy nehezen felébredtek, és azt mondták, nagyon éhesek, mert régen eltévedtek az erdőben. Magyarázták, hogy egy hangszóró küldte őket oda, aki azt bömbölte folyton, hogy arra folyik egy folyó, ami tele van hallal. Abból szerettek volna halászni, és friss pecsenyét sütni, mert vendéget vártak, és kevés pénzük volt. De a folyót nem találták meg. Mondtuk nekik, hogy megkeressük együtt. Már éppen indultunk volna, amikor az egyik odúból kinyúlt egy kéz, és hozzánk hajított egy dobozt. Oda szaladtam. Őr volt a piros kabátjában, és azt mondta, a dobozt nyissátok ki, olyan orvosság van benne, hogy egy hétre nem lesztek éhesek. Figyeld, súgta apu anyunak, Andriska múltkorában a tévében látott valami hasonlót. Azt kombinálja. Mi még nem voltunk éhesek, mondta a mesét Andriska, szakadatlan. Apu éppen nagy tábla csokoládét hozott, így a férfi meg a fia ettek először a dobozból. De mi történt velük? Borzasztó eset! Tényleg jól laktak, és elkezdtek hízni. Nőtt a hasuk, nőtt a fejük, nőtt mindenük, csak éppen a ruha nem, ami rajtuk volt. Két perc alatt kihízták a ruháikat. Mi meg néztünk egymásra apuval. Micsoda szerencse, hogy mi még nem voltunk éhesek. A férfinak meg a fiának a ruháiról elkezdtek potyogni a gombok. Bum! Az egyik jól orrba vágott. Apu feltette a szemüvegét, az törhetetlen üvegből van, és egy fa mögé bújtunk, mert nagy csihipuhi következett. Pik, pik, pik, pik, potyogtak a gombok. A férfi meg a fia annyira megnőttek, hogy alig tudtunk felnézni rájuk. Akkor valaki megrántotta a kezemet. Őr volt, és azt mondta.
5: Andriska, most ebből a dobozból adj neki. Sajnos az előzőt eltévesztettem,
0: mondtam neki. Az bizony elég baj, mert biztos kényelmetlenül érzik magukat. És mi lesz, ha megint eltéveszted?
5: Dehogy tévesztem, bizonygatta őr. Szinte lehetetlen, nézd meg. Rá van írva, made in göncölszekér vissza.
0: Na és kérdeztem tőle.
5: Ennyi, Andriska, türelmetlenkedett őr.
0: A másikra az volt írva,
5: made in göncölszekér oda.
0: Még mindig nem értettem. Na és kérdeztem újra.
5: Na és, idegeskedett őr, ha véletlenül az odát adtam oda, akkor azon csak a vissza segíthet. Tulajdonképpen egy harmadik dobozt kellett volna adnom, ilyen felirattal, made in göncölszekér ennivaló.
0: Na, akkor apu, milyen szerencse, hogy kosárlabdázó volt, beledobálta a szájukba azt a másik szemet, mert ők már olyan kövérek voltak, hogy a kezüket sem tudták megmozdítani. Nem sokára elkezdtek fogyni, és amikor teljesen lefogytak, őr megfogta a kezemet, és egy zöld fényű ösvényen kivezetett bennünket az erdőből. Az autó a közelben állt. A férfit meg a fiát itt tettük le a fogasnál. Ők taxival mentek tovább, mert egy árva gomb sem volt a ruhájukon. Úgy emlékszem, valahol Zuglóban laknak. És őr azóta is többször meglátogat.
1: Még soha sem láttam, jegyezte meg Gabika.
0: Pedig most is itt van, mosolygott Andriska.
2: Hol?
1: Ijedt meg Gabika. A játékok közül Andriska előszedett egy bábot, amelyiknek piros kabátja és fekete nadrágja volt. Az ujjaira húzta és bólogatott.
4: Én vagyok. Szervusztok, gyerekek! Eddig tartott a mese, és ha benn jártok az erdőben, majd ti is találkoztok a manókkal, de vigyázzatok, akármit ne fogadjatok el. Jó éjszakát, gyerekek, jó éjszakát!
0: Anyu, kész van az ebéd? Kiáltott nagyot Andriska. Kész van, kisfiam, mondta apu.
1: Hát te mikor jöttél, örült Andriska. Hallottad a mesémet? Mit szólsz hozzá? Ha mesét szeretnék hallani, még azt is magamnak kell kitalálni. A nők csak a főzéshez értenek.
0: Apukája kuszán teleírt lapokat mutatott neki.
1: Nézd, Andriskám, leírtam, amit meséltél. Mesélj máskor is,
0: ne csak a születésnapodon. Andriska felvágta a fejét, mint egy boldog kis csikó. Felugrott az egyik fotel szélére, ott egyensúlyozott, és azt kiabálta.
6: Na-na! Na-na! Na-na!
7: A Születésnapi Mese című mesét hallottátok.
8: Amit most hallgatsz, az a...
9: Lukács Mese Rádió!
8: Rádió egyfejűeknek!
10: Sziasztok, Fodor Imre vagyok, és most én szavalok nektek. Vörös Sándor, Kánikula. Szikrázó az égbolt, aranyfüst a lég, eltörpül a lángűrben a tarkavidék. Olvattan a tarló hullámzik remeg, dom fölött utaznak izzó gyöngyszemek. Ragyogó kékségen sötét piheszál, óriás magányban egy pacsirta száll.
11: Figyeljetek, kezdődik a mese.
12: Mikula Péter, világszépítés. A gyógyító puszi, aki elmeséli nektek, Németh Lojzi. Megszólalt a telefon, Berci és én egyszeres tartottunk rá, hogy felvegyük. Én értem oda hamarabb, ami nem tetszett az öcsémnek. Kinyújtotta rám a nyelvét, és csúnyán nézett rám. Én is így tettem, ha már ő ilyen, én is utánoztam. Felvettem a telefont, és beleszóltam.
13: Tessék, Mikó lakás, Mikó Zorka vagyok. Szia Zorka tündér, Ildi vagyok. Hogy vagy?
12: Kérdezte anya testvére.
13: Szia Ildi, köszönöm, jól vagyok. Csak Berci a nyelvét nyújtogatja rám, mert én értem a telefonhoz hamarabb. Különben jól vagyok. Főztem Zsuzsi és Enci bácsinak ebédet. Meséltem nekik, és letettem őket aludni. Azért beszélek ilyen halkan, nehogy felébredjenek. És te jól vagy, Ildi? Mikor jössz hozzánk?
12: Kérdeztem.
13: Köszönöm, meg vagyok, Zorka cica. Mindig jó kedvem lesz, ha hallom a hangod. A jövő héten úgy terveztem, találkozunk, és frizurát csinálunk a babáidnak. Mit szólsz? Aztán Bercivel is építünk valamit Legóból. Mondd meg neki. De most add anyát, légy szíves.
12: Anya, gyere, tesód van a vonalban. Anya mindig olyan huncut hangon telefonál a nővérével, mintha éppen valami csintalan dolgot mesélne el. Ebből is lehet tudni, hogy kivel beszél. De most olyan komoly lett, apa is érezte, hogy valami történhetett. Amikor anya befejezte a beszélgetést, apa kérdően nézett rá. Kórházban van nagyi, mondta anya. Ugye nincs más dolgunk, és bemegyünk hozzá, nézett kérdően apára. Természetesen, mikor gondoltad, indulhatunk? Kérdezte apa. Minden más dolog megvár, tette hozzá. Anya egy olyan finom, hálás puszit adott apának, amit rögtön irigyelni kezdtem. Azt éreztem, ez a köszönöm, amit anya mondott, valahogy több volt, mint amikor azt köszöni meg, hogy apa segít neki kiteregetni a mosott ruhákat. És a puszi is más volt. Megkérlek, készítsd össze a gyerekeket, és csomagolok néhány fontos dolgot nagyinak, mondta anya. Apa hozzánk fordult. Gyertek, csipet csapat, öltözzetek. Nagyik a kórházba került, viszünk neki egy kis leveskét, gyümölcsöt és egy kis jókedvet is. Tudjátok, a kórház egy olyan hely, ahova akkor kerül az ember, ha elromlik valamije. Ott vannak a doktornénik, bácsik, akik azért dolgoznak, hogy megjavítsák. Berci még játszott volna a katonáival, de úgy kérte meg apa, hogy tegye el a játékait és öltözön, hogy elfelejtett nemet mondani. Felöltöztünk, beültünk az autóba, végig énekeltük az utat, de anya és apa most nem énekeltek velünk. Megérkeztünk a kórház elé, bevonultunk, és megkerestük a nagyik a szobáját. Furcsa hely ez a kórház. Mindenki pizsamában van, hálóinkben van. Ha nem doktor vagy látogató. Lehet, hogy mindannyian most ébredtek, vagy talán pizsi-dizsi lesz a kórházban. Arra értünk ide. A szobában nem csak Nagyi volt, hanem rajta kívül még három néni készült a pizsi-dizsire. Nagyon meglepődött Nagyika, amikor meglátott minket. Mindenkit megpuszil, és bemutatott a szobatársainak. Először anyával szeretett volna beszélni. Addig mi kimentünk a folyosóra apával és Bercivel. Biztos titkolóznak, mondta Berci. Ugye, apa, nem szép dolog titkolózni, folytatta. Ha titkolóznak, akkor csak valami fenséges sütemény receptje lehet a titok tárgya, mondta apa. Az pedig meglepetés, tehát nem kell tudnunk róla. De az is lehet, hogy a Nagyi egyenként akarja elmesélni nekünk, milyen kalandok várnak rá ebben a kórházban. Nem tudhatjuk, de azt javaslom, várjuk ki a végét, majd megtudjuk. Minden jó, ha a vége jó, mondtam a sajokban. Ekkor kinyílt az ajtó, anya állt ott, behívott minket. Én elmegyek beszélni a doktornénivel, addig átadom nektek Nagyikát, mondta. Gyertek szépségeim, hagy öleljelek meg benneteket, hagy nyomjak egy cuppanost az orcátokra, drága jó atyátok addig sétál egyet anyával. Gyere, Berci vitéz, hogy vannak a katonáid? Zorka szívem, hagy gyönyörködjek azokban a tengerkék szemeidben. Berci elmesélte, hogy indiánokkal harcoltak a katonái, és éppen győzelemre álltak, amikor eljöttek ide, és azt is, hogy Borzsa kutyát megugatta egy tréfás kedvű bácsi. Nagyon mókás volt, ahogy ugatták egymást. Ezen nagyokat kacogott Nagyi, de még szobatársai is. Milyenek a fiúk? Így az én öcsém is, ahogy befejezte a mondókáját, elvonult megkeresni anyáikat. Én ezt egy cseppet se bántam, hiszen alig vártam már, hogy sorra kerüljek Nagyinál. Elővettem a doktor felszerelésemet, amit még otthon csempésztem be a zsebembe, hogy megvizsgáljam és meg is gyógyítom Nagyikát. Volt nagy csodálkozás a szobában, azt mondták a nénik. Csípjétek meg, nem hiszek a szememnek, sárgulok az irigységtől. Ilonkám, hogy ilyen unokád van? Te Zorka, te, nem is te volnál, ha nem találtál volna ki valami meglepetést a számomra, mondta a Nagyi. Nem mozogj, Nagyika, mondtam, meghallgatom a szívedet, sóhajts még. Na, még egyet. Jól van, jó szívű vagy. Társ ki a szád, mondd A torkod is rendben van, de azért egy hétig ne egyél fagyit, s ne igyál hideg málna szörpöt. Mindenkit is megvizsálnál, Orka, viccelődtek a szobatársnénik. Nem lehet, mentette ki Nagyik az Orka, nagyon elfoglalt, időpontot kell kérni tőle. Ezen aztán jót nevettek. Vidám csapat lehetne így együtt. Ekkor váratlanul egy ismeretlen hang szólt hozzám a hátam mögül. Látom, körültekintően vizsgáltad meg a beteget, kedves kollégina. Hogy szólíthatlak? Az én nevem Szilvi doktornéni, mondta, és a kezét nyújtotta felém egy helyes, fehér köpenyes néni. Úgy látom, nagyon jó viszonyban vagy a kedves beteggel. Kicsit megszeppentem, de arra gondoltam, amit a szüleim tanítottak, kedvesen kell válaszolni, ha kérdeznek. Szia, doktornéni, én Zorka vagyok, Mikó Zorka, ő pedig a Nagyikám, anyukám anyukája. Mondtam, és nyújtottam a kezet én is a doktornéninek. Örülök, Zorka, hogy megismertelek. Megnézhetem az orvosi eszközeidet, kérdezte. Kicsit elszégyeltem magam. Ez csak játék, feleltem. Teljesen rendben van. Nekem is hasonló volt gyerekkoromban. Azzal vizsgáltam, gyógyítottam a babáimat, és szüleimet, ha hagyták. El is hoztam volna ide a kórházba, de már ki tudja, hol maradtak el tőlem. Itt kaptam felnőtt orvosi táskát. Megnézed? Vagy inkább maradsz most a nagymamáddal, kérdezte a doktornéni. Ide figyelj, Zorka, szeretnék valamit megosztani veled. Van egy új orvosi felfedezés, elmondanám neked, mit szólsz, folytatta a doktornéni. Nem titkos, kérdeztem vissza. Elmondhatod nekem? Igen, azt hiszem. Azt a lelkemre kötötték, hogy csak olyanoknak mondjam el, akik kizárólag jóra használják ezt a legújabb titkos felfedezést. Akik tiszta szívükből gyógyítanak. Aki nem olyan jó szívű, mint te, Zorka, az többet árthat, mint használhat vele, ezért te sem mondd el akárkinek. Megígéred? Ha igen, beavatlak ebbe a nagy titokba. Anyának elmondhatom? Kérdeztem. Igen, édesanyád is jó szívű asszony, mosolyog a szeme, mint a tied, válaszolta a doktornéni. És apának? Faggatoztam. Neki is. Ahogy mesélt róla a nagymamád, ő is mókamester. A munkamesterek is orvosok, a játékkal gyógyítanak. Akkor jól mondtam, és kíváncsian néztem a doktornénire. Hajolj közelebb, Zorka, mondta, s egész halkan, hogy más ne is hallja, a fülembe súgta. Ez az ősi módszer, amit újra megtaláltak a tudósok, a gyógyító puszi. Úgy működik, ha a beteg valaki, aki fontos neked, és ott lakik a szívedben, akkor a szíved összes melegével, szeretetével meg kell ölelned. Csak finoman, hogy érezze, ez egy olyan legbelülről jövő meleg ölelés. És egy gyógyító finom puha puszit kell elhelyezned az orcáján, miközben azt mondod, gyógyulj meg, nagyika, vagy apucika. Ha ezt teszed, őszintén, legszebb érzéseddel, a gyógyító puszi és a gyógyító gondolat felgyorsítja a gyógyulást. Megjegyezted, Zorka? Azt hiszem, igen, feleltem. Akkor nincs más hátra, próbáld ki, csak bátran. Ekkor Szilvi doktornénire néztem. Nagyon bíztatóan nézett vissza rám. Biztos a nézésével is tud gyógyítani, gondoltam. Rajta. Szívmeleg szeretettel, finom öleléssel, puha gyógyító puszi. Bízd magadban. Felmelegítettem a szívem, ahogy a doktornéni mondta. Feltérdeltem az ágyra, és nagyon megöleltem nagyit. És amikor már éreztem, hogy elkészült bennem a gyógyító puszi, puhán az arcához érintettem a számat, gyógyító puszit adtam, és azt mondtam, gyógyulj meg, nagyika. Nem szólt semmit. Csak egy hatalmas vízcsepp gördült le a szeméből. Elengedtem az ölelést, elvettem az ajkaimat a nagyi arcáról, leszálltam az ágyról, és azt figyeltem, vajon hatott-e már a gyógyító puszi. Meg is kérdeztem tőle. Ugye, nagyika, már jobban érzed magad? Érzed, hogy gyógyulsz már? Nem mondott semmit, csak olyan vizes szemmel, szép mosolyával rám nézett és bólogatott.
8: Csukás Mese Rádió. Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
14: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Én nagyon-nagyon-nagyon sok állatot szeretek ám, de az egyik kedvencem a ló. Úgyhogy most énekeljünk róluk.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese rádió.
1: Móra Ferenc, mindennapi kenyerünk. Szegény ember dolgát boldog Isten bírja. Voltunk olyan módban is, hogy a koldus is mákos rétest evett nálunk. De járt ránk olyan világ is, hogy még a koldus is nagy úr volt hozzánk képest. Mert annak minden rendes háznál terítettek, de mink bizony csak az éhkopot nyeltük. Hosszú volt az asztal, rövid a vacsora. De még ha azt kérdeztem is, hogy hát ebédre mit eszünk, az volt rá a felelet, három félét, kenyeret, haját, bélét. Én bizony jobban szerettem volna, ha csak két félét ettünk volna. Inkább ettem volna a kenyérrel szalonnácskát, mint haját meg a bélét. Jaj, cselédem, simogatta ki édesanyám a szememből a kócos hajamat. A szalonna csak ünnepnap jár az ilyen szegény helyre. Örüljünk neki, hogy a mindennapi kenyerünket megadja a jóisten. Együgyű eszemmel föl nem tudtam érni, mi azon az örülni való. Annál jobban örültem annak, mikor a jóisten először felejtette el megadni a mindennapi kenyeret. Kertész pecsenye lesz a vacsoránk, újságolta édesanyám. Az ám, csak hogy ahhoz a pecsenyéhez nem kellett bicska. Kertész pecsenyének a sült tököt csúfolja a szegény ember. Jó étel az annak, aki szereti, de én hamarosan felmondtam neki a barátságot. Visszakívántam a mindennapi kenyeret. Jaj, lelkecském, sóhajtott édesanyám. Most már a kenyér is nagy úr lett. Elszokott a házunktól. Rossz esztendő járt, mostohán hozta a föld a termést. Amit meghagyott a fagy, elverte a jégeső, leégette a forróság. Az idén aszalt almát termettek az almafák, hajította a sarokba esténként édesapám a csíkos tarisznyát. Az is jó volt nekünk már akkor, a fonnyadt alma. Olyan szűkös volt nálunk a kenyér, hogy egyszer három napig színét se láttuk. Éhesen ődöngtem az utcánk gyepes árok partján, mikor a gazdag hamar heverné, rám kiáltott a muskátlis ablakukból. Te hallod-e? Szakass a malackámnak egy kis papsajtfüvet ott az árokparton. Szép kövér levelű papsajtok bodorodtak ott. A levelüket megszedtem a malackának. Én magam meg teleraktam a zsebemet szép kerek papsajtocskával. Abból lesz én nekem jó vacsorácskám. Gazdag hamar heverné, nagyon meg volt elégedve a munkámmal. Nagy karaj fehér kenyeret adott napszámba. Szeretnél-e mézet a lágy kenyérhez, Dióbél? Kérdezte tőlem. De én már nem vártam a mézet. Szaladtam kifelé a kenyérrel, s már a kisajtóban beleharaptam. De abban a percben eszembe jutott édesanyám, s a falat nem ment le a számon. Lesz öröm, ha hazaviszem neki, gondoltam magamban, s belemarkoltam a papsajtba. Most már sokkal ízesebb volt, mint azelőtt. Édesanyám azonban nem örült meg a kenyérnek. Inkább sírva fakadt, s visszakínálta az ajándékot. Én már megettem a másik karajt, mondtam fülig elvörösödve. Anyám meg azon erősködött, hogy ő is vacsorázott már. Mégpedig bundás gombócot. Az pedig a hajában főtt krumplinak az ünneplős neve. Nem rossz étel az, ha jól megsózza az ember.
2: Ha nem tudod mit,
1: törülgette meg a szemét édesanyám. Eltesszük a kenyeret édesapádnak. Jól esik neki, ha hazajön a szőlőből. Hanem azt már én nem értem ébren. Hamar elnyomott az álom a dús vacsora után. Csak hajnalban ébredtem föl arra, hogy édesapám ellenkezett édesanyámmal. Nem viszem ki a kenyeret, fiam, egyétek meg magatok. Engem ellát odakint ebéddel az öreg eperfa. Minket se kell félteni, apja, erősködött édesanyám, s beletette a kenyeret a tarisznyába. Jó az Isten, ma is ad az annyit, mint tegnap. Hát éppen annyit adott. Papsajtocskát, sárgarépácskát, krumplicskát, de még egy darab sajtocskát is találtunk a láda fenekén. Olyan száraz volt már az, hogy a kés nem fogta. Örült is annak édesanyám nagyon, mert így nekem adhatta. Nekem nem mém bele ez az öreg fogam gyermekem. Még akkor is a sajtot majszoltam, mikor az édesapám hazatért a szőlőből. Vígan csóválta meg a tarisznyáját. Talált ki, cselédem, mit hoztam neked?
3: Mit ugyan, tám fürjecskét?
1: Ugrottam elé lelkendezve. Többet ér ez annál, nagyobb ritkaság is, ragyogott a szeme édesapámnak, és kiszedte a tarisznya csücskéből a nagy kincset.
4: Nézd, em madár látta kenyér.
1: Tulajdon az a karaj kenyér volt, amit én adtam az édesanyámnak, az édesanyám meg neki. Hármunknak mindennapi kenyere. Akkor tanultam meg igazán, mi az a mindennapi kenyér, amiért az Úristenhez imádkozunk.
0: Csukás Mese Rádió. Vár a sok barát és meg annyi kaland. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok! Gubás Gabi vagyok. Én fogok mesélni nektek, méghozzá nem is akármit, hanem Anna lányom kedvenc meséjét, amikor ilyen picike volt, mint ti, akkor nagyon-nagyon szerette ezt a mesét hallgatni, úgyhogy sok szeretettel mondom most nektek is Szabó T. Anna tükörcicák meséjét. Ez egy doboz. Mi van benne? Nézd! Mintha négy füle lenne, mintha két pár szeme volna, mintha kicsit mozgolódna. Hopp! Most eltűntek a szemek. De már tudod, hogy mi lehet? Missy Motol kapargázgat, csak nem egy szörny. Vagy tán állat? Hangja is van. Mi van benne? Talán cica? Ott a doboz a küszöbön, és most lapoz. Valaki jön. Püspök kenyér bácsi, látod? Kiolvastad, gratulálok! Mennyi minden van ma nála, tortaforma, sütistálka, habverő, üst, fényes, ezüst, villany, újtófa, kanálka. Torony billeg a kezében, itt egy tojás, rá ne lépjen. Belebotlik a dobozba, bele is néz csodálkozva, bele is nyúl. No hát, ezek puhák, mint a pittypangok. Hogyha szabad érdeklődnöm, kicsi macskák, kik vagytok? Kiugrik az első cica. A te neved legyen Cilla. Kiugrik a másik pici. A te neved legyen Laci. Laci, Cilla. Laci cica, Cilla cica, Iker cica, Tükör cica. Dorombolva körbejárják Püspök kenyér bácsi lábát. Gyertek bejjebb, kaptok tejet. Lefetyelnek. Lefety, lefety, lefety. A két cica most már örül, kíváncsian néznek körül, aztán indulnak nagybátran rosszalkodni a konyhában. Ez a kamra, ez a hűtő, ez a mikró, ez a sütő. Itt a szekrény, itt a pult, Cilla vajon itt lapult? Ez a tűzhely, itt az ablak, vigyázz, Laci, mert elkaplak. Cilla cica egyet gondol, meglegyinti Lacit jobbról. Laci visszaadja szépen, ő meg balról törli képen. Cilla buli, csihi puhi, dír dur, pif puf, giri guri. Ezek bizony, kis sóhaj, felborítják. Liszt, só, vaj, cukorömlik, hajajaj, most még nagyobb lett a baj, kifolyt az olaj. Macska mancsa pancsol benne, cica pracli csúszkál, és az olaj tetején egy citromszelet, narancskereszt csillagán is úszkál. Ennyi! Azt tapasztalom, ugráltatok az asztalon. Minden csupa maszat, mocsok, mind tönkre ment a narancs. Szálljatok le, de azonnal, nem halljátok, ez parancs! Nézelődni azért lehet. Sőt, aki kér, kicsit ehet. Halat kértek? Azt ma ne. Vaj és tejszín a menü. Cica vitamint is adok, mert a bunda attól ragyog. Remélem, hogy jól laktatok. Uzsonna szünet. Ideje, hogy pihenj kicsit, egyél te is olvasó, vagy hallgató. itt a finom vajas kenyér, ha sótlan, sóz, ott a só. Tölts egy pohár málnaszörpöt, ha túl hideg, lassan hörpöld. Felfrissültél? Felderültél? Rajta hát, laposz tovább, nem mondtam, hogy ennyi mára. A bácsi szól, most munkára, kis segítség kell nekem. Elmondom, hogy miről van szó. Van két drága gyermekem, ikrek, mint ti. Anna, Lili, még csak 10 évesek, holnap lesz a szülinapjuk. A cukrászok én leszek. 11 az dupla egyes, mint a két lány, egyforma. Jó lenne, ha a tortájuk mi hamarabb megvolna. Kell még sok-sok sütemény, azokat megsütöm én. Közben ti a csoki tortát készítsétek el hamar. Így szól Püspök Kenyér bácsi, és már is önt, tör, kavar. Ezt önt, méz, tej, szóda, tejszín. Ezt tör, 30 friss tojás. Szór, kakaó, csoki, kókusz. Kezdődhet a kavarás.
4: Mi kellhet még? Vanília, fahé, dió, szegfűszeg, mandula és pisztácia, mazsola, mák, málna, megy.
5: Könnyű, mint az egyszer egy. Kész a kuglóf, kész a bokta, kész a bálnás palacsinta, kész a finom püspök kenyér, rétes krémes pitefánk, most már jöhet a tortánk.
3: Cilla feltör, hopp, 2 tojást, Laci cukrot mér ki. Cilla habverőt hoz, mi mást, a módját már érti. Cilla jobbról balra kavar, Laci balról jobbra. Cilla jobbról bal fele nyol, Laci pont fordítva. Most formába, most sütőbe, lássuk, mi sül ki belőle. Keverik a csoki krémet, száll az illat, ugye érzed? Hol is az a kis kanál? Szánkban összefut a nyál. Püspök Kenyér bácsi ámul.
5: Tökéletes torta!
3: Marcipán betüket hozok, rendezzétek sorba! Előbb Cilla rendezgeti, de először nem megy neki. Betűt választ, írja.
5: A-ma.
3: Mégse jó. Azt írja. Ma-ma. Gyorsan kicseréli. Na-na. Végül eltalálta. Anna, Lili. Ez már sokkal könnyebb. Cilla figyel, s egyből megy. Aztán Laci kezdi írni. Kiválasztja, rakja, ígyni. B. Ez megvolt. O, ez rendben. L, ma egyszerű. D, ez igen. O, ez már volt. G, na végre. Tovább is van, nincs még vége. Először azt írja, súzli, majd kivesz egy betűt. Suli, nem jó, visszateszi. Suli. Kell rá gyorsan 2 pont. Szüli. Közepére jön a 2 szám. Kész is vagyunk. Ugye szép? Mit csináljunk, több nem fér el. Nem baj, ennyi is elég. Anna, Lili 11, boldog szüli.
6: Itt maradnánk kis kuktának.
5: Maradjatok, köszönöm.
6: Gyerekikrek, cicaikrek, 4-szeres az öröm.
5: Hű, királyság, miau, miau, miau, miau.
6: A bulin is itt leszünk.
5: De mi lesz a meglepetés? A lányoknak mit veszünk? Este lett, de csak van itt bolt, ami nyitva talán még. Vagy nem is kell, nem kell semmi. Mi leszünk az ajándék.
0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
7: Akinek van rugó a lábában, az indítsa be azt a bizonyos rugót, én pedig mesélek, méghozzá Petőfi Sándor bácsi szava.

0: hogy a mai hajókázásunk utolsó számához érkeztünk, ezért én azt hiszem, itt az ideje, hogy bemutassam nektek, hogy kik voltak azok a zenész úri emberek, akik segítettek nekünk ebben a jó kis játékban. Van egy hangszerünk, ami gyönyörű aranyszínű. Van egy hangszerünk, ami csodálatosan piros. És van egy ezüst színű hangszerünk is. Név szerint pedig szaxofon, klarinét és fovola, aki pedig mind a három hangszert megszólaltatta, Olá Marci! Egy kis virtuális tapsal én megjutalmazom.
1: Varázsdoki rendel.
2: Pajtik, hallottátok már a nagymamátokat arra panaszkodni, hogy fájnak a térdei, mert jön a hideg front? Ez nem is olyan lehetetlen, mint amilyennek hangzik. Ugyanis az ízületeinkben vannak olyan idegek, amik képesek érzékelni a levegőben lévő nyomásváltozást és megjósolni a vihart. De ez csak azoknál működik, akinek az ízületei nincsenek túl jó állapotban, úgyhogy nem éri meg ez a szuper képesség. Inkább ugrándozzatok örömötökben, ha tudtok ugrándozni.
1: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Csukás Mese Rádió!
4: Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukás Mese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színezőt Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filztollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
5: Hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Izgalmas mesesorozat settenkedő Tódorról, a környék réméről, aki megkeserítette a háziasszonyok életét és búskomorságba kergette a húsbolt vezetőjét. Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
7: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
7: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
8: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Gani Zsuzsa, Muki és Bajszi. Egyszer, valamikor réges-régen egy kis faluban élt egy kis kutya, Muki. Imádta a nyarat. Amikor sütött a nap, ott hempergett vígan a fűben, vagy kergetőzött a vidám gyerekekkel a mezőn. Még a sárkány eregetést is élvezte. Amikor a szellő magasabbra fújta a papírsárkányt, fark csóválva ugatta meg. Szerette szimatolni a tiritarka virágok szirmait. Hű, de finom az illata, mondta bódultan. Egyik nap, amikor Muki a réten sétálgatott, meglátott egy csapat kisegérkét, akik szomorkodva üldögéltek az árnyas fűben. Szervusztok! Hát micsoda szomorú arcokat látok, mondta nekik Muki. Miért vagytok ennyire bánatosak? Az egyik kisegér, Bajszi, megszólalt. Szervusz, Muki! Azért, mert nagyon félünk a macskáktól. Milyen macskáktól? Kérdezte Muki. Hát akik itt élnek a környéken. Círmostól, hógolyótól, aki fehér, mint a hó, és Kormitól, aki fekete, mint a holló. Ó, tudom, kikről beszéltek, de hát ők olyan aranyosak. Csak még játékosak, hiszen kölyök macskák. Nem sokkal nagyobbak, mint ti. Igaz, de attól még szeretik az egereket, és mi vagyunk az egyik kedvenc eledelük. Ebben igazad van. Muki megértette a kisegérkék aggodalmát. Nekem is voltak félelmeim, sőt, vannak is, és szerintem mindig is lesznek. De megtanultam, hogyan legyek bátor, hogyan tudjam kezelni ezt az érzést. Nem volt egyszerű, kitartónak kellett lennem, de nem adtam fel. Te, komolyan, mitől féltél? Sok mindentől. Rettegtem a sötéttől, az árnyéktól, de rájöttem, hogy sem a sötét, sem az árnyék nem bánt. Mindennek és mindenkinek van árnya, még nekem is, nektek is. Nekünk is. Hát persze. Hogy? Például, ha süt a nap az égen, mindig követ. A folyó tükrében szálló madárkának is van árnyéka. A vízpartján álló fáknak a víz tükrében látható. A benne úszkáló kacsáknak is van, és még sorolhatnám. Este pedig, ha valahol, valami vagy valaki közelében fény van, akkor árnyék vetül ki. De van, amikor csak fél árny. Az se biztos, hogy mögé. Lehet, hogy elé, vagy mellé. Majd figyeld meg. Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Nagyon szívesen. Mitől félsz még? Kérdezte Bajszi. Hát feláll a szőr a hátamon, ha valaki sokkal nagyobb nálam, még ha kutya is az. És a furcsa idegen dolgoktól. Sőt, akkor is, ha ijesztő hangokat, durranásokat hallok. Olyankor mit csinálsz? Régebben odafutottam az anyukámhoz, de egy ideje a gazdimhoz, vagy a házamba. Akkor megnyugszom. Hű, te igazán bátor vagy. Sőt, hős. Dehogy, mosolyodott el Muki. De köszönöm, jól esik, ha így gondolod. Köszönöm, hogy ezt is elmondtad nekünk. Nagyon szívesen, felelte Bajszi. Akkor mi is megtanuljuk megtalálni a bátorságunkat, hogy élvezhessük a nyár minden pillanatát. Tegyétek azt! Muki megtanította a kisegérkéknek, hogyan kell rejtőzni a bokrok között, hogy észrevétlenek maradjanak. Megmutatta nekik, hogyan figyeljék meg a környezetüket, hogy időben észrevegyék a veszélyt. Azt is megtanította nekik, hogyan mozogjanak gyorsan és ügyesen, hogy megusszák a macskák karmait. Ó, ezt a szüleink is így mutatták. Hát hallgassatok rájuk, és tanuljatok tőlük. Ők nagyon tapasztaltak. Így teszünk, ígérjük. Nagy előnyötök, hogy fürgék vagytok. Ráadásul akármilyen pici lyukban el tudtok bújni. ez igaz. Ezen aztán jót kuncogtak az egérkék. Megfogadták Muki tanácsait, és megtanulták tőle a bátorságot. Szüleik tanácsára is hallgattak, minden nap egyre jobban bíztak magukban, és egyre kevésbé féltek a macskáktól. Egyre jobban nőtt az önbizalmuk, és egyre több kalandot vállaltak, azért az óvatosságról se feledkeztek meg. Egy nyári nap Muki és a kisegérkék úgy döntöttek, hogy felfedezik a falu melletti erdőt. Az erdőben vidám madárdal töltötte be a levegőt, és a napfény suhintása átszűrődött a lombkoronák között. Az állatok ugrándoztak, futkároztak, és boldogan élvezték a nyáratta szabadságot. Muki és a kisegérkék belevetették magukat a kalandokba, felfedezték az erdő titkait, meglátogatták a tópartot, és megmászták a legmagasabb fát. Együtt szaladgáltak a réten, és ugráltak a virágok között. Boldogan teltek napjaik.
1: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: de ügyesek voltatok.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok. Küldjetek levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

0: felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hú, si, hú, si, hú, si, hú, si, hú, si, hú, si. Na gyerünk, si, hú, si, hú, most jön a dudaszó.

0: roche, il y en a tout à saut. Oh, oh, chi, oh, chi, oh, chi, oh, chi, oh.
1: Az óriások országába érkezünk, de nagyra nőttek ezek, de ott a 7 mérföldes csizma, nagy diva, csak amilyen nagy olyan, büdös is.

0: tourne tout d'un saut. Oh oh, chi, pouf, chi, pouf, chi, pouf, chi, pouf.
1: Este felé a kurta farkú malac elpihen. Na most ezt mutasd, figyelj, s nem

0: was doing. She,
1: woo, she, woo. Mush you na do da so.
0: Látom az állomást, te ott integet Jancsi és Juli.

0: szavakon.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Sziasztok! Szilveszter vagyok. Tüskés Hátó a következő mesében mindent meg szeretne tudni a figyelmességről, amiben még bizonytalan. Nem csak az emberekkel, a természettel is udvarias szeretne lenni. Lássuk, mit mond erre a legkisebb ugrifüles. Csukás István, ugrifüles az illemtanár. Hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugrifüles összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés Hátó kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte. Ha nem zavarlak, min gondolkozol? Azon gondolkozom, hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk, vagyis a nyilvános helyeken, mint például moziban, klubban, sátortáborban. Tüskés Hátó nagyon elcsodálkozott. Ott is kell viselkedni, de hát oda szórakozni járunk, meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni. Tüskés Hátó ezt elismerte. Az igaz, de azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod. Először is nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a késő jövő zavarja a többieket, amíg bemászik a helyére, a sor közepére. Aztán már szinte törvényszerű, hogy a késő jövőknek mindig középre szól a jegyük. Tüskés Hátó a vállát vonogatta. Jó, tegyük föl, hogy elkéstem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett, megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszönd meg, ha felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, míg befelé igyeksz a sorba, ne a hátsó feledet. Értem. És mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént, én már esetleg láttam a filmet, ugye? Nem illik még elfoglalni a teljes karfát, mert az nem csak a tiéd. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálná. És izgulni sem szabad? Dehogy nem, az ember nem unatkozni jár a moziba. Csak halkan izgulj. Tüskés Hátó nagyot sóhajtott. Akkor jó. Már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni. Ha senki sem zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy. Ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy fügykoncertről hamarabb összeragad. Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is, mint a moziban. Annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás. És ha nem tetszik, akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz. Tüskés Hátó vidáman bólogatott. Azért ez nem is olyan nehéz, de kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani mondjuk klub délutánokon, hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánokon is meg kell tartani egy-két szabályt, de ezeket már mind ismered, ezekről már beszéltünk, vagyis udvariasnak kell lenned, megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály, semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve, ami elrontja a hangulatot. Tüskés Hátó ravaszul mosolygott, és az jutott eszébe, hogy most már azután egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi vagyok rá, hogy a nagy illemtanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön. Na és a táborozásnál? Ott milyen illemszabályok vannak? De ugrifüles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is. Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért természettel szemben is illedelmesnek kell viselkedni. Tüskés Hátó nagyon elcsodálkozott. A természettel?
Igen, a fával, a vízzel, a heggyel. Na, erre kíváncsi vagyok. Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből, nem vésed a neved a fa törzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet, nem dobálod kővel a termést, nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében. És a vízzel? Nem piszkítod be, mert hát, ha más is fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok háta mögött, nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit, nem csúzlizol a sirályokra, nem fúlsz lyukat a gát oldalába. Na és a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias? A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, a hegyoromban, teleszívod a tüdőt jó levegővel. És nem is játszhatok? Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz anélkül, hogy kárt okoznál vagy zavarnál valakit. Van hely elég. Tüskés hátú hosszan elmerengett, majd így szólt: ígérem, hogy udvarias leszek a természettel. Tüskés hátú igazán jó tanítvány. Nem csoda, hogy ugrifüles büszke rá. Tudom, hogy számotokra sok intelem már mind csak ismétlés volt. De a jól bevált mondás szerint az ismétlés a tudás anyja. Minden nap gyakoroljátok a kedvességet. Szép álmokat!

Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Melyik a kedvenc meséd?
1: Azt nem tudom most megmondani, mert egyszer az egyszer ez, mert mikor bogaras, mikor mit tudom én, hát most nem tudom mondani.
0: Te pont olyan vagy, mint Süsü.
1: Süsü. Aki mondja.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Éljen a nyár, és a napsütés, és a víz! Viszont, mielőtt egy nagyot csobbansz a tavakban vagy folyókban, mindenképpen fogadd meg te is a hajós kapitány nagybácsikám tanácsait. Ő mindig megmondta a tutit, ha vízről volt szó, mert ő aztán nagyon sok mindent látott a hajókról. Az első fontos dolog, amit mindig mondogatott nekem, hogy forró, felhevült testtel tilos hideg vízbe ugrani. Tudod miért? Mert a tested, a szíved nincs felkészülve erre a nagyon gyors hőmérséklet változásra. Mielőtt bemész a hideg vízbe, vizezd be a testedet a tó, a folyó vagy a hűsvízű medence vizével. Ekkor van ideje megszokni a szervezetednek a hidegebb vizet, és utána meg szépen, fokozatosan belesétálhatsz a vízbe. Az én tengeri medve nagybátyám mindig ezt csinálta, és még mindig jó egészségnek örvend. Ja, és majd elfelejtettem, attól is óvva intett, hogy bányatavakban egyedül úszkáljak. Ugyanis a bányatavak nagyon hirtelen mélyülnek. Emiatt nem tudod azt sem kiszámítani, hogy meddig ér le a lábad. Az meg egy másik kérdés, hogy a bányatavak amiatt is veszélyesek, mert bármibe beleléphetsz. Úgyhogy az sem túlzás, ha van a lábadon papucs vagy békatalp, ha belemész a tóba. Csukás Mese Rádió.
2: Szervusztok, gyerekek! Ferenci György vagyok. Most egy népmesét mesélek nektek, melynek címe a Rátóti csikótojás. Hol volt, hol nem volt az országban egy Rátót nevű község? Ebben a Rátótban a csőz egyszer a mezőn egy hatalmas úri tököt talált. Tyű, fékomatta teremtette, csodálkozott. Na hát ez már megint mi? Mert hosszú főznivaló tököt már látott, de ilyen sütnivalót még soha. Fölvette, megtapogatta, megszagolta. De a maga fejétől csak nem tudta kitalálni, hogy mi. Bevitte hát a faluházára. Ott éppen együtt volt a kupak tanács. A derék előjárók is mind szörnyűködtek. Csak nézték, hol a tököt, hol egymást. Azt mondja a legöregebb, a legokosabb. Sok időt megértem, de ilyen Isten teremtményét világéletemben nem láttam még. Mi lehet ez? Azt mondja rá az időben utána következő. Én is sok mindenen keresztül mentem, de ilyet még én se hettem életembe. És fordul kérdő tekintettel a korban alatta állóhoz. Az azt mondja. Ami azt illeti, én se vagyok már mai gyerek, de azt én se tudom, hogy ez mi a csoda lehet. De azért bíró a bíró, hogy ő mindent tudja. Itt aztán a bíró is beleszólt. Hát, atyafiak, ez, ahogy a formája mutatja, csak is tojás lehet. Erre aztán a többi feje is egyszeribe megvilágosult. Persze, hogy tojás, mert mi más is lehetne, ha nem tojás. A csősz most már arra is emlékezett, hogy még egészen meleg volt, amikor a földről felvette. A bíró nem hiába hitte magát okos embernek, mert most még azt is tudni akarta, hogy a tojás micsoda tojás. Egy gyíksárkányé, mondta a legöregebb előjáró. Ludvércé! De a bíró a csőszre hallgatott. Az pedig olyan képpen beszélt, hogy akkoriban, mikor a tojásra ráakadt, valami idegen négylábú nagy állat csatangolt a határba. Futott, sörénye volt, hosszú szőrű farka. Annak a rátótnak a környékén még ritka volt akkoriban a ló. A parasztok tehinnel szántottak, s fuvaroztak. Még a lakodalomba is tehin vont, a szekéren mentek. De a bíró látott már lovat is, csikót is. Felkiáltott hát. Csikó! Csikó tojta! Most már az öregek is fújták. Úgy van, ez csikó tojta, mert mi más tojhatott volna nekünk ekkorát. Ebben mindnyájan megegyeztek. Eddig szerencsésen eljutottunk, szólott a bíró. Még csak azt mondjátok meg, atyafiak, most mit évők legyünk. Kiköltetjük! Ki ám, de mivel? Nekünk nincsenek lovaink. Mindenki törte a fejét. De hát csak a bírónak támadt jó gondolata. Tudják mit, atyafiak? Amondó vagyok, hogy ezt a drága szép tojást költsük ki magunk. Ebben aztán megegyeztek. Jó példának először a bíró ülte meg a tojást. Aztán sorra a többiek, amint a kor szerint következtek. Ki-ki egy napig. Épp úgy, mint a kotlóstyúk a tojásokat. Talán még ma is ülne valaki a tökön, ha a szomszéd faluba rebesgetni nem kezdték volna, hogy a rátóti kupak tanácsra rázápult a csikó tojás. Mert hogy csak nem kell ki. Erre aztán az előjárók zúgolódni kezdtek, hogy ők bizony nem ölik tovább senki lova tojását. A bíró nagyon elszomorodott. Szentül meg volt győződve, hogy a kis csikór már mozog is a tojásban. Megrázta, megszagolta. Megszagoltatta az előjárókkal is. De azok most már hitetlenek voltak. Az ő úruk szerint a tojásnak már szaga volt. Záp. Végtére is megállapodtak abban, hogy a záp tojást kiviszik a határban egy hegyre, mert onnan épp afelé a falu felé gurítják, amelyik a rátóti tanács lebecsmérlésében a leghangosabb volt. Ennek a csodájára aztán egész Rátót kivonult. Mindenki látni akarta, hogy kapja meg a magáét az a rossz nyelvű falu. Előhozták a tojást. Bizony szaglott már messziről is, mikor az orrukat már valamennyien befogták, a bíró levette a talicskáról, s gurítani kezdte a csikó tojást. A tojás gurult, gurult, s a domb alján belegurult egy galagonyabokorba. Ott valami kőbe ütközött, s rapityára törött szét. A bokorból pedig ugyanakkor kiugrott egy pici nyúl, erre aztán egész Rátót adta a hangot, ahogy kinek-kinek a torkán kifér. A pici csikó! Né, fut a pici csikó! Utána emberek! A sok nép a nyúl után eredt. A dombon csak a bíró maradt. Látva, hogy haszontalan a rohanás, mert a rohanó kis jószágot senki nem éri utol, szomorúan így sóhajtott magában. Nem megmondtam, hogy a csikó már mozog. Miért is nem ültük türelemben még egy-két napot, az Isten adta csikó tojást.
1: Mesés délelőttet. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csepp, csepp, csepereg. Villan csattan, megered. Záporfüggöny zuhatag, fut a felhő, süt a nap. Jött, ment, jót esett. Fűnek, fának jól esett.
0: Ez a mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a király kenyere. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Hol volt, hol nem volt, ne keresden túl volt, neve nincsen innen volt, az egyszeri királynak csak egyetlen egy foga volt, az is beletörött a beletlen kenyere keletlen hajába. Hely, mákos, teringette, mézes borongatta, ütött az asztalra az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még Béle sincs a kenyeremnek? Hozzatok hamar a péktől egy kalácscipót, Béle foszlós legyen, haja, mint a sejem. Gyémántos főudvarmester oldalba könyökölte a rubintos főkamarást. Rubintos főkamarás az aranyos főajtón állót. Aranyos főajtón álló az ezüstös főszakácsot, az ezüstös főszakács a vászonkötős kiskuktát, vászonkötős kiskukta a tenyerébe szedte a lábát. Gyiknak ment el, csigabigának jött vissza. Van már kis szék, csak lába kék. Uram király, tisztel a pék. Vékával méri becsületed, mogyoróhéjjal a hiteledet. Annyi már nála az adósságunk, hogy a harmadik szomszéd ajtaját is mind telekrétázta vele. Hely, kécskei, kecske, csókai, csóka, fohászkodta el magát az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még a pék se állt hitelbe. Hamar vigyetek neki egy erszény aranyat a láda fiából. 100 aranypengőt, ragyogót, csengőt. Főudvarmester oldalba könyökölte a főkamarást. Főkamarás a főajtón állót, főajtón álló a főkincstáros. Főkincstáros elment, mint a sólyommadár, visszajött, mint az ólommadár. A fejemnek grácia, üres a láda fia, nagy pénznek kis helye, csak azzal van tele. Ej, túrótlan, rétes, almátlan, béles! Keseredett el az egyszeri király. 100 palotámban 1000 terem, s nincs egy betevő falat kenyerem. 1000 szolgámon arany a ruha, csupán én rajtam rongyos a suba. Tenger jobb ágyom, özön az adó, s nem maradt belőle se író, se savó. Kis balta, nagy foka, mi ennek az oka? Egyszeri királynak könnye záporozott. Vászonkötős kukta hamar rostát hozott, könnyeit a király abba ejtegette, úgy, hogy az udvarát árvíz fenyegette. Bánja a kánya, legyintett a király, könnyeimet addig el nem állítjátok, ameddig a nincsnek okát nem adjátok. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek eszük összetették, s amit kisütöttek, aranytálcán a király elé tették. Uram király, az adó úgy elolvadt, mint a hó. Hiszi a piszi, legyintett a király, s mint a sebes eső könnye záporozott, vászonkötős kukta lyukas vödröt hozott, könnyeit a király abba eregette, már az egész várost árvíz fenyegette. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek addig súgtak, búgtak, míg valahára megint észhez nyúltak. Verejtékből pergett az adórakásra, hogy a nap rásütött, elszállt, mint a pára. Vakvarjú látta, süket tyúk hallotta, legyintett a király. A könnye még 100-szor jobban záporozott, hamar a kiskukta lyukas hordót hozott, könnyeit a király abba ejtegette, már egész országát árvíz fenyegette. Úgy megijedtek az udvari méltóságok, hogy bújtak volna már a láda fiába is, ha befértek volna. Kapkodtak fűhöz, kapkodtak fához, csak a kukta kapott a lisztes hombárhoz. Ürgette, forgatta, zörgette, kongatta, utoljára kimarkolt belőle egy marék lisztet. Van itt ész, hamar kész, uram király, ide néz! Látod-e ezt a marék lisztet? Palacsinta bukta, látom ám kukta. Na, uram király, mire ez a marék liszt a te markodba kerül, megtudod, hova lett az adó. A kis kukta akkor szétnyitotta a markát, s belehullajtotta a lisztet a főkincstároséba. Tedd, ami tiszted, add tovább a lisztet. Főkincstáros adta a lisztet a főszakácsnak, főszakács a főudvarmesternek. Ide is ragadt, oda is tapadt belőle, végre semmi sem maradt. Hallod-e, kukta, ebből se lesz bukta, csóválta meg a fejét a király, mikor a főudvarmester belerázogatta a tenyerét az övébe. Mindnyájuknak lisztes lett a marka, nekem csak az ujjam hegyére jutott egy kicsi. A kiskukta azt a kis lisztet is letörölgette a vászon kötőjével a király ujjáról, s a közben azt súgta a fülébe. Uram, királyom, láthatod magad, hova lesz a te tenger aranyod? 100 kézen átfolyik, egy szemig elkopik. Ej, talpra is ugrott az egyszeri király, s úgy szétütött a sok udvari léhűtő közt, hogy egy se állt meg, ne kerestől, neve nincsig. A ládakulcsot pedig átnyújtotta a kiskuktának. Fiamnak mondom, te viselt gondom. Na, a kiskukta gondját is viselte úgy, mint a tulajdonapjának. Ő felsége többet sose panaszkodott, étele, itala meg nem fogyatkozott. Napjában 3 kenyeret evett meg, hanem a haját meghagyta nektek.
0: A Király kenyere című mesét hallottátok.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Hoztam egy újabb találós kérdés számotokra. Így szól. Ez a nagy, sokszor fehér színű doboz a konyhában lakik, és nagyon hideg van benne. Azért, hogy az ennivalók frissen maradjanak. Általában világít belül, ha kinyitod az ajtaját, és külön polcokon tartjuk benne a finomságokat. Na, mire gondoltam? Igen, ez a hűtőszekrény. Én imádom kinyitni a hűtőt és megnézni, milyen finomságok vannak benne. Egyébként nagyon hasznos eszköz. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

nyilván várjál, csörög a telefonom, erre ki az? Várjál, te vagy, apa, halló, te vagy az? Nem, én az A38 hajón a gyerekekkel bulizom. Láthatatlan, anya, nem most, nem főz, nem takarít. A tesóm meg tablettát teszik és tabletten él. Hogy lehet mindenki ekkora szamár? Apa, tudod mit, inkább zenéljünk tovább, lájsz.

0: Háló, itt Kőhalmi Ferenc beszél.
1: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
2: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
3: Én nagyon szeretem.
2: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
4: Szervusztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok, és most egy olyan mesét mondanék nektek, amit akkor írtam még, amikor Ágnes lányom kicsi volt, ő most már nagy egyetemista. Igazából nem is írtam neki, hanem mondtam ezt a mesét, és nagyon nevetett rajta, és úgy éreztem, hogy jól sikerült, úgyhogy rögtön papírra is dobtam utána, és már diafilm is lett belőle, úgyhogy van neki egy kis karrierje, más gyerekeknek is kedvence. Az elefánt reggelije. A kis elefánt korgó gyomorral ébredt. Nem csoda, mert kicsike lévén csak a földön caplathatott és kajtathatott. Nem érte el a magasabb ágakat, sem az azokon puffadozva csúfolkodó nagy papaja gömböket, mangó dudorokat és lógó banán orrokat. Kész szerencse, hogy voltak szülei és volt csordája, és ha szépen megkérlelte egyik-másik hatalmas felnőtt példányt, nagy szuszogva tépdestek neki egy kupacra való, ízletes ennivalót. Most azonban egyetlen felnőtt sem akadt a közelben, ki tudja merre járnak. Kis elefántunk szeretett későn kelni. És egy szemernyi kedvesen volt a többiek után kutakodni, enni akar, de rögtön! Ha valamivel ostobácskább lett volna, hát nem mondom, benne lenne a slamasztikában, nem ez a kis elefánt, mondtam már nektek, inkább furfangos észjárású jószág. Szerencséjére a lomb is éppen megzörrem fölötte, és ő egy majom popót vesz észre magasan a feje felett. Ho-ho, ez aztán popóra... vagyis inkább kapóra jön. A kis elefánt ormányával megmarkol egy kis homokot, és feldobja a lomb közé, pontosan becélozva az ott üldögélő majom popóját. Piff, paff, puff. Hé, kidobál! Azonnal hagyd abba! Azzal a kis majom nagy dühösen megmarkol egy közeli ágat, lekapkodja róla a gyönyörű, érett gyümölcsöket, és piff, paff, puff. Mindet éppen oda csapja, ahonnan talán egy másik majom pimaszkodik vele. Fülelni kezd, de néma csend van, sehol semmi. Mi a csuda lehetett ez, gondolja, és pif, paf, puf. A biztonság kedvéért oda géppisztolyoz még néhány érett gyümölcslövedéket, ahol a láthatatlan bosszantó gépet sejti. Újra fülelni kezd. Megint semmi. A kutya fáját, pontosabban a majom fáját, mérgeskedik, ám ekkor mégis figyelmes lesz valamire. A fa alól jó ízű szörcsögés és csámcsogás hallatszik. A lombok közt kilesve, aztán mindent megért.
5: Aha, megéred a pénzedet, te disznófülű!
4: Nem is vagyok disznófülű, hanem elefántfülű! Méltatlankodik két csámcsogás közt a kis elefánt. Ja, és kösz a kaját! Tudod, földszintes vagyok én ezekhez a magasan lévő ágakhoz. És ha nagyok nem segítenek,
5: majd adok én neked kaját. Nesze, és tudod, kivel szórakozzál?
4: Mérgeskedett a majom azzal. Pif, paf, puf. Újból megsorozta a kis elefántot egy adag gyümölcsel.
5: Kösz, ez is nagyon ízletes, de lassan elég lesz, mert már majdnem jól laktam.
4: Kapdosta el az újabb küldeményt az ormányos.
5: Ó, te mamlasz, ez is ízlik?
4: Pukkancskodott a majom azzal, ráugrott az elefánt fejére, és nagy lelkesen boxolni kezdte a koponyáját. Pif, paf, puf. Hé, a fejem nem játszótér, unta meg a kis elefánt, és ormányával, paf, akkorát sózott a majomra, hogy az elrepült mint egy ágyúgolyó és egy ágon kötött ki fejjel lefelé a lábával kapaszkodva.
5: Hú, haver, ez szuper! A legjobb vidámpark!
4: Himbálózott a majom füligérő szájjal, majd még vagy 10-szer kikunyarálta, hogy a kis elefánt ormányával páf kiröpítse őt a világűrbe. A legutolsó alkalommal azonban recs, letörött az ág alatta, és a majom a homokban találta magát. Ez még nem lett volna baj, csak hogy odalenn olyasmit látott, ami cseppet sem tetszett neki.
5: Szervusz, majomka, szerintem nagyszerű étkezést biztosítasz nekem, ez csodálatos.
4: Sziszegte a pápa szemes kígyó, aki szintén nem reggelizett még, és ó jaj, a majom hús a kedvencei közé tartozott.
5: Kis elefánt, menj meg!
4: Rikkantotta a majom rémületében.
5: Miért is?
4: Legyezgette magát fülével a fülig mangó maszatos ormányos.
5: Mert mostantól minden áldott nap én fogok gondoskodni a reggelidről, jó lesz így?
4: A kis elefánt elvigyorodott és oda dübörögve oda kocogott, vagy éppen kocogva oda dübörgött hozzájuk, ez tulajdonképpen mindegy. A lényeg, hogy döngött is, kocogott is egyszerre.
5: A kígyó kényelmetlenül tekergett a maga részéről, egyáltalán nem kedvelt ezt az otomba földrengés.
4: Rendben, majom, de aztán el ne felejtsd, amit ígértél.
5: Kígyó, mondd csak, voltál te már masninak való lapos szalag, vagy éppen csinos bőrnyak kendő?
6: Egyik szem, szoszem,
4: vallotta be zavartan a hüllő.
5: Tudod, hogy csinosan festenél valakinek a nyakában, vagy a hajában? Ha gondolod, segíthetek, szívesen laposra taposlak.
6: Kaszán kedvezte, nem szükséges ész. Igazából a majom húzt sze, kívánom cseppet szem.
4: Jegyezte meg fanyarul a kígyó, és villámgyorsan becsusszant a bozótba. Attól fogva a kis elefántnak nem volt gondja a reggelire. A majom minden reggel ledobált neki egy jó halomgyümölcsöt, ő pedig hálából, ormányával, paf, szívesen feltasliszta a közeli fák tetejére, és a bőrnyakkendőnek való kígyóktól is megvédte barátját, mert ekkorra, talán mondani sem kell, a nagy cserekereskedelemben elég jól összebarátkoztak.
1: Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Ha úgy érzitek, hogy szükségetek van segítségre, bátran kérjetek tanácsot a szüleitektől és a felnőttektől. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni Nyulász Péter Mi az, ami című könyvéből. Hideg kaját tehetsz bele, forog bent a tányér vele. Egy-két percig melegíti, hogyha kész van, csengő jelzi. Mi az?
2: A mikrosütő.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Benedek Elek házasodik a Daru, aki elmeséli nektek Rák Kati.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon túl, az óperenciás tengeren innét volt egy rengeteg nádas. Rengeteg nádas két szélén egy-egy kis házikó. Az egyikben lakott egy daru egymagában, a másikban egy vadkacsa, az is egymagában. Bizony, egymagában, nagy szomorúságban. Egyszer mit gondol, mit nem, azt gondolja magában a daru, s ahogyan gondolta, úgy el is krúgatta, hely szegény világ, vetett ágy, sem apám, sem anyám e világon, senkim sincsen, pipa dohány sem ér az ilyen élet, folyton unatkozom, sosem múlatozom, én bizony megházasodom. Sokat nem teketóriázott, kicsípte magát kényesen, s elindult egyenesen a nádas túlsó szélére a vadkacsa kicsi házához, ottan be is kopogtatott. Itthon van-e, kacsa nagyság? Itthon vagyok, Daru úrfi. Eljönnél-e hozzám feleségnek? Dehogy mennék, Daru úrfi. Hosszú a kend lába szára, annál kurtább ám a szárnya. Még megjárná a menése, de lassú a repülése. Ugyan bizony, mit gondoltál, mikor hazúrról elindultál, hogyha hozzád mennék, nem volna mit tennék. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút. Hazament búsan a hosszú lábú Daru, hullotta könnye, mint a záporeső. Ilyen csúfság nem esett még véle, hogy ő ezt túlélje. De amint elment a hosszú lábú daru, gondolkodni kezdett a kácsa. Ejnye, ejnye, de nagy bolond voltam, hogy a darut kicsúfoltam. Hát élet az én életem, dehogy élet, ez nem élet. Ej, nincs nagyobb nyomorúság, mint az egyedül valóság. Mit gondolt, mit nem, elment a daruházához, szégyenkezve beállított hozzá, s mondotta nagy szemérmesen, Daru úrfi, itt vagyok, ragyogok, s ha úgy tetszik, örökre itt maradok. Igen, felelte Daru úrfi, jó lesz tovább igazodni, nem akarok házasodni. Hely, Istenem, megtartom, hová lett a só tartom? Kitámolygott nagy szégyenkezve kácsa nagysága. Csoda, hogy el nem süllyed szégyenletében, de még csodább, hogy meg nem pukkadt mérgében. Egész úton így kesergett

0: búslakodásra nincs okod. Leszek én hites asszonyod. Ivána herceg nem akarta megszegni az apjának adott szavát, így beletörődött, hogy feleségül veszi a békát. Miközben a testvérei egy nemes ember és egy kereskedő csinos lányát vezették oltárhoz. Attól fogva a két herceg megállás nélkül gúnyolódott vele. De Iván türelemmel viselte, és a békával feleségnek kijáró tisztelettel bánt. Egy napon a cár kijelentette. Azt kívánom, hogy mindegyik őtök felesége varjon egy inget nekem. Lássuk, ki járul elém a legszebbel. A két idősebb testvér a győzelemben biztosan tért haza, miközben Iván bánkódott, és mindent elmesélt a békának. Ő megnyugtatta a herceget.
1: Aludj csak, és álmodj szépet! Minden egyebet intézek!
0: Valójában a feleség egy hercegnő volt, akit Vasilisának hívtak, és egy gonosz átok sújtotta. Azon az éjszakán, miközben Iván aludt, levedlette a béka bőrét, és emberré változott. Azután megszőtte, megvarta, és kihímezte a legeslegszebb inget. Oroszországban még senki nem látott hozzáfoghatót. Amikor férje felébredt, majd kiugrott a bőréből az inget látva, és rohant is, hogy átnyújtsa a cárnak.
2: Kétségtelenül ez a legszebb ing. Ivánt hirdetem ki győztesnek, mondta a cár, és hozzátette. Most egy vekti kenyeret kérek mindegyik hercegnőtől.
0: Ahogyan az előző éjszaka is, mielőtt Iván aludt, Vasilisza emberré változott, és megsütötte a legfinomabb kenyeret. Ismét őt hirdette ki a cár győztesnek, majd bejelentést tett. Holnap bált tartok a palotában. Hozzátok el a feleségeteket a legszebb ruhájába öltözve. A béka ismét megnyugtatta Ivánt.
1: Azzal, hogy ki mit mond, ne foglalkozz, kérlek. Menj előre, és én majd később utolérlek.
0: Iván őszintén hitt a feleségének, így egyedül ment a bálba. Vasilisza a díszvacsora közepén érkezett meg a palota kertjébe, egy aranyfogaton. Gyönyörű estély ruhát viselt, amely minden jelenlévő hölgy irigységét felébresztette. Ki ez a szépséges idegen? Csodálkozott mindenki. Amikor Vasilisza helyet foglalt a mosolygó Iván mellett, a férfi arra gondolt, bárcsak örökké ember maradhatna a lány. Így anélkül, hogy bárki észrevette volna, ellógott a bárról és hazaszaladt. A békabőr a kandalló előtt hevert, Iván pedig teketóriázás nélkül a lángok közé hajította. Amikor felesége hazaért és felfedezte, könnyekben tört ki. Ha vártál volna még 3 napot, megszabadultam volna a gonosz kosei varázsló átkától. Így egész életemben raboskodhatok a várában. Ezekre a szavakra pedig hús, eltűnt a hercegnő. Iván kétségbe esetten keresésére indult, de hiába. Amikor az erdőbe ért, egy hatalmas medvébe botlott. A herceg már készült lenyilazni, amikor az állat esedezni kezdett.
2: Kímélt meg az életemet! Egy napon a segítségedre leszek!
0: Iván beleegyezett, hogy elengedi. Ugyanez történt később a sárkánnyal, és egy nyúllal is. Aztán pedig egy hallal. A fiatal herceg az erdő közepén pedig a vasorú bábára bukkant, aki jól ismerte Vasilisza történetét.
2: Az édesanyja irigyelte a lány bölcsességét, fogott a mesébe a boszorkány. Ezért megkérte koseit, hogy változtassa békává 3 évre. Csak úgy tudod megszabadítani, ha elpusztítod a varázsló lelkét.
0: Ketté kell törnöd egy tűt, amelyet egy nyúl rejtette kacsahasában lévő tojásban találsz. A nyulat egy tölgyfa tetejére rejtett kőládába zárták. Iván könnyedén megtalálta a fát, de túl magas volt neki, hogy felmásszon rá, és túl nagy, hogy leverhesse a ládát az ágról. Szerencsére a medve, akinek korábban megkímélte az életét, a segítségére sietett. Az állat megrázta a vállával a fát, a doboz pedig a földre hullott és kinyílt. A nyúl egyből előszökkent belőle, és el is szelelt volna, de Iván nyúlbarátja elkapta. Ekkor a kacsa kirepült a nyúl száján, de a sárkány, akinek életét Iván megkímélte, elkapta röptében a madarat, mire az a tojását a folyóba ejtette, de a hal, akit Iván életben hagyott, felhozta a mélyből, és átadta Ivánnak. A herceg felnyitotta és ketté törte a tűt, ezzel elpusztítva kosely lelkét. Vasilisza végül megszabadult az átoktól, és hercegnőként térhetett haza a férjével, Ivánnal. Így a jó ismét elnyerte méltó jutalmát.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mesterségek.
2: Kip-kop, kalapács, kicsi kovács, mit csinálsz? Sárga lovat patkolok, aranyszeggel szegelek. Utcupajtás, kap fel rája, úgyis te vagy a gazdája.
1: Hop-hop, katona, felülök a csikóra. Én ülök a csikóra, ti meg ketten a lóra.
3: Jákomnak volt 6 fia, mind a 6 csizmadia, Simi, Samu, Sámuel, Dini, Dani, Dániel.
4: Kovács, kovács, kalapács, kisült-e már a kalács, mindjárt kisült galambom, csak a tepsit vajazom.
1: Kipi-kopi, kalapács, így veri a jó kovács.
3: Dobol a kis bíró, pereg a dob, pereg. Kimegy az utcára, férfi, asszony, gyerek.
1: Aranyos kosárkám, akasztom karomra, mint kis gazdasszony, úgy megyek a boltba. Veszek bele almát, körtét, édességet, megkínálom vele minden vendégemet. Volt egyszer egy király, volt neki egy székje, izgette, forgatta, szamára kihallgatta. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, kémény, seprő, kotorász, fogó, aki áll.
5: Ha valaki vígan él, a juhás csak vígan él. Zöld erdőben, zöld mezőben, sétál, dudál, furujál, billeg, ballag, meg-megáll.
3: Közeleg már a nagy idő, a juhásznak a gazdával számolni kő. Nincsen neki egyebe, csak egy vezér ürüje, rajta részcsengettyűje.
0: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: A cinkotai kántor. A mesélő Radványi Dorottya. Élt Cinkotán egy derék, istenfélő, tisztelendő úr, aki miután számtalan évig hirdette az igét apróbb és nagyobb híveinek, egyszer véletlenül a hivatalos okmányai között kutatva talált egy régi papírost, amelyen nagy függő pecséttel, s ki tudná hány aláírással ellátva, az volt ráírva, hogy valaha ez az állomás bizony apát úrságnak neveztetett ki. Ez az előkerült okirat nagy szeget ütött a jámbor tisztelendő fejében, eszerint ő neki apát úrnak kellene lenni, és amennyire meg volt elégedve eddigi sorsával, kétszer annyira szerette volna, ha egyel feljebb léphet. Nem is sokat tétovázott tehát, írt egy ékes levelet, mellé csatolta a megtalált okiratot, és elküldte az Budára, Mátyás királyhoz. A királyt éppen jó kedvében találta a levél. Tréfás óráiban örömest évődött együgyű emberekkel, fogta tehát a kérvényt, és ezt írta a hátára. A folyamodó kérése teljesítetik, ha e három kérdésre meg tud felelni. Először, hol jön fel a nap? Másodszor, mennyit ér a király? Harmadszor, mit gondol a király? Amint a jópap megkapta a király levelét, nagyon elszomorodott, vajon ki tudna ilyen kérdésekre megfelelni? Három napi határidő volt rá szabva, azt a jópap megtoldotta még három éjszakával is, mert mind éjjel, mind nappal e három kérdésen törte a fejét, és minél többet elmélkedett, csak arra jött rá, hogy nem tud a kérdésekre felelni. Volt a papnak egy kántorja, aki állandó szomjúsággal küszködött. Látta a kántor a jó tiszteletes nyugtalanságát, ezért megkérdezte tőle, mi lehet a nagy baj oka. A pap elmesélte neki a király kérdéseit. Bízza csak rám, tisztelendő uram, mondta a kántor. Elmegyek én atyaságot helyett, és megfelelek én a király mindhárom kérdésére. A pap beleegyezett, feladta a kántorra a reverendáját, és elküldte őt maga helyett Mátyás királyhoz. A kántor, megérkezvén Budára, fölment azonnal a király elé, aki már várt rá. Kíváncsi volt, hogyan tud megfelelni a jámbor papasz ő kérdéseire. Ott álltak körülötte mind a nagy főurak, és előre nevettek a pap robására. A király azt kérdezi tőle mosolyogva. Nos tehát, jó hívem, mondd meg, hol kel fel a nap? A kántor végig törölte hosszú bajuszát, és így felelt. Felségednek Budán, nekem meg Cinkotán. A király és a főurak elnevették magukat, ennek bizony igaza van. Lássuk a másik kérdést. Mennyit ér a király? Erre egy kicsinyt vakarta a fejét a kántor, de kijött a felelet. Ha Krisztust eladták 30 ezüst pénzen, akkor bizonyára 29-et megér a király is. E feleletet is kénytelen volt mindenki igen helyesnek találni, jött tehát a harmadik kérdés. Mit gondol most a király? A király bizony most azt gondolja, hogy a cinkotai pappal beszél, pedig csak a nagyságos királynak legalázatosabb szolgája, a cinkotai kántor áll a trón előtt. Királynak megtetszett az ember. Mint hogy a kérdésekre te feleltél meg, légy te az apát, úr. Nem érdemlem én a nagy tisztességet, szabódott a kántor. Hadd maradjon ez a tisztelendő uramnak. Rám nézve elég nagy dicsőség volna, ha a cinkotai icce nem lenne oly kicsiny. Legyen hát kétszerese, mint amilyen eddig volt, rendelte el a király. Csak az felejtődött el törvénybe iktatódni, hogy az ára ne legyen kétszerese az eddiginek. Bizony, a mai napig is kétszer nagyobb az icce Cinkotán, mint máshol. Csak hogy kétszer drágább is.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, srácok! Novák Péter vagyok. Színházzal foglalkozom, tévéműsorok készítésével, meg mindennel, ami érdekel, mert a világ egy hihetetlenül izgalmas, gazdag hely. Erről tanúskodnak a meséink is. Mátyás király három kérdése, egy magyar népmese, és arról az igazságos királyról szól, akinek halála után bizony-bizony az igazságot féltették az emberek. Mátyás király három kérdése, magyar népmese. Elmondja Novák Péter. A gazdag főurak lépten nyomon unszolták Mátyás királyt, ki ezért, ki azért, volt, aki egy szabad jószágért, más pedig meg hivatalért. Egyszer kivitte őket magával a szántóföldek közé, s amint ott járkáltak, szemébe tűnt egy szegény, öreg paraszt, aki négy sovány ökörrel szántogatott csendesen. Mátyás megismerte az öreg embert, emlékezett arra, hogy valaha, ifjú korában, egykor hű katonája volt, s mindig tele volt furfangos ötletekkel. A király kedvesen megszólította az öreget. Hát jó öreg, messzi van-e még a messzi? Bizony, nagyságos uram, csak az ökröm szarváig. És mondd csak öreg, hány még a 32? Bizony már csak 12. De azért még most is meg tudnál fejni három vén bakkecskét. Megbizén, uram, királyom. A király ezen jót nevetett, az urak pedig csak bámultak, nem értettek egy szót sem abból, amit a király az öreggel beszélt. Látta Mátyás király az urak értetlenségét, és azt mondta az öreg embernek: amíg a képemet meg nem látja, addig meg nem magyarázza senkinek, amit most beszéltünk. Majd a három főurhoz fordult, és azt mondta nekik: no, ha azt akarjátok, hogy kívánságaitokat teljesítsem, hát fejtsétek meg nekem az öreggel folytatott párbeszédemet, a három kérdésemet az öreg válaszaival együtt. Amíg ezt nem tudjátok, addig ne is alkalmatlankodjatok kérelmeitekkel. A három főúrnak természetesen az volt az első dolga, hogy megkörnyékezzék az öreget, hogy mondja meg nekik, mit jelent az első kérdés. Megmondom, bízén, 100 aranyért, szólt az öreg, akinek volt esze, hogy ingyen ne beszéljen. Megadták neki szívesen. Hát, uraim, amíg fiatal voltam, az volt a messzi, ameddig elláttam a szemeimmel. Most pedig az ökreim szarváig látok, tehát csak odáig tart a messzi. És mit jelent a második kérdés? Faggatták tovább az öreget. Azt is megmondhatom, de azt 200 aranyért. A főurak vakarták a fejüket, de meg kellett tudniuk a talányt, hát csak lefizették a nagy összeget. Az öreg pedig megválaszolta nekik ezt is. Az bizony azt jelenti, hogy hajdan 32 fogal volt, hát most hány van meg belőle? Bizony már csak 12. Ezt ugyan könnyű lett volna kitalálni, gondolták az urak. De ott van még a harmadik kérdés, arra mi lehet a felelet? Hogy fejhet meg az öreg három vén bakkecskét? Megmondom én azt is, de annak már 300 aranya díja, mondta nekik a furfangos öreg. A főurak elszörnyedtek, de az öreg nem hagyta őket alkudozni, mind az utolsóig leszámoltatta velük kérges markába a 300 aranyat. Hát, uraim, így fejem meg a három vén bakkecskét, ahogy kegyelmeteket megfejtem. Ezt értette a király ő nagysága. Az urak erre nagyon megdőltek, no megálljon. Megmondjuk a királynak, hogy megmagyarázta a beszédet, pedig a király szigorúan megtiltotta, hogy amíg a képét meg nem látja, addig meg nem magyarázhatja senkinek. Én nem láttam a király képét, itt van mi, mondta az öreg, s mutatta a kapott aranyakon a király képét. Az urak elszégyelték magukat, és bosszankodva elsompolyogtak.
0: Csukás Mese Rádió.

a nyúl harangocskája. Élt az erdőben egy bűbájos kis nyulacska, akinek mindig lógott a nyakában egy apró harangocska. A harangot még a mamájától kapta, hogy mikor elcsatangol, akkor is tudja a nyúlanyó, hogy merre van a fiacskája. Márpedig a kis nyuszi imádott barangolni, egész nap a fák között bóklászott, ugrándozott, bukfencezett. Ám egy nap olyan messzire elcsámborgott, hogy kénytelen volt a visszaút előtt egy kis pihenőt venni. Kényelmesen elhelyezkedett egy bokor tövében, és akkor eszébe jutott a harangocskája. A legjobb lesz, ha felakasztom egy fa tetejére a drága harangocskámat, nehogy valaki elcsenje, amíg szundítok egyet, gondolta a tapsifüles, és felmászott az egyik fára, majd ügyesen elrejtette a lombok közé a harangot. Azután visszamászott a bokortövébe, lehajtotta a fejét, és egy pillanat alatt elbóbiskolt. Ásított egy nagyot a nyúl, amikor felébredt. Lassan kinyitotta a szemét, felpillantott az ágak közé, és legnagyobb meglepetésére a harangocskáját nem látta sehol. A nyuszi már azt hitte, valaki elvitte. De a szél megmozgatta az ágakat, és fentről halk csilingelés hallatszott. Csak mikor jobban megnézte, akkor vette észre, hogy a fa időközben hatalmasra nőtt, és a legfelső ágán ott lógott az elveszett harang. Drága harangocskám, gyere le szépen! Kiáltott fel neki a nyúl. Ám a harang meg sem moccant. A nyulacska akkor a terebélyes fához fordult. Kedves fa, kérlek szépen, add vissza az én csengő-bongó harangomat. Dehogy adom, olyan szépen csilingel a fülembe, vágott vissza a fa. Na, azt majd meglátjuk, mondta a nyulacska. Majd gondolt egyet, és elszaladt a baltához. Kedves balta, azért jöttem, mert van egy fa az erdőben, aki nem akarja visszaadni nekem a harangocskámat. Kérlek, vágd ki azt a fát, hogy visszakaphassam a harangocskát. A balta morgolódni kezdett. Nem látod, milyen elfoglalt vagyok? Nincs nekem időm ilyenekre. Talán most nincs, de majd lesz, vágta rá a nyúl, és már ment is egyenest a köszörűkőhöz a fészerbe. Kedves köszörűkő, kérlek, köszörüld meg a baltát, hogy kivágja a fát, és végre visszakaphassam a harangocskám, kérlelte a nyuszika. Hogy merészeled megzavarni a délutáni pihenőmet, förmett rá a kő. Menj, keres mást, aki ráér segíteni neked. A nyulacska szomorúan lépett ki a fészer ajtaján. Akkor eszébe jutott a víz. Oda ment a kúthoz, és lekiáltott. Kedves víz, kérlek segíts rajtam. Hajtsd meg a köszörűkövet, hogy az megköszörülje a baltát, az kivágja a fát, én pedig visszakapjam a harangocskám. Talán majd máskor, most nem érek rá, felelt a víz, és lebukott a kút mélyére. A nyulacska dübegurult, már éppen azon volt, hogy megdobja egy nagy kővel a kút vizét, mikor megpillantotta a mezőn legelésző bikát. Odafutott hozzá, és már messziről kiabálta. Kedves bika, így áll a kút vizéből, különben a köszörűkő nem köszörüli meg a baltát, és a balta nem fogja kivágni a fa pedig nem adja vissza a harangocskám. Sorolta a nyúl. Csak ne olyan hevesen. Épp most töltöttem tele vízzel a bendőmet. Nem iszok én már egy kortyot sem, dörmögte a bika. A nyulacska erre begurult, és elfutott az egérhez. Drága barátom, kérlek, csípd meg a kedvemért a bika lábát. Ha megcsíped, ő iszik a vízből, a víz meghajtja a köszörűkövet, a kő megköszörüli a balta kivágja a fa pedig visszaadja a harangocskám. Megcsípni a bikát? Hisz még a végén eltapos, ellenkezett az egér. A válasz hallatán a nyúl nem is habozott tovább,
és rögtön az egér régi ellenségéhez, a macskához ment. A macska éppen a verandán heverészett, mikor a nyúl hízelegni kezdett neki. Kedves macska úrfi, kérlek, fogd meg a ház egerét, hogy végre visszakaphassam a harangocskámat. És elhadarta neki az elveszett harang történetét. Miau, megfogom én neked szívesen, de előbb innék egy kis finom tejecskét, nyávogta a macska. A nyúl megörült a macska jó szívűségének, és már is futott a tehénhez az istállóba, hogy egy bödön friss tejet kérjen tőle. Jó napot, tehén uraság! Szépen kérlek, adj nekem egy kis tejecskét! Nagyon hiányzik a harangocskám, és ha nem viszek a macskának egy kis tejet, nem segít visszaszerezni. Könyörgött a nyulacska a tehénnek. Nagyon szívesen adok neked a tejemből, de csak miután megtömtem friss fűvel a bendőmet, kérlek, hozd nekem egy keveset a mezőről, mondta a foltos tehén. A nyúl pedig, mint a szélvész, szaladt a mezőre friss fűért. Szerencsére éppen ott találta a bérest, aki szívesen adott a nyuszikának a lekaszált fűből, miután meghallotta az elveszett harangocska történetét. A nyúl pedig boldogan ugrándozva vitte a tehénnek az eleséget. A tehén komótosan elrágcsálta a füvet, majd megajándékozta a nyulat egy bödön édes tejecskével. Hálás köszönet, kedves tehén uraság, mondta a nyúl, és már szaladt is a macskához a verandára. Miután a macska jó ízűen elfogyasztotta a tejecskéjét, rögvest indult az egérvadászatra. A nyulacska legnagyobb örömére a macska megfogta az egeret, az egér megcsípte a bika lábát, a bika ivott a kút vizéből, a kút pedig meghajtotta a köszörűkövet. A köszörűkő sem volt rest, megfente a baltát, a balta kivágta a fát, a szépen szóló harangocska pedig visszakerült gazdájához, az ugri-bugri tapsi füleshez. A nyulacska pedig olyan boldog volt, hogy visszakapta a harangját, hogy mindjárt a nyakába kötötte, s attól a naptól kezdve úgy vigyázott rá, mint a legféltettebb kincsére.

0: A megszolgált pénz. Élt egyszer egy gazdag kereskedő, aki egész életében keményen dolgozott, hogy családjának mindent megadhasson. Ám amilyen szorgos volt a kereskedő, olyan lusta volt a fia. Míg apja dolgozott, ő egész nap csak heverészett, soha nem vette ki részét a munkából. De ha a fiú csak lusta lett volna, ám takarékoskodni sem tudott. Két kézzel szórta az apja pénzét. Ékszereket hordott, és drága kelméket, szöveteket vett, hogy a város legjobb szabóival varrassa meg. Aztán egy nap a kereskedő megelégelte a fia léhaságát, és elhatározta, hogy megleckészteti. Elvitte hát a szomszédos faluba, és egy esztendőre béresnek adta, hogy megtanulja, mi az igazi munka. A fiúnak nem tetszett a dolog, de apjának nem mert ellent mondani, és beállt béresnek. Hanem a gazda tudta, hogy a kereskedő fia, és ezért arra gondolt, mégsem dolgoztathatom meg nagyon, mit szólna érte az apja. Ezért úgy döntött, hogy nem ad a fiúnak munkát, s az egy éven át ugyanúgy henyélhetett, mint az apja házában. A gazda etette, itatta, öltöztette, s neki a kisujját sem kellett mozdítania. Aztán, mikor letelt az egy év, a gazda odaadta a legénynek a fizetségét, 2 aranytallért, és hazaküldte. Otthon az apja már a kapuban várta.
1: Szervusz, fiam! Mesélj, mit csináltál? Dolgoztál eleget?
2: Igen, felelte a fiú.
1: És hol a béred? Adj csak ide!
0: És a legény átnyújtotta a 2 aranyat. Mire a kereskedő fogta a pénzt, és beledobta a ház melletti folyóba. Kíváncsi volt, hogy a fiú megtanulta-e értékelni a fizetségét.
2: Ám a legény megvonta a vállát, még csak nem is sajnálta a pénzt. De hogy is sajnálhatta volna, hiszen sosem dolgozott meg érte.
1: Az apja dübegurult.
0: Látta, hogy nem ért semmit a lecke.
1: Úgy tűnik, rád fér még egy esztendőnyi munka.
0: Majd újra elküldte béresnek a fiát, de most egy másik faluba. Hanem az új gazda is tudott róla, hogy a legény a gazdag kereskedő fia, s azt gondolta.
3: Talán azért küldte ide a fiát, hogy kiderítse, milyen ember vagyok. Ennek a fiúnak bizony olyan jó dolga lesz nálam, mint még soha.
0: A második gazda sem hagyta dolgozni az ifjút, egész nap kedvére lustálkodhatott. A gazdánál főztek rá, mostak rá, ő pedig csak élvezte, hogy mindig kiszolgálják. Mikor letelt az egy év, a legény ismét kapott 2 aranytallért, majd hazaindult. Az apja a kapuban állt, és izgatottan várta a fiát, vajon tanult-e valamit a dolgos életről.
1: Isten hozott itthon, fiam.
0: Mondd, kemény volt a munka, sokat dolgoztál? Kérdezte a kereskedő.
2: Dolgoztam,
0: válaszolt kurtán a fiú.
1: És mutasd, hol a béred?
0: Mire a fiú szó nélkül átnyújtotta az aranyakat. A kereskedő pedig fogta, s megint a folyóba dobta.
1: A legény meg csak állt némán, és nézte, hogy a tallérok elmerülnek a vízben.
0: Az apa látta, hogy megint kudarcot vallott a terve, de nem adta fel. Újabb 1 évre béresnek adta a fiát, ám most egy messzi faluba vitte, és először megbizonyosodott róla, hogy ott senki sem ismeri őket. Aztán megkereste a legszegényebb gazdát, és azt mondta neki.
1: Itt van a fiam, derék munkaerő. De látom, rosszul megy a sorod, úgyhogy pénzt nem is kérek érte.
2: A gazda gyanította, hogy a legényt nem véletlenül küldte ide az apja, s gondolta, próbára teszi. Első nap olyan sok munkát bízott rá, hogy a fiú alig bírt a szusszal, este pedig épp hogy csak adott neki valami vacsorát. Így ment ez nap-nap után. A gazdánál reggeltől estig keményen kellett dolgozni. A lusta fiú pedig nem volt hozzászokva a nehéz munkához. Próbálta kihúzni magát alóla, de a gazda mindig szemmel tartotta. Aztán, ahogy telt múlt az idő, a fiú megszokta a dolgot, és egyre jobban ment neki a munka. Már kora hajnalban felkelt, hogy megetesse az állatokat. Aztán kiment a földekre szántani. Egész nap talpon volt. Mire letelt az egy év, a gazda dicséretét is kiérdemelte. Habár apáddal úgy egyeztünk meg, hogy nem kell fizetnem, mégis olyan szorgalmasan dolgoztál, hogy megérdemelsz 2 aranyat érte. Majd a gazda átnyújtotta a pénzt. Mikor a fiú hazaért, apja ismét kikérdezte. No, fiam, volt munkád? Volt, felelte a fiú. És fizetséget kaptál-e érte? Kaptam bizony 2 aranyat. Add csak ide nekem, add nézzem meg. A legény átnyújtotta a pénzt, ám amikor apja bele akarta dobni a folyóba, a fiú rákiáltott. Kérlek, ne dobd be a vízbe, keményen megdolgoztam érte. A kereskedő elmosolyodott. Amit nehéz munkával megszerzünk, azt nem szórjuk hiába. Igazam van? Megtanultad most már a leckét, fiam? Megtanultam, édesapám. S attól fogva a fiú nem lustálkodott többet, a pénzzel pedig mindig takarékosabb bánt.

0: kesze nincs, a kovács se csinál annak.
1: A kovács nem sokat ér fújtató nélkül.
0: Beadott, mint habi kovácsnak a szamár.
1: Ki képíróságot akar tanulni, nem megyen kovácshoz.
0: Kovácstól a szenet nem veszi az okos.
1: Nem lesz abból kovács, kinek nem kell a kalapács.
0: Szúrtos kovács, fényes garas.
1: Törött tojást kovács sem forraszt össze. Kiki
2: maga szerencsének. Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 31-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyökmackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 31-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kezdjük vidáman. A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Új helyhez, új napirendhez és új arcokhoz kell hozzászokni. Rengeteg izgalmas felfedeznivaló vár a gyerekekre. A nyugodt, ráérős nyári reggelek után ismét fontos lesz időben felkelni, felöltözni, fogat mosni, reggelizni, összepakolni, megtalálni a félpár cipőt, vagy éppen azt a bizonyos kedvenc játékot, ami természetesen pont az elindulás előtt tűnik el. Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól Kezdjük vidáman, a Csukás Mese Rádió felkészítője.
3: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A balatoni igaz gyöngy. Népmese. Aki elmondja, Csere Zoltán. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer a Badacsonyon innen, de a Boglári parton túl egy náddal benőtt kis sziget. Ezen a szigeten vízimadarak éltek. Hattyúk, vadkacsák, vízicsibék, sirályok, szárcsák, nádirigók. Ki is a megmondhatója, hogy ki mindenki lakta még a szigetet. Ha nem, ha ez nem is, de az tudható, hogy ezen a szigeten lakott a világ legszebb sirálylánya. A szépségesen szép ezüst holt. Nem csak szép, hanem okos is és ügyes is volt. Úgy repült a szelek szárnyán, hogy az emberek mosolyogva nézték vakmerő repülését és a még kecsesebb vízre érkezését. Szárnya nyomán apró szellő keletkezett, a fodrozódó vízből jókat permetezett. Fényes tolla, mint a holdnak ezüstje, gazdáját a bajoktól megvédte. Simítgatta is napjában többször, óránként legalább ötször. Hajnaltájban, ha kiülsz a szépséges tópartjára, láthatod őt sok-sok pajtásával egyetemben. Sajnálhatod, hogy nem férnek el a kezedben. Ha nem, ahogy a mesében lenni kell, történt egyszer, hogy a mi sirályunk szépségének híre eljutott az északi part királyának szürke felhőnek fülébe. Messziről megleste, szíve beleremegett, a szép sirálylányba mentem beleszeretett. Szaladt gyámapjához rögtön, hogy nászajándéknak, ugyan mit küldjön. Apja pedig, kinek neve Rang, a vénséges vén tihanyi visszhang. Az öreg pedig bölcslévén mást úgy se tehetett, a lány kérésbe beleegyezett. Követeket küldött hát ezüst holdhoz, és megkérte a kezét. Jegyajándéknak pedig, na, mit adott? Egy csodálatosan szép, szivárvány színben tündöklő gyöngyházgolyót, egy valódi, igaz gyöngyöt küldött. Ezüstót belenézett, és meglátta benne szürke felhőt. Nem is kellett többet nógatni, úgy elkezdett a szíve dobogni. De jaj, mi történt? Ezüsthold nagy zavarában a gyöngyöt elejtette, belepottyantotta egyenesen a Balatonba. A sirályok rémülten néztek utána, ó jaj! Eltűnt az a víznek fodrába, bizony beleesett. Ezüsthold pedig csak könnyezett. Sírt 3 órát és 3 percet. Akkor egy jó ötlete termett. Hallotta már az öregektől nem is egyszer. Ha baj van, nem kell más vegyszer, mint a tiszta szó. Kérni nem szégyen, s szavadnak foganatja lészen. Kérte hát a szárcsát, hogy a gyöngyért bukjon le. De a szárcsa nem tudott leúszni olyan mélyre. Kérte a hattyút, de a hattyú sem tudott lebukni a tó fenekére. A nádirigó a kérést hallotta, de megoldani nem tudta. Szegény ezüsthold már-már feladta, de ekkor a tó tükre fodrozódni kezdett, és előtűnt a tóból egy barna hajú, tündér gyermek. Miért sírsz, ezüsthold? Mi nyomasztja lelked? Kérdezte, s várt, mert késett a felelet. Mondd el, kérlek, ha tudok, segítek. Tudakolta tovább, s kiült egy kőre, kicsit odább. Beejtettem a tóba szerelmem zálogát, a vén visszhang fiának jegyajándékát. Nékem küldte a kezemért cserébe. Választottam pedig, szürke felhő lenne, fényes igaz gyöngy, szivárvány golyó, nélküle nem visz tihanyba a hajó. Ezüstholnak hangja halk volt, toll a szürke, újból elerett a könnye. Ha tudok, segítek! Szólt a tündérgyermek, s azon nyomban a tó fenekére nézett. Meglátta mindjárt a gyönyörű golyócskát, keresni sem kellett, csak kinyújtani markát. Á, nem jaj! Mikor nyúlt volna, érte éppen, egy balatoni fogas bekapta egészben. Gondolta, ilyet még úgy se evett, de remek. Remek is lett volna, de fogára nem illett a golyó, mivel túl kemény volt. Mérges lett a fogas, hogy a talált gyöngy ehetetlen, jó messzire el is köpte a kis telhetetlen. A repüléstől a golyó pörgött és forgott, és a fenék iszapjába bele is fúródott. Szóval elnyelte a homok, s felette a hullámok fodra teljesen beborította. De a tündérgyermek nem adta fel a keresést ilyen könnyen. Sípjával magához hívta a halakat menten. Megmondta, aki megtalálja, vendége egy gazdag lakomára. Ó, volt is vállalkozó, nem egy, megszámolni nem elég a két kezed. Keresték egy nap, keresték két nap, harmadnap egy szeleburdi kis hal a felszínre hozta. No hát, örült a tündérgyermek, nézte, látta jól, szerencse, hogy nem maradt az iszapban örökre. Kézbe vette, simogatta, ezüst holdnak általatta. Általatta, lett is nagy dínomdám. Dínomdánom lakodalom, senki sem mondta, hogy pardon, hanem hogy helye húja haj, legszebb madár a sirály, ő az igazi király. Itt áll büszkén, szürke felhő, napsugárban fürdözgető, ezüst holt lett néki párja, szárnyuk a világot járja. Szóval az egész balatoni madársereglet erre az egyetlen szigetecskére érkezett. Csapatban jöttek, keringtek, szálltak. Tuti, hogy egy cseppet se fáztak. A zenét a szélhúrjai adták, táncparketnek az öböl csónakjait kapták. A menyasszony fátylát teliholdból szőtték, a vőlegény kalapját kagyló héjból vésték. A hangosításra nem költöttek semmit, vén visszhang ismeri a trendit. Etéren ő a verhetetlen, kihangosítása kegyetlen. Csapkodtak a szárnyak, táncoltak a lábak, feljött a hold, ilyen csuda buli itt még sose volt. A tündérgyermek tapsolt, ugrott, ezüst hídon végigforgott, piruettet csinált négyet, amit mondok, elhiggyétek. Aztán hajnaltájban elfáradt a násznép, pirkadni kezdett. Még most is látom az egészet. Mégpedig, hogy merre láttam? A déli part zugában. Harmatos, furcsa hajnalon, ott üldögéltem én a parton, pont Balatonbogláron. Aztán meg, hogy mindez igaz-e vagy se, nem tudhatom, de azt igen, hogy a Balatonban csak egyetlen egyszer volt igaz gyöngy, az se sokáig, csak 3 napig, 3 óráig és 3 percig.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Amikor rossz kedvem van, és keresek egy dalt, ami felvidít, akkor mindig ezt a dalt szoktam énekelni, hiszen a táncolásról szól, ami az én egyik kedvenc tevékenységem.

0: Messzi nagy űrkalandra. Egy nap levelet kaptak az űrközpontból. A levélben Tommy végre komoly feladatot kapott. Küldetésük messzi galaxisokba vezet, értékes kincseket kell felkutatniuk. Lajka a hír hallatán boldogan ugatott fel. Hosszas készülődés után elérkezett az indulás napja. Az irányító toronyból megkezdődött a visszaszámlálás. 5, 4, 3, 2, 1, kilövés! Az űrhajó nagy robajjal, hatalmas lángokat szórva emelkedett fel az égbe. A kis űrsikló végre elindult útjára a végtelen űrben. Tommy és Lajka hatalmas sebességgel távolodott a Földtől, és kis idő múlva a bolygójuk már csak egy kis borsó szemnek tűnt. Tommy autópilótára kapcsolta az űrhajót, és Lajkával nagyokat játszottak a súlytalanságban. Gyerünk, Lajka! Hozd vissza! Dobta el Tommy a labdát, a kutya pedig boldogan úszott a labda után a levegőben. Ám egyszer csak hangos sziréna szólalt meg a pilóta fülkéből. Mikor Tommyék odaértek a számítógéphez, látták a radaron, hogy egy hatalmas meteorraj közeledik feléjük. Jaj, most mi lesz? Össze fogunk velük ütközni! Néztek rémülten egymásra az űrhajósok. Tominak eszébe jutott a lézerágyú, sietve beállította az ágyút, közben Lajka bátorítóan makkantott. Fürkészni kezdték az űrt, s kisvártatva meg is jelent egy szikladarab a távolban. A meteorok vészesen közeledtek. Tommy a pontos lövéseivel egyenként robbantotta szét a sziklákat, mielőtt azok eltalálták volna az űrhajót. Tommy elégedetten felkiáltott. Juhé! Az utolsót is eltalálta! Azonban egyet nem vettek észre. A meteor becsapódott a hajó oldalába, és kiukasztotta a hajótestet. A lyukon szivárogni kezdett az üzemanyag, aminélkül nem tudták folytatni útjukat. Az űrhajó fokozatosan lassulni kezdett. Nézd csak, Lajka! Kiáltotta Tommy. Ott egy bolygó! Szálljunk le, mielőtt teljesen elfogy az üzemanyag, és lezuhanunk! Tommy az utolsó csepp hajtóanyagot is felhasználva bravúrosan szállt le a bolygó felszínére. A landolás után Tommy és Lajka kimerészkedtek az űrhajóból, és elindultak felfedezni az idegen planétát. Hasonlított a földbolygó sivatagaira, de a homokja vörös volt, az égen pedig három holdfény lett. Teljesen lakatlannak tűnt. Hosszú órákon keresztül mentek a homokdűnék között, amikor egyszer csak a távolban egy füstfelhőre lettek figyelmesek. Elindultak hát a füst irányába, azzal a reménnyel, hogy majd segítséget találnak. Amint a tűzhöz értek, látták, hogy egy bográcsban lila színű léfő, de senkit sem láttak a közelben, csak egy kis házikót. Tommy odasugta Lajkának.
1: Itt biztos lakik valaki.
0: Az egyik bucka mögül hirtelen egy sárga szemű, magas, zöld lény lépett elő. Furcsa hangokon szólalt meg, kezével pedig hevesen hadonászott.
2: Dobolo hakila, dobolo, bolobolo hakila, bolodrolo.
0: Lajka riadtan vonyított. Tommy szemei kikerekedtek, és hátrálni kezdett, majd elkiáltotta magát.
3: Meneküljünk! Egy földön kívüli!
0: Futásnak eredtek, hátra sem néztek, csak rohantak vissza egészen az űrhajóig. Ahogy az űrhajóban ücsörögtek, kimerülten, éhesen és fáradtan, azon törték a fejüket, hogy üzemanyag nélkül hogyan jutnak majd haza. Amint ezen morfondíroztak, léptek zajára lettek figyelmesek. Kinyitották az űrhajó ajtaját, és meglepetésükre ott állt az űrlény két tál levessel a kezében. Bár nagyon féltek tőle, olyan éhesek voltak, hogy elfogadták a furcsa színű ételt. Leültek a jármű elé, és elkezdték kanalazni a különös főzetet. Tommy az idegenhez fordult.
3: Köszönjük a vacsorát! Finom, de hadd tegyek bele egy kis sót. Meglátod, úgy sokkal finomabb lesz.
0: Tommy fel is pattant, és beszaladt érte a raktérbe. Az űrlény láthatóan furcsálta a dolgot, de bátran belekóstolt a megsózott levesbe. Egy pillanatra megdermett, aztán felpattant, és hirtelen megölelte Tomit. Még sohasem evett ilyen finomat. Tommy neki ajándékozta a sókészletüket, amit az űrlény meg is köszönt a saját nyelvén.
2: Pukorokotolibulu, pukorokotobulo!
0: Bár egy szót sem értettek az űrlény szavaiból, mégis érezték, hogy nagyon hálás az ajándékért. Hőseink megmutatták neki sérült űrhajójukat, amit a zöld barát segített megfoltozni. Azután üzemanyagot is szerzett nekik, amivel feltöltötték a tartályokat. Tommy és Laika megköszönték a segítséget, és felkészültek az indulásra. Bár csak nemrég ismerték meg egymást, a búcsú mégis hosszasra sikeredett. Tommy a homokba rajzolta, hogy nem sokára megint meglátogatják, és annyi sót hoznak neki, amennyi csak elfér a hajón. Majd a kis kalandoraink elindultak hazafelé. Tommy kutyájához fordult, s így szólt. Látod, Laika, sikerrel jártunk. A küldetést teljesítettük, elutaztunk a csillagokig, és megtaláltuk a legértékesebb kincset. A barátságot.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Réka vagyok, és rajongok a találós kérdésekért. Tréfásak, és jól megdolgoztatják az agyunkat. A mai furfangos kérdés így hangzik. Tóvizében lépeget, békák veszedelme. Békát fog, és messze néz, fél lábon merengbe. A horgász szokott hosszú szárú gumicsizmában lépegetni a tóba, nem? Nem jó irányban gondolkodom, azt mondjátok? Ti mire gondoltok? Igen, igen, nagyon okosak vagytok. Egy horgász nem békát fog. Jól mondtátok. Ez nem lehet más, csak a gólya. Örülök, hogy ma is együtt találgattatok velem.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A kis sáska

0: Sukás Mese Rádió. A kutya meg a szamár. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: A szamár megirigyelte a kutya jó módját, hogy neki szabad a legszebb szobába is bemenni, a legszebb vánkosra is ráfeküdni. Egész nap csak sétál, nem dolgozik semmit, mégis mindennek a lángját, a javát kapja. Neki meg csak a kóró, meg a füstje jut. Meg is kérdezte a kutyától. Miért szeret téged úgy a gazdasszony? Mert tudok farkat csóválni és két lábon szolgálni, felelte a kutya. Na, ez nem nehéz dolog, felelte a szamár, majd én is megpróbálom. Mikor nyitva volt a konyha, besonfordált, két lábra állt, a farkát billegette, a lábát nyújtotta, hogy tenyerest adjon. A gazdasszony megijedt, s a poroló pálcával kiverte. A szegény szamár máig is töri a fejét azon, hogy miért kapott ő verést azért, amiért a kutya dicsérete. Itt a vége, fuss el véle!
0: A kutya meg a szamár című mesét hallottátok. Csukás Mese Rádió.
2: Nektek melyik a kedvenc nyári finomságotok? Nektek is a fagyi? Nekem is. Melyiket szeretitek jobban? A csavarosat vagy a gombócosat? Szerintem mind a két fajta nagyon finom. Én egy vagy két gombócot merek egyszerre csak enni, mert én az éneklés miatt nagyon ügyelek a torkomra. A kedvencem a pisztácia és a vanília. Nektek melyik a kedvenc ízetek? Csoki, málna, puncs, ananász, kókusz, stracciatella, karamella, mangó, mennyiféle fagylalt? Vannak olyan fagylaltok, amit otthon is elkészíthettek. Például, ha egy banánt felkarikáztok, mély hűtőben lehűtitek, aztán epret vagy málnát adtok a banánhoz, majd az egészet anya vagy nagyi segítségével leturmixoljátok, akkor akár otthon is készíthettek fagyit magatoknak és a családtagjaitoknak. Ha van kedvetek, le is rajzolhatjátok István bácsinak, a mesepostásnak a fagylaltjaitokat. Csukás Mese Rádió.

gyűlik az úton a sok kicsi tócsa. Hullik a földre, hullik a tóba, gyűlik az úton a sok kicsi

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

kedra, csak legelészik, mint nálunk a lovak. Futhat ő eleget, kergetik őt sokan. Szép csíkos ruhát hord, és az is tisztán látszik, ha elhúzza a csíkot, menekül vagy jár.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Hegedűs Johanna vagyok, és most én fogok nektek olvasni. Vadadi Adrián Leszel a barátom című könyvéből a Leszel a barátom című mesét. Lea, Maja és Dorci kis csoport óta legjobb barátnők. Mindent együtt csinálnak. Együtt 10 óraiznak, ebédelnek és uzsonnáznak. Együtt játszanak a csoportszobában és az udvaron. Együtt vetkőznek, együtt öltözködnek, együtt mossák a fogukat, együtt járnak pisilni. Együtt ülnek le rajzolni, egymás mellett hallgatják a mesét, együtt dalolásznak és együtt járnak ovi után a játszótérre. Akármilyen jó barátnők, hármasban mégsem mindig olyan könnyű a játék. Amikor például az udvaron Lea beleül a hintába, és Dorci mögé áll az ülőkére, hogy hajtsa, Maja egyfolytában nyekerek, hogy hagyják már abba, és inkább menjenek vele homokozni. Vagy ha a Dorci hosszú haját Maja cicomázza, Lea nyafog folyton, mert ő nem szeret más hajában turkálni. Ha pedig sétálni mennek, és párt kell választani, sokszor összevesznek, mire eldöntik, kikinek a kezét fogja. De azért sok minden van, amihez pont jó, hogy hárman vannak. Ha anyukásat, apukásat játszanak, könnyen elosztják a szerepeket, mert az igazi családokban legalább egy kis baba is van. A doktornén is játékba is kell egy orvos, aki megmondja, mi a baj. Egy beteg, akinek itt is fáj, meg ott is fáj, és egy nővérke, aki segít begipszelni a törött lábat, és megírni a receptet. A baj akkor kezdődött, amikor Maja síelni ment, és egy egész hétig nem jött óvodába. Lea és Dorci nagyon jól megvoltak nélküle. Egész nap csak sugdolóztak, ha pedig már megunták a susmorgást, bebújtak a babaszobába, és hosszú percekig a legnagyobb egyetértésben játszottak a hosszú, szőkehajú babával. Ha meg sakkozni támad kedvük, csak abban kellett megegyezniük, hogy melyikük lesz Mátyás király fekete seregével, és kinek jut a tündérek fehér csapata. Amikor ma reggel Maja lebarnulva egy zacskó mézes magyaróval megérkezett, az óvónéni nagy örömmel fogadta. Jaj, de jó, hogy újra itt vagy, Maja! És egy nagy puszival üdvözölte a kislányt. Maja az óvónéni nyakába ugrott, puszikat nyomott ő is az arcára, de szemével már a barátnőit kereste. Miután gyorsan elmesélte az ajtóban, hogy megtanult síelni, és a versenyen ő lett az első, és aranykupát is kapott, és mindenkinek hozott mézes magyarót ajándékba, már szaladt is a babaszobába Leához és Dorcihoz, hogy lássa végre a barátnőit. A két kislány épp a hosszú, szőkehajú babával játszott, de amikor Maja melléjük ült a szőnyegre, rá se hederítettek. Játszhatok? Kérdezte vidáman Maja. Most légy színe, válaszolta Fokhegyről Dorci. Most csak ketten játszunk, és hátat fordított Majának. Maja ült még mellettük egy darabig, aztán rágni kezdte a körmét, amit csak akkor szokott, ha zavarban van. Várta, hogy a két barátnő felnézzen rá, nagyot nevessenek, aztán végre elmesélje, hogy a válláig ért a hó, és látott hegyi mentőkutyákat is a nyakukban demizsonnal. De Lea és Dorci egyáltalán nem foglalkozott a rég nem látott barátnővel. Így hát Maja felállt, toporgott még körülöttük egy darabig, aztán levett a polcról egy teás csészét, hogy legalább egy teát főzzen a babáknak. De Lea rászólt. Léci, hagyd minket játszani! Maja nem értette, mi történik. A torkába gombóc nőtt, a szemébe könny szökött, és borzasztóan hiányzott az anyukája. Kibújt a babaszobából, leült Zsófi meg Györgyi mellé rajzolni. Miért nem voltál óvodában? Kérdezte Zsófi. Síelni voltunk, felelte röviden Maja. És hoztál nekünk valamit? Tudakolta Györgyi. Mézes magyarót, jött a válasz alig hallhatóan. Zsófi és Györgyi megnyalták a szájuk szélét, és folytatták a rajzolást. Maja még firkálgatott egy kicsit, aztán átült a fiúkhoz építeni. Dani rögtön megkérte, hogy tartsa a torony közepét, mert már olyan magasra építették Ákossal, hogy dülöngél. Dani fogta az alját, Maja a közepét, Ákos meg magasra nyújtózkodott, hogy felérje az utolsó kockával a torony legtetejét. Amikor készen lett a világ legmagasabb tornya, háromra elengedték. A torony megingott, majd óriási robajjal összeomlott. Mindhárman egymásra néztek, és nagyot nevettek. Milyen barna az arcod? Jegyezte meg Maja felé fordulva Dani. Síelni voltunk, ott barnultam le. Mesélte Maja, de nem szólt sem a versenyről, sem a hóról, sem pedig a hegyi mentőkutyákról. Dani nem is várt hosszú történetet, ehelyett újból neki látott, hogy még egyszer megépítse Ákossal a világ legeslegmagasabb tornyát. Maja egész délelőtt magányos volt. Hiába játszott vele sok gyerek, hiába hívta az óvónéni maga mellé, hogy segítsen festéket keverni. Ő igazán attól lett volna csak boldog, ha Lea és Dorci is örül neki, mert nélkülük mit sem ér az egész óvoda. Az óvónéni látta, hogy Maja szomorú. A játékidő végén maga köré gyűjtötte a gyerekeket. Tudjátok mit? Postás játékot fogunk játszani. Postás játékot? Kérdezte Bianca. Azt hogy kell? Az óvónéni elmagyarázta, hogy mindenki kap annyi borítékot, amennyi barátja van az óvodában. Aztán rajzolni fognak, de csupa olyan rajzot, amiken titkokat mesélnek el egymásnak. De olyan fontos titkokat, amiket csak a barátok tudhatnak. Végül belehajtogatják mind a borítékba, és egyesével kipostázzák az öltöző szekrények polcaira. De ne felejtsétek a borítékokra rárajzolni a jeleteket, hogy aki kapja, tudja, kitől érkezett a levele. Tette hozzá az óvónéni. A gyerekek megörültek a postás játéknak. Még sosem játszottak ilyet, de nagyon izgalmasnak tűnt. Az óvónéni már osztogatta is a piros meg kék borítékokat. Peti rögtön hatot kért, és már bújt is a fakockás láda mögé titkokat rajzolni. Egyedül Maja rágta a körmét, de nem azért, mert nem tudta, kinek rajzoljon. Attól félt, hogy az ő polca levél nélkül marad. Aztán odaállt az óvónéni elé, kihúzott a kezéből két piros borítékot, és behasalt az asztal alá egy csomag színes ceruzával. Leának a nagy havat rajzolta le, meg az aranykupát, Dorcinak pedig a hegyi mentőkutyát a nyakában Demizsonnal. A rajzokat jó kicsire összehajtogatta, belerakta a borítékokba, és egykedvűen kiballagott az öltöző szekrényekhez. Az egyik piros borítékot Lea pulcsija alá rejtette, a másikat pedig Dorci óvistáskája mellé. Aztán visszaslatyogott a csoportszobába, és leült a szőnyegre. Amikor már mind kihorták a leveleket az öltöző szekrényekbe, az óvónéni a kis haranggal kettőt csengetett. Megérkezett a posta! Kiáltotta, és a gyerekek kiözöllöttek a folyosóra. Maja remegő kézzel fogta meg az öltöző szekrénye ajtaját. Lassan, félve nyitotta ki. De amikor a kis ajtó kitárult, a polcról csak úgy hullott a sok piros meg kék boríték. Az első magyar zászló volt, az Peti jele, a másodikon űrhajó, az Ákostól érkezett, aztán görkorcsolya Danitól, Holdacska Zsófitól, ropogós kifli Györgyitől, vitorlás hajó Zéténytől, Süni Rolitól, telefon Leventétől, és a legvégén egy piros boríték. Egyik oldalán szívecskével Leától, a másikon pedig pöttyös bögrével Dorcitól. Mire Maja ezt a sok levelet átnézegette, a barátnői már mellette is ültek a szőnyegen, és kérdezgették, hogy az aranykupa igazi aranyból volt-e, a hegyi mentőkutyát pedig meg lehetett-e simogatni.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Meggyesi Károly, a bátor virág, aki elmeséli nektek Mór Marianna.
2: Történt egyszer, hogy sehogy sem akart elmúlni a tél. Nem csoda, hogy késett a tavasz, hiszen napapó olyan mélyen aludt felhőbundája alatt, hogy még a füle se látszott ki. Hiába keltegette a szél, hiába mutogatta neki a naptárt. A nap kidugta ugyan egyszer a fejét a bunda alól, de rögtön vissza is húzta. Ilyen hidegben még a kutyát is lelketlenség kikergetni mormogta. De amíg kelmet ki nem bújik, mindig hideg lesz, horholta a szél. Előbb a hideg kotrodjékkel durcáskodott a nap, és megfordult a másik oldalára. A tavasz kulcsa nála van, gondolta, legfeljebb később jön meg a tavasz. A jó meleg ágyat senki se hagyja ott szívesen. A lusták meg éppenséggel mindent ki is találnak, csak hogy tovább pihenhessenek. Meggyőzik magukat, hogy nem lesz abból semmi baj. Pedig lett. Amíg a nap aludt, a virágok is aludtak. Az ő ágyuk, a mag, a gumó. A mag a földben rejtezik, a földön avar, ezen meg a jó meleg dunna, a hótakaró. Nem fáznak a virágok, nem is panaszkodnak. De az egyik kis virág már nagyon megunta a tétlenséget. Szerette volna már látni a világot, a világosságot, a kékséget, a napot, a virágok napját. A naptár is tavaszt jelzett már, és ők itt rostokolnak a meleg földben. A többi virág türelemre intette. Nem mehetsz ki, virágocska, a kulcsa napapónál van, és háborgatni őt nem szabad. Hát, ha elaludt, makacskodott a kis virág. Erre már felháborodtak a virágok. Ilyet mondani a napról. Sútba dobták a naptárokat, nem érnek semmit. Napapó jobban tudja, mikor lesz tavasz. A bátor kis virág pedig ezt gondolta. Ahol kulcs van, kulcsuknak is kell lenni. S már is kisurrant a kulcsukon ő, a bátor csepp kis virág. De bizony odakint hideg, sivár világ fogadta. Csupasz ágak zizegték. Még az eget se látod, eltakarják a felhők. Jeges szél fújt havat a kis virágra, és befette. Meg akarta semmisíteni. De ő ismét kibújt, nem azért jött elő, hogy megijedjen. S amint ott állt a hidegben, megpillantotta őt a rigó meg a cinke. És egyszerre olyan dalba fogtak örömükben, hogy a nap felébredt. Dunnát, párnát elhajított, magára kapta a subáját, s már is indult. Csak meg ne előzze őt egy semmi kis virág. A kis virág szirmához azonban odatapadt két hópehely. Elárulták, hogy a kis vakmerő még a hóesés idején merészkedett elő a csupasz világba. Napapó haragudni akart, de kinyílt a többi virág is, egyre több madár énekelt, és megenyhült a nap haragja. A bátor kis virág azóta is elsőnek nyílik, még azt se várja meg, hogy a hó eltakarodjék. Ezért a neve Hóvirág.
1: A Bátor Virág című mesét hallottátok.

0: Csukás Mese Rádió. A mesékben sokféle mesés lénnyel és tárggyal találkozhatunk. Vannak sárkányok, boszorkányok, jótündérek, repülőlovak, beszélőköntösök, varázsköpönyegek és varázsitalok. Neked melyik a kedvenc mese karaktered? És melyik a kedvenc varázstárgyad? Amikor hallgatod a meséket, van, amikor saját magadat is látod, ahogyan egy üveghegyen állsz. Ha egyszer lesz hozzá kedved, meséld el az anyukádnak vagy az apukádnak a kedvenc történetedet. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Móricz Zsigmond igazszóló mesekönyvéből következzék Mátyás Ficfája című meséje. Soha olyan fűszfát nem láttam, amilyen gyerekkoromban állott a falu határában, közel a Tisza partjához. Törzse olyan vastag volt, hogy hárman összeölelkeztünk, akkor is alig értük körül. Belsejében nagy odú volt. Felülről lehetett leereszkedni belé, az ágak közül, mint egy kútba. Titokzatos hit vette körül a fát. Nappal az volt a legkedvesebb játszóhely az egész falu apróságának, de mihelyt alkonyodott, menekült a fa közeléből minden jótét lélek. Csak a verebek tanyáztak békességben és csodálatos kedvel éjjel-nappal a hajlós ágak között. Valósággal országgyűlés tartott itt az egész Tiszahát veréb lakosa. Hely, valaha nem verebek gyűléseztek itt, hanem Mátyás király tartott ezen a helyen törvénytevő gyűlést. Róla hívják máig ezt a fát Mátyás Ficfájának. A dolog úgy történt, hogy Mátyás király egyszer megunta cipelni a súlyos gondú koronát, szépen elzárta azt a belső kamrába, maga meg lóra ült, s oldala mellé vevén egy kisebb hadseregre való csapatot, felrándult vadászni a beregi erdőkbe. Jó nagy út volt ez Visegrádtól. De hát nem nyargalt a nagy király éjjel-nappal. Valóságos vadaskert volt akkor Magyarország. Ha reggel erdőt hagyott háta mögött a lovas csapat, estére megint erdőszélen pihent meg egy-egy kényelmes vadászkastély uránál. Jóformán a szarvas nyomán értek fel a beregi hegyekbe. Útba ejtették az ecsedi lápot, amelyen akkor úgy nyüzsgött a teménytelen vízi szárnyas, mint a zsombékjaiban a hal meg a csík. Nyíllal, törrel, karddal, hálóval és sólyommal vadásztak mindenféle vadra. És a gazdag zsákmány meg a fárasztó testmozgás egészen elfeledtette Mátyás királlyal, hogy ő Európa leghatalmasabb fejedelme. Most még apró gondokhoz sem volt kedve. Csak tört előre ráró paripáján, tollas süveg a fején, felajzott nyíl a kezében. Hanem a nép hírül vette, hogy a király itt jár a környéken. Nagyon ismerte már ekkor áldott urát a magyar. Szerette az igazságos Mátyást. És ahol szerét ejtették, elébe toppantak, s kipanaszkodták magukat. Ha a király egy-egy kis faluban az eperfa alatt buzapép és vadpecsenye mellé ült, a kerek tölgyfa törzsből készült asztalhoz, sose tudta, hogy nem válik-e vacsora alatt törvényasztalává a tőke. Így járt a mi falunkban is. Nem is tudták, csak ráfogták, hogy ő legyen a király, de mindjárt felzúdult a falu, panaszra ment hozzá. Uram, király, hallgass meg bajunkat! Mátyás király nem mondta, hogy ő bizony nem hallja, szíves szóval kérdezte. Mi a bajotok? Kire van panaszotok? A Tiszára, uram király. A Tiszára. Mi a perpatvar? A Tisza nagy úr. Azt már nem tudom, hogy tanítjuk rendre. Elmondták aztán, mi a baj. a Tiszának két medre van. Az egyik messze a falu alatt folyik el, Vári határában. Mikor ott folyik a Tisza, akkor a mi határunk nagy. Mindenkinek van elég földje. Jó, kövér, búzatermő földek. Olyankor nincs inség, szomorúság, de van kövér bőség, vígasság. Hanem aztán, ha a Tisza egyet gondol, és a másik medrébe csap, amelyik itt folyik el épp a falu alatt, a temetőt is mossa, akkor a váriak rögtön elfoglalják a Tiszáig a földeket, a mi megmunkált jó földjeinket, és a falu kenyér nélkül marad, mert a határ másik része erdős, ingoványos hely. A király meghallgatta a panaszt, és elgondolkodott rajta. Hát azt mondjátok, hogy tiétek az a föld, amely a Tisza két árka között van. Azt, uram királyom, jól van, fiaim. Holnap kimegyünk arra a helyre. Adjatok hírt a váriaknak, hogy ők is eljöjjenek megmondani, mit tartanak a dologról. A király lefeküdt egy kicsi, nádfedeles házikóban, de jó, puha tollas ágyra, s olyan jó ízűen aludt, mintha a királyi palota hattyú pelyhes selyemvánkosain nyugodnék. Tán még jobban, mintha nem is király volna, csak Tisza háti szegény ember. Hé, bizonyosan jobban, mint a falu népe. De még a váriaknál is jobb ízűen. A két faluban egész éjszaka a holnapi nagy igazságra készültek. Össze is gyűltek másnap túl a Tiszán, a Vitásföldön, s a két falu nagy öregje mind elmondta, ki mit tud. Bezzeg kiderült, hogy a váriak szinte azt mondják, hogy övék a föld mindig, ha a Tisza nem az ő határukon folyik. Mátyás hallgatta, csak hallgatta a pörlőket. Végre ketté szakította őket. Fiaim, tudom én már, hol az igazság. Ha Váriban foly a Tisza, a váriak koldusok, ha császáriban foly a Tisza, ti vagytok koldusok. Osztozzatok szépen. Fele a földnek mindig várjé, fele mindig császárjé legyen. Itt leütöm ezt a fűszfa vesszőt, ez légyen a határ időtlen időkig. S leütötte a földbe a fűszfa vesszőt. De a váriak haragudtak az osztásért, s titokban azt gondolták, hogy jöjjön csak az éjszaka, majd tovább viszik ők ezt a vesszőt. Amilyenk is szerették volna, ha nekik kedvez a király, hiszen mi vendégünk, és éppen ezt forgatták, hogy ők is viszik tovább a fűszfa vesszőt. Hanem csoda történt. A vesszőszál abban a szempillantásban megfogant, ahogy a király leszúrta. Gyökeret eresztett. Szemük láttára olyan vastagra nőtt, hogy azt ember ki nem húzhatta többet. Térdre borult mindkét falu a nagy király előtt, és áldották igazságos Mátyást, és megnyugodtak örök időkig. Mert legjobb az igazság. Lám azóta, hányszor cserélt helyet a Tisza, de a fa áll. És megvan minden falunak a határa. Áll a fa? Hey. Dehogy áll. Most 3 éve rettentő vihar pusztított a Tisza háton, dörgött az ég, villámlott, és egy iszonytató menkő lecsapott a fűszfába. Oda látszott a lángja Váriba. Ellátszott mi hozzánk is. És a két falu szomorúan nézte Mátyás Ficfájának pusztulását. Kimutatja meg a határt ezentúl.

Sziasztok gyerekek, Tótfalusi Fanni vagyok, a Duna TV egyik műsorvezetője. És hát itt a nyár, a nyakunkon a kánikula, azt hiszem, hogy ilyenkor ezt nagyon-nagyon ki kell élvezni, nyaraljatok, pihenjetek, töltődjetek sokat.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Tóth Vera vagyok, egy énekesnéni, és most én fogok nektek mesét olvasni, mégpedig Fecske Lászlótól az Énekelni vágyó sas meséjét. Karmos a sas, akinek a nevétől valamennyi énekes madár megrettent, imádott énekelni. Rejtett tehetségét kevesen ismerték. Sas létére igencsak jól használta a hangját. A magasban gyakran áriázott a vonuló felhőknek és a ragyogó napnak. Énektudását szégyelte megmutatni másoknak. Egy nap azonban kelep a gólya, miközben fölötte körözött, meghallotta Karmos énekét. Ez igen saspajtás, mondta elismerően. Minden tiszteletem a tiéd. Soha nem hallottam még sasáriát. Lenyűgöző. Karmos pironkodott a dolog miatt, majd elmesélte a gólyának, hogy mennyire szeretne ezeknek az énekes madaraknak a csapatához tartozva reggeli, déli és esti koncertet adni erdőn, mezőn, dombokon, hegyeken, falvakban, városokban, egy szóval mindenfelé. Nosza, mi akadálya? Kérdezte a gólya. A rigók félnek tőlem, felelte a sas. A közelükbe se tudok kerülni, meg aztán hogy néznek ki a rigók között egy nagy darab hegyes karmú ragadozó madár? Jaj, ne adj mások véleményére, ha az éneklés minden vágyad, akkor csak énekelj! Velük vagy nélkülük, tedd, amit a szíved diktál. Bárhogy is döntesz, javaslom, repülj el Bolyhos úrhoz, a bölcsbagolyhoz, ő mindenre talál megoldást. Karmos így is tett. Elrepült a bagoly otthonába, s vele is megosztotta, hogy mire vágyik. Kérlek, énekelj valamit! Kérte a bölcs madár, hogy megbizonyosodjon a sas énektudásáról. Szelek szárnyán repülök, s ha felhő közé kerülök, boldogságba merülök, kezdte dúdolni a sas saját szerzeményét. Nicsak, egy rejtett tehetség? Ez igen, barátom, nagyon szép a hangot, dicsérte őt a bagoly. Ez nem szabad lebecsülni. A rigókkal együtt fantasztikus csapatot alkothatnátok. De hogyan? A közelükbe se tudok repülni, mert tartanak tőlem, mondta bánatosan Karmos. Ez igaz, majd én beszélek velük. A művészet fontosságát fogom nekik hangsúlyozni, de mindenek előtt neked is nevet kell változtatnod. Egyrészt a Karmos név félelmet kelt az énekes madarak körében, másrészt nem is igazán felel meg egy énekesnek. Mit szólnál a Trillához? Trilla, Trilla! Karmosnak tetszett az ötlet, s azonnal fel is vette az új nevet. Bolyhos úr pedig elrepült a rigókhoz. Nem kell tőle félnetek, meglátjátok, olyan hangja van, mint senki másnak. Minden vágya az éneklés. Adjatok neki egy esélyt. Vegyétek be magatok közé, és meglátjátok, világra szóló sikereket fogtok vele elérni, tanácsolta a bagoly. A rigók először hallani se akartak az ötletről, de egy éjszakába nyúló beszélgetést követően a Bolyhos úr iránti tisztelet miatt mégis úgy döntöttek, hogy megpróbálnak összehozni egy közös koncertet. Egy postagalambal üzentek a sasnak, amelyben találkozóra hívták őt a nagy erdő színpadára. A találkozóra Trilla szépen megfésülködve, a karmait leszerelve, s kiöltözve érkezett, hogy ne keltsen ijedelmet az énekes madarak körében. A bemutatkozást követően már az első próba remekül sikerült. A rigók tátott csőrrel hallgatták Trilla gyönyörű énekét. Sast így még nem hallottak dalolni. Habozás nélkül fel is vették őt a zenekarukba, és meghirdettek egy új koncertsorozatot. Még plakátokat is készítettek, amelyen a rigók mögött ott állt a virágmintás öltönyében Trilla is, aki végtelenül boldog volt, hogy megmutathatja végre a nagy közönségnek is az énektudását. A csapat elsöprő sikert aratott. Trilla nevét az egész nagy erdő megismerte, sőt, meghívást kaptak a szomszéd erdőkből is. Ősszel és télen kipihenték a fellépések fáradalmait, de a tavasz és a nyár az övék volt. Sikert sikerre halmoztak, s a füst szó kísérte énekszóval sokak számára megszépítették a tavaszi és nyári napokat.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kicsit emelgetjük a lábunkat hozzá.

0: Gyerekek,
1: hogy az esetleg nem ismeri a mai előadónkat, hadd mutassam be. Gregus Anikó!
0: Köszönöm, sziasztok!
1: Hadd kérjek
0: neki! Nagyon szépen köszönöm!
1: Teljes szívével mindent belead.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A városban mindenféle van. Nagy kirakat ablakok, mögöttük hosszú selyem, piros süveg a majmon. Mennyi lárma, villamos törömpöl, gépkocsi morog, éjjel, éjjel, mint távoli zenét hallom. A városban toronyóra, száz villanyóra, este ragyog, mint a holdvilág. A sarkon rendőr, a lépcsőn szunnyadó anyóka,

0: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt!
1: Sziasztok, gyerekek! Ifjan Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője. Tuba művész, három gyermek édesapja. Nagyon szeretek mesét olvasni nekik, úgyhogy fogadjátok ti szeretettel a következő észt népmesét. Hogyan tudta ki a szolga a sellők titkát? Fordította Perecki Gábor. Egyszer elküldte a gazda a béresét a folyóra halat fogni. A béres halászott, míg be nem esteredett. Leszállt a sötétség, s megerett az eső. A béres nem talált más védett helyet, beült egy rozog a csónakba, amely a vízparton hevert. Kisvártatva három sellő jött ki a folyóból, s nem vették észre a legényt. Letelepedtek beszélgetni a csónak közelében. Az egyik így szólt: tudok valamit. A másik azt mondta: én is tudok valamit. Mire a harmadik is közbeszólt, hogy ő is. A béres hegyezte a fülét, mit tudhatnak azok a sellők. Hát megszólalt az első: innen az országúttól egy fél versznyire van egy tanya. Annak a nagy kapuja alatt egy pénzes lára van a földben, csak egy kis sarok áll ki belőle. Senki se tudja, hogy ez pénzes láda, mindenki azt hiszi, hogy kő. A ládát könnyen megszerezheti bárki, csak éjfélkor oda kell menni és kiásni. A másik meg ezt mondta: tudjátok, hogy innen néhány versztával arrébb malomgátat vernek a folyón. Csinálják már pár éve, ezreseket költöttek rá, de a gát sehogy se készül el. Amit nappal építenek, azt éjjel valaki lerontja. Pedig könnyen meg lehetne csinálni, ha a gát végénél mindkét parton ledugnának egy-egy keresztet a vízbe. A harmadik így szólt: én meg azt tudom, hogy a királylánynak már régtől fogva fáj a szeme. A leghíresebb doktorok orvosolták, mindenféle írral próbálkoztak, de nem segített semmi. Pedig

0: mindjárt meggyógyulna, ha timsós vízzel megmosták a szemét. A béres mindent megjegyzett, s mikor a sellők elmentek, kimászott a csónakból és hazament. Másnap éjszaka elment a pénzes ládáért. A sarka valóban kiállt a kapu közén, mint egy kődarab. Kiásta a pénzes ládát, és hazavitte. Egyszeriben gazdag ember lett a béresből, több pénze volt, mint 7 földes úrnak együttvéve. A gazda is látta, hogy a béresnek sok pénze van, és elkezdte tudakolni. Honnan vetted? A béres nem csinált titkot a dologból, hanem elmesélte, hogy hallgatta ki a csónakban rejtőzködve a sellők beszédét. A gazdát elfogta a kapzsiság. Másnap este ő is kiment a csónakhoz, s hallgatózni kezdett. Hamarosan megjöttek a sellők. Így szólt az egyik. Tudjátok, hogy a pénzes láda nincs már ott a kapunál? Valaki kihallgatta a beszélgetésünket, s elvitte a pénzes ládát. Lássuk csak, hát ha most is hallgatózik. Nekiláttak a keresésnek, s rátaláltak a csónakban a gazdára. Kihúzták, s jól eltángálták. A béres meg elment a molnárhoz, aki a gátat építette, s építőmesternek ajánlkozott. A molnár csak úgy állt kötélnek, ha az ember kezes pénzt fizet, mert már annyian próbálkoztak, s senkinek se sikerült. A béres lefizette a pénzt, volt neki bőven, munkásokat fogadott, s hozzákezdett az építéshez. Előbb azonban mindkét parton leszúrt egy-egy keresztet a vízbe, ahogy a sellő mondta. Így aztán szépen haladt a munka. Amit megépítettek, az ott is maradt. Senki se rontotta le. Ahogy a gát elkészült, megint kapott a béres néhány ezer aranyat. Díszes ruhát csináltatott magának, s elment a király városába. Mikor bebocsátották a királyhoz, mindjárt megígérte, hogy meggyógyítja a királylány szemét. A király azt mondta neki, az én leányom szemét eddig senki se tudta meggyógyítani. Ha meggyógyítod, te vagy a legbölcsebb, s akkor hozzád adom a leányom feleségül. A béres megmosta timsós vízzel a királylány szemét, s az tüstént meggyógyult, mintha soha semmi baja se lett volna. Nagy öröm volt a királyi palotában. Mindjárt nagy lakodalmat csaptak, mikor az öreg király lehúnyta a szemét, a béres követte a trónon.
1: Mese Rádió. Tudjátok, hogy a nyárnak nem csak hangjai és illatai vannak, hanem ízei is? Nyáron sok finomság kerül az asztalra. Talán azért, mert a napsütés és a jókedv is ott van minden falatban. Ott van például a görög dinnye. Jó hidegen a legfinomabb. Egy forró napon pedig igazi frissítő. A barack édes és zamatos. A cseresznye roppan, a málna apró piros szemei lédúsak. Szeretitek a nyári gyümölcsöket? Nektek melyik a kedvencetek? A kertben ilyenkor friss a paprika, ropogós az uborka, és a paradicsom olyan, mintha éppen most szedték volna le. A strandokon és a vízpartokon más finomságok várnak ránk. Sok helyen lehet lángost kapni, illatozik a főtt kukorica, és gyakran sorál a fagylaltosnál is. Egy gombóc fagyi a melegben mindig jól esik. És persze ott vannak a családi kedvencek, a palacsinta, a gyümölcsleves, vagy egy nagy tányér gyümölcsös sütemény. A nyárban az a legszebb, hogy sokszor együtt eszünk a kertben, a fűben ülve, egy fa árnyékában. És van valami érdekes is. Sokszor évekkel később is eszünkbe jut egy-egy nyári íz. Nem csak a tányérok telnek meg finomságokkal, hanem a szívünk is vidám pillanatokkal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Induljon a teve karaván, szeretitek a tevéket? Mi nagyon-nagyon szeretjük a tevéket, és képzeljétek el, hogy azt mondta nekem a Levente bácsi, hogy a sötétben nem kell félnünk, mert a tevék...

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Hollózsa Dányi Norman vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Hans Christian Andersen, a császár új ruhája. Hajdanában, öreg időkben élt egy hatalmas császár, aki a díszes, szép ruhákat becsülte a legtöbbre a világon. Arra költötte minden pénzét, hogy szebbnél szebb ruhákban pompázhasson. Nem örült derék hadseregének. Színházba sem kívánkozott, még kocsikázni sem akart az erdőben, ha új ruháját nyomban nem mutogathatta. Más-más ruhát öltött a nap minden órájában. Ahogy más becsületes királyról mindig azt hallani, most éppen az ország dolgairól tanácskozik. Erről a császárról más sem mondtak, most éppen öltözködik. Vidám volt az élet a császár városában. Odatódult messze földről a sok takács, szabó, szövőasszony. Egy nap aztán két csaló állított be a császári palotába. Azt mondták magukról, hogy takácsok, s olyan kelmét tudnak szőni, hogy a kerek világon nincs hozzáfogható. Nem csak, hogy páratlanul szép a színe, meg a mintája, de van egy bűvös tulajdonsága is. Akik méltatlanok tisztségükre, vagy buták, mint a föld, azok előtt láthatatlanná válik a kelme. Ez volna még csak a nagyszerű ruha, gondolta a császár. Felölteném, s egyszeribe megtudnám, kik azok az országomban, akik méltatlanok a tisztségükre, vagy buták, mint a föld. Megszövetem azt a kelmét. És kiszámoltatott a kincstárból 100 csengő aranyat a csalóknak, megparancsolva nekik, hogy nyomban lássanak munkához. Azok föl is állítottak két szövőszéket, s úgy tettek, mintha dolgoznának. De persze csak a levegőt szövögették. Oda hordatták a legfinomabb sejmeket, aranyfonalakat, de mindent a zsebükbe gyömöszöltek, és buzgón dolgoztak az üres szövőszéken. Szőtték a levegőt sokszor késő éjszakáig. Megnézem, mennyire haladtak a munkával, mondta egy napon a császár. Bizony, egy kicsit furcsán érezte magát, mert eszébe jutott a kelme bűvös tulajdonsága. Neki magának ugyan nem kellett tartania attól, hogy a kelme tisztségére méltatlannak vagy ostobának tartja, de azért jobbnak látta, ha előbb oda küld valakit megnézni, miféle is az a kelme. A városban persze mindenki hallott már a kelme bűvös tulajdonságáról, és előre várták, hogy megtudják, nem haszontalan vagy ostoba embere a szomszédjuk. Előbb az én derék öreg miniszteremet küldöm be a takácsokhoz, határozta el a császár. Meglátja ő mindjárt, milyen az a kelme, mert nagy eszű ember és méltó a tisztségére. Bement hát a derék öreg miniszter a takácsok szobájába. Ott ült a két csaló az üres szövőszék előtt, és buzgón szőtte a semmit. Uramisten, rémült meg a miniszter, amikor belépett, én bizony semmit sem látok. És meresztette a szemét, meg is dörzsölte, de hiába. Hanem persze nem árulta el magát. A két csaló nyájasan közelettessékelte, s azt tudakolta, hogy tetszik-e a bűvös kelme. Szép-e a színe, finom-e a mintája. A szegény öreg miniszter csak bámulta a szövőszéket, de bizony nem látott semmit. Nem hát, hiszen a levegőt senki se látja. Istenem, Istenem, töprengett magában a szegény miniszter. Hát csak ugyan buta volnék, mint a föld. Ezt bizony nem tudtam, de ne tudja meg más se. És hogy méltatlan volnék a tisztségemre? Nem, nem árulom el, hogy semmit sem látok. No, hogy tetszik? Kérdezte az egyik csaló, miközben fürgén járt a keze. Nagyon szép, csodálatosan finom, felelte az öreg miniszter, s még a pápa szemét is az orrára biggyeztette. Gyönyörű a mintája, páratlanul szép a színe. Majd megmondom a felséges császárnak, hogy nekem nagyon tetszik. Nagy örömet szerez vele, mondták a takácsok, aztán apróra elmagyarázták a szövés mintáját és a színeit. Az öreg miniszter hegyezte a fülét, hogy szóról szóra elmondhassa a császárnak. El is mondta. A csalók most még több pénzt, sejmet és aranyat kértek. Azt mondták, szükségük van rá a munkához. Megint zsebre gyömöszöltek mindent, s szőtték tovább a semmit. Hamarosan egy másik rangos udvari embert küldött a császár a takácsokhoz. A főhopmestert. Nézze meg, mennyire haladtak a munkával, s mikor készül el a kelme. Ez a rangos úr is úgy járt, mint a miniszter. Nézett, meresztette a szemét, de mert ahol semmi sincs, ott semmit nem látni. Hát, ő sem látott egyebet az üres szövőszéknél. Ugye gyönyörű ez a kelme? Kérdezték a csalók, s neki is elmagyarázták a mintát, ami ott se volt. Buta nem vagyok, mondta magában a főhopmester. Akkor hát méltatlan vagyok a tisztségemre? Bizony különös, de ezt nem kell megtudnia senkinek. Magasztalta hát a kelmét, amit nem látott, nem győzte dicsérni a szép színeit, pompás mintáját. Valóban gyönyörű, jelentette a császárnak. A városban másról sem beszél a nép, mint a csodálatos kelméről. Végre a császár is rászánta magát, hogy megnézze, még szövés közben. Válogatott kíséreteivel, köztük volt a derék miniszter, meg a főhopmester is. Benyitott a furfangos takácsokhoz, akik serénykézzel szőtték a levegőt az üres szövőszéken. Ugye gyönyörű felséges uram? Kérdezte a két rangos udvari ember, aki előzőleg már járt ott. Látja felséged a páratlan mintáját, a csodálatos színeit, s az üres szövőszékre mutattak, mert azt hitték, a többiek látják a kelmét. Micsoda, gondolta ijedten a császár, hiszen ez szörnyűség, buta volnék, mint a föld, vagy méltatlan a császári trónra, rettenetes dolog. De fennhangon azt mondta, szép, csak ugyan szép, megnyerte felséges tetszésemet. Elégedetten bólintott, és meresztette a szemét az üres szövőszékre, nehogy megtudják, hogy semmit sem lát. Fényes kísérete ugyanúgy tett. Nézték a szövőszéket, mintha láttak volna rajta valamit, s nagy buzgón bólogattak. Gyönyörű, gyönyörű! És azt tanácsolták a császárnak, hogy a küszöbön álló fényes ünnepi körmenetre vegye föl először a csodálatos ruhát. Remek, pompás, csodálatos! Járt a körbe, mindenki szívből örült, és a császár nyomban kinevezte a két csalót császári udvari főtakácsnak, s lovagrendet tűzött a gombjukukba. A körmenet előtti napon hajnalig virrasztott a két takács. Nagy sereg gyertyát gyújtottak, hadd lássa odalent a nép, milyen nagyon iparkodnak a császár új ruhájával. Aztán úgy tettek, mintha leemelnék a kelmét a szövőszékről, nagy ollókkal szabdálták, teregették a semmit. Varrótűket villogtattak a levegőben, és jelentették. Elkészült a felséges császár új ruhája. A császár maga ment a takácsokhoz fényes kísérettel. A két csaló magasra emelte a karját, mintha tartana valamit, s buzgón sürgött forgott. Tessék a nadrág, tessék a kabát, tessék a palást. Könnyű, mint a pókháló. Aki viseli, úgy érzi, mintha semmi nem volna rajta. De hát éppen az a nagyszerű. Bizony, az a nagyszerű. Bólintottak rá a rangos urak, de nem láttak semmit, mert a levegőt senki se látja. Kérjük felségedet, kegyeskedjék levetni a felső ruháit, hadd adjuk fel az újat itt a tükör előtt. Serénkedtek a takácsok. A császár levetette a ruháját, s a csalók úgy tettek, mintha az új ruha darabjait sorra ráadnák. Megfogták a derekát, köréje csavartak valamit, ez lett volna az uszály. A császár érget forgott a tükör előtt. Ó, milyen jól illik, felség, mintha ráöntötték volna. Lelkendezett a császár kísérete. Páratlan a mintája, pompások a színei, sose láttunk hozzáfoghatót. Odakin már várnak a szolgák a sejem mennyezettel, amit majd felséget fölé tartanak a körmeneten, jelentette a császárnak a fő-fő udvarmester. Megyek már, készen vagyok, mondta a császár. Ugye jól festek? Megint odaállt a tükör elé, s úgy tett, mintha apróra a szemügyre venné az új ruhát. A kamarás urak, akiknek az volt a tisztségük, hogy a császár uszáját vigyék, lehajoltak, mintha fölemelnék az uszájt, sürögtek, forogtak, s úgy tettek, mintha vinnének valamit, mert persze ők sem merték elárulni, hogy semmit sem látnak. Elindult hát a császár a körmenettel, méltóságosan lépkedett a sejem mennyezet alatt. A nép pedig mind az utcán, mind az ablakokból tolongott, és azt kiáltotta. Milyen gyönyörű a császár új ruhája! Milyen gazdag az uszája, s milyen jól illik neki! Senki sem merte megvallani, hogy nem látnak semmit, hiszen akkor a többiek tisztségére méltatlannak, vagy földbutának tartanák. A császárnak még egy ruháját sem csodálták meg ennyire. De hiszen nincs is rajta semmi! Szólalt meg egyszer csak egy kisgyerek. Emberek, halljátok, mint mond ez az ártatlanság! Súgta az apja a többiek fülébe, amit a gyerek mondott. Nincs rajta semmi. Ez a kisgyerek azt mondja, nincsen rajta semmi. Nincs is ruha a császáron, rivágott fel a tengernyi tömeg. A császár nagyon megütközött ezen. Maga is úgy vélte, hogy igazat mondanak, de azt gondolta, most már tovább kell mennem, nem futhatok haza szégyen szemre. És még peckesebben lépegetett, kísérete élén, a kamarás urak pedig még buzgóban vitték mögötte palástja uszáját. a levegőt. Pedig ha tudták volna, hogy senki sem merte kimondani az igazat, mert attól félt, hogy majd butának nézik. Pedig pont attól lett mindenki igazán buta, hogy nem volt bátor és őszinte.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok madarak nevét talált ki. Turcsi orrú a mamája, Kunkori a farkincája, Visít röfög az ójába, oly sok ember lakomája. Ki ő?
2: Ez a malac.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Gőz László vagyok. Egész pici koromban, majdnem 7 évig hegedültem. Nagyon sokat kellett gyakorolni, és rendkívül szigorú volt a tanár. Így aztán, amikor vége lett annak az iskolának, ahol hegedűt tanultam, úgy döntöttem, hogy egy kis szünetet tartok. Pár év múlva harsonás lettem. Ez a mese, amit most mondok, a hegedűről szól. Hallgassátok szeretettel! Grimm testvérek, a csodálatos hegedűs. Elmeséli Gőz László. Volt egyszer réges-régen egy csodálatos hegedűs. Szerte bolyongott a világban, és mindig egyes egyedül járt. Hol erre gondolt, hol meg arra, vagy a felhők játékát nézte az égen, vagy a napsugarok táncát a folyó tükrén. Sosem unatkozott, mindig volt látnivalója. Vándorlása során egyszer egy rengeteg nagy erdőbe tévedt. Ki tudja, mióta bolyongott már magányosan a fák közt. A levelek közt csak nagy néha kék lett át az ég, a lomb olyan sűrű volt, hogy csak ritkán tűzött át rajta a napsugár. A hegedűsnek ide-oda kószáltak a gondolatai, hanem aztán végül mégiscsak elunta magát. Ideje, hogy pajtást kerítsek magamnak, mondta. Fogta a hegedűjét, húzott egyet-kettőt a vonóval, és a húróból egyszerűen olyan szép csengő dallam szállt a magasba, hogy nincs ez a fülemüle, amelyik gyönyörűségesebben tudna énekelni. A hang csapongva szárnyalt a rengetegben, édesen, ezüstösen szólt, majd epekedve, majd pedig vidáman. Egyszer csak megrebbent a bozót, egy farkas ügetett elő a sűrűből. Igazán nem ilyen pajtás után kívánkoztam, gondolta magában a hegedűs. A farkas odament hozzá és megszólította. E szépen húzott, kedves mester, szívesen eltanulnám tőled. Ha csak ez a kívánságot, felelte a hegedűs, a szót fogadsz, egy-kettőre elleseted a titkát, de figyelmeztetek rá, amit mondok neked, azt azonnal meg kell tenned, különben semmire sem így. Meglátod, nem lesz engedelmesebb tanítványod nálam, fogadkozott a farkas, és a hegedűs nyomába szegődött. Mentek, mendegeltek, és a farkas már alig várta, hogy megkezdődjék a zenetanítás. A hegedűs azonban ügyet sem vetett rá, amíg egy terebélyes tölgyfához nem értek, akkor hirtelen visszafordult. Látod azt a repedést ennek a tölgynek a törzsén, farkas koma? Látom. No, ha meg akarsz tanulni hegedülni, dugd a két előső lábadat a résbe. A farkas egy kicsit furcsálotta ugyan a dolgot, de nem mert ellenkezni, nehogy füstbe menjen a hegedű tanulás terve. Felágaskodott, és beledugta két mancsát a repedésbe. A hegedűs fölkapott a földről egy követ, és úgy beékelte vele az ordas lábát, hogy az moccani sem tudott többé. Most aztán várj itt szépen, amíg visszajövök, érted? Mondta neki a hegedűs, és paképnél hagyta. Ment egy darabig, de megint csak nagyon egyedül érezte magát, azt gondolta. Nem jól van ez így, pajtást kell kerítenem magamnak. Álla alá szorította a hangszerét, és elkezdett hegedülni. Soha senki nem hallott még olyan gyönyörű muzsikát. Talán egy perc sem telt belé, elő is jött rá a fák közül egy róka. Igazán nem ilyen pajtás után kívánkoztam, mondta magában a hegedűs, és kedvetlenül leengedte a vonóját. A róka azonban odaóvakodott hozzá, leült, félrefordította kisé a fejét, és esengbe mámult rá a vörös képével. E szépen húzott, kedves mester, szívesen eltanulnám tőled, ha csak ez a kívánságod. De előre figyelmeztetlek rá, szót kell fogadnod, és amit mondok, azonnal meg kell tenned, különben semmire sem így. A róka elvigyorodott örömében. Meglátod, nem lesz engedelmesebb tanítványod nálam, ígérte. Elindultak elől a hegedűs, nyomában a róka, mentek, mendegéltek, míg egy gyalogösvényhez nem értek. Két oldalt nyurga, mogyorós övény szegélyezte az utat. A hegedűs jobbról is, balról is földig hajtott egy-egy cserjét, s rájuk lépett egyik lábával az egyikre, a másikkal a másikra. Na, róka koma, kezdődik a lecke, mondta a hegedűs. Add csak ide a balvancsodat. A róka már nyújtotta is készségesen, hogy ne nyújtotta volna, előre örült neki, hamarosan milyen nagy művész lesz belőle, mennyi ércét tud majd terítékre csalni a muzsikájával. A hegedűs hozzákötötte rókakum a bal lábát a bal oldali bokorhoz. Most add ide a jobbikat, mondta. Adta a róka azt is, igaz ugyan, hogy már egy kicsit kevésbé szívesen, a hegedűs pedig odakötözte a jobb oldali magyarófa legerősebb veszélyéhez. Megvizsgálta, elég szorosak el a csomók, aztán elengedte a két bokrot. Az ágak suhogva csapódtak a magasba, és felrántották a rókát, ott lebegett, rugdalózott. Most aztán bárj így szépen, amíg visszajövök érted, mondta a hegedűs, és ott hagyta. Ment megint egy darabig, de mintha nagy súlynál nehezedett volna a szívére a magányosság. Hiába gondolta, pajtást kell kerítenem magamnak, és megint elkezdett hegedülni. Abban a pillanatban, ahogy az erdő némaságába belecsendült a zene, előugrott a csalitból egy nyúl. Nézd csak egy nyuszi, mondta a hegedűs, ilyen pajtás sem kívántam. A tapsi füles odaügetett elé. De szépen húzott, kedves mester, szólt, szívesen eltanulnám tőled. Nem olyan ördöngös mesterség, felelte a hegedűs, szófogadás dolga az egész. Megint meg kell tenned, amit mondok neked, akkor viszed valamire. Meglátod, nem lesz nálam engedelmesebb tanítványod, bólogatott a nyúl, és a nyolába szögődött. Csak hamar kiértek egy tisztásra, sudár nyárfa állt a közepén. A hegedűs jó hosszú pányát vett elő a zsebéből, egyik végét a nyúl lábára hurkolta, a másikat a fatövére kötötte. Kezdődik a lecke, nyulacska, mondta. Lássuk, mit tudsz. Először is szaladt körül 20-szor ezt a nyárfát. A nyúl boldogan loholni kezdett a fa körül, örült neki, hogy ilyen könnyű dolog a hegedű tanulás. Körülfutotta 20-szor a fát, hanem a pányba is rátekeredett 20-szor a fa derekára. A szerencsétlen plótás fogva maradt, hiába húzta, hiába ráncigálta a kötelet, csak a lába fájdult belé. Most aztán várj így szépen, amíg visszajövök érted, mondta a hegedűs, és ment tovább az erdőbe. Közben a pórulját farkas addig kapálozott, addig rágta morta a követ, míg végül is kirántotta a mancsát, és nagy nehezen kiszabadult a résből. Dühöl tajtékozva vetette magát a hegedűs után, megfogadta magában, hogyha utoléri, irgalmatlanul megbünteti. A róka még mindig ott rukkapált a gyalogösvény fölött. Meglátta a farkast, elkezdett torka szakadtából ólítani. Farkas testvér, gyere, segíts rajtam, rászedett a hegedűs. A farkas lehajlította a bokrokat, elrágta a kötelet és megszabadította a rókát. Most már ketten loholtak a hegedűs után. Ahogy a nyomát szimatolva ügettek, ráakadtak a kikötött nyúlra. Hát te veled mi történt? Kérdezte a farkas. Jaj, farkas gazda, könyörgök, szabadíts meg, rászedett a hegedűs, siránkozott a nyúl. Most az egyszer sem a farkasnak, sem a rókának nem jutott eszébe, hogy nyúl pecsenyét egyék. Eloldozták az ilyet tapsifülest, és most már hármasban vetették magukat a közös ellenség után. A hegedűs pedig, ahogy ment, vendegelt az erdőben, megint nagyon magányosnak érezte magát, megállt egy terebélyes bükkfa alatt, álla alá szorította a hangszerét, és muzsikálni kezdett. Soha még ilyen szép hangokat nem csalt elő a húrokból a vonója, benne volt ebben a hegedűszóban a szíve minden szomorúsága. Egy szegény pavágó dolgozott nem messze az erdőben. Meghallotta a muzsikát, és abban a pillanatban, hogy meghallotta, akár tetszett neki, akár nem, abba kellett hagyni a munkáját, és el kellett indulni arrafelé, ahonnét a csodálatos zeneszó hívogatta. Vállára vette a fejszét, s ment a fák és bokrok közt, hajlítgatta sorra az ágakat, hárítgatta maga elől a vesszőket, alig várta, hogy odaérjen a hegedűshöz, és közvetlen közelből hallgathassa a muzsikálását. A hegedűs, amit meglátta, nagyon megörült, s azt gondolta. Végre, igazi jó pajtást találtam. Embert kerestem én, nem állatokat. Eddig is szépen játszott, de most örömében olyan kedvesen, olyan gyönyörűségesen zendített rá, hogy a szegény fabágó csak hallgatta, ámultan, mintha elvarázsolták volna. Sosem hittem volna, hogy ilyen tündéri zeneszó is lehet a földön, gondolta. Éppen ekkor ért oda a farkas, a róka meg a nyúl. A favágó nyomban látta rajtuk, hogy valami rosszban törik a fejüket. Fölemelte villogó fejszéjét, s odaállt hatalmasan, elszántan a hegedűs elé, mintha azt mondaná: vigyázzatok, mert aki hozzá mer nyúlni, annak velem gyűlik meg a baja. Az állatoknak egyszerűen inukba szállt a bátorságuk, és hanyat homlok bemenekültek a sűrűbe. A hegedűs pedig csak játszott, játszott, nyőörködtette a szegény favágót varázslatos dallamaival. Aztán búcsút intett neki, és eltűnt az erdőben. Később megkereste a farkast, a rókát és a nyulat, mindannyiuktól bocsánatot kért. Mai napig zenél az új barátainak, ha még meg nem unták.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A herceg most így szól, mondd, hogy szólíthatlak. Gyere velem, és én bemutatlak az udvarnak.

0: és csak mi ketten tudjuk, hogy te vagy az a lány.
1: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
2: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Morvai Noémi vagyok. Ma én olvasok nektek. Ismeritek a tündéreket? És szeretitek őket? Nos, ma a tündérekkel ismerkedünk meg. Lakatos Melinda így ír róluk. A magyar néphit tündérei varázslatos lények, akik sokféleképpen jelennek meg a mesékben és legendákban. Gyakran különlegesen szépek, aranyhajjal és a ragyogó öltözékben ábrázolják őket. Varázslatos képességeik vannak, például segítenek az embereknek. Vagy néha próbára teszik, vagy megtréfálják őket, hogy becsületre és bátorságra tanítsanak. A tündérek természeti lények. Az erdei tündérek vigyáznak az erdők és állatok harmóniájára, míg a vízi tündérek például a tavak és folyók lakóira. Tündérországot, ahol ezek a lények élnek, sokszor a tejúttal, vagyis az ég csillagösvényével azonosítják, amelyet a régi magyarok tündérútnak neveztek. És most jöjjön a mese, tündércsók. Egyszer volt, hol nem volt. A Balaton kristálytiszta, mély kék hullámai alatt élt egy gyönyörű tündérleány, Lelle, a tó leghűségesebb őrzője. Lelle hosszú, szalmasárga haját a vízi növények, hínár és békaszőlő puha szálai díszítették. Szeme kékében pedig megcsillant a tó összes árnyalata. A tündérek népe már hosszú idők óta vigyázott a Balatonra, de csak nagyon ritkán mutatkoztak emberek előtt. A víz mélyén élt Lelle családja is, akik hűen óvták a tavat és annak minden titkát. Egy napon Lelle a tó felszínére emelkedett, hogy megcsodálja az alkonyatot. Ekkor figyelt fel egy halászfiúra, aki egy hajó fedélzetéről kémlelte a vizet. A fiú, akit Csanádnak hívtak, éppen a hálóját bontotta, amikor megpillantotta Lellét. A tündérlány tekintete azonnal rabul ejtette. Egy pillantás is elég volt ahhoz, hogy úgy érezzék, mintha az egész világ kettesben maradt volna velük. Elveszve a szerelemben, onnantól kezdve minden este titokban találkoztak egy nádasban, hogy meghallgassák a fülemülék énekét. Lelle jól tudta, hogy tündérként nem lehet együtt egy emberrel, hiszen két világ választotta el őket. Elkeseredve mesélte el a történetét a tó mélyén élő családjának. A család legrégebbi tündére, nagyanya, aki már mindent látott és mindenről tudott, végül így szólt. Ha igazán szereted ezt a fiút, három próbát kell kiállnod, hogy emberré válhass. Ha sikerrel jársz, a szerelmeddel élheted le az életed, de ha elbuksz, soha többé nem láthatod őt. Lelle másnap este, amikor a holdfény megcsillant a tó felszínén, elbúcsúzott Csanádtól és megkérte, akármi is történik holnap, sose felejtse el őt. A fiú szíve majd meghasadt a szavai hallatán, de hiába bírta volna maradásra kedvesét. Lelle egy csókkal búcsúzva egy perc alatt eltűnt a víz mélyén. Hazatérve az első próba az igazság próbája várta. Nagyanyja egy apró, áttetsző üvegcsét adott Lelle kezébe, amelyet a Balaton legmélyebb, legcsendesebb pontjáról kellett megtöltenie. Ez a víz nem csak tiszta, de olyan igaz is volt, hogy csak azt találhatta meg, aki tiszta szívvel él. Lelle elindult, mélyen alábukott, és északról délre, keletről nyugatra szelte végig a tavat. Végül a legsötétebb mélységben megtalálta azt a vízcseppet, amely úgy csillogott, mint a hold ezüstös fénye. Az üvegcsét megtöltve visszatért nagyanyához, aki bólintott. Kiálltad az igazság próbáját. A tiszta szív mindig meglátja az igaz utat. A második próba az áldozat próbája volt. Lellének fel kellett ajánlania valamit, ami kedvesebb volt neki minden másnál. Lelle hosszan gondolkodott, végül úgy döntött, megszabadul szépsége koronájától. Egy éles késsel levágta cofját, amely a tó legerősebb hínáraival fonódott feje búbjára. Nagyanya elvette tőle a tincset, majd ismét bólintott. Aki képes áldozatot hozni a szeretetért, annak lelke erős és megingathatatlan. Elérkezett a harmadik, egyben a legnehezebb próba, a bátorság próbája. Lellének fel kellett emelkednie a felszínre, és a legsűrűbb, mindent beborító tejfehér ködöt kellett átszelnie, hogy a tó egyik oldaláról átjuthasson a másikra. Elvesztette látását, hallását, de egy valami mégis ott volt előtte, Csanád arca, amelyet a szívében őrzött. Lelle egyenesen belerepült a köd sűrűjébe, míg nem kitartásával sikerült elérnie a túlpartra. Amikor felbukkant a vízből, nagyanya ott várta, egy égszínű, gyöngyökből font köpenyt tartva a kezében. Kiálltad mindhárom próbát, Lelle. Most már szabadon választhatsz. Tündérként élsz tovább, vagy emberré válsz, és a szerelmeddel maradsz. Lelle anélkül, hogy egy pillanatra is habozott volna, magára öltötte a köpenyt, és rögvest emberré is változott. Emberi alakban, de sugárzó szépségét megőrizve szaladt Csanád felé, aki keseregve, reményt vesztve ült a mólónál. Boldogságuk határtalan volt, és máig is együtt élnek a Balaton egyik partján.
0: Amit most hallgatsz, az a
2: Csukasz Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Kicsit ringadozhatunk is.

0: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
1: Sziasztok! Ma én fogok nektek mesélni, Gubás Gabi vagyok, és nem is akármiről fogok, hanem egy rózsalépcsőről, hogyan is épített a rózsa magának lépcsőt. De szép ez a kert, kiáltották a tündérek. Igen. De azért még mindig sok elvégezni való munkátok van, mondta a tündér királynő. Sok virág várja, hogy segítsetek kinyitni bimbójukat. Így hát a tündérek ismét munkához láttak, és mialatt az alacsonyabb virágok körül szorgoskodtak, magasan felettük a rózsa lenézett rájuk, és fájdalmasan sóhajtott fel. Bár eljönnének hozzám is a tündérek, mondta búsan. Jó reggelt, rózsa! Zümmögött a méhecske, mialatt elröpült mellette. Ugye milyen boldogság, hogy te lehetsz a virágok királynője? Milyen jó neked! Igen, nagyon jó, suttogta. De megsugok neked egy titkot, méhecske. Olyan boldogtalan és magányos vagyok, mert a tündérek nem látogatnak meg soha. Tudod, az én ágaim olyan magasan vannak. A méhecske elgondolkozott. Miért nem csinálsz nekik lépcsőt? Kérdezte kedvesen. Nagyszerű ötlet! Kiáltotta a rózsa örömmel, és így, amikor a tündérek másnap reggel megérkeztek, nagyon csodálkoztak, hogy a rózsafa tövében apró lépcsők nőttek. Mire való ez? Kérdezte az egyik kis tündér, és a méhecske, aki éppen ott volt a közelében, fülébe súgta a titkot. A kis tündér nagyon megörült, és mindjárt fel is ment a rózsához, az új apró kis lépcsőkön. Köszönöm, hogy eljöttél végre, suttogta a virág boldogan. Éppen aznap éjszakára tervezték a nagy tündérbált Gólyahírvölgyben. Erre a bálra valamennyi tündér hivatalos volt. Tündérországban az a szokás, hogy a bál előtt minden kis tündér meglátogat egy-egy virágot, és megkéri, hogy illatosítsa be a ruháját. Az a kis tündér, aki először látogatta meg a rózsát, felment a tövis lépcsőn, tip-top, tip-top, és amikor... Recs! A ruhája megakadt egy lépcsőben, és alaposan elszakadt. Jó Istenem, a szép ruhám! Siránkozott. Szegény rózsa nagyon búsult, amikor meglátta, hogy ilyen nagy bajt okozott a tüskéivel, és bár a legfinomabb, legédesebb illatával szórta tele a kis tündért, az még akkor is sírt, amikor leereszkedett a lépcsőkön. De semmi oka sem volt a szomorúságra, mert rövidesen váratlan fordulat történt. Ki hozta ide ezt a finom illatot? Kérdezte a tündér királynő, amikor már valamennyi alattvalója együtt volt a Gólya hírvölgyben. A kis szakadt ruhájú tündérhez fordult. Azt hiszem, te hoztad, Mimili. Tudd meg, kicsi hívem, hogy nagy szerencse ér. Most akartam kiválasztani azt a tündért, aki mindig trónom jobb oldalán üljön. És mert ilyen csodálatos illatot hoztál magaddal, téged választalak. Milyen boldog volt a kis Mimili tündér. Első dolga volt, hogy

A sors és a király küzdelme. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy király, akit bölcsessége és igazságossága miatt nagyon szeretett a népe. Nem is sejtették, hogy az uralkodó időnként álruhába bújt, hogy bejárja az országát és megismerje alattvalóit. Egy este, mikor a király ismét áruhában járt kelt, elerett az eső. Ezért a királynak fedelet kellett találnia éjszakára. Bekopogott az első házhoz, és egy gazdag földműves nyitott ajtót. Jöjjön csak beljebb, még a végén megfázik, tessékelte be a királyt. Éj, köszönöm, már majdnem bőrigáztam, válaszolta a király, de nem árulta el, ki is ő valójában. A földműves és felesége pedig szívesen látták vendégül a messziről jött vándort, megkínálták a vacsorával, és még szállást is adtak neki éjszakára. Ám éjjel az áruhába bújt király furcsa neszre lett figyelmes. Lágy szellő suhant át a szobán, majd egyszer csak megjelent a sors istennője. A király még sohasem látott ehhez fogható szépséget. Hosszú, bokáig érő fekete haj, vakító tengerkék szemek és ragyogó hófehér bőr. Az istennő az egyik kezében egy olajjal teli cserépedényt, a másikban pedig egy díszes madártollat tartott. A király látta, amint a szellem az újszülött bölcsőjéhez lép, belemártja a tollat az olajba, majd a pici bölcsője köré furcsa írásjeleket és vonalakat fest. Az istennő tollával a gyermek sorsának a vonalait húzta meg. Ám amikor az életvonalnál tartott, hirtelen elejtette a tollat, és az ketté tört. Az istennő szomorúan felsóhajtott, majd kezébe vett az agyagedényt, és az ajtó felé indult. Ám a király az útját állta. Ki vagy te? Hogy jutottál be a házba? Suttogta a király, és közben nekiszegezte kardját. A sors istennője vagyok, és azért jöttem, hogy megírjam az újszülött sorsát. De most már engedj, rengeteg gyermek vár még rám. Ki vele? Mi az újszülött sorsa? Addig nem eresztelek el, míg el nem mondod, mondta fenyegetően a király. Az istennő rövid habozás után így szólt. Az ifjú az esküvője napján meg fog halni. Hogyan? Miket beszélsz? Mikor az ifjú a mennyasszonyával a szent tűz elé járul, hirtelen előugrik majd egy oroszlán, és leteríti őt. Nem lesz menekvés a karmai elől. A király elszomorodott, de tudta, az istennő nem változtathat rajta, így hát útjára engedte. Milyen szomorú véget ér a fiú sorsa, gondolkozott magában. Ez a kedves család befogadott engem, vacsorával kínáltak és vetett ággyal. Hálával tartozom nekik. Nem fogom hagyni, hogy a fiú sorsa beteljesedjen. Megakadályozom, ha addig élek is. Másnap a király hallgatott az éjszaka történtekről, de búcsúzáskor félrehívta a földművest. Köszönöm a segítségeteket. Cserébe engedd meg, hogy amikor a fiad esküvője lesz, viszonozzam ezt a sok jót, amit tőletek kaptam. Az idő gyorsan telt, az évek peregtek egymás után, és csak hamar elérkezett az esküvő napja. A király pedig nem felejtette el az ígéretét. Ajándékokkal roskadásig rakott szekerekkel, és egy egész sereg kísérővel érkezett az ünnepségre. Hogy megakadályozza a jóslat beteljesülését, a király mindenhova őröket állított. Megparancsolta nekik, hogy figyeljék a fiút, és védjék meg az oroszlántól. A szertartás rendben folyt. Ám amikor az ifjú pár a tűzhöz ért, a sors istennőjének agyagedénye hirtelen életre kelt. A festett motívumok cikázni kezdtek.
majd az edényen lévő oroszlán megelevenedett, és az ifjú vőlegényre vetette magát. Mire észrevette a testőrség, hogy mi történik, már késő volt. A fiú az oroszlán karmai közé került. A király magához hívatta a földművest. Én voltam az a vándor 20 éve, akit befogadtatok. Aznap éjjel láttam a fiatok sorsát, és ígéretet tettem, hogy megmentem tőle. De sajnos nem sikerült. Elmegyek, és addig vissza sem jövök, amíg nem tudom feltámasztani a fiút. Azzal a király elindult, hosszú hónapokig járta a világot. Próbálta kideríteni, mi kelthetni életre a fiút. Aztán az egyik faluban furcsa szóbeszédet hallott. Létezik egy csoda elixír, ami még a halottakat is feltámasztja. Attól fogva a király megszállottan kereste a varázsitalt. Majd egy nap, mikor az országúton bandukolt, egy hatalmas tűzre lett figyelmes. Egy kunyhó égett az út szélén. Egyszer csak meghallotta, mint valaki vékony hangon segítségért kiált. A király bemászott az égő kunyhóba, és látta, hogy egy kígyó fekszik az egyik leszakadt tetőgerenda alatt. Gyorsan kiszabadította a kígyót, és biztonságos helyre vitte. Köszönöm, sziszegte a kígyó. Sokan elmentek mellettem, de nem segítettek. De most kérlek, vigyél vissza a kúthoz. Ott vár a feleségem, a kígyó királynő, mondta elcsukló hangon, és elájult. A király elvitte a kígyót a kúthoz, ahol már várta a kígyó felesége. Köszönöm, hogy megmentetted a férjem életét. Mondd csak, mivel hálálhatnánk meg? Az életadó varázselixírt keresem. Talán hallottatok már róla. Szeretnék életre kelteni egy jószívű ifjút. Várj csak, talán tudok segíteni, sziszegte a kígyó királynő. Majd eltűnt a kút mélyén, és csak hamar egy üvegcsével tért vissza. Íme a varázsital! Itasd meg a halottal, és újra életre kel. A király megköszönte az italt, és sebesen vágtatott vissza a földműves házához. Amikor megérkezett, az élettelenül fekvő fiúhoz sietett, kinyitotta a száját, és óvatosan beleöntötte az elixírt. Mindenki feszülten várta, hogy mi fog történni. Majd néhány perc múlva a fiú kinyitotta a szemét. Az emberek újjongtak, énekeltek örömükben. A faluban mindenki ünnepelt. Aztán a nagy mulatság közepette egyszer csak nagy mennydörgés támadt, és a semmiből egyszer csak megjelent a sors istennője. Úgy tűnik, sikerült legyőznöd a sorsot, fordult a királyhoz. Ilyen vakmerőtetre eddig még senki sem vállalkozott. Engedd meg, hogy meghajoljak becsületed és bátorságod előtt. Hosszú és gazdag életet kívánjak neked, dörögte az istennő, majd hirtelen köddé vált. Így győzte le a király a sorsot, és mentette meg egy ártatlan fiú életét, a sors istennője pedig hosszú és boldog élettel jutalmazta a becsületes királyt.

0: Csukásmese Rádió. Ki szereti a fagyit? Szerintem mindenki. Már attól is összefut a nyál a szánkban, ha csak rágondolunk a finom ízekre. Vanília, csoki, citrom vagy puncs. De finomak. Egy meleg nyári napon nincs is jobb, mint elsétálni a fagyishoz és választani egy gombóc finomságot. De vajon melyiket? Ez a legnehezebb kérdés. Olyan sokféle íz van, hogy nagyon nehéz dönteni. Régen is szerették az emberek a hideg édességeket. Képzeljétek, havat vagy jeget kevertek össze gyümölccsel vagy mézzel. Így készítették el a fagyi elődjét. Ma már rengetegféle fagylalt létezik. Vannak színes, különleges ízek, és sok helyen még csoki öntetet vagy cukorkát is tesznek rá. A ropogós tölcsér is nagyon finom, ugye? Néhány dologra viszont oda kell figyelnünk. A fagyit nem szabad gyorsan megenni, különben megfájdulhat a torkunk vagy a pocakunk, és vigyázzunk arra is, nehogy lecsöpögtessük vele a ruhánkat, és hogy a gombócok ki ne essenek a tölcsérből. A fagylaltozás mindig vidám pillanat. Na, én most meg is kívántam egyet. Ti melyik ízt választanátok? Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Jó estét kívánok. Grillus Vilmos vagyok, ma én mondok nektek esti mesét. Ajándékot kapni nagyon jó dolog. Pláne amíg az ember nem is tudja, hogy mi van abban a csomagban, amiben az ajándék rejtőzik. De hát a természettől is kaphatunk ilyen ajándékokat. Gondoljatok csak egy vadgesztenyére, leesik a fáról egy szúrós burok. Hát azt tudjuk, hogy gesztenye van benne, de hogy milyen gesztenye, hogy abból mondjuk majd egy figurának, amit otthon megcsinálhattok belőle, a feje lesz, vagy a lába, azt nem tudjuk. És milyen jó ebből embert építeni, gyufaszálakból, meg vadgesztenyéből. Bizony a természet ajándékai nagyon szépek. Hallgassátok meg ezt a mesét, a címe Szarka taxi, Szarka bazár. A 100 éves erdő, ahol ez a történet megesett, a legszebb erdő volt, amit valaha láttam. A fák dús lombjai között madarak csiviteltek, a faodvakban mókusok tanyáztak, a napsütötte tisztásokon vidám nyúlgyerekek kergetőztek. A tölgyek, hársak, juharfák gyökerei között tiszta vízű patak csörgetezett. Az erdő lakói békességben éltek, szerették, tisztelték egymást. Mindenki tudta a dolgát, tette, amit kellett. A kakuk óránként jelentette az idő állását. A sünök szorgalmasan gyűjtögették a földre pottyant vadkörtét. A méhecskék nektár után röpködtek, a pockok, hörcsögök télire való után kutattak. Ha összezördültek egymással az erdő lakói, a legöregebb tölgyfán élő bölcs bagoly teremtett rendet közöttük, s ha olykor-olykor megbetegedett valaki, ő látta el a gyengélkedőt orvosi tanáccsal. Egyik nap idegenek jelentek meg az erdőben. Citrom sárga autóval érkeztek, amelynek oldalán a következő felirat virított tiditarka betűkkel: Szarka taxi, Szarka bazár. Az autóból két különös figura szállt ki, rikító ruhadarabokkal és csillogó-villogó ékszerekkel fölciszomázva, egy pöffeszkedő szarkapár. Felröppentek az öreg tölgyfa egyik ágára, és körbe hordozták tekintetüket a tájon. Micsoda elmaradott vidék, cserregte megvetően az egyikük, sehol egy gyors étterem, sehol egy üzlet. Itt még a kakuk mondja az időt, amikor már réges-rég feltalálták a kakukkos órát, toldotta meg a másik. Vadkörtét gyűjtenek, patakvizet isznak, nem ismerik a palackozott szörpöket, legyintett szárnyával az első. Gyalogjárnak, cipekednek, rettenetes lehet itt élni. Az erdő lakói meglepetten hallgatták a szarkapár szavait. Miért mondjátok, hogy rettenetes itt élni? Mi nagyon jól érezzük magunkat a 100 éves erdőben, mondta nyúlanyú. Ha a városban élnétek, tudnátok, hogy mi a jó? Ma már csak az ostobák járnak gyalog, akinek esze van, autón közlekedik, mutatott a citrom sárga kocsira a szarka taxisofőrje. A városlakók modern környezetben élnek, és kényelmesen megvásárolják mindazt, amire szükségük van, magyarázta a Szarka Bazár tulajdonosnője. Leröppent a faágról, felnyitotta a taxi csomagtartóját, elővett belőle egy kinyitható kerti asztalt, és kipakolta áruját a bámészkodók elé. Nézzétek csak, mi minden kapható a városban. Biztos vagyok benne, hogy ti még hírből sem hallottatok ezekről a különleges dolgokról. Teleszkópos hátvakaró, elemes miniventillátor, horoszkópos kulcstartó, elektromos fülmelegítő, zenélő citromfacsaró, illatosított művirág, világító WC-ülőke. Ezek nélkül a rendkívül hasznos és divatos tárgyak nélkül ma már elképzelhetetlen egy modern háztartás. A felvilágosult vásárlók cukorkával és csokoládéval kényeztetik magukat, és nem vizet isznak. De nem ám, hanem palackozott limonádét és gyümölcsízű szörpöket. Tessék, kóstoljátok csak meg! Finomabb az arómájuk, mint bármelyik gyümölcsnek, ami az erdőn terem. Szarka asszony műanyag poharakba töltögette a szirupos levet, és megkínálta a kíváncsi tömeget. Valóban nagyon finom, igazán zamatos, bólogattak az erdő lakói. Kérünk még, visítoztak a sünlurkók. Mondd csak, hogy juthatnánk hozzá ezekhez a csodálatos modern dolgokhoz? Kérdezte sóvárogva a sünmama. A bazárban minden eladó, és a taxi is a rendelkezésetekre áll, felelte a Szarka asszony. Cserébe adjátok nekünk a kincseiteket. A kincseink? Néztek össze tanástalanul az erdő lakói. Milyen kincsekre gondolsz? A turisták sok mindent elvesztenek kirándulás közben. Pénzérméket, nyakláncokat, gyűrűket, evőeszközöket. Nincs más dolgotok, mint megkeresni ezeket a tündöklő tárgyakat, és idehozni nekünk, válaszolta a mohó Szarka. Szívesen ide hordjuk nektek, amiket találunk, mi úgysem tudunk mit kezdeni velük, válaszolták az erdei állatok, és már szaladtak is, hogy átkutassák a környéket. Drága kővel ékesített gyűrűk, fényes gombok, díszes hajcsatok, színes gyöngyök, arany és ezüst fülbevalók, gyémánttal kirakott medálok kerültek elő a szarkák legnagyobb örömére. Amíg az asszonyok a bazárban csereberéltek, a többiek beültek a Szarka taxiba. Ó, milyen kényelmes, milyen előkelő, milyen izgalmas, lelkendeztek az utasok. A taxi körbe pöfögte az erdőt, folytogató szürke füstöt eregetve maga után. Csak egy valaki nem nézte jó szemmel az állatok mulatságát. A legöregebb tölgyfán lakó bölcs bagoly. Hú-hú, de nagy baj lesz ebből. Húhogta vész jóslóan. Ám az erdő lakók nem törődtek vele. Újabb és újabb árut követeltek Szarka asszonytól, aki csak hordta a városból a haszontalanabbnál haszontalanabb dolgokat. A Szarka taxi tele füstölte kipufogó gázzal az erdőt, kerekével eltiporta a színes virágokat, keresztül gázolt a somon, a galagonya és kecskerágó bokron, kilapította a földre hullott gyümölcsöket, összeroppantotta a fűben megbújó csigaházakat. Az italos palackokat, műanyag poharakat, csak különféle áruk színes csomagolását szanaszét hordta a szél, és pár hét múlva a rét, az erdő, a patakmeder tel is tele volt szeméttel. Az erdőlakók ellustultak, elkényelmesedtek. Már nem voltak hajlandók gyalogolni, mindenhová taxin vitették magukat. Patakvíz helyett palackozott, cukros italokat fogyasztottak, és habzsolták az édességeket. Elsőként a sűn gyerekek csapták el a hasukat, aztán jöttek sorra a többiek. A nyúl család fogfájásra panaszkodott, hiszen sárga lépa és káposzta helyett reggeltől estig töltött cukorkát rágtak. A mókusok úgy meghíztak a sok taxizástól, hogy már nem tudtak fölkapaszkodni a fa tetejére. A biztonságos odú helyett a szabad ég alatt kellett tölteniük az éjszakát. Volt, aki szédelgett és köhögött a kipufogógáztól. Volt, akit az eltaposott virágok, letarolt bokrok és a szeméttel borított patakpart látványa keserített el. Az erdőlakók belátták, hogy a bölcsbagolyra kellett volna hallgatniuk. Felkeresték hát, és tanácsot kértek tőle. Mondd meg nekünk, bölcsbagoly, mit tegyünk, hogy ismét egészségesek legyünk, és az erdő újra régi szépségében pompázzon. Hát éljetek úgy, ahogy a szarkák látogatása előtt, felelte a bagoly. Meg volt mindenetek, amire szükségetek volt, innivalónak legjobb a tiszta patakvíz, édességnek elegendő az erdei méz és az amatos vadkörte, miért járnátok autóval? Elvisz a lábatok, elrepít a szárnyatok oda, ahova el akartok jutni. Az állatok megfogadták a bagoly szavait. Bezárhat a bazár. Nem veszük igénybe többé a szolgáltatásaitokat, közölték a szarkákkal. Legjobb lesz, ha máshol próbáltok szerencsét. Elmegyünk, hiszen amit akartunk, már úgy is megszereztük tőletek. Minden csillogó-villogó kincseteket nekünk adtátok, cserregte a szarkapár. Akad még vidék, ahol ugyanilyen hiszékeny állatok élnek, mint amilyenek ti vagytok. Isten veletek! A szemtelen szarkák beszálltak a taxiba, és gúnyos kacagással elhajtottak. Az erdő lakói attól a naptól kezdve megbecsülték lakóhelyüket. Megtisztították a gyönyörű tájat a sok szeméttől, az eltaposott bokrok és virágok helyére újakat ültettek, a 100 éves erdő a legszebb erdő, amit valaha láttam. Ha nem hiszed, legközelebb kirándulj el oda. De jó, hogy az erdő lakói még időben észbe kaptak, és meg tudták menteni az erdőt, a természetet, a legfőbb kincsüket. Vegyetek példát ti is róluk. Vigyázzatok a természetre.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Találós kérdés.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Jöjjön egy ritmusos találós kérdés. Ez a hangszer lehet kisebb, vagy óriási. Többféle anyagból is készülhet. Nem is olyan könnyű megszólaltatni. Ütnöd kell, és már is dübörög a hangja. Zenekarokban is gyakran hallani. A ritmust ő diktálja. De sárkányhajózáskor is találkozhattok vele. Ott az evezés tempóját is ennek a hangszer segítségével adják. Na, mi ez? Doppergést kérek. Bizony, ez a dob! Én mindig elkezdek táncolni, ha meghallok egy jó dobolást. És úgy csinálok, mintha én dobolnék. Mindig ezt játszom. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A veréb négy fia. Rónai György meséjét Rutkai Éva mondja el.

0: fiával a veréb egy fészekben lakott. Egy napon komiszkölykök ki akarták fosztani a fészket, de a veréb fiókákat egy hirtelen támadt szél szárnyára kapta, és messze sodorta. Az öreg veréb nem is látta többé őket, s egész nyáron búsult, hogy fiókái úgy vetődtek ki a nagyvilágba, hogy még csak jó tanácsokkal sem tudta ellátni őket. Egy őszi napon az öreg veréb egy tarlón szemelget. Egyszer csak surrogva leszáll mellé négy fiatal veréb. Az öreg nyomban felismerte a fiait, és nagy örömmel hazavitte őket. Kérdi otthon a legidősebbet. Hogy telt, hol telt, fiacskám, a nyár?
1: Kertekben laktam, kukacot fogtam, aztán cseresznyefán lakoztam, utána körtére kaptam, éhen szomjan sose maradtam,
0: felelte a veréb. Aj, fiam, mondta az apja, veszedelmes élet az ilyen. Óvakodj a kertészektől, mert van egy barna bottyuk, abban lakik a verebek pusztulása. Kérdi a második fiútól. Hogy telt, hol telt, fiacskám, a nyár?
1: Udvarban éltem, pompa közelében, úri istálóban, éhkoppot nem láttam, mert amikor abrakoltak, finom zabszemek potyogtak.
0: Aj, fiam, mondta az apja, veszedelmes élet az ilyen, ahol nagy a gazdagság, sok a fondorlatosság, úr a kasznárt, kasznár a szolgát, s kit bánt a szolga? Agyon csapja mérgében a gyámoltalan verebet, vagy lórúgja agyon. Óvakodj az udvaroktól. Azzal kérdi a harmadik fiát. Hogy telt, hol telt, fiacskám, a nyár? Nekem az útfélen, s hulladékon éltem, nem is láttam rossz napokat, egy-két morzsa mindig akadt. Aj, fiam, mondta az apja, ez is kockázatos élet. Míg a morzsákat szedegeted, jöhet mögötted egy suhanc, aki kővel agyonvág puszta mulatságból, vagy lecsap rád a karvaj, vagy keselyű a magasból. Ahol sok a hulladék, ott sok a veszedelem is. S kérdi végül a legkisebb fiát. Hát neked, fiacskám, hogy telt, hol telt a nyár? Te voltál a legkisebb, leggyámoltalanabb, érted aggódtam legtöbbet. Feleli a legkisebb verépfi. Lombok közt laktam, erdőben éltem, vidám szabadságban. Ami kellett, megszereztem, saját munkám gyümölcsét ettem. Karvajok elől lomb alá húzottam, esőtől a pillét szárnyammal óvtam, ahogy engem a lombok, s nem ismertem félést, gondot, tisztes szegénységben, de függetlenségben. Ó, kedves fiam, sose hittem volna, hogy leggyöngébb létedre a legokosabb leszel, és a legjobban élsz, mondta az öreg veréb, s büszkén nézett legkedvesebb fiára, a szabad kis verébre.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás király kérdése. Az igazságos Mátyás király életébe kiment a kísérletével, főurakkal a mezőre, és ráment egy szántóvető emberre, aki az ő katonája volt. Köszön a király. Tisztesség, öregem! És feleli az ember. Köszönöm az asszonynak, felséges király. És tovább kérdi a király. Mondd, öregem, messze van még a messze? Már bizony csak az ökröm szarváig, felséges királyom. Mondd, öregem, hány a 32-ig? Már bizony a felséges királyom csak 12. Hány pénzért dolgozol? 5 ér, felséges királyom. És mire használod az 5 pénzt? 3-ból lélek, és 2-t a sárba vetek. Mondd, öregem, meg tudnád-e fejni a bakkecskét? Meg én, felséges királyom. De addig, amíg az én képemet nem látod senkinek, a magyarázatokat el ne mondd. Ezzel a király elköszönt az embertől, és kíséretével együtt egy tanyai épületbe szálltak be. Ott ebédeltek, és ebéd után a király egy órára vagy 2-re lepihent. Ez alatt az urak visszalopóztak az öreghez, és kérdezték az öreget. Mondd, öreg, mit jelent az a szó, hogy a király köszönt neked tisztességgel, öregem? És te azt felelted rá, köszönöm az asszonynak. Mit jelentett ez? 5 aranyért, megmondom az uraknak. Kivettek az urak 5 aranyat, és odaadták az embernek. Most megmagyarázta az ember az uraknak, hogy ez a köszöntés és felelet mit tartalmaz. Mikor a király köszönt, tisztesség, öregem, az azt jelentette, hogy tiszta ing volt rajta. Én meg azt feleltem, hogy köszönöm az asszonynak, azért, mert az asszony mossa az ingemet. Helyesen felelt az öreg, mondják az urak. Most kérdik tovább az urak. Mit jelentett az, amikor kérdezte a király, hogy messze van még a messzes, te azt felelted, már biza csak az ökröm szarváig, felséges királyom. Azt is megmondom az uraknak 10 aranyért. Kiadják a 10 aranyat az urak, akkor kezdi meg az ember a magyarázatot. Amikor azt kérdezte tőlem a király, hogy messze van még a messze, és én azt feleltem neki, hogy már bizony csak az ökröm szarváig, felséges királyom, ez azt jelenti, hogy már öreg vagyok, és nem látok elébb csak az ökröm szarváig. Összenéztek az urak, mondják az öregnek. Helyesen beszélsz, öreg, ez is igaz. Na de most kérdezzük tovább, ezt mondd meg nekünk, mit jelentett az, amikor a király kérdezte, hány a 32-ig, öreg? Te meg azt felelted, már bizony csak 12, felséges királyom. Ezt is megmondom az uraknak 20 aranyért, ennek pedig az a magyarázata, hogy amikor fiatal voltam, legény ember, 32 fogam volt, abból már idáig elvesztettem 20-at, jelenleg még van 12. Erre is az urak összenéznek, s helyeslik az öreg beszédjét. Na most még egy kérdésünk van hozzád. Azt mondd meg nekünk, mire ment ez a kérdés, mikor kérdezte a király tőled, hogy mire használod az 5 pénzt, és te azt felelted rá, hogy 3-ból élek, 2-t meg a sárba vetek. Hát ezt is megmondom 10 aranyért. Kifizették az urak a 10 aranypénzt, és ekkor nekifogott az öreg a magyarázatnak. Ez a magyarázat, kérem, arra megy, hogy van nékem 2 fiam, mind a 2 taníttattam. Azt a pénzt soha többé nem látom, amit utánok a sárba dobok. Az urak erre is összenéztek egymással, s helyeslik az öreg magyarázatját. Na most, öreg, még egy kérdésünk volna hozzád, erre felelj nekünk. Amikor a király azt kérdezte tőled, hogy meg tudnád-e fejni a bakkecskét, és azt mondtad a királynak, meg én, felséges királyom, de a király azt mondta neked, hogy senkinek a magyarázatot meg nem mond, amíg az ő képét meg nem látod. És az öreg azt mondja az uraknak, ezt is megmondom, 30 aranyért. kiveszik az urak a 30 aranypénzt, leolvassák az embernek. Akkor kezdi az öreg a magyarázatot, és mondja, igen, tisztelt uraim, ne érezzék sértve magukat, mert az urak azok a bakkecskék, akiket én most megfejtem. És elővette egy aranypénzt az öreg, és mutatta az uraknak a király képét a pénzen. Lássák az urak, ez a magyarázata annak, hogy senkinek meg nem mondjam a király kérdéseit, amíg az ő képét meg nem látom. A király úgy is tudta ezt, hogy az urak vissza fognak az emberhez menni, és kérdőre vonják ezekért a kérdésekért. Az urak lesütötték a fejüket, és szégyenkezve tovább mentek. Így volt Mátyás király története.

0: Varázsdoki rendel.
1: Hú, pajtik, nem tudom, teljesen ballábbal keltem ma. Pedig még két ballábas sem vagyok, csak ballábas. 10 emberből 9 jobbkezes, és csak egy balkezes. És csak 100 emberből 1 ugyanolyan ügyes mindkét kezével. Én különleges vagyok, mert mindkét kezemmel ugyanolyan balfék vagyok. A testünk két oldala különböző, azaz aszimmetrikus. A páros szerveink, mint a szem, fül, kéz vagy a láb általában ugyanolyanok, de a tüdőnk például kisebb a bal oldalon, mint a jobbon. Ez azért van, mert a bal oldalon van a szívünk, és kell neki a hely.
0: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
2: Csukás Mese Rádió!
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
5: Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió.
6: Ez a Csukás Mese Rádió.
5: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 31-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Hűvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 31-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Hogyan fogtam el settenkedő tódort? Izgalmas mesesorozat settenkedő tódorról, a környék réméről, aki megkeserítette a háziasszonyok életét és búskomorságba kergette a húsbolt vezetőjét. Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 3-ason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
6: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, én Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornán vagyok műsorvezető, és bár egy ilyen komoly felnőttes helyen dolgozom, én is nagyon szeretem, hogyha mesét olvasnak nekem. Most pedig én készültem nektek egy nagyon kedves történettel. Hallgassátok csak! Göbölyös Attila, a mágikus koszorú. A kicsiny falu határában, ahol a mezők már virágba borultak, élt egy vidám kislány, Liza. Ő volt a legkíváncsibb és leglelkesebb gyerek a faluban, különösen akkor, amikor elérkezett a tavasz köszöntő ünnep ideje. Idén én fonok koszorút a tavasznak, jelentette ki, és barátaival együtt elindult a rétre. A mező tele volt frissen nyíló virágokkal. Kék ne felejts, százszor szép, ibolya és tavaszi hérics hintázott a szélben. Liza és a többiek lelkesen gyűjtögették a legszebb szálakat, hogy egy csodálatos koszorút készítsenek belőlük. Miközben Liza koszorúja egyre szebbé vált, hirtelen valami furcsát érzett. Ahogy az utolsó virágot is beledolgozta, a koszorú finoman megremegett a kezében, és halvány fény kezdte körbelengeni. Nézzétek! Kiáltotta. Ez a koszorú, mintha élne! A barátai először csak nevettek, de amikor Liza óvatosan a feje tetejére helyezte a virágdíszt, különös dolog történt. Egy lágy szellő suhant végig a réten, a fák lombja susogni kezdett, és a madarak vidám trillázásba kezdtek. Liza, nézd a fűszálakat! Suttogta az egyik barátja. Koszorú körül a föld zöldebbé vált, a virágok még szebben nyíltak, és mintha az egész rét életre kelt volna. Liza megérezte, hogy a koszorúnak varázsereje van. A tavasz valódi erejét hordozza. Ez a természet ajándéka, mondta egy öreg asszony, aki a közelből figyelte őket. Aki tiszta szívvel fonja a tavasz koszorúját, annak megmutatja a világ valódi szépségét. Liza és barátai meghatódtak. Tudták, hogy a koszorú nem csak egy dísz volt, hanem a természet és a tavasz iránti szeretetük jele. Azóta minden évben, amikor eljön a tavasz köszöntő ünnep, a falu gyerekei virágkoszorút vonnak, hogy ezzel tiszteljék meg az éledő természetet. És bár a mágikus koszorú titkát soha senki nem fejtette meg teljesen, a réten azóta is a legszebb virágok nyílnak, ahol Liza első koszorúja érintette a földet. A természet mindig viszonozza a szeretetet. Ha tiszta szívvel fordulunk felé, csodákkal ajándékoz meg bennünket.
1: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy Magyarországon van óvoda múzeum is? Képzeld! Én sem olyan régóta tudom. Ez a múzeum tele van régi játékokkal, kis székekkel, asztalkákkal, és azt is megláthatod ott, hogy régen az óvónénik milyen ruhában vigyáztak a kisgyerekekre. Eláruljam, hol van ez az izgalmas múzeum? Szabad a gazda? Martonvásáron. Ha megnéztétek az óvoda múzeumot, akkor menjetek át az ott található kastélyba is, és nézzétek meg a kastélyparkban terebélyesedő több száz éves platánfákat is.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mit hallgatsz?
1: Jó kérdés.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádiót hallgatom, és nagyon-nagyon szeretem.
4: Szoktuk hallgatni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
1: Képzeld, mi történt tegnap a suliban.
2: Na mesélj, hallgatom.
1: Rajzórán felborult Domi festékes pohara, minden csupa kék lett, még Marci zoknia is.
2: Hát, ez nem hangzik túl jól. És mit csináltatok?
1: A tanítónéni megkérte Domit, hogy takarítsa fel a kék tócsát, de neki nem nagyon volt hozzá kedve, úgyhogy csak gyorsan felitatta egy zsebkendővel. A kék festék megfogta a padot.
2: Na, akkor tűzoltó munkát végzett.
1: De hát nem is volt tűz.
2: Persze, hogy nem volt. Ez azt jelenti, hogy valaki nagyon gyorsan próbál megoldani valamit. Emiatt viszont nem biztos, hogy alapos munkát végez.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A három szerencse fia. Az üveghegyeken túl, messze földön történt egyszer. Ott lakott a világon a legszegényebb szegény ember. Három fia volt, de az álluk majdnem felkopott. Apjuk halála után a három fiú csak ennyit kapott. Egyik kakas, másik kaszát, harmadiknak járt egy macska. Útnak indulok, megnézem, mennyit ér a kakasom. Bár ezért a jószágért, tudom, nem vár nagy haszon, szólt a legnagyobb testvér, s elvitte a kakast. De azért bizony senki nem adott egy garast. Miközben bandúkolt, észrevett egy vitorláshajót, messzi, ismeretlen tájakra indulót. Nem volt mit tennie, felpattant rá a legény. Hát, ha feljön egy csillag, a szerencse egén. Meg is érkezett egy csodálatos világba. Mindenki köré gyűlt, hogy a kakasát csodálja. Nem tudták, hogy mi az. Azt sem, mire képes, hogy minden hajnalon kukorékolással ébreszt. Várták az emberek, hogy a kakas csodát tegyen. Fújt is az virradót a következő reggelen. Tátott szájjal álltak, bámultak a népek. Egy dézsa aranyért csak egy kakast kértek. Gazdagon tért haza a legidősebb testvér. Kérdezték is otthon, mit adott az aranyért. Azért a kis gyönge öreg kakasomért adtak messze földön egy dézsányi tallért. Útnak indulok, megnézem, mennyit ér a kaszám. Hát, ha szerencsével járok, mint a kedves bátyám, szólt a kisebb testvér, s vitte a kaszáját. De arra sehol senki nem tátotta száját. Ő is megpillantotta a vitorlás hajót, a messzi, ismeretlen tájakra indulót. Felpattant rá a legény, hát, ha feljön egy csillag a szerencse egén. Meg is érkezett egy tomboló világba. Hallotta, hogy zúg ott a háborúnak árja. Rézágyúk tüzeltek, rengett a nagy határ, pedig a katonák csak a búzát így aratták. Van ennek egy halkabb, de főleg olcsóbb módja. S kaszált már a legény, miközben ezt mondta. Némultak az ágyúk, csöndes lett a vidék, az egyszerű kaszát ámuldozva nézték. Az arató katonák ilyet még nem láttak. Az olcsó szerszámnak csodájára jártak. Tátott szájjal álltak, bámultak a népek. Egy dézsa aranyért csak egy kaszát kértek. Gazdagon tért haza a kisebbik testvér. Kérdezték is otthon, mit adott az aranyért. Azért a vénséges rozsda ette kaszámért adtak messze földön egy dézsányi tallért. Útnak indulok, megnézem, mennyit ér a macskám. Hát, ha így térek majd haza, gazdagon és cifrán, szólt a legkisebbik, s vitte is a cirmost. De nem adtak érte egy lyukas 10 forintost. Ahogy testvérei is, felpattant a legény a vitorlásra, hogy saját szerencséjének legyen a kovácsa. Meg is érkezett egy búsuló világba, ahol nagy gonddal tekintettek a király bánatára. Saját palotájába be sem mert ő lépni. Annyi ott az egér, széjjel fognak tépni. Egyet kért a legény, egyetlen éjszakát, engedjék megnézni az egér palotát. Majd csak reggel gyertek, addig ott hagyjatok, meglátjátok, addigra egy egeret sem hagyok. Megengedte a hitetlen király, vesztenivalónak híján, hogy a legény a palotába bevegye magát egyetlen éjszakára. Reggel jött a király, nem hitt a szemének. Nyomát sem találta az 1000 egérnek. Csak a macskát látta, teli hassal szunnyadt. Nem engedett az senkit egérútnak. Mindenki meglepődött a király udvarában, talán ő a legjobban, fenséges zavarában. Tátott szájjal álltak, bámultak a népek. Egy dézsa aranyért csak egy macskát kértek. Gazdagon tért haza a legkisebb testvér. Kérdezték is otthon, mit adott az aranyért. Azért az én gírhes falánk cirmosomért adtak messze földön egy dézsányi tallért. Örültek mindhárman a sovány örökségnek. Abból a sok pénzből örökké jól élnek. Nem volt semmi gondjuk, minden bajuk elszállt.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

éjszaka, és ami itt csak ugyan nagy baj, reggelre se lett meg az asztal. Hova lett a jó kis asztalom? És asztalan vigasztalom. Megyünk az asztalboltba, hol asztalok állnak sorra. Komoly asztalok, vigasztalok, de mind másik, a mackom konok. Megkérdezem, hát most mi legyen, ha ez se, meg ez se, meg ez se, meg ez se. Legyen újra tegnap este.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
1: Móra Ferenc, a mindentudó. Kancsófülű, lapátfogú, hosszú, sovány ember állított be egyszer Mátyás királyhoz. Két pöttöm kis szőke gyerek témferget körülötte, alig értek a térdéig. Vendélvágyom, hajtotta magát két rétbe a nagy égi meszelő a király előtt. Elhiszem, fiam, viccentett rá a király. Hát aztán mi vagy még? Csak cse vágyom, mondta kicsit szégyenlősen a hosszú ember. Na, azt látom, mosolygott Mátyás. Hát aztán mit akarnál tőlem, cse vendel? Kenyérét tákárom, tette össze kezét a cse. Ja, atyám fia, azt meg is kell érdemelni, mondta a király. Mit adsz nekem, ha én kenyeret adok neked?
2: Tudományt adom.
1: Mi a tudományod?
2: Tudok megolvasni, hány sugár van a napnak,
1: feszítette ki kevélyen a mellét vendel. Na, az nem sokat ér, legyintett a király. Esős időben ennek a tudománynak nem lehet hasznát venni.
2: Mást is tudom. Zümmögöm, mint a béka, vartyogom, mint a szúnyog.
1: Hordjon el a gólya, csípjen el a fecske, kiáltott rá bosszúsan a király. Ezért a tudományért nem adok kenyeret. Elszomorodott a cse. Szeplős, vörös arcán csak úgy omlottak a könnyei. Eltört a mécsese a két porontnak is. Mátyás jó szíve megesett a jámborokon. Tudod mit, vendel? Ütött a vállára minden tudónak. Két gyerekedet itt fogom magamnál, te pedig nézd körül egy kicsit a világban, szerez valami érdemes tudományt magadnak. Nagy örömben ment el vendel, hogy a király szárnyai alá adhatta a kicsinyeit. Nem is került vissza, csak egy esztendő múlva, de akkor még soványabb volt, mint mikor elment.
2: Megmentem, elgyűttem, itt vágyom,
1: keszegelt a király elé.
2: Mindent tudom már.
1: Hadd halljam, vendel, mi az a minden, faggatta a király.
2: Tudom egyszer egyet, tudom kétszer kettőt, tudok visszafelé mondani az ABC-t, tudok mondani, hány foga van az egérnek, tudom pipaszárát fúrni a lószörből.
1: Na, ezt jó megtanultad, hékás, ismertél a király. Hát, azt tudod-e, mennyire van az ég a földtől?
2: Azt csak nem tudok, horgasztotta le a fejét a mindentudó. Nem volt benne a nagy könyvekben.
1: Na, megállj, vendel, vigasztalta a király. Majd elküldelek én oda, ahol ezt is megtanulod. Eredj te fél esztendőre iskolába, a szegedi juhászok közé, fogadom, ott ember lesz belőled. Letelik a fél esztendő, visszajön csevendel, de olyan izmos a teste, széles a válla, piros az orcája, hogy alig lehet ráismerni.
2: Te vagy-e az, vendel?
1: Felejtkezett rá a király.
2: Testestül, lelkestül.
1: Hát, hány hét a világ?
2: Mával is kevesebb.
1: Hát az ég mennyire van a földtől?
2: Amennyire a föld az égtől.
1: Emberül megfeleltél, vendel. No, ugye, csak jó iskola az a szegedi juhászoké.
2: Uram, királyom,
1: se iskola nincs ott, se könyv, fanyalodott el vendel képe. Nem konyítanak azok a juhászok kereke világon semmi tudományhoz. Nem lettem én ott okosabb egy mák szemet se. Nem szólt Mátyás semmit, csak mosolygott, s kiadta a parancsot, hogy a csevendel most már ne maradjon többet el mellőle. Vitte magával, akármerre ment, egyszer még a palotai erdőkbe is kivitte vadászni. No, a vadászat nem sokat ért, egeret se láttak, nemhogy őzet, de azért úgy eltévedtek, mint a hangya a búzában, tévelyektek előre-hátra, egyszer csak elsóhajtotta magát a király.
2: Jaj, fiam, de megéheztem.
1: Az ám, de már délben megették a vacsorát. Üres volt a tarisznya, sehol egy falat harapni való, mindössze az egyik csatlós szedett össze egy sisakra való vadkacsa tojást a mocsár szélben. Azt oda kínálta a királynak.
2: Süsd meg, mondta bosszusan a király. Nyersen, nem szeretem a tojást.
1: Úgy ugrott oda vendel, mint a labda, vígat rikkantott, mint a rigó.
2: Megsütöm én, uram király.
1: Miben te, hepre csóré? Hol a hozzávaló edény? A hola? Mutatott rá Wendell vigyorogva a mocsárra, s könyökig feltűrte a köntösét. Rakj tüzet, csatlós komám! Mire a tűz lobogott, minden tojást beletapasztott egy-egy marék sárba, minden tudó Wendell, s úgy dugta bele az eleven parázsba. Kisvártatva megint kiszedte őket, letisztogatta róluk a rájuk égett tapasztást. Olyan szépen megsült hajában a tojás, hogy öröm volt nézni. Hát még a drága jó íze. Nem is győzött a király hálálkodni, meg is kérdezte mindjárt Wendellt, hol tett szert erre a jeles tudományra.
2: Hol-e? Mondta kérkedve Wendell. Mindígy készíti a szegedi juhász a hirtelen hamar jó vacsorát.
1: Néni Wendell, hát mégiscsak tanultál valamit azoktól a tudatlan emberektől, nevetett a király, és jókedvében rákoppantott a dárda véggel a mindentudó feje búbjára.
2: Ládd, megvan a tudomány, most már megérdemled a hozzávaló kenyeret.
1: Másnap reggel meg is tette a boldog csehet udvari tojásgyűjtögetőjének. Az is maradt halála napjáig, s könnyű volt a mestersége, mert a két kis porontja is segített neki benne.
3: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. A legyeket nem nagyon szokták szeretni az emberek, és bele se gondolnak, hogy mindeközben a legyek

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Jaj, úgy élvezem én a strandot, ottan annyira szép és jó. Ismeritek ezt a dalt? Ez egy régi vidám dal, amit sokan nyáron szoktak énekelni. És tényleg, a strandot nagyon lehet élvezni. Ti is szeretitek? A strand egy szuper hely. Nem csak azért, mert jókat lehet pancsolni a vízben, hanem mert rengeteg izgalmas dolog vár ránk. Sok helyen vannak csúszdák, vízi játékok, és még külön medencék is a gyerekeknek. A strandon mindig vidám a hangulat. Az emberek nevetnek, játszanak, lubickolnak a vízben, és jól érzik magukat. Olyan egy kicsit, mint egy vidám park, csak itt vízben is lehet játszani. A kisebbeknek sekély, biztonságos gyermekmedencék vannak, ahol nyugodtan pancsolhatnak. A nagyobbak pedig úszhatnak, labdázhatnak, vagy akár vízipisztollyal is játszhatnak. Persze csak óvatosan. És ne felejtsük el a finomságokat sem. A strandon gyakran kapható lángos, főtt kukorica, hűsítő jégkrém és finom fagylalt, ami nagyon jól esik a meleg nyári napokon. A strandon mindig figyelnek ránk az úszómesterek. Ők vigyáznak arra, hogy mindenki biztonságban legyen. Ha valaki bajba kerülne, azonnal segítenek. Fontos, hogy mindig hallgassunk a felnőttekre, és vigyázzunk egymásra a vízben is. A strandolás igazi nyári kaland, sok nevetéssel és játékkal. Élvezzük a hűsítő vizet, a napsütést, és gyűjtsünk sok-sok boldog emléket. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hadszor király, aki elmeséli nektek Szabó Gyula.
1: Egy asszonynak volt egy kis macskája. Egyszer ez a macska a tejfelt megette. Mire az asszony jól megverte és elkergette a háztól. Kiment szegény macska, s egy híd végébe leült, nagy szomorú. Ott ült a róka a híd végén, lógatta lompos farkát. A macska nekifutott, játszott vele, mire a róka egyszer csak hátra nézett. Ekkor a macska egész méltósággal felborzolta bundáját. Kérdi a róka, ki vagy te?
2: Én vagyok Kacor király.
1: Kacor király? Soha nem hallottam híredet sem, mondta a róka.
2: Én, tudd meg, a legszebb madarakat elfogom reptében, állatot megregulázok, olyan nagy hatalmam van.
1: Megijedt ekkor a róka, és szépen kérte, menjen el vele a barlangjába, meghívja ebédre. A macska se várt két hívást, éhes is volt, így szépen ketten elmentek.
2: A róka igen jó szívvel látta, büszke volt a vendégére.
1: Csirkehúst, mindenfélét adott neki, jól tartotta az éhes macskát. Már igen jól éltek ott ketten, amikor egyszer arra megyen egy kis nyúl. A róka kiszalad barlangjából, s azt mondja neki, hallod-e nyúlkoma, itt ne járj, mert az én uram, a Kacor király, ha kijő, nem tudod merre szaladj. Megijedt erre a kicsi nyúl, s elszaladt. Mikor már elég messze volt, leült egy helyre, és gondolkodott, vajon milyen lehet ez a Kacor király? Ekkor odasonfordált hozzá egy medve, kérdi a kis nyúl. Hát, hova mész, medvekoma?
2: Megyek ides ide, az erdőbe.
1: Jaj, arra ne menj, koma, mert a róka koma azt mondja, hogy az ő ura, a Kacor király, ha kijő, nem tudjuk, merre szaladjunk. No,
2: én már csak azért is elmegyek, feleli a medve. Hadd lám, milyen az a Kacor király.
1: El is indult, és mikor a barlangnál jár, kijő a róka, s mondja. Hallod-e, medvekoma, itt ne járj, mert az én uram Kacor király, ha kijő, nem tudod, merre szaladj.
2: Megijed erre a medve, s visszamegy a kicsi nyúlhoz, s elbeszéli, hogy járt ő is.
1: De csak szeretné megtudni, milyen az a Kacor király.
2: Amint ott tanácskoznak, érkezik a farkas, s mondja,
1: no, halljátok, medvekoma, nyúlkoma, mi történt velem? Amint jövök a rókakoma, kifut elém barlangjából, hogy ott ne járjak, mert az ő ura Kacor király, ha kijő, nem tudom, merre szaladjak.
2: Tanácskoznak hárman, mit tehetnének, hogy láthassák Kacor királyt.
1: Hát, akkor érkezik éppen a barlang is. Az is panaszolja, hogy mit mondott neki a rókakoma. Már négyen tanácskoznak, s végül azt határozzák, hogy elhívják ebédre őket.
2: Igen ám, de kinek mi légyen a feladata? Azt mondja a varjú.
1: Nyúlkoma, te kurta farkú vagy, nem kell félned a tűznél, hogy elégsz. Légy hát te a szakács.
2: Medvekoma hordjon a konyhára fát, farkaskoma pedig süsse a pecsenyét, s tegye az asztali szolgálatot. Én pedig majd elmegyek, s meghívom őket ebédre.
1: No,
2: mikor már mindegyiknek ki volt osztva a szerep, varjúkoma el is ment, hogy meghívja a vendégeket. Mikor a róka barlangjánál leszállott egy fára, nagy méreggel kifut a róka, és azt mondja, hallod-e te, varjúkoma, már egyszer megmondtam, hogy itt ne járj, mert az én uram Kacor király, ha kijő, nem tudod, merre szaladj.
1: Megengedj, rókakoma, feleli a varjú. Medvekoma, nyúlkoma, farkaskoma üdvözölnek, s holnap jó szívvel látnak Kacor királlyal együtt ebédre.
2: A róka bémegyen barlangjába, s mondja Kacor királynak, amit a varjútól hallott.
1: Az el is fogadja a meghívást, mert igencsak ehetnékje volt. Kiment újból a róka, s mondja a varjúnak, hogy elmennek, csak beszélje el, hova.
2: Eljövök én holnap, értetek, feleli a varjú. Majd visszarepült, s megjelentette a többieknek, hogy Róka Koma és Kacor király elfogadták a meghívást.
1: Azok erre aztán nekikeztek, főztek, sütöttek, szorgosan készülődtek.
2: Másnap megterítették az asztalt, s elküldték a varjút a vendégekét.
1: Kacor király nagy méltósággal lépdelt, de a varjút végig szemmel tartotta, mert bizony félt tőle.
2: De félt a varjú is. Egyik fáról a másikra szögdösött, úgy vezette őket.
1: Mikor odaérkeztek, úgy megijedtek medve, nyúl és farkaskoma, hogy az csoda.
2: A nyúlkoma menekülni akart, de a tűzbe futott.
1: Medvekoma egy nagy fába úgy belevágta a fejét, hogy ketté hasadt. Farkaskoma pedig úgy elszaladt, hogy tám még máig is szalad.
2: A Róka és Kacor király leültek az asztalhoz, jól belakmároztak. S máig is élnek, ha meg nem haltak.
0: A Kacor király című mesét hallottátok.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A csirketojás. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy szegény asszony, és annak a szegény asszonynak volt 19 tojáskája és egy kotlócskája. Hát bizony megültette, s az egyik tojásból egy akkora hatalmas csirke kelt ki, hogy még akkora csirkét senki se látott. De alig bújt ki a tojásból, valahogy a kotló kiment a kert mellett, s a csirke is kibújt a kerítésen, s oda a kapu elejébe akkorát tudott az a napos csibe tojni, hogy a forgalmat megállította. Jöttek szekerek, megrakva gabonával, búzával, árpával, rozzsal, de bizony a tojástól senki se tudott se erre, se arra menni, mindenki meg kellett álljon. Mi van itt? Miféle csuda ez? Hát egy nagy tojás. Na, hamar valaki kitalálta, hogy hozzanak csak egy terűszalmát, s a tojást meg kell sütni, aztán megeszik. Úgy is tett. Hamar egy ember hozott egy nagy terűszalmát, s a tojásra rearakta. S ott bizony szőrény szálán megsütötték. Aztán aki csak arra járt, akár a csodát akart látni, akár a tojást akart enni, megállt egy időre. A budlibicskával, késsel, villával, ki mivel érte tojást evett. Volt ott egy szegény ember, az is budlibicskával látott hozzá a tojáshoz. Hát ahogy falatozott, véletlenül a bicskáját belejtette a tojásba. Na, mérgelődött, csak nem hagyom annyiban az én drága fehérvári budlibicskámat, hanem én lemegyek utána és visszahozom. Egy nagy, hosszú lajtorját keresett, s azon a tojásba leereszkedett. Hát a sötétben, ahogy matatta a bicskáját, keresi, összetalálkozott a keresztapjával. Adjon Isten, keresztapám! Adjon Isten, édes fiam! Hát te mit keresel itt? Én a budli bicskámat. Ahogy ettem a tojást, belejtettem. Azt te hiába keresed, legyintett a keresztapja. Én hajtottam haza a csordát, s ökröstül, tehenestül, mindenestül, mind ide beleesett. Már 3 napja keresem, de sehol sem találom a csordát. Akkor te hogy találnád meg a budli bicskádat? Jobb, ha kimászunk, s mi is esszük tovább a tojást, mert amíg mi itt keresgélünk, addig megeszik, s nekünk nem jut belőle. Így aztán szép lassan kimásztak a tojásból, és ők is neki láttak tojást enni. Még most is eszik, ha el nem fogyott. Aki nem hiszi, nézze meg, valamelyik utca sarkán, forgalmas helyen megtalálja.
1: A Csirketojás című mesét hallottátok.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás István, a sínen ül egy fehér nyúl. Előadja Kőszegi Ákos. Mozin innen, téren túl, hol a hatos befordul, ahol az a nagy közért, s fagyit adnak forintért, mindig málnát, de rémes, de ez itt most mellékes. S szemben áll egy új trafik, rágó gumit kapni itt. Szóval ott a sarkon, hol rikkancs-rikkant rikácsol, mozin innen, téren túl, sínen ült egy fehér nyúl. Szeme piros, füle 7 centimétert is elért, bármi fület nyulat is, láttunk már nagyobbat is. Hogy hol? Falun, múlt nyáron, a vízhordó szamáron, és még, ennyi, ne tarts föl, itt van, nézd meg egy tükör. A mi nyulunk, értsünk szót, közepes nagyságú volt, bár csak úgy körülbelül, mivel nem áll, hanem ül. Üres az út délelőtt, így nem vették észre őt. Se mozis, se fagyis, málnát kutyul a hamis, se közértes eladó, se rikkancs a rikkantó, se rohanó emberek, se a szájtátó gyerek, nem is csoda, háttal állt, lekötötte a plakát, se az álmos trafikos, mikor jött egy villamos. Csikorogva, csattogva jött a hatos kattogva, üvegablak plétető, elől ült a vezető. Hátul ült csőbendegúz, a nagy bajszú kalauz. Ölében a táskája, fejében a sapkája. Nadrággombot sárga részt számolta az apró pénzt, az ablaknál utasok élvezték a húzatot. Bocsak vonal, átszálló, feltételes megálló. Nem kaptak több húzatot, felálltak az utasok. Majd előre mentek mind, hogy mi baj, s miért állnak itt. A vezető mutogat. Nézzétek csak a nyulat! Ott ül, lenn a sínen. Hogy zavarjuk el innen? No, mordul cső bendegúz, a nagy bajszú kalauz. A nyílt pályán megállat, e torzomborz vadállat. Biztos cirkuszból szökik, és azóta körözik. Tán harap is. Jobb lenne, ha magától elmenne. Feliett a trafikos. Miért állt meg a villamos? Oda néz a közértes, a fagyis is, bár mérges, sehogy se fogy a málna, pedig nagyon kínálja, s mert baj lehet, komoly is, ajtóban áll a mozis. Néz a rikkancs, szó mi szó, ez itt egy szenzáció. Nézik bárgyún szó nélkül, a sínen egy nyuszi ül. Végre jött egy kisfiú, iheg, liheg, nagyon fú, két kezével integet. Enyém a nyúl, emberek! Már mióta kergetem, lukat furt a ketrecen, és a lukon megszökött 7 és 8 óra között. Legyen tanúm a világ, nem csinál több galibát. S nem tétovázott sokat, fülön csípte a nyulat. Mindenki megkönnyebbült, minden szembe mosoly ült. Szabad lett immár az út, a villamos elindult.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Ne csúfold a pulykát, mert ha mérges lesz, könnyen a feneket becsíphet. Ilyenkor próbálj meg elszaladni. Ha nem vagy elég gyors, akkor mondd neki, hogy olé, hát ha táncra perdül.

szebb a lába. Rőt tokája szebben lebben, ne kételk egy sose ebben. Olé! Olé! Olé! Olé! Mert ha őt meg nem dicséred, elkapja a pulyka méreg, akkor aztán fuss előle, alfeledbe csíp a csőre.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szárgusztok, gyerekek! Egy Lázár Ervin mesével készültem. Banner Géza vagyok. A címe Dömdödömdödömdödöm. Mikka Makka nagy rikoltozásra ébredt, majd beszakadt a dobhártyája. Nem csoda, mert éppen az ő fülébe rikoltoztak. Hárman is. Nevezetesen Bruckner Siegfried, a kiérdemesült oroszlán, Aromo, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, és a vacska Mati. Te meg Maminti lesztek a döntőbírók, üvöltötte éppen Bruckner Siegfried. Mikka Makka először is befogta a fülét. Miféle döntőbíró? Kérdezte akkor. De nem vette le a kezét a füléről, mert amazok hárman egyszerre kezdtek kiabálni. Sőt, odajött Nagy Zoárd is, a lépkedő fenyőfa, és nem sokkal később Ló Szerafin, a kék paripa. Most már öten üvöltöztek.
3: Én tőlem megszakadhattok az ordibálásban, mondta Mikka Makka. Addig úgysem veszem el a kezem a fülemről, amíg nem kezdtek csendesen és egyenként beszélni.
2: Aromót választották szószólónak. Mikka Makka levette a füléről a kezét.
3: Arról van szó, kérlek szépen, hogy Bruckner Siegfried azt állítja, ő itt a legnagyobb költő, kezdte Aromó. És bármelyikünknél szebb verset tud kitalálni. Egy szóval.
2: Henceg.
3: Mik, hogy én hencegek? Igenis.
2: Mikka Makka újra befogta a fülét. Mindenki Bruckner Siegfriednek támadt.
3: Hadd mondja végig, Aromó.
2: Az oroszlán elhallgatott.
3: Elhatároztuk hát, folytatta Aromó, hogy költői versenyt rendezünk. Mindenki költ egy verset, és a végén te meg Maminti, a kicsi zöld tündér, eldöntitek, hogy melyik kapja az első díjat.
4: Természetesen az én versem, mondta maga biztosan Bruckner Siegfried, de megint leúrogták.
2: Jól van, mondta Mikka Makka. Ezen nem múljon. Fölült a tisztás szélén egy emelvényre, Maminti mellé.
4: Ki akar versenyezni? Kérdezte.
2: Mindenki fölemelte a kezét, még Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót, és Dömdödöm is. Valamennyien papírt és ceruzát ragadtak, és vadul nekiláttak. Csak úgy sistergett a sok ceruza. Legelsőnek Szörnyeteg Lajos készült el a verssel. Föl is állt, hogy elszavalja.
3: A múltkor Mikka Makkával fát vágni mentünk az erdőre, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, hogy Dömdödöm alá szorult. Hú-hú, fiú, fücs, lengettek, fütyörésztek a többiek. Ez nem vers, kikérem magamnak,
2: dühöngött Bruckner Siegfried.
4: Hallod, Mikka Makka, azt mondja, nem vers?
2: Méltatlankodott Szörnyeteg Lajos. Mikka Makka ráncolta a homlokát.
4: Há, bizony, mondta aztán. Kedves Lajos, ez tényleg nem vers.
3: Miért? Lobogtatta a papírját Szörnyeteg Lajos. Amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik, akkor miért nem vers?
2: Mikka Makka elgondolkozott, vakarta a feje búját. Valami okosat akart kisütni, ki is sütött, mert amikor Szörnyeteg Lajos harmadszor kérdezte, hogy miért nem vers, rávágta.
4: Csak!
2: És lássuk be, igaza volt. Rögtön színre is lépett a második versenyző,
3: maga Bruckner Siegfried.
2: Pózba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és neki kezdett.
3: Hely, mi a kő, tyúk a nyókend a szobában lakik itt bent?
4: Állj,
2: mondta Mikka Makka, ezt nem te írtad.
3: Hát kicsoda?
2: Háborgott Bruckner Siegfried.
3: Ki az ördög írta volna, itt van, nézd meg a papírt, nem az én írásom ez.
4: Jó, jó,
2: vágott közben Mikka Makka,
4: de ezt már régen megírta Petőfi Sándor.
2: Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja elő.
3: Úgy van,
2: helyeseltek a többiek.
3: Ki az a Petőfi Sándor?
2: Kiabált Bruckner Siegfried.
3: Soha se hallottam a nevét.
4: Elég szégyen, mondta Maminti. De a verset akkor is ő írta. Légy szíves, saját költeményt előadni.
3: Na jó,
2: mondta Bruckner Siegfried.
3: Tudok én mást is. Ide süssetek.
2: Pózt arc az ég felé. Neki kezdett.
4: Hely, kent, tyúkanyó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában?
3: Ho-ho, hadonászott a Romó.
2: Ugyanazt mondod, kitekerve, és ráadásul rím sincs benne.
3: Rémnek kell benne lenni? Kérdezte Bruckner Siegfried Mikka Makkát.
2: Hát, nem árt, mondta az, de ne az anyám gyúkját mondjad. Akárhogy forgatod, úgyis ráismerünk.
3: Na jó, mondta újra Bruckner Siegfried. Akkor nem az anyám tyúkját mondom. Elkezdte. Apám tyúkja, írta Bruckner Siegfried.
1: Egy tyúka, Paumi a kő. Itt bent lakik a szobában, kend.
2: Elzavarni, kirúgni, dühöntek a többiek.
3: Így nem lehet szavalni, háborgott Bruckner Siegfried.
2: Bizony nem, mondta Mikka Makka. Jobb is, ha abba hagyod. Itt csalással nem élsz meg. Halljuk a következőt.
3: Bruckner Siegfried elsompolygott onnan, s nagy zoárt a lépkedő fenyőfa ugrott a helyére. Szavalt, csak úgy zengett. Legszebb állat az anakonda, de nem tudja ezt a ma konda. Ha ráterelnék a ma kondát, széttiporná az anakondát.
5: Ugyan, miféle vers ez?
2: Mondta szemrehányóan a Romó. Ilyen erővel azt is mondhattad volna. Legszebb állat az anaménes, de nem tudja ezt a ma ménes. Ha ráterelnék a ma ménest, széttiporná az anaménest. A többiek tapsoltak, tetszett nekik a Romó gúnyolódása. Sőt, hogy köszörüljön a költőtudományen esett csorbán, Bruckner Siegfried is megszólalt.
3: Vagy azt is mondhattad volna, legszebb állat az anacsorda, de nem tudja ezt ama csorda. Ha ráterelnék ama csordát, széttiporná az anacsordát.
2: Nagy zoárt, dobozai vöröslöttek a méregtől. És azt nem mondanád meg, hogy mi a csodát jelent az az anacsorda meg anaménes?
3: Ugyanazt, amit az anakonda.
2: Kiabált közbe Vacska Mati.
1: Azaz semmit. Az anakonda igenis egy állat.
2: Bizonygatta Nagy zoárt. Ki ismeri? Tette föl a kérdést Mikka Makka.
3: Senki,
2: zúgták a többiek.
1: Nem ér,
2: hadonászott Nagy zoárt. Tessék megnézni a természettudományi kis lexikonban.
3: Ha nincs benne, vágjanak föl tűzifának.
5: Kinek van természettudományi kis lexikonja?
2: Kérdezte Mikka Makka.
3: Senkinek,
2: felelték kórusban.
3: Ezen nem újjon,
2: szólt akkor Maminti, és elővette zöld varázspálcáját. Csiribi, legyen itt egy csiribá, természettudományi, pricc, kis lexikon, pruccs. És már ott is volt a lába előtt.
3: Nosza neki estek, lapozták, csak úgy sistergett.
1: Hányadik betű az ABC-ben az A?
2: Kérdezte Vacska Mati.
5: Hátulról vagy előről számítva?
2: Érdeklődött a Romó, de akkor már Nagy zoárt diadallal felkiáltott.
1: Itt van az 59. oldalon.
2: És olvasta.
3: Anakonda, Eunectes murinus, állat, 10 métert is elérő, dél-amerikai óriás kígyó, áldozatát körülgyűrűzi és összeroppantja.
5: Hát legyen neked ez a legszebb állat,
2: mormogta a Romó, de mit volt mit tenni, el kellett fogadni Nagy zoárt versét, íme kiderült, van anakonda nevű állat.
5: Jöhet a következő,
2: intett Mikka Makka.
3: Ló Szerafin méltóság teljesen fölállt, középre ballagott, meghajtotta magát.
6: Ha elpusztul a tulok, szarvából lesz a tülök, de ha én elpüstülök, belőlem nem lesz tulok.
1: Hát az biztos, kiaválták a többiek, mert már most egy nagy tulok vagy.
3: Még hogy elpüstülök,
2: pihogott Bruckner Siegfried.
1: Püstülök a rühigéstől.
2: Csend legyen, kiáltott Mikka Makka.
1: Ki következik?
2: Én, mondta Vacska Mati. Egy egészen rövid verset írtam.
3: Halljuk!
2: Szerda ablakában csütörtökül, és Ordít csütörtökül. Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte.
3: Miért csütörtökül Ordít?
2: Mert csütörtök, mondta Vacska Mati.
3: Ha péntek, péntekül ordítana.
2: Idegen nyelveket nem tud? Akadékoskodott Bruckner Siegfried. Nem, mondta Vacska Mati, ez egy műveletlen csütörtök. Mikka Makka megrázta az elnöki csengőt.
1: Elég,
2: mondta. Halljuk Aromót. Aromó fölényes mosolya sétált a tisztás közepére, rázendített.
3: Bálomböki bagu u fan. Bálomböki big a fun.
1: Nem ér,
2: ordította közbe Bruckner Siegfried. Egy hangot se értek belőle.
1: Arról nem volt szó, hogy hottentottául is lehet verset írni.
3: Eszed tokját, hottentotta,
2: háborgott Aromó.
1: Ez igenis magyarul van.
3: Akkor én megeszem a fülem,
2: mondta Bruckner Siegfried.
1: Már meg is sózhatod,
2: felelte Aromó. Hadd mondja végig, próbált rendet teremteni Mikka Makka. Aromó újra belefogott.
3: Bálomböki bagu fan, bálomböki big a fun, búlámbaki bög ifan, bálumbaká bög öfin, bilambúka bág öfön, blömbakú bag áfön, blömbika búg a fán.
1: Ha, semmi,
2: mondta Ló Szerafin. Így egy gyerek is tud verset csinálni, ha ugyanez egyáltalán vers. Igenis, vers, jelentette ki Mikka Makka, akinek úgy látszik, tetszett ez a bálomböki. Ha azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyet írni, rajta bizonyítsd be. Írj egyet.
3: Nem is kell leírnom, mondta Lószerafin, kapásból is elmondhatom.
2: És már mondta is. Aramó újra belefogott.
3: Kómirelű kőtyúal, komórile kütyőül. Kőmirelű kőtyúal, kamórile kütyőül. Kumaráli ketyűül, kőmuraló kityeül. Kőmürula kátyie, kemürőlú kacsóil. Kimerülő kutyahol.
2: Jó, de ennek semmi értelme sincs. Mi az, hogy kimerülő kutyahol? Szólt Aramó.
3: Kimerülhet egy zseblámpa elem, vagy esetleg egy hegymászó.
2: De egy kutyahol?
3: Esetleg elfárad,
2: vetette közbe Bacska Mati.
3: Miért ne fáradhatna el a kutyahol?
2: Vagy a kutya nagyon nyomja belülről? Kelt Bruckner Siegfried is Lószerafin védelmére.
3: Rendben, mondta Aramó, de a módszer, ahogy a verset írtam, mégis az én találmányom.
2: Ez igaz?
3: Hagyták helyben a többiek.
2: Találmánynak nem rossz,
3: lepéskedett Nagy Zoárt, csak versnek.
2: Mikka Makka megint csengetett.
3: Halljuk az utolsó versenyzőt?
2: Nagy pironkodva előállt Dömdödöm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani, Dömdödöm.
3: Így szavalt.
2: Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
3: Nem ér,
2: rikoltozott Bruckner Siegfried. Akkor én meg azt mondom, hogy prompapam, prompapam, prompa, prompa, prompapam.
3: No, mondta Mikka Makka. Csak azért kiabálsz, mert nem tudod, mit jelent Dömdödöm verse.
2: Miért? Mit jelent?
3: Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret.
2: Engem is? Kérdezte gyanakodva Bruckner Siegfried.
3: Persze, téged név szerint is megemlített, mondta Mikka Makka.
2: Éljen, Dömdödöm, kiáltott Bruckner Siegfried. Adjuk neki az első díjat.
7: Adjuk,
2: kiabálták a többiek.
3: Mikka Makka és Maminti egy babérkoszorút helyezett Dömdödöm fejére. Te győztél, mondták neki.
2: Majd kölcsön adhatod krumplifőzelékembe,
3: veregette meg a győztes vállát Bruckner Siegfried. Dömdödöm meg boldogan elindult az erdő felé, és fennhangon dúdolgatta a győztes verset. Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Megvan? Most megyünk éppen.

megérkeztünk a strandra. Egy jó hely. Megmondom, miért jó. Jó, figyelj, megmondom.

nagyon szomorú. Egyszer eljön a vége ennek is, de lesz majd másik. De este szomorú a hazafelé út, mert otthon az anyu a fürdőkádba dúl. Bár volt vele ezért már nagyon sok vita, hát ki hallott még ilyen dolgot fürdeni strand után?

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
2: Képzeld.
3: Na?
2: Tegnap megkértem anyukámat, hogy csináljunk délután valami közös programot. Erre ő kitalálta, hogy menjünk el és vigyük el a szelektívet a kukákhoz és dobáljuk be.
3: De jó program, ezt én is nagyon szeretem.
2: Igen, igen, de nekem egészen máshoz volt kedvem. Nagyon szerettem volna is sütit enni anyukámmal a cukrászdában.
3: Hát, ahogy mondani szokták, néma gyereknek anyja sem érti a szavát.
2: Ez azt jelenti, hogy ha nem mondjuk el, mit gondolunk, mit szeretnénk, akkor nem tudnak segíteni rajtunk, nem tudják kitalálni a gondolatunkat.
3: Úgy van, pontosan. Mindig érdemes őszintén elmondani, mit szeretnél, mihez lenne kedved.
2: Igazad van. Legközelebb így fogok tenni.
4: Sziasztok, én Káderel Gellért vagyok, én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
5: Adamik Zsolt. Á, hagyjad! Ami elveszik, az olykor meg is kerül, morfondírozott Kakubak úr, és kiköpött egy cseresznyemagot a semmibe. Kakubak úr amúgy nagyon kedves volt, csak egy kicsit furán beszélt. Nem baj, ha nem értett pontosan a szavai jelentését, az a lényeg, hogy a Károly nevű frissen elveszett szundirongy viszonylag jól tudott vele beszélgetni, és Kakubak úr segített Károlynak abban, hogy visszakerülhessen a gazdájához.
6: A semmi jó nagy semmi volt. Hatalmas semmi. Egy igazi semmiség. Nem mindig, persze. Sajnos egy csomószor, ami oda lesz, az ott is marad, vagyis itt. Ehelyütt.
5: Tette hozzá. Mondta aztán, és a cseresznyemag, ha lett volna szája, azt kiabálja, hogy hí, repülök, juhí! De a cseresznyemagoknak nincsen szájuk. Egy cseresznyemaggal, legyen akármilyen kiköpött, senki sem törődik. Ezt a kiköpött cseresznyemagot például a kutya nem fogja keresni, úgyhogy ha akar, a semmi közepén gyökeret is ereszthet, pici fa cseperedhet belőle, aztán egy nagyobb, aztán még nagyobb, és ha már elég nagy lesz hozzá, teremheti is a cseresznyét napra nap. A cseresznyemagnak amúgy nincs semmi köze ehhez a történethez, ő csak úgy berepült, de nem követjük tovább a sorsát. A semmiben ugyanis minden lehetséges, például az is, hogy Kakubak úr egy íróasztal mögött cseverészen Károlyjal, aki foglalkozását tekintve Rozi kedvenc piros bársonnyal bevont hercegnős szundi rongya volt. Kakubak úrnak volt szája, benne 64 fog, meg szavak. Kakubak úr nagyon szeretett beszélni.
6: Na, persze, folytatta,
5: és közben jó nagyot markolt a cseresznyéstálba. Óvatosan csámcsogott, nehogy véletlenül összemaszatolja az előtte heverő papírosokat, iratkötegeket, aktákat és kartotékokat.
6: Az, hogy az illető dolog, de finom, legyen az puszlik, papunktakli, vagy pipacsínű porturbán, itt marad-e a semmiben, igen-igen komoly döntési folyamat eredménye. Megfontolandó dolog, pecsétek kellenek hozzá, meg engedélyek, meg iktatás például, sőt, bulintás, biléta, meg forgószéjegyzet, meg ilyesmi. És a maradás persze nagyban függ az illető elhagyott, elhányt, magára maradt dolog szándékaitól, ugyebár.
5: És akkor Kakubak úr Károlyra kacsintott. Aztán nyelt egyet. Tű! Károly eddig csendesen üldögélt. Nem volt szószátyár típus, inkább a féle magának való, szende, szundi takaró. Eddig arról sem volt fogalma, hogy tud beszélni. Most viszont, ellentétben bizonyos kuka cseresznyemagokkal, saját magát is meglepte azzal, hogy cinege hangon megszólalt. Mi az a pipacsos porturbán?
6: Ajám, atyák,
5: legyintett Kakubak úr jelezve, hogy a dolog nem ide tartozik, és hogy pszt,
6: Egy kicsit nagyobb, mint egy bobiskoló, barna medve, de nem sokkal, és általában barra néz, pláne ha sárgát lát. De ez most nem ide tartozik!
5: És felvette az okulláréját, megigazította a cilinderét, leporolta a szözt a fekete, csillagporos zakójáról. Az ábrázata hivatalos, illetékes és komoly lett pont annyira, amennyire egy 64 fokú, cilinderes, csillagporos zakóval rendelkező okullár és hivatalos, illetékes és komoly lehet.
6: Úgy kérdezem önt, mint tisztviselő a kedvenc, piros, bársonnyal bevont hercegnős szundirongyot. Akar-e megkerülni ön, kedves Károly?
5: Károlyban bennmaradt a szusz. Idáig azt se tudta, hogy lélegzik. Csupa meglepetés ez a nap. Hát, közölte végül. Elgondolkodott, és azt képzelte, hogy csücsörít közben. Meglepte a dolog, már hogy gondolkodni tud. De csücsöríteni, azt mondjuk valahogy még nem volt képes. Talán száj kellene hozzá, hogy lehet, hogy neki sosem volt szája. Hát milyen volt neki eddig egyáltalán? És akkor Rozi jutott az eszébe kicsit. Meg az ölelés. Hogy az milyen finom.
6: Minden nem lehet mindenkinek, kedves barátom, szólt rá Kakubak úr, miközben az iratok között matatott,
5: mintha látta volna egyenest, hogy Károly mire gondol.
6: Becsüljük meg, amink van. Addig jár a korsó a kútra. Járt utat a járatlanért, és a többi. Á, ez az, tessék, hoppá!
5: És kikapott egy sárgás régi papírost a többi közül, megemelte a hangját, mint egy operaénekes, és úgy olvasta fel a rajta található jelentést.
6: Szóval ön folyóhó 13-án, azaz a mai napon elvesztésre került, a 131-es trolin a Bögöly közfelől útban a Kikerics utca felé. Van itt szó,
5: majd hümmögött egy kicsit,
6: némi bukkanásról, meg kátyúkról, meg hirtelen fékezésről, aminek következtében és legott, kedves Károly, ön kitetszett esni a tulajdonos bizonyos Sajtos Rozi, 5 éves óvodás, kezei közül, és bezuttyant az ülések alá.
5: Kakubak úr rosszallóan dobolt az ujjaival.
6: Mindig az a felelőtlenség, mindig az a buta felelőtlenség, rázta a fejét. Hát miért nem kapaszkodott jobban, Károly?
5: Nekem, kérem, nincs kezem, mondta megszeppenve a kedvenc piros bársonnyal bevont hercegnő szundirongy.
6: Kifogása, az bezzeg van! Dörmögte a bajusza alá Kakubak úr.
5: Igen, Kakubak úrnak abban a pillanatban bajusza nőtt, kackiás, fekete, vihardühös dzsungelbajusz, amiben tuti, hogy tigrisek mormogtak, és cserkeltek, és forralták a mérget.
6: Na, de a lényeg maga ide került.
5: Engem úgy hoztak.
6: Igen, a tenger alatt járós törpék, mormogta Kakubak úr.
5: Ki sem látszott már a bajusza mögül.
6: Nekik az a dolguk, ha tetszik érteni, hogy amennyiben valami elveszik, akkor elhajóznak oda a vész koordináták alapján, és idehozzák a semmi közepére, hogy kiderüljön, mi legyen az illetővel.
5: Perceget körülöttük a semmi, felsisterget kicsit, mint a csillagszóró karácsonykor. Szokott ilyet?
6: Na, most, mondta Kakubak úr,
5: és közben, mint egy jó gyerek, a vatta cukrot elkezdte lemajszolni az arcáról a dzsungelbajuszt.
6: Bocsánat, de amikor valaki arcszőzet hagy el, az ide néz a arcomra. Amikor egy bajusz gazdát keres, akkor mindig ez van... Pláne, ha három,
5: és teli szájjal felkacagott.
6: Most képzelj el, kedves Károly! Bajusz! Az emberek olyasmiket hagynak el, hogy az elképesztő tele van a semmi, már hogy a semmi közepe, ahol épp vagyunk, elfelejtett popslágerekkel, zsebből kihullott mozijegyekkel, soha nem használt kung-fu technikákkal, lakik itt kérem még egy fél gombóc lehullott pisztáciafagylalt is, ismerek például egy kulcsomót, aki csak azért sem akar visszamenni a gazdájához. A sarokba vágott, szimplán oda tett az asztalra, ilyeneket kiabált, amikor ott ült, ahol ön. És ahogy nézem, magának egy félbehagyott szerelmes rím lenne a szomszédja, amennyiben itt marad.
5: Károly nem szólt semmit. Pedig tudott volna.
6: De mindenki visszamehet ám,
5: komolyodott el Kakubak úr.
6: Nyelt egy nagyot.
5: Bajsza az már nem volt.
6: Aki akar, visszamegy és pont. Pecsét, kész. A tapasztalatok alapján ezt grafikonok és minden egyéb komoly dolgok bizonyítják. Aki szeretve van, visszamegy. Vannak erről felmérések is, meg minden.
7: Apu mindig eperszagú sampont használt, a Rozi haját mosta,
5: kiáltott fel a kedvenc piros bársonnyal bevont hercegnős szundirony, hirtelen mondta cinege hangon.
7: Onnan tudom, hogy én szárítgattam, amikor kellett, és Rozi mindig velem aludt, amikor anyu elmondta a mesét, és úgy ölelt, de úgy.
5: Aztán rájött, eddig azt se tudta, mi az az eperszag. Eddig nem volt neki orra hozzá.
6: Igen, ajkora semmiben kell lenni, hogy megtudjuk, mi a fene az az eperillat,
5: bólogatott a 64 fogú Kakubak úr. Kicsit megigazította a cilinderét, és elvett alóla egy bizgentyűt, belebeszélt.
6: 777-es kód, visszamenés van, csókolom Marikát, és egy kávét is legyetek szívesek.
5: És a semmiből egyszer csak egy egészen picike tenger alatt járó merült fel, egészen picike törpék csapták fel a tenger alatt járó csapó ajtaját, hosszú szakáluk olyan pici volt, mint a pillanat, mikor málnát lát az ember, és azon agyal vajon megegye. Csiporogva Károlyhoz léptek. Oda vezették a pici tenger alatt járóhoz, amibe fura, de Károly pont befért.
6: Nos, kedves Károly, akkor az ágy alatt lesz ön. Oda viszik a törpék, ha önnek megfelel, mintha mi se történt volna, jó?
5: Közölte Kakubak úr, majd integetett is egy kicsit.
6: Óvatosan! És most már ugye sejti, hogy kell. Tessék szépen kapaszkodni!
5: Károly nem értett semmit, de azért beszállt a csöpnyi tenger alatt járóba, ami pitty-putty eltűnt a semmiben. És Kakubak úr már éppen letörölte volna az izzadságot a homlokáról egy lélion mintás zsebkendővel, amikor ismét megjelentek a tenger alatt járós törpék. Óvatos tűzijáték jelezte, hogy felmerültek a semmiből. Egy sárga plüskutyát hoztak. Az volt a neve, hogy Sose nincs. És Kakubak úr nagyot sóhajtott.
6: Fajtan ez a munka!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ha lenne egy olyan verseny, ahol azt kutatnák, melyik vadvirágot ismerik a legtöbben, akkor a levendula biztosan dobogós helyen végezne. Ki tudja? Az is lehet, hogy megszerezné magát az első helyet is. A levendulát szinte mindenki szereti, dicséri és ezer dologra használja. Biztosan találkoztál már a szekrényben szárított levendulával, amit azért dugtak a ruhák közé, hogy a moly, ez a mindent szétrágó lepkék rendjébe tartozó bosszantó rovar, még véletlenül se költözzön abba a szekrénybe. Ugyanis a moly nagyon nem kedveli a levendula illatát. Jobbat mondok, ha nyáron valami apró seb lenne a lábadon vagy karodon, akkor csak tegyél rá levendula olajat, és már is fertőtlenít ez a csodás növény. Tudsz venni levendulából készült fagylaltot, szörpöt és lekvárt is. Ha még nem kóstoltad, akkor legyél bátor és kóstold csak meg. Nyugi, nem marad lila tőle örökre a nyelved. Viszont a szervezetednek nagyon jót tesz ez a gyógyító, nagyon élénk illatú virág, a levendula. Csukás Mese Rádió.
2: Óriási szerencsétek van, mert most kótyavetye mond nektek mesét. Tanulságos állatmesék La Fontaine nyomán. Városi egér, mezei egér. Meglátogatta régen nem látott rokonát a városi egér. A mezei egér szívélyesen fogadta a vendéget. Tüstént körbe is vezette a birodalmán. Kimentek a búzaföldre, csipegettek egy kicsit a földön maradt gabonából, bebújtak a szalmakazalba. A látogatást a patakparton fejezték be, ahol friss patakvízzel oltották a szomjukat. Másnap reggel hazament a városi egér, ő is meghívta vendégségbe a mezei egeret. Pár nap múlva a mezei egér beállított a városi egérhez. Elámult a városi lét sok-sok csodájától. Legjobban a kamra tetszett neki. Sok olyan incsiklandó finomságot látott ott, amivel még sohasem találkozott. Hurkát, kolbászt, tepertőt, csokoládét. A városi egér biztatta, hogy kóstolja csak meg sorra ezeket. Alig kaptak be néhány falatot, amikor zörgött a kulcs a kamra ajtó zárjában. Gyorsan bújjunk el, mert agyonüt a gazda bennünket, ha itt talál, mondta a városi egér a mezei egérnek, és már húzta is vissza az egérjukba. A macska jól belakott az abátszalonnából, nyalogatott hozzá némi tejfölt, majd dorombolva eltávozott. Az egerek ekkor ismét előmerészkedtek. A városi egér biztatta a mezei egeret, hogy kóstolja meg az oldalszalonnát is, mert az a legjobb falat. A mezei egér azonban megköszönte a szíves vendéglátást, szedte a batyuját és indulni készült. De hát miért ilyen gyorsan, kedves rokon? Marasztalta a városi kisegér. Annyi finomság van még itt. A mezei egeret azonban nem tudta marasztalni. Köszönöm, de inkább hazamegyek. Otthon ugyanis nincs ennyi finomság, de a szerény kis ebédemet legalább félelem nélkül nyugodtan elkölthetem. Itt a vége, fuss el véle!
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Arany János, a fülemile. Elmondja Kassai Katalin.
2: Hajdanában, amikor még így beszélt a magyar ember, ha per, úgy mond, hadd legyen per. Ami nem volt éppen oly rég. Valahol a Tiszaháton élt egy gazda, Pál barátom. S Péter annak tőszomszédja, róluk szól e rövid példa. Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban. Könnyű nekik ott szerényen megárulni egyékényen, hanem a mi Péter Pálunk háza körül más találunk. Zenebonát, örök patvart, majd felfordítják az udvart. Rossz szomszédság, török átok, s ők nem igen jó barátok. Ha a Pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt tüszköl. Ellenben a Péter tyúkja, ha kapargál, a szegény Pál házafalát majd kirúgja. Ebből aztán lesz haddelhad, mely a kert alá is elhat. Ez sem enged, az se hagyja, s a két ház kicsinyen adja, összehorgolnak keményen, mint kutyájuk a sövényen. Innen és túl összeugat, s eszi mérgében a lyukat. Hogy a dologra térjek, ember emlékezet óta állott egy magas diófa díszeül a Pál kertjének. A szomszédba nyúlt egy ága, melyet Péter, minthogy róla a dió is odahulla, bölcsen eltűrt, le nem vága. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentírt fülemile épp a közös gajra üle. Azt szemelvén ki oltárnak, honnan Istent jókor reggel magasztalja szép énekkel. Megköszönve a napot, melyre ím felvirradott, a sugárt és harmatot, a szellőt és illatot, a fát, melynek lombja zöld, a fészket, hol párja költ, az örömet, mely teli szívecskéjét elteli, szóval ami benne él, s mit körében lát szemlél, azt a pompát, fényt és színt, mely dicsőség, semmi kétség, ő érte jött létre, csupán ő érette mind. El annyira, hogy Pál gazda, ki gyönyörrel ott hallgatta, így kiáltott örömében. Istenem, uram, beszépen fütyöl ez az én madaram. Kendé bizony az árnyéka, mert olyat mondok, hogy még a... hangzik által a sövényen. A fát, melynek lombja zöld, a fészket, hol párja költ, az örömet, mely teli szívecskéjét elteli, szóval ami benne él, s mit körében lát szemlél, azt a pompát, fényt és színt, mely dicsőség, semmi kétség, ő érte jött létre, csupán ő érette mind. El annyira, hogy Pál gazda, ki gyönyörrel ott hallgatta, így kiáltott örömében. Istenem, uram, beszépen fütyöl ez az én madaram. Kendé bizony az árnyéka, ha már olyat mondok, hogy még a... hangzik által a sövényen egy goromba szó keményen. Hát kié, pattogja Pál, mikor az én fámra száll. De az én portámon zengett, hogy illetné a fügy kendet? Pál nem hagyja, őtet úgyse. Péter ordít, ő meg úgyse. Többről többre, szórul szóra, majd szitokra, majd karóra, majd mogorván átugorván őrre mennek, hajba kapnak örömére a szent napnak. Egymás ugyan vérbe fagyva, hanem a just mégsem hagyva. Pál azonban bosszút forral, és úgy, ahogy van véres orral, megy panaszra, bírót búsít, s melyet a vérszenny tanúsít, a bántalmat előadja. Jogát, úgy mond, ő nem hagyja, inkább fölmegy a királyig térden csúszva, de a füttyöt, mely az ősdi jófáról jött, nem engedi, nem halálig. Nyomatékul egy tallért dob az igazság mérlegébe, mit a bíró csúsztat a jobb oldalon lévő zsebébe. Pétert sem hagyja pihenni a nagy ártatlan igazság, nem rest a bíróhoz menni, hogy panaszát meghallgassák. Így, úgy történt, elbeszéli, övé a fütty, ő azt véli. Nincs vármegye, ki elvegye, nincsen törvény, nem lehet per, hisz azt látja Isten ember. De, hogy a beszédet össze annál jobb rendbe illesse, az ütlegből sokat elvesz, és a joghoz egy tallért tesz. Ne is a bírói zsebben, bal felől a szív iránt meghúzódik a legszebben. Felderül-e a kívánt nap, mely a vitát eldöntse, hogy a fülemile pörben kinek szolgál a szerencse? Ám de a bírót most cserben hagyja minden tudománya. És ámbátor két prókátor minden könyvét összehányja, s minden írást széjjel dúr is, ilyen ügyről, madárfüttyről,
1: mit sem tud a Corpus Juris. Míg nem a bíró, haraggal ráütvén a két zsebére, és rámutatván a két félre, törvényt mond a e szavakkal a szegény Fülemilére. Hallja, kentek! Se ide nem, se oda nem fütyöl a madárka. Hanem jobb felülüt, nekem fütyöl, bal felülüt, s nekem fütyöl. Elmehetnek. Milyen szép dolog, hogy már ma nem történik ilyes lárma. Össze a szomszéd se zördül, a rokonság, csupa jóság. Magyar ember fél a pörtül. Nincsen osztály, nincs egyesség, hogy szép szóval megnessék. A testvérek összeférnek, fele barát, mind jó barát. Semmiségért megpörölni, vagy megenni, vagy megölni. Egymást korán sem akarja. De hol is akadna ügyvéd, ki a Fülemile füttyét mai napság felvállalja?
3: Csukásmese Rádió.
4: Találós kérdés.
5: Sziasztok! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb találós kérdést. Így szól. Ez a tárgy gyakran üvegből vagy műanyagból készül, és segít, hogy könnyebben igyunk. Lehet kicsi vagy nagy, lehet rajta minta, lehet színes is, és ha teletöltöd, akkor óvatosan kell a szádhoz emeld, hogy ne boruljon ki. Na, mi lehet ez? Igen, ez bizony a pohár. Jaj, de ügyesek vagytok. Én a legjobban a színes poharakat szeretem, mert olyan vidámak. Nektek melyik pohár a kedvencetek? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
3: Csukásmese Rádió.

0: Na jó van. Majd megmondom én neked.
1: A következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen.
2: Szervusztok gyerekek, én Trokán Péter vagyok. Ma Csukás István meséit fogom nektek elmondani, Mirmúr nyomoz Budapesten. Lent a Duna, fent a vár. Mirmúr a hegyeket bámulta. Jó magas, állapította meg. És hogy menjek fel? Repüljek, nem vagyok én madár. Ekkor észrevett valamit, olyan volt, mint egy szekrény, és mászott, siklott fölfelé, emberek szolgottak benne. Na ez az, ahol ennyi ember elfér, ott elfér egy macska is, ezen megyek fel a várba. Nem sokat tétovázott, amikor a siklószekrény leért a földre, gyorsan besurrant. Mehetünk, nyávogta halkan, és már siklottak is felfelé. Mirmúr figyelt és fülhelt, ahogy egy nagy nyomozóhoz illik. Az egyik utas éppen ezt mondta a másiknak. Tudja ön, hogy ez a sikló, amelyen most utazunk, a második volt a világon? Most már tudom, válaszolta a másik utas. És büszke vagyok rá? Én is büszke vagyok, gondolta Mirmúr, és most már tudom, hogy siklónak hívják. Amikor felértek a várba, Mirmúr kiugrott. Köszönöm az utazást, nyávogta udvariasan. Majd arra gondolt, hogy mielőtt tovább nyomozna, körülnéz egy kicsit. Szép idő volt, és gyönyörű volt a kilátás. El lehetett látni egészen az ég aljáig, Budapest széléig. Mirmúr gyönyörködve bámészkodott, még sohasem látta ilyen magasból a várost. Eddig inkább csak járda közelben látta, vagy esetleg picit magasabbról, ha a fára mászott. De az nem volt igazi kilátás. Ez az igazi. Ezért érdemes volt ide feljönni. Egy vers jutott eszébe, olyan macska vers. Elmormolta hát a bajusza alatt. Itt van Buda, ott van Pest, a kettő együtt Budapest. De azért versmondás közben is bámészkodott tovább. Először is látta lent a Dunát. A nagy folyó csendben lustán folydogált. Mirmúr sejtette, hogy a tenger felé megy. Aztán látta hidakat, ahogy átíveltek a Duna felett. Megszámolta őket balról jobbra. 7 hidat látott. Először balra messze volt az Árpád híd, aztán a Margit híd, a 2 híd között volt a Margit sziget, utána a Lánchíd, ez pont szemben volt a várral. Jobbra az Erzsébet híd, tőle jobbra a Szabadság híd. Utána a Petőfi híd és legszélén a Lágymányosi híd. Oda kiáltott a hidaknak, látlak titeket, ti 7 gyönyörű híd! A gyönyörhidak nem válaszoltak, de ez nem zavarta Mirmúrt, bámészkodott tovább, s a bajusz alatt motyogott. Látom az országházat, de nem látom Orizat Riznyákot. Jobbra fordult, és megbámulta a Gellért hegyet. Látom a Gellért hegyet, szép nagy szobor van rajta, és még mindig nem látom Orizat Riznyákot. Balra fordult, balra látom a halászbástyát, de még most sem látom Orizat Riznyákot. Lefelé nézett a mélybe. Nem látom az alagutat. Ha persze, mert alattam van. És egyáltalán nem látom Orizat Riznyákot. És nem tudom, hol van. Majd elmosolyodott. Ideje megkeresni. Búcsút intett a Dunának, a hidaknak és a gyönyörű panorámának. Viszontlátásra, megyek nyomozni. Körülnézett, hogy merre is menjen, és meglátta a Mátyás templom égnek nyúló tornyát. Arra megyek. Az a legmagasabb, vagyis magasan kiemelkedik, és Orizat Riznyák biztosan valami kiemelkedőnél hagyott valami jelet, hogy biztosan észrevegyem. Mert ő kiemelkedően okos macska, én meg kiemelkedően nagy nyomozó vagyok. A kiemelkedően nagy nyomozó, vagyis Mirmúr, körbejárta a Mátyás templomot. A templomot több magyar király építette ugyan, de végül Mátyásról nevezték el, mivel ő fejezte be az építtetést. Vagyis a templom nagyon régi, és sok mindent megért már, és bölcsen tűrte, hogy Mirmúr körbe szimatolja. A nagy nyomozó nem sokat tudott a királyokról, a jelet kereste, ami útba igazítja. Az alacsonyabb toronynál, amit Béla toronynak hívnak, meg is találta. Mirmúr nézte a jelet, s egy pillanat alatt megfejtette. A felkiáltó jel azt mutatja, ahol éppen állok. A többi meg igazán gyerekjáték. Körbe kell menni, és a végén balra. Ott van egy kapu. Gyorsan elmaszatolt a jelet, nem kell, hogy más is lássa, aztán elindult körbe. Megcsodálta a Széchenyi könyvtárat, így törzik az összes magyar könyvet. Ezt annak is tudnia kell, aki még nem tud olvasni, hogy ha majd megtanulja az ABC-t, ismeri az utat. Gróf Széchenyi Ferenc alapította, róla kapta a nevét. Megbámult a Nemzeti Galériát, itt meg a magyar festők és a szobrászok művei vannak. Ezt az is megnézheti, aki egyáltalán nem tud olvasni. Megnézte a Történeti Múzeumot, amelyben főleg a középkori emlékeket őrzik. A múlt az nagyon fontos és érdekes, hogy kik éltek itt előttünk. Ők is itt hagyták a jelet, mosolygott Mirmúr. A múzeumok a budavári palotában kaptak helyet, Mirmúr hátrálva egy kicsit messzibről megnézte az egészet. Valamikor ott lakott a király. Most nincs király, most múzeumok laknak benne, mormogta nagyokosan. Befejezte a bámészkodást, meg az okoskodást, felgyorsított, kocogott és ügetett, mert érezte, hogy rohan az idő, és ő még nem is reggelizett. Futó pillantást vetett a levéltárra, ahol a régi iratokat őrzik, és lefékezett a Fortuna háznál. Izgatottan szimatolt, a kapuból incsiklandó illatok áramlottak. Itt fogok reggelizni, döntött el, mivel hogy útba esik, vagyis hogy egybe esik itt minden. Itt az étterem, itt vagyok én, és itt bent a hasamban az éhség. Érzem, hogy mardos. Vagyis minden megvan, kivéve a reggelit. Hogy hogyan lehet itt megreggelizni? Mirmúr tudott egy-két trükköt, mert rengeteg ötlete volt, ha az evés került szóba. Benézett az ablakon, és kiszúrt egy bozontos szemüldökű mosolygós férfit, aki az ablak melletti asztalnál ült. Mirmúr finoman megkocogtatta az üveget. A bozontos szemüldökű azonnal oda nézett.
3: Mi? Egy macska, egy bajuszos macska, kiáltotta örvendezve. Nem vagy szomjas?
2: És a sörre mutatott. Mirmúr a fejét rázta. A bozontos szemüldökű észbe kapott.
3: Ó, akkor biztosan éhes vagy,
2: Mirmúr bólogatott. A bozontos szemüldökű odaintett a pincét, és valamit magyarázott neki. A pincér a vállát vonogatta.
3: Ha megfizeti?
2: Majd kijött az utcára, és egy nagy adag fagylaltot tett le a macska elé. Mirmúr egy szempillantás alatt befalta a fagylaltot, és búcsúzul, bemosolygott az ablakon. Köszönöm, nyábogta. Most rohanok. S rohant, de most egy kicsit lassabban, mivel tele volt a hasa. Így érkezett el a bécsi kapuhoz. Azért hívják így, mert az út rajta át éppen Bécs irányába vezet. De Mirmúr most nem érdekelte Bécs, ő a jelet kereste. Meg is találta rögtön, az az igazság, hogy nem kellett nagyon keresni, hát majd kiszúrta a szemét. A jel egy nagy papírra volt rajzolva, a papírt meg egy bokorra tűzte, orizatriznyák. Mirmúr leszette a papírt, kiteregette és megnézte. Töprengett egy róm, meg egy U betű, ó, vagyis régi. Nézzük csak, milyen O betűs régiségek vannak. Van ókor, óbor, óév, de azt hiszem, hogy most nekem nem ez kell. Ó, van még Óbuda, ez az, a világos. Óbudára kell menni, és romokat kell keresni.
4: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, és ez az icike, jaj, ez a picike.

Fritz elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, és ez az

0: meg etter.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Ne féljetek kifejezni az érzéseiteket és a gondolataitokat. Mindenki különleges és egyedi. Te is az vagy. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sem vén. Vénebb, mint én, vagy a cicaháti dombság. De ezt meg nem mondani róla. Még mindig olyan kackiásan pöndörödik a fél fehér bajsza, mint leánykoromban. Meg anyám leánykorában, meg a nagyanyám leánykorában. Hosszú-hosszú évek óta járja a világot. Varázsol, csodát tesz, és ahova megy, szivárvány kíséri az útját. Majd meglátjátok, micsoda vendégünk lesz. A cicahátiak felbojdultak a nagy hír hallatán. A fiatalok rögvest szervezkedni kezdtek, hogy illően fogadják majd a fontos vendéget. Az öregek meg régi történeteket meséltek a mágusról.
1: Emlékszel, amikor eltüntette a napot, és a holdat varázsolta a helyére?
0: És amikor víz helyett tej folyt a kútból, egy hónapra valót eltettünk belőle a kamrába.
1: És amikor szárnyakat növesztett mindannyiunknak, egy hétig repkedtünk az egész domb felett.
0: Közben a szivárvány egyre erősebben ragyogott odakint az égen, és már mindenki tudta, hogy a macska mágus közeledik. A domb legmagasabb pontján a fából faragott hatalmas macska szobor mellett terítettek a gondos cicakezek lakomára. Kihordtak minden asztalt és széket a friss hóba, és nagy tüzet raktak az ebédhez. Roskadoztak az asztalok a finom cukros tejtől, puha vajacskától, a krémes tejfölöktől és egyéb nyalánkságoktól. Épp időben került az utolsó csupor is az asztalra, mert a domb alján feltűnt egy lila köpeny. Az összegyűlt tömegben nagy sutyorgás kezdődött, ami csak akkor ült el, amikor végre feltűnt teljes valójában a mágus. Lila köpenye lobogott, zöld szeme tüzes szikrákat hányt, és fél bajúszát pödörgette.
1: Látom, vártatok, mondta bársonyos hangon. Szerencsére nagyon megéheztem a hosszú úton.
0: Azzal egy szempillantás alatt kilefetyelte az összes tejecskét, lenyalogatta az összes vajacskát, és elszürcsölgette az összes tejfölt. A cicahátiak megszeppenve lesték a mágust, aki nagyon megköszönte a lakomát, majd ajándékul virágszirmokká változtatta a havat.
1: Jó tett helyébe jót várj, mondta a mágus, most lakjatok jól ti is.
0: Suhintott egyet a farkincájával, és a csuprok tele lettek a legfinomabb tejszínnel, amit a domblakói valaha is ízleltek. A nagy falatozásban az egyik kismacska morcosan méregette a mágust. Egy csuporhoz sem nyúlt, a virágszírom havat is csak fitymálva méregette, majd elkiáltotta magát. Csaló! Hirtelen nagy csönd támadt, a kismacska meg folytatta. Nem veszitek észre, hogy becsapott titeket? Ez csak hó, és azt teszitek, amit ti magatok hoztatok. A macskamágus hirtelen a kismacska mellett termett, zöld szeme lángokat vetett, és hátát görbítve mordult rá. Hogy merészeled? De az rá sem hederített, és a többiek mérges pillantása sem zavarta, csak ismételgette. Csaló, csaló, csaló! Na majd adok én neked, mondta a mágus, és egy legyintéssel egérré változtatta a kismacskát. A dühös cicahátiaknak sem kellett több, mind a menekülő egérke után vetette magát, és jól megkergették. A nagy kergetőzés közepén elkiáltotta magát a mágus.
1: Elég!
0: És visszaváltoztatta az egeret egy nagyon fáradt és ijedt kis macskává, majd bársonyos hangján így szólt hozzá.
1: A csoda és a varázs

varázslat csak akkor működik, ha hiszel benne. Megtanultad a leckét? A kis macska bólintott és annyit mondott. Meg egy életre. A kergetőzésben elfáradt és megéhezett cicák boldogan vetették bele magukat ismét a lakomába, és mire végeztek, akkor vették észre, hogy a mágus, amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan el is tűnt. A cicahátiak azóta is emlegetik a nagy macska mágust, ha esik a hó, vagy tejszínt lefetyelnek. De ha egeret látnak, nem mulasztják el jól megkergetni.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy találós kérdést. Így hangzik. Ez a dolog általában nagyon puha. Ott van a fejed alatt, és nagyon kényelmes. Ha fáradt vagy, a fejecskét belesüpped, és segít, hogy jól aludj, könnyen álomba merülj minden este. De nem csak alvásnál találkozhatsz vele. Díszként kanapékon is láthatod, vagy a keményebb székeken puha ülésnek. Nekem például nagyon sok van belőle a kanapémon. Mi lehet ez? Igen, ez a párna. Ugye milyen puhák tudnak lenni? Remélem, ti is szeretitek. Ez volt mára a találós kérdésem. Biztos vagyok benne, hogy jól tippeltetek. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika, csika

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M csatorna műsorvezetője. Nagyon szeretem Egyiptomot és az ókori egyiptomi történeteket, legendákat, úgyhogy most egy ilyen mesét hoztam nektek. Rodopis és a vörös sarú. Ókori egyiptomi legenda. Réges-régen, még a fáraók korában élt egy gyönyörű rabszolga, aki egy jómódú emberházában dolgozott. A mestere mindig kedvesen bánt vele, ami a többi szolgát féltékenyé tette, ezért gúnynevet aggattak rá, és Rodopisnak nevezték, amely rózsás orcát jelent, mivel a világos bőre eltért az egyiptomi nők kreol bőrszínétől.
2: Vigyázz, meg ne égj a napon! Olyan alabástromfehér a bőröd, mint az elefántok agyara!
1: Gúnyolódtak rajta a társai. Sokszor meg is tréfálták, és kibabráltak vele. Rodopis türelemmel tűrt mindent, sosem vesztette el a jó kedvét. Egy napon a mestere megpillantotta, miközben táncolt.
2: Remek táncos vagy, de megfelelő lábbelire van szükséged, mondta a lánynak, majd átnyújtott neki egy vörös bőrsarut aranyhímzéssel.
1: Gyönyörű volt. Rodopis majd elszállt a boldogságtól, de attól fogva a többi rabszolga irítsége nőttön nőtt. Valamivel később ünnepét szerveztek Memphis városában. Rodopis is szeretett volna elmenni, de a többi szolga annyi munkát bízott rá, hogy szegény lánynak nem sikerült időben végeznie. Így, amikor mindenki elment az ünnepségre, fogta a szennyes kosarat és lement a folyóra. Nem akarta, hogy a sarúja vizes legyen, ezért levette, és egy sziklára tette, majd mosni kezdte a ruhákat. Munka közben dalolt, az éneke messzire szállt a memphisi szélszárnyán. Az égistene Hórusz megpillantotta őt, és úgy döntött, megjutalmazza a kelleméért. Sólyommá változott, leszállt az égből, felkapta az egyik sarut, és elszállt vele.
2: Állj, add vissza!
1: Kiáltotta Rodopis. De a sólyom eltűnt.
2: Micsoda balszerencse! Az a sarú volt a lány legértékesebb tulajdona.
1: Miközben sírdogált, Hórusz Memphisbe repült, ahol a fáraó remekül szórakozott az ünnepélyen, és egyenesen az uralkodó kezébe ejtette a lábbelit. Égből pottyant sarú. Vajon ez mit jelent? Az istenek küldték nekem ezt a jelet. Akkor már egy ideje megfordult a fiatal fáraó fejében, hogy feleséget keres magának, de mindaddig nem talált megfelelő arát. Arra a következtetésre jutott, hogy az istenek akaratából a sarú tulajdonosát kell feleségül vennie. Egyszeriben berekeztette az ünneplést, és kiküldte a hírnökeit a tömegbe a következő üzenettel.
2: A fáraó kijelentette, hogy ennek a sarúnak a gazdáját veszi feleségül.
1: Egyből lányok hadasereg lett a palota elé, és bizonygatták, hogy övék a lábbeli, de egyikükre sem illett. Ugyanazon az estén maga a fáraó kutatta át az egész várost a sarú titokzatos tulajdonosa után. Amikor a folyóhoz ért, megpillantotta a sziklán gubbasztó bánatos a Rodopiszt. Mezítláb volt, és a kezében a fáraónál lévő sarúnak a párját szorongatta. Az uralkodó odasétált a lányhoz, és felmutatta a hiányzó párt, majd megkérte, hogy vegye fel. A lány örömtől csillogó szemmel felhúzta a lábára a sarut, és amikor a fáraó meglátta, hogy tökéletesen illik a lábára, megértette, hogy végre megtalálta menyasszonyát, akit az istenek szántak neki.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! Én Kisfaludi Nóra vagyok, és ma egy magyar népmesét hoztam el nektek. A kismalac és a farkasok. Volt a világon egy kismalac. Annak volt egy kis háza egy nagy, rengeteg erdő közepén. Egyszer, amint otthon főzögetett magában, egy nagy, ordas farkas lopakodott a házához.
4: Eresz be, kedves malackám! Nagyon hideg van idekint, fázom.
3: Nem eresztelek, bizin, mert megeszel.
4: Eresz be hát legalább az egyik hátulsó lábam, hisz megvesz az Isten hideg.
3: A kis malac alattomban oda tett egy nagy fazék vizet a tűzre, aztán beeresztette az ordas egyik hátsó lábát.
4: Ugyan, kedves kis malackám, eresz be már a másik hátulsó lábam is. Kedves malackám, érezd be a két első lábamat is.
3: A kis malac beeresztette a két első lábát is, de a farkasnak az sem volt elég.
4: Édes kedves kis malackám, érezd be már egészen, meglásd, egy ujjal sem nyúlok hozzád.
3: Kismalac egy zsákot szépen oda tett a nyíláshoz, hogy amint a farkas háttan jön befelé, egyenesen abba menjen be. Így is történt.
1: A kismalac nem volt rest, bekötötte a zsák száját, lekapta a tűzről a nagy fazék forró vizet, és leforrázta vele a farkast.
3: A farkas egy darabig ordított, mert égette a forró tűz. Azután addig hányta vetette magát, míg kioldott a zsák szája. Kibújt belőle, és meglátta a kis malacot a fa tetején.
4: A kopasz farkas szaladt egyenesen segítséget hívni, vissza is jött nem sokára a többi farkassal.
3: Tanakodtak a farkasok, hogy mitévők legyenek, miképpen fogják meg a kis malacot, mert egyikük sem tudott fára mászni. Nagy sokára azt határozták, hogy egymás hátára állnak mindannyian, így aztán a legfelső majd csak eléri.
1: El is kezdtek egymás hátára felmászni.
3: A kopasz maradt legalul, mert félt feljebb menni. Így hát a többi az ő hátára állt. Már olyan magasan voltak a farkasok, hogy csak egyetlen egy hibázott. Ez az egy is elkezdett már mászni.
1: Akkor a kis malac elkiáltotta magát.
4: Forró vizet a kopaszra!
3: A kopasz megijedt, kiugrott a többi alól, s úgy elszaladt, hogy sose látták többet. A sok farkas mind lepotyogott, kinek a lába, kinek a nyaka tört ki.
1: A kis malac hazament, többet felé sem mertek menni a háza tájékának a farkasok.

0: Gárdonyi Géza, cicafuttatás. Mióta áll a világ, a cica meg a kutya nem szeretik egymást. A kutya azt mondja, én őrzöm a házat. A cica azt mondja, fontosabb az én hivatalom. Próbálja meg a kutya, fogjon egeret, hadd lássam, van-e olyan tudománya, mint nekem. Hamis a zuzád, mondja a kutya. Fogszál meg ered, de magadnak, mert szereted az egérpecsenyét. Te pedig, kutyus, nem a házat őrzöd ám, feleli a cica, hanem őrzöd a konyhaajtót, mindig azt lesed, mikor vetnek ki egy csontot. Azért ugatsz, hogy a csonttól mindig elkerges. Én hű vagyok, mondja a kutya. Én szép vagyok, feleli a cica. Én okos vagyok, büszkélkedik a kutya. És én meg ügyes, kevékedik a macska. Én nem harapom meg a gazdámat. Nem, te csak megkarmolod. Persze, hogy megkarmolom, ha a farkamat húzza, de aztán kedveskedek neki, hozzá dörgölöm a bajuszomat. Engem jobban szeretnek, mondja a kutya. Már miért szeretnének jobban? Feleli a cica. Hát nem engem vesznek ölbe, és nem engem simogat-e mindenki? Ha én olyan piciny volnék, mint te, engem is ölbe vennének. Még inkább, mint téged, mondja a kutya. Van egy piciny fajtájú rokonom, Pincsinek hívják, az jóformán gyalog is alig jár, mindig ölben viszik. Na, azt szeretném látni, mondja a cica, hiszen ti még a muzsikához sem értetek. Hát te talán értesz? Értek hát, tudok dorombolni, eldorombolok én mindenféle nótát.
1: Macska nótát.
0: Nem is kutya nótát, mert azt még nem találták ki eddig.
1: Nem félsz, hogy elhúzom a nótádat?
0: Már hogy félnék egy ilyen kuvasz kutyától?
1: Mit mondtál? Én kuvasz vagyok? No, ezért meglakolsz.
0: A következő pillanatban már neki is ugrott a kutya a macskának. De a cica abban a pillanatban eliramlott, felszaladt az udvar kerítésére, onnan a fára, a nagy mérges ugatásra a szomszédból is átfutott két kutya, s azok is segítettek Bodrinak az ugatásban. Kergették a cicát, de bíz a cica a faágról, csak gúnyosan mosolygott rájuk lefele. Dühösködött a három kutya a falombozata felé. Minél bosszusabban ugattak, a cica annál jobban nevetett rajtuk. Csak mérgelődjetek kedvetekre, nyávogta feléjük, és gyertek fel utánam, ha tudtok. Hopp, ugrik egy nagyot is Bodri, de bizony nem jut el az ugrásával, még a fa derekáig se. Hopp, próbálkozik a másik is, a sajó. De a sajó még addig se viszi. Hopp, a zordal is ugrik egyet, de megcsúszik a fa tövénél, s olyat bukfencezik, csak úgy nyekken belé. Milyen jó is, hogy a kutyák nem bírnak fára mászni. Bezzeg szorulna akkor a cica. De milyen furcsa is volna, ha tudnának. Gondoljátok csak el. A kutyák a fákon ugrálnának, és onnan ugrálnának az emberek nyaka közé. No, nem kérek belőle, hogy egy nagy, lompos juhászkutya ugorjon az én nyakamba, ha mindjárt szeretetből is vagy jó barátságból. Elég, ha a cica megcselekszi. Utána az is mindig oda dörgölődik a bundájával az arcunkhoz, és ezzel kéri, hogy ne haragudjunk érte.
2: Csukás Mese Rádió. Tudjátok, én szeretek hajózni. Amikor nyár van, és a hajó lassan elindul a partról, mindig olyan érzésem van, mintha egy vidám vízikaland kezdődne. A víz finoman ringatja a hajót, a szél összeborzolja a hajamat, és a napsugarak csillogó ezüst csíkokat rajzolnak a hullámokra. Ilyenkor néha én is kapitánynak képzelem magam. Egyszer, amikor még kislány voltam, a nagypapámmal hajókáztam, és egész úton azt képzeltem, hogy egy titkos szigetre tartunk. Olyan izgalmas volt. Azóta is szeretek a vízen nézelődni. Van úgy, hogy egy vízikincset keresünk. Máskor azt figyeljük, hogyan táncolnak a hullámok a hajó mellett. És tudjátok, mindig kíváncsi vagyok arra is, ki kísér minket az úton. Egyszer egy sirály hosszú ideig repült a hajónk mellett, mintha ő is velünk szeretett volna kalandozni. Máskor a vízben úszkáló halacskákat figyeltem, és azon gondolkodtam, vajon ők észreveszik-e, hogy elsuhan felettük a hajónk. Hajókázás közben mindenre van idő. Szeretem hallgatni a víz halklocsanását, nézni a fákat, a partot és a felhőket, ahogy lassan elsiklanak mellettünk. Olyan békés és vidám érzés. Aztán egyszer csak újra meglátom a kikötőt. A hajó megáll, a kaland véget ér. de egy szép emlék mindig velem marad. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Szarvas József vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Gergő Juhász kanala, népmese. Egyszer Mátyás királynak a Hortobágyon átvitt az útja. Este volt már. Látta a király, hogy egy tűz mellett juhászok tesznek-vesznek. Éppen a vacsorát készítették egy nagy bográcsban. Lebbencs levest főztek. Pergelték a szalonnát, hagymát, megpaprikázták, felöntötték, majd száraz tésztát tettek bele. Jó szaga volt az ételnek. Mátyás éhes is volt, fel alá járt a nyeldeklője. Gondolta, meghivatja magát vacsorára. Közelebb lépett hát. Adjon Isten jó estét! Adjon Isten neked is, atyám fia. Mi áradban vagy? Kérdezte a juhos gazda. Mátyás, deák vagyok, szolgálat után járok. Igen, megéheztem. Adnálak-e valami ennivalót? Megfizetném tisztességgel. Szívesen látunk a bográcsunknál. A fizetséggel meg ne gondolj semmit, deák úr. Jut is, marad is. Elkészült a lebbencs, szépen eszegetni kezdtek. Fakanállal meregették a finom levest. Egyszer valami megtetszett Mátyásnak a bogrács másik oldalán, éppen Gergő juhász, a juhos gazda felüli oldalon. Mindjárt odakotort a kanalából. Gergő juhász abban a minutumban jó nagyot koppintott a kezére a fakanalából. Rá is szólt a királyra. Magad elől kanal az édesfiam. Nem máshonnan. Mátyás király nem szólt semmit. Gondolta, ezt még visszaadja a juhásznak. Elköltötték a vacsorát, s nyugovóra tértek. Mátyás királynak is igazítottak egy kis vackot a szárnyék oldalánál. Reggel a király tovább állt egy házzal. Egy nap Gergő juhász levelet kapott Budáról. Ekkor a király vendégséget csinál. Úgy készüljön, hogy azon a napon a király hintót küld érte, s viszi őt is a vendégségbe. Na, töprengett szegény Gergő juhász. Hogy mi üthetett ő felségébe? Éppen én hiányzom onnan a sok cifra nép közül, amelyik ott Budán lebzsel. Hát, ő a király, ő tudja, gondolta Gergő juhász. A nevezett napon megállt egy fényes hintó a pusztán, Gergő juhászt kereste. Na, ennek felese tréfa. Menni kell, gondolta a juhász. Magára kapta a cifra szűrét, és felkapaszkodott a hintóba. Budán már állt a vigasság. Mátyás király mindjárt meglátta a juhászt, de úgy tett, mintha sosem látta volna. A juhász meg most, hogy így közelről látta a királyt, rémületbe esett. Akármi legyek, hanem ennek sóztam a kezére odahaza. Eljött az ebéd ideje. Az asztalhoz tessékelték a vendégeket. Azt mondta Mátyás, ebb, aki a levesét meg nem eszi. Az urak kanalazni kezdtek. Gergő juhász akkor vette észre, hogy az ő tányéra mellé nem tette kanalat. Azt gondolta, az asztali szolga megfeledkezett róla. Nem akarta, hogy valakit miatta megbüntessenek, hát nem szólt senkinek. Persze a dolog úgy volt, hogy Mátyás adta ki a parancsot, hogy ne adjon a Gergő juhásznak kanalat. Egy kicsit megtréfálja az öreget, amiért a kezére koppintott, ott a Hortobágyon. Gergő juhász egy darabig tanástalanul pislogott, mint béka a kocsonyában, aztán a bicskájával lemetszett egy kenyér gyürkéjét, kicsippentette a belét, és azzal kanalazta ki a levest. Amikor a levese elfogyott, ő is felkiáltott. Ebb, aki a kanalát meg nem eszi. Azzal a jó puhára ázott kenyérhajat megfalatozta. Jót nevetett Mátyás király Gergő juhász tréfáján. Ebér után bőségesen megajándékozta, s úgy bocsátotta haza a Hortobágyra.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én hoztam nektek egy mesét. Lázár Ervin meséje nyomán a hétfejű tündér, Ödönke és a tízemeletes. Ödönke házat épített, tízemeletest. Összedőlt egyszer, újrakezdte. Összedőlt kétszer, újrakezdte. Harmadszorra állt a ház. A földszint és rajta a tíz emelet. Ödönke boldogan dörzsölte a kezét. Megnézem belülről is, mondta és belépett a kapun a földszintre. Szervusz, földszint, mondta, megnézném a házat. Felőlem, Födönke, fintorgott a földszint, felmehetsz. Nem Födönke, Ödönke, javította Ödönke. Figyfirigy, fuss följebb, fortyant fel a földszint. Ödönke kedvetlenül felballagott az első emeletre. Szervusz, első, mondta. Eljöttél, Ödönke, elmehetsz, Ödönke, epéskedett az első. Nem Ödönke, Ödönke, mérgelődött Ödönke. Elég, Ödönke, eredj! Felgyalogolt hát a másodikra. Micsoda ház, gondolta magában. Szervusz, második, mondta. Mit merészelsz, Ödönke, menj mindjárt, mormogta a második. Ödönke futott a harmadikra. Szervusz, harmadik, ugye te szeretsz? Haragszom, Ödönke, hiányot hiánylom, urrogta a harmadik. Ödönke menekült a negyedikre. Nini, Ödönke, nézett a negyedik, nekem ne neszezz! Ödönke már majd sírva fakadt, úgy ment az ötödikre. Szervusz, ötödik, köszönt félénken. Ödönke, Ödönke, örvendezett az ötödik. Ölellek, örök öröm Ödönkét ölelnem. Igazán örülsz? Kérdezte Ödönke. Örömöm Ödönkétől ötszörösére ölesül. Erre Ödönke boldogan felnevetett, így. Hihihi. Nevetett az ötödik is, így. Öhöhöhö. Örventek, de Ödönkének mennie kellett a hatodikra. Szervusz, hatodik, köszönt mosolyogva Ödönke. Hess, Ödönke, harsogta a hatodik. Ödönke most már nem is javította, rohant a hetedikre. Szervusz, hetedik, rebegte. Hú, ha híret hallom, hidegszik a hátam, hújjogott a hetedik. Ödönke már a nyolcadikon volt, de ott sem járt jobban. Nyúlcipőben, nyarganyomban, nyerítette a nyolcadik. A kilencedik meg, kinek kell lesz komiszkölyök, kotrógy kellemetlenkedő. S a tizedik, tolakodók, támadások, takarodjál tök mag, tödön. Ödönke orrát lógatva ment ki a házból, csak az ötödiken mosolygott egy kicsit. Ott kint lefeküdt a szőnyegre, ezen állt különben a ház is, állát a tenyerébe támasztotta, gondolkozott. Hamar rátalált a megoldásra, legalábbis azt hitte, rátalált. Megállj, te ház! Kiáltotta. Fölpattant, a bal kezét a ház alá csúsztatta, jobb kezével megfogta a tetejét, és zsupsz, megfordította. És ezzel újra belépett a kapun. A földszint, aki azelőtt a tizedik volt, azt mondta, füstként takarodj. Az első, aki azelőtt a kilencedik volt, elmehetsz, kiskomám. A második, aki azelőtt a nyolcadik volt, menekülj, nyiszlet, mit ugrász. A harmadik, aki azelőtt a hatodik volt, hess. A negyedik, aki azelőtt a hetedik volt, nem hallottad, nem hívtalak. Az ötödik, aki azelőtt is az ötödik volt, Ödönke, Ödönke, ölellek, örök öröm Ödönkét ölelnem. A hatodik, aki azelőtt a negyedik volt, nem hívtalak, nem hallottad? A hetedik, aki azelőtt a harmadik volt, huss! A nyolcadik, aki azelőtt a második volt, nyiszlet, mit ugrász, menekülj! A kilencedik, aki azelőtt az első volt, kiskomám, elmehetsz! A tizedik, aki azelőtt a földszint volt, takarodj füstként! Na tessék, mondta Ödönke, és lefelé menet megsimogatta az ötödiket. Kiment, megvakarta a feje búbját, szétszette a házat, csak az ötödiket hagyta épen, és elkezdett dolgozni. Épített, épített egész állónap, de sehogy sem sikerült megcsinálni, amit akart. Már majd, hogy nem sírva fakadt mérgében. Este hazajött az édesapja, odaállt Ödönke háta mögé, nézte, mit csinál, de nem tudta kitalálni, mit akarhat. Megkérdezte hát. Mit építesz, Ödönke? Egy olyan tízemeletest, mondta Ödönke, amelyik csupa ötödik emeletből áll. Csupa ötödikből? Csodálkozott az apja. És az első? Mondta Ödönke. Második? Minek? Harmadik? Hajaj! Negyedik? Nem. Hatodik? Haszontalan. Hetedik? Hess. Nyolcadik? Nyűg. Kilencedik? Kinek kell? Tizedik? Tűnjön el. Hát pedig csupa ötödikből nem nagyon sikerülhet, vélte az apja. De igenis, Erősködött Ödönke. Azóta is építgeti a 10 emeletest, amelynek csupa 5. emelete lesz. Hogy sikerül-e, ki tudja.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukás Mese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színezőt Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeseradio.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filctollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kezdjük vidáman! Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól Gubik Petra, azaz én, a Csukás Mese Rádió csatorna hangja várom a készülődő gyerekeket és szülőket, hogy együtt jókedvűen induljon a nap. A nyár utolsó napjaihoz közeledve minden visszatér a megszokott kerékvágásba. Előkerülnek a hátizsákok, tornazsákok, váltócipők, újra beállítjuk az ébresztő órát, és bizony egyre gyakrabban hangzik el otthon. Ideje készülődni! Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól a Csukás Mese Rádió is segít ráhangolódni az új időszakra. Kezdjük vidáman! A Csukás Mese Rádió felkészítője. Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió!
2: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A tavi tündér. Élt egyszer egy gazdag molnár, akit bal szerencse üldözött, és idővel annyira elszegényedett, hogy még a malmától is meg kellett válnia. Egész nap csak búsult, nem tudta, mit évő legyen. Egyik hajnalban nem hagyta nyugodni a sok gond, hát lement a tópartra gondolkodni kicsit. Ahogy ott sétálgatott, hirtelen egy csobbanást hallott. Amikor megfordult, legnagyobb ámulatára egy csodaszép, hófehér bőrű lány emelkedett ki a vízből. Miért búslakodsz, kedves molnár? Kérdezte tőle nyájas hangon a tavi tündér. A férfi eleinte meg sem tudott szólalni a csodálkozástól, majd félénken elmesélte neki történetét. Bár csak újra gazdag lehetnék, sóhajtotta végén. Segíthetek neked, de csak egy feltétellel. Újra gazdag lehetsz, ha házad első újszülöttjét nekem ajánlod. A molnár könnyen beleegyezett, gondolta, egy kutya vagy macska kölyök ide vagy oda nem számít, s vígan indult hazafelé. Még csak a kertkapunál járt, mikor már futott elé a szolgáló lány. Kedves uram, siessen! A felesége épp most szül gyermeket. Elsápadta molnár. Hát most mit évő legyen? Édes fiát mégsem adhatja egy kis gazdagságért cserébe. Végül megegyeztek az asszonysággal, hogy a fiút felnevelik, s a tó közelébe soha nem engedik. Így teltek a hónapok, majd az évek, a fiú lassan legényé érett, apjának pedig csak gyűlt a jövedelme. Idővel pedig az alkuról is megfeledkezett. A fiú később vadásznak állt, majd elvett egy falubéli lányt. Nászajándékba egy kedves kis házikót kaptak az erdő szélén. Ott éldegéltek boldogságban, telve szerelemmel. Egy nap a fiú vadászat közben egy őzet ejtett el. Neki is állt ott helyben megnyúzni. Aztán mielőtt hazaindult volna, gondolta megmossa véres kezét a közeli tóvizében. A fiú elfelejtette már szülei intelmeit, hogy nem mehet a tó közelébe, s mikor letértelt a partján, a vízből előbukkant a kacagó tavi tündér. Kezeivel magához szorította, és eltűnt vele a tó mélyén. Közben felesége egyre csak várta haza a vadászt, de az nem jött. Egész éjszaka álmatlanul hánykolódott, míg végül eszébe jutott a történet, amit a férje mesélt a gonosz tavi tündérről, és hogy szülei nem engedték még a tó közelébe se. Felkerekedett hát, s mikor megérkezett a tóhoz, látta, hogy férje puskája hever a fűben. Szegény teremtés tudta, hogy már beteljesedett az átok, s a szomorúságtól összeesett. Miközben ájultan feküdt, egy furcsa álmot látott. Egy meredek sziklafalon próbált felkapaszkodni a süvítő szélben. Mikor pedig felért a hegytetőre, az idő derűs lett, s ott egy kunyhót pillantott meg, benne pedig egy ősz öregasszonyt. Ám ekkor vége szakadt az álomnak. Olyan valóságos volt a hegy, s az asszony, hogy azt gondolta, megkeresi. Szerencsét próbál, hát ha a vénasszony tud segíteni a baján. Felkapaszkodott a közeli hegytetőre, és minden úgy történt, mint álmában. Ott állt a kunyhó és az öregasszony.
1: Mi hozott ilyen messzire, kedvesem? Talán segítségedre lehetek valamiben?
0: Kérdezte kedvesen az anyó. A lány pedig menten sírva fakadt, úgy mesélte neki, hogy veszítette el az urát. Akkor a vénasszony azt tanácsolta.
1: Kövess következő teli holdkor menj a tó partjára, s vidd magaddal ezt az aranyfésűt. Fésülködj meg, majd hagyd ott a parton. A lány megfogadta a tanácsot, és amikor végre teli hold lett, kiment a tópartra. Megfésülte ében fekete haját, majd letette az aranyfésűt, és várt. De ugyan nem történt semmi. Másnap újra látta az álmot, hát felkereste ismét a vénasszonyt. Vedd ezt az aranyfuruját, s hol töltekor ülj ki a partra, játszd el férjed kedvenc nótáját, s csak várd meg, mi történik. A lány pedig, ahogy az öreg asszony tanácsolta, kiment éjszaka a tópartra, s eljátszotta a vadász legkedvesebb dalát. Majd várt, de ugyan nem történt semmi.
2: Nem használ semmi, legalább csak egy pillanatra láthatnám újra,
0: zokogott kétségbe esetten. Akkor pedig a vénasszony egy aranyrokkát adott neki, hogy teli holdkor a tóparton menjen fonni. Elérkezett az éjszaka, a lány kiment a partra, és addig járatta szorgalmasan a rokkát, amíg el nem fogyott a len. Amint abba hagyta a fonást, hirtelen nagy hullám kerekedett, és elsodorta a rokkát a partról. Abban a pillanatban előbukkant kedves férjura a habokból, megfogta felesége kezét, és megcsókolta. Futottak, ahogy a lábuk bírta, ám sokáig nem jutottak, elragadta őket a víz. A lány utoljára még az anyóka segítségéért kiáltott, és akkor egyszerre leveli békákká változtak. Így élték túl mindketten az özönvizet. Az ősz öregasszony aztán visszaváltoztatta őket emberré. De addigra már a hullámok messze sodorták őket egymástól. Ám szerelmük annyira erős volt, hogy mindketten addig bolyongtak a világban keresztül kasul a másikat keresve, míg nem egymásra találtak. Mindketten megöregedtek már, először meg sem ismerték egymást. De az asszonyka, amint meghallotta férje furuja játékát, egyből tudta, ki áll előtte. Ölelték, csókolták egymást, s ezután boldogan éltek, míg meg nem halt.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és ma én mondok nektek verset. Osváth Erzsébet fogat húznak Ferikének.
2: Fáj a foga Ferikének, feldagadt az arca. Kicsi fiát az orvoshoz viszi édesapja. Doktor néni vizsgálgatja, csóválja a fejét, s előszedi nagy titokban csillogó műszerét. A kis Ferkó észreveszi, hogy mi készül itt csendben, de nem fél, csak ül nyugodtan, a szeme serebben. Látja a jó doktor néni, nagyon megsajnálja, s nehéz szívvel lát hozzá, hogy a fogát kirántsa. Biztatóan szól a kis Ferkó, tessék, tessék bátran! Ez a gonosz fog úgyis csak baj csinál a számban.
3: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
4: Kormos István, a muzsikás kismalac, aki elmeséli nektek Berek Kati.
5: Hol volt, hol nem, volt egy ember, annak pedig sok jószága, földje, háza, volt csordája és gulyája, birkanyája, nagykondája, számolatlan, mint az erdő, messzi látszó, mint a tenger. Disznókonda közepén egy kis kurtafarkú malac, amolyan épp három arasz, szőre göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó élt a legelő füvén. Héjha, dehogy élt! Épp hogy éldegélt, mert csak néha nap legelt, volt egy csöpke pikulája, csodálatos muzsikája, fújta széltibe hosszába, fújta az a három arasz, kurtafarkú göndör malac. Nem volt az evésre gondja, nem kínoszta éhe szomja, mert a pikula fújásba olyan nagy örömet elt. Aj, de szépen muzsikált! Nem fújta még soha malac, lehetett bár 70 arasz, soha úgy a pikulát. Tillárom, tallárom, zengett át hét határon. De gazdája mérgesen fancsalgott a pikulára, a gyönyörű muzsikára, aszlatolgatván magában, mit tegyen, ha a malac nem eszik, ugyan nem növekedik, nem lesz belőle hízó koca, jó 200 kiló, hát akkor levágja most. Vesszen az a három arasz muzsikás göndörke malac kondérbe az aranyost, fülön fogta, hé, gyere, lesz belőled pecsenye. De az a három arasz, szőre göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó, muzsikás csöpkis malac, gazdájának így felelt. Abból ugyan nem eszel, inkább világgá megyek, de a kondérba gazdám pecsenye én nem leszek. Ránt egy jókorát magán, istentelen igazán, gazdája földre ül, és amikor földre huppan, két markak közül kicsusszan, hopsza ki a három arasz, muzsikás, göndöri malac balfüle, és a malac messze fut, be se csukta a kaput. Isten neki fakereszt, szalad a göndöri malac, országútra egyenest. Országúton megpihen, töprenkedik emígyen. No, kis malac, mit csinálsz? Eztán merre muzsikálsz? A nagy világ előtted, lehet udvari muzsikus belőled. A király várába menj, király előtt megjelenj, játsz neki a pikulán, emet csudás muzsikán, s mindjárt nyakadba borul, mert két királyi fülével kis malacot muzsikálni nem hallhatott még sehol. Megy, megy, megyeget, országúton lépeget, pikuláját fújja, fújja, ha bevégzi, kezdi újra. Tillárom, tallárom, zenget át hét határon. Áll elé egy pici nyúl, kéri tőle jámborul. Kis malac, komám, hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac. Megyek a király elébe, királyi vár főterére, udvari főpikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyulacska kérleli. Kis malac, komám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Te muzsikálj bármi nótát, tartom elébed a kótát. Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikusnak jó nyulacska pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már kettesben lépegetnek, megyen a három arasz muzsikás göndör malac, szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája, játszhat ő akármi nótát, ha nyúl tartja a kótát. Tilláron, tallárom, zenget át hét határon. Egy kis borjú arra sétál, füle a csodától szétáll, kérdi, hey, komák, hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac, megyünk a király elébe, királyi vár főterére, én udvari pikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora, a nyúl tartja majd a kótát, ha én csodás pikulámon rákezdek valami nótát. Kis borjú is kérleli, kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni, meglásd, tétlen nem ülök, hogyha fújod pikuládat, csodálatos muzsikádat, én majd közbe bődülök, ide figyelj, így szól egy jó nagy bőgő, gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak, jó kisborjú pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már hármasban lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndöri malac, szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája. Kezdhető akármi nótát, ha nyúl tartja a kótát, a kisborjú szól akár a nagybőgő. Tilláron, talláron, zenget át hét határon. Egy csikó is ugra-bugra, elébük dobban az útra. Kérdi, hé, komák, hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac. Megyünk a király elébe, királyi vár főterére, én udvari pikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyúl tartja majd a kótát, ha én csodás pikulámon rákezdek valami nótát. Kisborjú a nagybőgő, brummog mélyen, A csikó is kérleli, kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Ha te fújod pikuládat, a nyúl tartja a kótádat, nagybőgő a borjú lesz, dobos nélkül mit kezdesz? Én majd közbe dobbantok, patáimmal koppantok. Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak jó kis csikó pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már négyesben lépegetnek, megyen a

0: kérleli. Kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Te pikulás, nyúlakótás, borjú bőgős, csikó dobos, én majd énekelgetek. Meg. Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak kecskegid a pajtásom. Mennek, megyegetnek, már ötösben lépegetnek, királyi vár kapujához közelednek, megyen a három arasz muzsikás göndöri malac, zengeti a pikulát, tartja a nyúl a kótát, közbe bőg a kisborjú, dobbant rá a kiscsikó, kecskegida mekeg rá, ihajlá, csuhajlá. Királyi vár elé érnek, várkapuján mind betérnek, elébük egy őr kiáll. Kérdezi a három arasz muzsikás göndöri malac, merre székel a király. Hozzájöttem pikulásnak, udvari főmuzsikásnak. Felel az őr, hajha, nagy a királyunk baja, nem kell annak pikulás se udvari muzsikás, olyan beteg föl se kell, ha kérdezik, nem felel, ha egy nagyot nem nevet, még ma meghal, úgy lehet. Nosza a három arasz, szőreg, göndör, farka, pöndör, kicsike, növendék, disznó, muzsikás, csöpp kis malac, a királyhoz bekopog. Hát az csak ugyanaz ágyban, vacogó foggal forog. Olyan beteg föl se kell, kérdezheti a kis malac, nem felel, csak sóhajtoz. Nem kell semmi, hogyha nem tudok nevetni. Szól a kis malac, uram, tehetsz egy próbát ugyan, szállj ki az ágyadból végre, s nézd az erkéről a térre, azzal fut, hopsza le, a térre jut. Az erkére a király fogvacogva, de kiáll. Királyi vár főterén, tér legesleg közepén, ott áll a három arasz, muzsikás göndörmalac, sikkant a pikula, zeng a csudás muzsika, a nyúl tartja a kótát, fújja fennen a kismalac, hé, de hogyan a nótát, a kisborjú bő, szól akár a nagybőgő, a kis csikó dobbant, patáival közbekoppant, kecskegida, meg. Hejha, felséges királyom, én jól megnevettettelek. Tillárom, tallárom, zenget át hét határon. Tillárom, tallárom, zeng a király nevetése, ama csudás muzsikától messze zeng hét határon. Így szól, na te kis malac, udvari főpikulásnak most azonnal itt maradsz. A nyúl lesz a kótásod, bőgősöd a kisborjú, a csikó a dobosod, énekes a kiskecske. Itt a vége, hús, a muzsikás kismalacik fuss.
1: A Muzsikás Kismalac című mesét hallottátok. Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Vida Péter vagyok, és bár unokám még nincsen, de van nekem is két gyerekem, és alig várom már, hogy nagyszülő lehessek. De a most következő Hárs László által írt verses mesét mégis nagyon igaznak érzem, már csak ha a saját nagyszüleimre is visszagondolok. A címe Vége sincs mese. Egyszer voltam, hol nem voltam, rólam szóló mese ez. A ligetben bandukoltam, nem sejtve, hogy mese lesz bandukolásomnak vége, hisz nem voltam mesehős. Sem favágó cselétkéje, sem furfangos, vaderős, még csak királyfi sem voltam, dőfös, önző és hiú. Egyszerűen bandukoltam, bandukoló kisfiú. Körülöttem szállt a napba mindenféle színes labda, piros pöttyös, zöld, meg kék. Itt futottak, ott ugráltak, rikkantottak, kiabáltak, csak úgy zengett a vidék. Újongott a játszóterek hintáinál a sok gyerek, Aranylott a délután, lányok babaruhát vartak, ropogtak a cipősarkak utak sárga kavicsán. Én meg voltam, hol nem voltam, és ahogy csak bandukoltam, így dünnyögtem kedvtelen. Minden gyerek fogócskázik, labdázik és bujócskázik, de közülük egy se játszik, egy se ugrál én velem. Ne is játszik, nem is kell. Az idő majd elszelel, s meg lehet, még az idén úgy is felnőtt leszek én. Ha nem idén, hát jövőre, jövőhöz tízesztendőre. És felnőttnek lenni jó, csoda jó, ez igazán látható, tudható, a felnőttség csoda szép. Nagy valami az lenne csak, hogyha szempillantás alatt felnőtté válhatnék. Akkor aztán megmutatnám, kiáltottam, stoppantottam. Hát ott lent, az útiporban feljajdult egy szarvasbogár, mert kis híján eltiportam. Óvatosan felemeltem, dajkáltam a tenyeremben, megfújkáltam, melengedtem, és amikor szárnyat bontott, felröppentve elengedtem. És amit én nem sejtettem, mármint azt, hogy mese lesz, kiderült, hogy a ligetben rólam szóló mese ez. Mert nem szállt el, sőt, fülembe zümmögött a kis bogár. Ki vagyok én? Sejtetted-e? A szarvasbogár király. Segítettél, jó tettedért, jót várj te is cserében. Kívánj bármit, és amit kérsz, teljesítem. Ígérem. Szájam bizony tátva maradt, de azután becsuktam, s legtitkosabb kívánságom elhebegtem, dadogtam. Szarvasbogár, csak egy kegyet kérek én, hogy felnőtt legyek egy darabig legalább. Hip-hop, akkor az is leszel szempillantás alatt, mivel megígértem a csodát. Szólt, és szállt a szarvasbogár, bogarak közt szarvas király, s ott maradtam egyedül a ligetben. Arra várva, hogy a csodás egyetlen egy szempillantás hip-hop leteljen. Vártam. Egyre vártam, hogy majd felnőtt leszek én. Vártam télben, vártam nyárban, ősz és tavasz idején. Elmúlt egy év, elmúlt kettő, nem is múlt, de elrepült. Letelt egy néhány esztendő, és semmi sem teljesült. Hát, csak voltam, hol nem voltam, és ha időm épp akadt, a ligetben bandukoltam, hogy teljék a pillanat, az a hip-hop pillanat. Újjongott a játszóterek hintáinál a sok gyerek, aranylott a délután, lányok babaruhát vartak, ropogtak a cipősarkak utak sárga kavicsán. Én meg voltam, hol nem voltam, és ahogy csak bandukoltam, így dünnyögtem kedvtelen. A sok gyerek vígan játszik, labdázik és fogócskázik, de a varázs már, az látszik, nem teljesül sohasem. Hát abban a pillanatban egy nagy labda elém pattan, s úgy követi azt egy pöttöm lány, mint aki várta jöttöm. Bizalommal felnéz reám, megállítva egy szóra, s megkérdezi a kisleány, bácsi kérem, hány óra? Én meg rögtön megértettem. Most nyílt ki a nagy titok. Valahára felnőtt lettem, hisz bácsinak szólított. Hosszú volt a hip-hop habár, de elmúlott az idő. S mit ígért a szarvasbogár? Beteljesült. Ez a fő. Megmondtam, hogy hány az óra, és a kislány elszaladt. Felettem meg ragyogóra vált a délutáni nap. Arcom büszke pírban égett, s elkezdtem a felnőttséget. Hazafutva tudakoltam, mély változást látni rajtam. Anya-apa bólintottak, meg se láttuk, csak ugyan, szinte szempillantás alatt felnőtt lettél, kisfiam. Felnőtté vált minden tett, lettem. Úgy bizony, hisz felnőtt lettem, ki tettéért felelős. Elvégeztem mindent magam, ügyesen és szorgalmasan, mint igazi mesehős. Igyekeztem nagy loholva, kemény munkán izzadtam. A felnőttnek sok a dolga, sóhajtottam fáradtan. Nem csak dolga, hanem gondja és a baja se kevés. Megesik, hogy nem is ritka vendége a szenvedés. Én varázsból felnőtt lettem. De ha voltam eleget, van ki visszabűvöl engem, s újra gyerek lehetek. S úgy szántam a felnőtteket, kiket szívük bárhogy fáj, gyermekké már nem bűvölhet a szarvasbogár király. Egyszer ismét időm akadt, kimentem a ligetbe, és a szívem majd megszakadt a játszókat figyelve. Körös körül szállt a napba mindenféle színes labda, piros pöttyös, zöld meg kék, itt futottak, ott ugráltak, rikkantottak, kiabáltak, csak úgy zengett a vidék. Én meg fáradt, borús voltam, és ahogy ott bandukoltam, így dünnyögtem kedvtelen. Minden gyerek fogócskázik, labdázik és bujócskázik, de közülük egy se játszik, egy se ugrál én velem. Miért is játszik? Hiszen elnyűjt bácsi vagyok, fáradt felnőtt. De azután felvidultam, hisz a varázs véget ér, és visszatér gyermekmúltam, amint a nevem nem ér. No hát akkor, ne is érjen. Eluntam a felnőttségem, s már szavamtól zengett a táj. Jöjj, te szarvasbogár király, gyerek legyek. Azt kívánom, újra gyerek, aki vagyok, bár nagynak néznek a nagyok, teljesítsd a kívánságom. S bár lejárt az a kis idő, amire az alkuszolt, szarvasbogár nem jött elő, szavamra nem válaszolt. Pompás fickók nem nyughattak, zengett ajkukon a szó, amint hívtak, hívogattak, játsszál velünk, nagyapu. S fejem fölött szállt a napba, suhogott a színes labda. Hol elkaptam, hol meg nem. Ők rohantak és ugráltak, rikkantottak, kiabáltak. Vígan játszottak velem. Újongott a játszóterek hintáinál három gyerek. Aranylott a délután. Volt valami csoda ebben. Úgy játszottunk önfeledten én, meg a két unokám. És amint topogtam lihegve, a felnőttség elfeledve, mint a kopott múlt, lehult. Vígjátékba feledkezve, gyermekségem vidám kedve börtönéből szabadult. Elrejtőzhet végleg akár az a szarvasbogár király, hisz itt vannak az unokák. Ők művelik már a csodát. Velük újra gyerek vagyok. Számos boldog pillanatot lopok, amíg kedvem töltöm, míg felnőttség varázslatát, ezt az elrongyolt álruhát újra csak magamra öltöm. Felöltöm, meg levetem, kedvemre megtehetem, voltam felnőtt eleget. Most már velük varázslat ez, 10 éves vagy 60 éves, kedvem szerint lehetek. Nincs itt vége. Ne fuss véle, bár ez olyan meseféle, ne hidd, hogy a vége ez. Van unokám, s még ezután sok víz folyik le a Dunán, míg mesémnek vége lesz.
3: Csukás Mese Rádió. Én minden évszakot nagyon szeretek. Ti hogy vagytok ezzel? A nyarat különösen kedvelem, de a nagy hőséget, a kánikulát, azt már kevésbé. A kánikula azt jelenti, hogy nagyon-nagyon meleg van, és a nap erősen süt. Ilyenkor könnyen leéghet a bőrünk, ezért nem jó sokáig a tűzőnapon maradni. A legjobb ilyenkor árnyékba húzódni, sapkát viselni, és sok folyadékot inni. A víz a legjobb, mert segít, hogy ne száradjunk ki. Egy finom hűs gyümölcslé is jól eshet ilyenkor. Milyen érdekes, télen alig várjuk a nyarat, nyáron pedig néha hűvösebb napokat kívánjuk. A nagy melegben nem csak nekünk nehéz, hanem az állatoknak is. Ezért gondoljunk rájuk is. Tegyünk ki nekik friss vizet, hogy ihassanak, és hűsölhessenek egy kicsit. Kánikulában sokan mennek a strandra vagy vízpartra, hogy lehűtsék magukat. Mások otthon maradnak és fagylaltot esznek, hideg italokat isznak, vagy árnyékos helyen játszanak. Otthon is hűsölhetünk, lehúzhatjuk a redőnyt, összehúzhatjuk a függönyt, hogy az erős napsugarak ne jussanak be a szobába. És egy kis vizes játék vagy lábáztatás is felfrissíthet bennünket. A legfontosabb, hogy vigyázzunk magunkra és egymásra a nagy melegben. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, a világhíres szakácsné, aki elmeséli nektek Básti Lajos.
2: Valamelyik nap ebéd után leheveredtem a díványra, abban a nyomban el is aludtam ringatás nélkül. Ez bizony más emberrel is megesik, hanem már olyat nem minden ember fia álmodik, mint amilyet én álmodtam. Azt álmodtam, hogy én vagyok az ákombákom király, akinek sárga répából van a sarkantyúja. Pengetném a sarkantyúm, azám, de egy éhes ürge fiók beleharapott a sárga répa sarkantyú taréjába. Kirántanám a kardom, hogy kétfelé vágjam vele a fölség sértő ürge fiókot. Azám, ha a kardom nem sáslevél volna. Hozzávágnám a koronám, hát az meg csupa dinnye haj. Egyedem-begyedem, de mi lesz most már én velem? Hát az lett, hogy egyszerre csak megcsendül a fejem fölött valami ezüst harang. Lehet, hogy nem is ezüst harang volt, hanem valami aranyszájú madár. De úgy elinalt erre az ürge, hogy utol nem érte volna 100 csigabiga. Aztán végig simogatta az arcomat az aranyszájú madár puha szárnya. Lehet, hogy nem is az volt, hanem liliomvirág, bársonyszirma. Mégiscsak kinyitottam én arra a szememet, de nem láttam vele se harangot, se galambot, csak egy fehér liliomot. Vilmácska állt előttem talpik hófehérben, egyik patyolat kezével az arcom simogatva, a másikkal fodorkötőcskéje sarkát szorongatva. Nini, Vilmácska, te vagy az, mondom néki. Ülj le mi nálunk, légy a mi lányunk. Köszönöm alással, nekem is van házam. Van benne kis szék, ott is leülhetnék, hajlongod Vilmácska, mint a virág a szélben. Hanem azt mondd meg inkább, merre van a világ híres szakácsné? Úgy eltátottam én erre a kérdésre a szám, hogy majd kiesett rajta a fejem. Soha se hallottam én hírét a világ híres szakácsnénak. Már éppen meg akartam búsítani Vilmácskát, hogy bizonyosan eltévesztette a ház számot, mikor egyszerre csak kivágja az ajtót a forgószél. Szakácsnésan bekötve a feje a forgószélnek, maréklavaró törött kulcs a kötője pántlikáján, nagyfejű fakanál a csöp kezében, pannikának hívják ezt a forgószelet. Én vagyok a világ híres szakácsné, miben lehetek szolgálatára? Egy kis jó ozsonnát szeretnék enni, mondja Vilmácska nagy alázatosan. Ezünk, ha lesz miből, feleli kevélyen a világhíres szakácsné. Mi van a kötőben? Volt ott annyi jó, hogy látni is sok volt. Mákos patkó, diós torta, ropogós lugas szöllő. Tessék hozzám átsétálni. Hívta ki magához a világhíres szakácsné a vendéget. A konyha sarkában ki volt feszítve egy kötél, azon lógott egy nagy fehér abrosz, amögött volt a világhíres szakácsné konyhája. Hanem ide már nem eresztette be a vendéget. Tessék csak odakint maradni, Vilmácskám, nem szeretem, ha idegenek járnak a konyhámban. Én is mindjárt kijövök, csak beviszem az uzsonnának valókat. Került, fordult, serdült, perdült, mire kifordult, már megint a vendégek csikorgatták a kilincset, a sárika meg a klárika. Lesz-e jó uzsonna, világhíres szakácsné? Ha hoztok, esztek, ha nem hoztok, néztek. Sárika vajas kiflit hozott, Klárika fügét, narancsot, Szent János kenyeret. Örömében akkorát csördített a világhíres szakácsné a törött kulcsain, hogy a cicamica majd leharapta ilyettében a bajuszát. Lesz itt olyan uzsonna, lelkeim, hogy még a kakas is arról kukorékol. Kiflivel, gyümölcsel besurrant az abrosz mögé, a vendégek pedig nem győzték dicsérni a világhíres szakácsnét. Szó, ami szó, csak ügyes gazdaasszony ez a Pannika. Nincs neki párja 6 üres tanyában, dörmögött bele a beszédbe a fillérkutya is az asztal alól. Meg is söprűnyelezték volna ezért a csúfolódásért a kislányok, ha rájuk nem nyitja az ajtót a kis vica. Teli a kötőcskéje, pattogatott kukoricával, pirossal, mint a rózsa, fehérrel, mint a hab. Kukorica, kukorica, ugye nekünk hoztad, vica, örvendeztek a kislányok. Vicácska azonban összefogta a kötőjét. A világhíres szakácsnét keresem. Ki is ugrott a világhíres szakácsné az abrosz mögül egy fatányérral? pattogatott kukorica? Öntsd a fatányérba, vica. Hanem tudjátok, mit lelkeim? Ehhez az uzsonnához takarosan fel kell ám teríteni. Én pedig elvesztettem a szekrényem kulcsát, se abroszom, se tányérom. Vica, szaladj haza abroszér. Sárika, tányért hoz, Klárika, kést, villát, kanalat. Hát te mit hozol, Vilmácska? Te meg hozz egy poharat. Abban a pohárban legyen egy szál, kinyílt rózsa, annak legyen egy bimbója. Azt tesszük az asztal közepére. Olyan uzsonna lesz ez, hogy nem győzitek emlegetni. Erre közelébb, arra hamarabb, még talán el se szaladtak a vendégek, már is visszaszaladtak. Még Vilmácska is visszakocogott a rózsaszállal, de annak nem volt bimbója. Ja Istenem, mit szól majd a világhíres szakácsné, szepegett a csöpség. A világhíres szakácsné azonban semmit se szólt. Hallgatott az abrosz mögött, mint a hernyó a levél alatt. Pedig a konyha kövén türelmetlenül kopogtak már a vendégek kis cipői, s csörgött a késvilla az üres tányérokban. Hosszú az asztal, keskeny az abrosz, rövid lesz az uzsonna, mordult el csúfolódva a fillér. Most se söprűnyelezték meg érte. Ilyetten néztek össze a kis vendégek. Hű, hát ha valami baj érte a világhíres szakácsnét. Ujját megégette, kezit leforrázta, mozsarat a lábára ejtette. Pannika, pannika, kiabálta kétségbe esetten. Tejbekkása sótlan, a szakácsné szótlan. Mi lesz ebből, uram teremtőm? Mit volt, mit tenni? Utoljára mégiscsak bekukkantottak a kislányok az abrosz alá, a Pannika ozsonna főző konyhájába. Hát, lelkem adta, nem volt ott se konyha, se ozsonna, csak egy nagy vánkos, azon egy kis vánkos, azon aludt a világhíres szakácsné. Az egyik szája széle mákos, a másik szája széle diós, az egyik markában narancshaj, a másikban kiflivég. Ölében a fatányér, abban meg egy szem pattogatott kukorica. Aki kitalálja, hová tette a világhíres szakácsné a világhíres ozsonnát, azé legyen az az egy szem pattogatott kukorica.
1: A világhíres szakácsné című mesét hallottátok.
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Poyák Anita vagyok, és ma a kedvenc mesémet hoztam el nektek. Kormos István, mese Vackóról, egy pisze kölyök mackóról. Vackor elalszik. Ebéd után, brumma-brumma, feszült ám azon az apró, lompos, loncsos és loboncos és bozontos kölyök mackó hasán az a barna bunda. Hajjaj, igen jó lakott. Piros nyelvét kiöltötte, szája szélét megtörölte, s pisze orrát égbe tartva teli hassal, felsóhajtva három hosszút brummogott.
3: Brumma, brumma, brumma, hó, fára mászni vóna jó,
2: szól az óvónéni akkor. Hallod-e te, pisze vackor?
3: Mászol ám, de nem a fára.
2: Megmondjam, hogy hova mászol? Aludni a puha ágyba.
3: Ebéd után nincsen játszás,
2: főként pedig fára mászás. Most a függönyt lebocsátom, aztán ide gyere, állom. Csíja, csíja, csicsíja, búja, búja, bubúja. A sok gyerek már aludna,
3: ha nem látom, csöbb barátom, hogy te rajtad igen viszket az a bogyos, lompos, loncsos és loboncos és bozontos barna bunda.
4: Nem viszket az,
2: brumma, brumma, áll magosba vackor orra.
3: De ha jól lakik az ember, teli is teli ám a gyomra, akkor pedig, ha lefekszik, az ágy akármilyen puha, nyomja, nyomja.
2: Amíg vackor brummogott, engedetlen dunnyogott, behoztak sok kicsi ágyat.
3: Érzett is mindjárt az apró, engedetlen kölyök mackó olyan vágyat, hogy az ágyba lefeküdjön, s mély álomba elmerüljön.
2: S íme végül, nagy sokára, minden gyerek szépen sorra befeküdt egy-egy ágyba. Katona Anna 1, Barga Bence 2, Pór Jutka 3, Fazekas Marci 4, Fazekas Eszter 5, Domokos Matyi 6, Vas Pista 7, Pengő Gyöngyi 8, Fodor Dávid 9, Kovács Vicu 10, tiszta víz, s 11. az apró, lombos, loncsos és bozontos, piszén pisze, kölyök mackó. Hát a terem elsötétül, mint a világ éjszaka, elalusznak a gyerekek, s nem hallatszik a sötétben, csak a pisze, kölyök mackó, pince legmélyéről hangzó, brumma, brumma, mély szava.
3: Hó, hó, hó, hó, fára mászni vóna jó.
2: Kérlelték őt 66-szor, aludjál már, kicsi vackor, s felelte vackor.
3: Én már alszok, alszok az ágyamban végre, csak mielőtt álmodnék is erre a sötét-sötétre, hadd haragszok.
2: És csak ugyanakkor el is aludt vackor.
5: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Milyen kutya van a vízbe?
3: Hát, vízikutya.

0: Itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban.
1: Hogyan fogtam el settenkedő Tódort?
0: Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Szarvas József vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Csukás István, hogyan fogtam el settenkedő Tódort? 5. rész. A kapuban Karcsi bácsihoz fordultam mosolyogva. Lenne egy kérésem. Rajta, biztata. Tessék kölcsönadni a postástáskát. Kicsit meghökkent, de gyorsan összeszedte magát, és mosolyogva válaszolt. Természetesen, ha kikézbesítettem a leveleket, kölcsönadom. Majd sóhajtva fölnézett a kéményre, ahol a sapkája csücsült. De ki ad kölcsön egy sapkát? És ekkor, mintha valami csoda történne, vagy talán azért, mert olyan nagyon óhajtotta a nagybajuszú postás, szélkerekedett, és lefújta a kéményről a sapkát. Pont az orra elé. Köszönöm! Kiáltotta a nagybajuszú postás. Nem lehetett pontosan tudni, hogy kinek köszöngeti, de ezzel akkor senki se törődött. Karcsi bácsi felcsapta a sapkát a fejére, és kinyomakodott a kapun. Mi utána? Délután gyere a táskáért! Kiáltotta, és elindult a Nadraújja utcán fölfelé. Nekem nem volt semmi egyéb dolgom délutánig, mint csiszolgatni az óriási ötletet. Elbúcsúztam hát Rezsőtől, s meg sem álltam a rejtek helyemig. Ti most kíváncsiak vagytok, hogy mi volt az az óriási ötlet, és minek kellett volna nekem Karcsi bácsi táskája? Az óriási ötlet összefüggött a táskával, vagyis pont egy olyan táska kellett hozzá, mint a Karcsi bácsié, amelyen zár is van. Na, most nem mondhatok többet, nehogy kiszivárogjon, és esetleg settenkedő Tódor fülébe jusson valami. Inkább figyeljetek. Különben kellett még egy harmadik dolog is. Ezért, mikor délután a táskáért mentem, dobogó szívvel ugyan, de betértem a húsboltba. A bolt szerencsére üres volt, és így valamivel könnyebb a beszéd, mert különben, sejthetitek miért? Nem volt könnyű, minden esetre köszöntem, az sose árt, sőt nyájasan köszöntem, hogy jobb kedvre hangoljam a húsbolt vezetőjét. Mit akarsz? Kérdezte elég morcosan. Mit volt mit tenni, elétártam a nyomozást, hogy én most settenkedő Tódor után nyomozok, és el is csípem, mert már minden megvan hozzá, haditerv, postástáska, ha... Itt elharaptam a mondatot. A húsbolt vezetője, aki eddig élénken hegyezte a fülét mondókámra, fölhörrent. Nyög már ki, mi az a ha? Ha tudnék szerezni egy kis májat.
3: Májat?
2: Májat.
3: Mennyit?
2: Hát, olyan falatnyit.
3: Ne félj, kapsz májat, amennyit akarsz, csak kapd el végre azt a rúzsnya kandúrt.
2: Szemébe harci tűz csillagott, egész földerült a képe, és már nyúlt is a hatalmas jégszekrénybe, s az orrom elé tett egy darab májat.
3: Elég ennyi?
2: Elég! S fordultam is kifelé, mielőtt a beszélgetés elkanyarodna erre-arra, még utánam kiáltott,
3: csak ügyesen, majd igyekszem.
2: Válaszoltam, és ügettem a postás táskáját. Károly bácsi szó nélkül ideadta a táskát, teletettem a papírba csomagolt májat, és elindultam a tett színhelye felé. Biztonság kedvéért tettem egy-két félrevezető mozdulatot, hogyha netán settenkedő Tódor leselkedne valahol, ne sejtsen semmit. Átmentem az utca másik oldalára, hosszan nézegettem egy akácfát, majd fütyüréztem egy keveset, mint aki csak úgy kózágot, járkágot, lődörög, meg sétálgat. A Nadraújja utca végén volt egy elhagyott telek. Valaki valamikor házat akart építeni rá, be is kerítette, de aztán nem jött vissza többé. Senki sem tudta, hova lett az illető, de most ez nem is érdekes. A lényeg az, hogy én ezen a telken akartam felállítani a csapdát. Mert úgy gondolkoztam, hogy ha olyan helyen, ahol emberek laknak, nem látták, akkor ott kell keresni, ahol még nem laknak, vagy már elköltöztek. Ez itt éppen ilyen hely volt. Bedobtam a postás táskát a kerítésen, én meg átbújtam a lécek között. A telek közepére lefektettem a táskát, felnyitottam a száját, kibontottam a májat, és benne hagytam a táskába, betoltam jól a fenekére. Egy darab fával kipeckeltem a táska száját, az egészet beszórtam gizgazzal, fűvel, gallyal, a pecekre madzagot kötöttem, és óvatosan a kerítésen kívülre vezettem. Kint lehasaltam, és vártam. Íme, ez volt teljes egészében az óriási ötlet. Nem akarok dicsekedni, de nagyszerű volt. Settenkedő Tódornak nem marad egyéb választása, mint hogy besétáljon a csapdába. Mert a negyedik dolog a kandúr mérhetetlen falánksága volt, ami kellett az ötlethez. A máj illatozott a tavaszi levegőben, én hasaltam a fűben, settenkedő Tódor pedig bedugta a fejét a léc között, és vigyorogva szimatolt. Eljött a döntő pillanat. Settenkedő Tódor a táskához ért, és nagy ravaszul a lábával igyekezett kipiszkálni a májat. Az ám, de én is gondoltam erre, jó mélyre raktam az ínyenc falatot. Így hát, ezt belátva, settenkedő Tódor összehúzta magát, és zsupsz, beugrott a táskába. Most egy pillanatot se késlekedtem, megrántottam a madzagot, a pece kiugrott, a táska becsukódott. Dobogó szívvel mentem a táskához, a kandúr izgült, mozgott, forgolódott, nyivák volt veszettül. Most meg vagy híres, gondoltam büszkén, bent vagy a táskába, vége a tolvajlásnak, éjszakai nyivákolásnak, meg egyéb gaztetteknek. Fogtam a táskát, a hátamra vettem, és elindultam. Az volt a tervem, hogy elviszem jó messzire ki az erdőbe. Mondhatom, jól megizzadtam, mire az erdőbe értem. A táskát ledobtam a földre, a mocorgás, a nyivákolás abba maradt. Nagyon helyes. Legalább nem zavar a beszédbe, gondoltam, ugyanis elhatároztam, hogy mielőtt kiengedem, megmondom neki a magamét. Megtöröltem a homlokom, és így szóltam. Figyelj rám, settenkedő Tódor. Jól figyelj minden szavamra, mert remélem, a te érdekedben, hogy utoljára találkoztunk. Most már láthatod te is, hogy az ugrálás, meg az eszeveszett nyivákolás nem jó semmire. Én elhiszem, hogy te nagyokat mulattál, mikor ellopkodtad a húst, meg majdnem elmegyógyintézetbe juttattad a vezetőt. Meg azt is láttam, mekkorákat röhögtél éjszaka, amikor Karcsi bácsi sapkája fennagadt a kébényen, meg mikor én kilőttem a hentes ablakát. Én eddig személy szerint nem is haragudtam rád, olyan nagyon. De ha szépen behúzod a farkad, tőlem éldegélhettél volna a Nadragója utcában. Ám de te túlfeszítetted a húrt. Nem említek egyebet, csak a csúzlizást. És te mégiscsak egy buta macska vagy, mert nem tudod, hogy ha én méregbe gurulok, akkor neked nem terem fű. Ezért hallgasd meg az utolsó tanácsomat. Legyél vadmacska. Nem való vagy az emberek közé. Ezzel kinyitottam a táska száját, settenkedő Tódor kiugrott és elfutott. Eltűnt a bokrok között egy szemvillanás alatt. Na jó, barátocskám, azért köszönhettél volna, dünnyögtem, majd hátamra csaptam a táskát, és fütyörészve hazaindultam. Nem akarom, hogy hiúnak tartsatok, vagy beképzeltnek, ezért nem mesélem el a fogadtatásomat a Nadragója utcában. Csak annyit árulok el, hogy minden képzeletet felülmúlt az ünneplés. Mikor a házunkhoz értem, láttam, hogy nagymamám a konyhajtóban áll, és a kezében, igen, egy üveg zöld dió befőtt volt. Nem akartam, hogy elfáradjon a keze, ezért egyenesen odarohantam.
3: Rögtön a számba dugott egy zöld diót, aztán még egyet, és közben beszélt. Én, édes Pityikim, drága Pityikim, egyél Pityikim! Kérhetek valamit, nagymami? Kérhetsz, Pityikém? Ne tessék engem Pityikéne szólítani. Tetszik tudni, most már nagy vagyok. Nem illik hozzám ez a név. Hát akkor, hogy szólítsalak?
2: Azt nagymamira bízom. Mondtam, és nyájasan mosolyogva, már amennyire teli szájjal mosolyogni lehet, elindultam vissza a Nadragúja utcába, hogy lubickoljak még egy kicsit a dicsőségben.
0: Ezt a mesét újra meghallgathatod hétfőn reggel 7 órakor. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek! Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
4: Szervusztok gyerekek, Bolba Éva vagyok, most én mesélek nektek. Vadadi Adrien Ákos óvodába megy című kötetéből, a piros cumi. Ebéd után a gyerekek lefekvéshez készülöttek. Amíg a Dadus néni mindenkinek megágyazott, az óvodások az óvónénivel fogat mostak. Aki pedig már kész volt, az öltözőben várakozott. Lea erőkereste az alvós barátját, és körben nyargalázta vele a mosdót meg a folyosót. Közben ő is, és a lovacskája is nagyokat nyerítettek. Ákos Dani mellé ült. Dani kivette a zsákjából a dobozát, és kinyitotta. Tel is tele volt cumival. Dani válogatni kezdett közöttük. Egyszer a zöldet vette a szájába, aztán a pirosat. Utána az oroszlánosat fogta a kezébe, majd a vízilovasat forgatta meg. Ákos csak ült és figyelt. Ő sosem cumizott, még az ujját sem szopta. Otthon szüleivel szokott elaludni, az óvodában pedig hol anyukája pizsamájával, hol pedig apukája pulcsiával szeret összebújni. De most nagyon megtetszett neki Dani doboza. Tel is tele a sok színes cumival. Dani észrevette, hogy Ákos nézi őt. Így hát oda nyújtotta neki a dobozát, hogy vegyen egyet magának. Ákos sokáig gondolkozott, aztán a pirosat választotta. Rögtön a szájába dugta. Dani végül a kéket vette ki, és ő is bekapta a cumit. Aztán becsukta a dobozát, és visszatette a zsákjába. Amíg Lea a lovacskájával körbe-körbe futkorászott, a két fiú csak ült egymás mellett szótlanul, és álmosan pislogva cumizott. Amikor a Dadus néni elkészült az ágyazással, az óvó néni behívta a gyerekeket a csoportszobába. Ákoson egy pillanatra megakadt a szeme. Nem is tudtam, hogy te cumizol, mondta. Ákos nem válaszolt semmit. A piros cumival a szájában bevonult a csoportszobába, és megkereste az ágyát. Leült a kis székre, és hagyta, hogy a Dadus néni kikapcsolja a szandáját, lesegítse a pólóját. A nadrágját és az okniát már egyedül is le tudta venni. Mindent szépen a szék támlájára hajtott, a szandáját megigazította. Kis segítséggel felhúzta a pizsamáját, és bebújt az ágyba. Észre sem vette, hogy az óvodás táskája benne az apukája pulcsiával az öltöző szekrényen maradt. Az óvó néni mesélt. A mese végén halkan énekelt. Közben mindenkit megsimogatott és betakargatott. A gyerekek becsukták a szemüket. Minden elcsendesült. De egyszer csak Dani megszólalt. Kérem vissza a cumimat! Ákos behunyta a szemét, mintha aludna, a tenyerét pedig a cumira tapasztotta. Ákos, most már kérem vissza a cumimat, mondta Dani hangosabban. Az óvó néni Ákos ágya mellé ült. Dani, kéri vissza a cumiját, súgta a kisfiú fülébe. Ákos kinyitotta a szemét, de a cumit nem eresztette. Az óvónéni hiába kérte így meg úgy, Dani hiába türelmetlenkedett, egyre hangosabban. Ákos meg sem mozdult. Akkor az óvónéni felállt, megkereste Ákos óvodatáskáját, kivette belőle apukája pulcsiját, és azt mondta, akkor ezzel most én alszom. Azzal a hátára terítette a pulcsit, és becsukta a szemét. Lea és Dani nagyot nézett. Aztán Lea oda nyújtotta Daninak a lovacskáját. Dani elvette, és rövid gondolkozás után elcserélte a kék cumiját az óvónénivel Ákos pulcsiára. Amikor az óvónéni a kezébe fogta a cumit, úgy tett, mintha ő is a szájába tenné. Még hangosan cuppogott is hozzá. A gyerekek nevettek. Az alvókák meg körbe-körbe jártak. Ákos is felült. Tetszett neki a cserebere. Hol le a lovacskájával horkolt nagyokat, hol a kék cumit dugta a párnája alá, hol pedig apukája pulcsiával takarózott be. Aztán szépen minden visszavándorolt a helyére. A lovacska le a kezébe, a kék cumi Dani szájába, a piros meg a dobozába. Apu pulcsia pedig Ákos ágyába. Az óvónéni halkan énekelt, a gyerekek becsukták a szemüket. Minden elcsendesült.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Em leszel-te sosem oly. Bár csak lenni olygolád, mint egy komoly moly család. Hát te lepke se leszel, mert csak, mert csak, mert csak fúj.

0: nem tudom megszokni. A párfinom mozogni, nem is, nem tudom megszokni.
1: Üzensz valamit Süsünek?
2: Mondnak Süsünek, hogy a kedvenc mesém a Süsü.
3: Szeretem hallgatni.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A nyúl és a kötélhúzás. Tudjátok-e, gyerekek, hogy miért az erdőben élnek az elefántok, a vízilovak pedig miért a vízparton? Igen, igen, régen történt. Talán már az állatok sem emlékeznek rá. Élt egyszer egy nyúl, aki nem fért a bőrébe, s állandóan azzal hencegett, hogy ő a legerősebb az állatok között. Senki sem vette komolyan, mindig csak legyintettek, ha szóba hozta. Egyszer aztán megkereste a nyúl az elefántot.
1: Na, most már igazán el kell döntenünk, hogy melyikünk az erősebb. Egy kis kötélhúzás nem árthat meg.
0: S addig nem nyugodott, míg az elefánt rá nem bólintott.
1: Nem sokára jövök, s hozok magammal egy kötelet. Te az egyik végén fogod meg, én pedig a másikat a domblábánál, a folyónál. Mikor szólok, mindketten elkezdjük húzni a kötelet, s majd meglátjuk, melyikünk bírja tovább.
2: Rendben van, de aztán most hagyj. Hadd készüljek a megmérettetésre,
0: mondta az elefánt, azzal a nyúl ott is hagyta. Ám ahelyett, hogy kötélért ment volna, a ravasz nyúl a folyópart felé vette az irányt, hogy megkeresse a vízilovat. Mikor meglátta, neki is rákezdte.
1: Kedves barátom, éppen téged kereslek. Döntsük el végre egy kis kötélhúzással, ki az erősebb.
0: Addig győzködte a vízilovat, amíg az unottan csak ennyit mondott.
1: Ám, legyen. Rendben, megyek is a kötélért. Te majd itt húzod, én meg a dombtetőn, az erdő szélén,
0: mondta a nyúl. Ezután szerzett egy jó hosszú kötelet, s odadta az elefántnak, az meg az orványára tekerte. Ahogy megbeszéltük, én lent a folyópartjánál leszek, s ha elkiáltom magam, hogy hóruk, indulhat a verseny. Akkor fogta a nyúl a kötél másik végét, és lesétált vele a vízilóhoz.
1: Te csak maradj itt, fogd meg a kötél végét, én majd az erdő szélén fogom húzni. Mikor azt hallod, hóruk, akkor kezdhetsz neki.
0: Mindkét állat feszülten figyelt, várták a bűvös hórukkot, hogy elkezdődjék a kötélhúzás. Közben meg a nyúl a tenyerét dörzsölte.
1: Most aztán megmutatom nektek.
0: És elkiáltotta magát. Hóruk! Abban a pillanatban mindkét állat, amilyen erősen csak tudta, elkezdte húzni a kötelet. Az elefánt az ormányával, a víziló a fogaival. Végül az elefánt erősebbnek bizonyult. Ormányával felhúzta a vízilovat egészen a dombtetőig. Volt nagy csodálkozás, mikor meglátták egymást.
1: Én a nyullal kellett volna, hogy versenyezzek,
0: mondta az elefánt.
1: Én is vele beszéltem meg,
0: vágta rá bosszusan a víziló.
1: Ez az álnok becsapott bennünket. Menjünk és keressük.

0: Milát?
1: Kérdezték tőle kórusban.
0: Velem? Ne is kérdezzétek. A nyúl nagy varázslatok tudója. Éppen, hogy csak rám fújt, már össze is csuklottam. Ha jót akartok, kerüljétek el messzire. Akkor az elefánt meg a víziló egymásra néztek, utcu neki, mindegyik szedte a lábát, ahogy csak bírta. Így verte át a nyúl az elefántot és a vízilovat, és azóta van, hogy az elefánt többé nem hagyta el az erdőt, a víziló pedig a folyópartot.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! István bácsi vagyok, a mesepóstás, és esti mesét hoztam nektek. Tudom, hogy ez nem rendkívüli dolog, hiszen ez a mesepóstás dolga. Ebben a mesében megismerkedhettek egy aprócska őrmanóval, aki a nagycsoportos Titi óvodájának udvarán lakik, titokban. Böszörményi Gyula, kis Titi rendet tesz. Történt egyszer, hogy kis Titi nagycsoportos óvodást, homokvárépítőt és manóbarátot óriási baj érte. Messze földön, de legalábbis az egész napraforgó óvodában híres volt ő arról, hogy nedves homokból meseszép bástyákat, falakat, palotákat tud építeni. Aznap is épp elkészült legújabb művével, egy igen szép, karcsú toronnyal, mikor bum, az építménybe üres műanyag palac csapódott, összedöntve az egészet. Mi volt ez? Kiáltott ilyetében kis Titi. Rakéta! Felelte erre Dömötör, aki szintén a napraforgó óvodába járt, és akit mindenki, még a szülei, az óvónénik és a társai is csak Dödőnek szólítottak. Te dobtad rá a tornyomra? Kérdezte kis Titi, aki abban reménykedett, hogy a csúfos rombolás csupán a véletlen műve volt. Én bizony, húzta ki magát Dödő. És tudd is meg, hogy direkt csináltam. Kis Titi nem értette, miért okoz örömöt Dödőnek a pusztítás, de veszekedni sem akart, nem volt kedve. Fogta a műanyagpalackot, ami ledöntötte a tornyát, és Dödő felé nyújtotta. Tessék, itt a rakétád, mondta. Védd el a kukába. De hogy viszem, rántotta meg a vállát Dödő. Jó helyen van az ott, ahová esett. Dödőről tudni kell, hogy az óvodások közt ő volt a legnagyobb. Ez persze nem is csoda, hiszen álló nap folyton csak evett és ivott. Az anyukája reggelente külön táskában adott neki mindenféle csokit, cukrot, kekszet, fóliába csomagolt szendvicset, és annyi üdítő meg kakaós italt, amennyivel egy egész medencét meg lehetett volna tölteni. Nehogy éhezzél, kisfiam, mondta minden reggel Dödő anyukája, aki maga is akkora volt, hogy kitelt volna belőle még két másik anyuka, és talán egy kisebb fajta nagymama is. Mindent tegyél meg, hogy mire érted jövök, teljesen üres legyen a táskád. Dödő engedelmes gyerek volt, így az utolsó morzsáig befalt mindent, és a táskáját is üresen vitte haza, mivel a cukorkás zacskókat, csoki papírokat, szendvics fóliákat, papírszalvétákat és műanyagpalackokat mind-mind szerte dobálta az óvodában. Kis Titi, a messzeföldön híres nagycsoportos óvodás, homokvárépítő és titkos manóbarát

0: szomorúan nézte a műanyag palack rakétát, ami lerombolt a szépséges tornyát. Vajon miért nem szólt rá senki Dödőre, hogy hagyja abba a szemetelést? Talán félnek tőle, mert olyan nagy darab? De hiszen az óvónénik sokkal nagyobbak nála. Akkor talán Dödő anyukájától félnek, akiből ugyebár két másik anyuka és egy kisebb fajta nagymama is kitelne. Nagy rejtély volt ez, amit kis Titi egyedül sosem fejtett volna meg. Szerencsére volt neki egy rettentően okos és még annál is titkosabb barátja, aki a segítségére lehetett. Ott is hagyta mindjárt a homokozót, hogy felkeresse őt az odvas tölgy tövében. A sűrű bokrok mögött, ahová az óvó nénik szeme sosem lát be, kis Titi óvatosan megkopogtatta a fatörzsét.
1: Mi van már? Ki az?
0: Hallatszott az odú mélyéről egy mérges, vékonyka hang. Én vagyok itt, a kis Titi, felelte a messzeföldön híres homokvárépítő és manó barát. Gyere elő, kérlek, mert szükségem van a segítségedre. Láss csodát! A tölgyfa mohos odújából ekkor egy aprócska őrmanó kecmergett elő, aki nagy szakállat, a fején pedig piros sityakot viselt. Úgy hívták, hogy Hupli-hahó, kopotgatyó, és régi barátság fűzte kis Titihez, aki egyszer segített neki megtalálni elveszett piros őrsityakját.
1: Szia!
0: Üdvözölte a hírneves homokvár építőt a manó.
1: Halljam, mi a bánatod?
0: Kis Titi apróra elmesélte, hogy járt ő a szépséges karcsú tornyával, no meg a műanyag palack rakétával, ami lerombolta azt.
1: Szóval dobálódzik a Dödő,
0: recsegte a manó bosszúsan.
1: Ez nem jó.
0: Ráadásul a saját szemetét sem hajlandó eltakarítani, sóhajtott kis Titi. Amerre jár, mindenfelé csoki papírok, üres zacskók, maszatos papír zsebkendők maradnak utána.
1: Ez még semmi,
0: jelentette ki kopotgatyó, égbe bökve a mutató ujját. Miket beszélsz, Hupli-hahó? Csodálkozott kis Titi. Tán azt szeretnéd, hogy még több szemét jelezze Dödő útját?
1: Az bizony,
0: viccentett kopotgatyó.
1: És mindjárt el is intézem, hogy így legyen. Semmi az egész, csupán aprócska varázslat.
0: Ezzel az űrmanó egyet pattintott az ujjával, majd szépen visszamászott az odújába. Kis Titi már tapasztalatból tudta, hogy ha Hupli-hahó kopotgatyó varázsol, annak az eredménye nem mutatkozik meg mindjárt, türelmesen ki kell várni, hogy mi lesz. Hát fogta magát, előbújt a tölgyfa mögül, majd az óvoda falánál álló szemeteshez indult, hogy beledobja a műanyag palackot. Alig emelte meg azonban a kuka fedelét, Dödő rakétája hús, kiugrott a kezéből, és hangosan zörögve-görögve eltűnt a sarok mögött. Aha, mosolyodott el kis Titi. Kezdődik a varázslat. A következő két órában a napraforgó óvodát nyugodtan átnevezhették volna fejtetőre állt óvodának. Akkora lett a felfordulás. Eleinte Dödő nyomába csupán két csoki papír és három eldobott zsebkendő szegődött, mindenhová követve őt. A fiú nem is törődött velük, inkább a táskájába nyúlt, hogy elővegye soron következő szendvicsét. Sietve bontogatta a fóliát, ám abban nem szalámis kenyeret, csupán néhány üres cukorkás zacskót talált. Anyu biztos elbambult csomagolás közben, morogta Dödő, és a háta mögé hajította a szemetet, majd újra a táskájába kotort, és nem vette észre, hogy mögötte már egész seregnyi üres palack, papírfecni összegyűrt zsebkendő menetel. Hupli-ha-hó kopottgatyó varázslata akkor szabadult el igazán, mikor a takarító néni megpróbálta felsöpörni mindazt, ami Dödő után maradt. A tépett szalvéták, kiürült zacskók, fólialabdacsok ugyanis nem hagyták magukat eltakarítani. Ügyesen félreugrottak a seprű elől, legördültek a lapátról, kicselezték a partmist, és rendületlenül meneteltek tovább a gazdájuk után. Dödő, aki egyetlen vacak rágót, olvadt bombont, törött kekszet sem talált, egyre csak matatott a táskájában, ám abban semmi mást, csak is szemetet lelt, amit aztán mind eldobált. Hamarosan már az egész óvoda tele lett az ő recsegbe ropogva zörögve masírozó, üdítős dobozaival, zacskóival, szalvétáival. A kis és nagy csoportosok, a takarító, óvó és konyhás nénik mind Dödő nyomába futva próbálták felkapkodni azokat hiába. A szemét sereg tovább követte a fiút, aki most már óbégatva menekült, míg a kukáknál találta magát, ahol kis Titi várt rá. Talán, ha nem össze-vissza mindenfelé, inkább a helyükre dobnád őket, akkor kibékülnének veled, mondta a világhíres homokvárépítő és Manó barát. Igazad lehet, vörösödött el Dödő szégyenében, majd fürgén hajolgatva sorra a kukába dobta az elcsitult szemétsereg minden darabját. Így lett tisztaság újra a napraforgó óvodában, kis Titi pedig igazán elégedett lehetett Manó barátja hupli-ha-hó kopott gatyó varázslatával, hiszen Dödő soha többé nem szemetelt.
2: Csukás Mese Rádió. Még egy mese. Kedves gyerekek! Sebestyén Márta vagyok, néptalénekes. Nagyon szeretem a meséket, ráadásul a gyerekeim is nagyon megszerették, olyannyira, hogy kisebbik fiam, aki most már nagyon nagy fiú, minden este követelte, hogy mondjam el neki a sok nevű királyfi történetét. Most nektek is elmesélem. A sok nevű királyfi. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon túl, az óperenciás tengeren innét, volt egy királyfi. Szép, ügyibe való legény volt ez a királyfi. Megakadt a szem rajta, az is volt, amit a tejbe a pricson. Megkiszem azt, hogy volt. De mikor miért ne, a jó Isten tudja, én nem. A szomszédország királya nem adta neki a leányát, pedig az úgy láttam, mint ma, igaz hajlandóságot mutatott a királyfihoz. Hely, megszégyelli magát a királyfi erősen. Nem is mert hazamenni az ő országába. Ott maradt a király kisasszony országában, szállást vett a város végén egy vendégfogadóban, s onnét 4 álló hétig ki sem mozdult. Gondolkozott éjjel-nappal, törte a fejét, mit csináljon. Szerette volna visszafizetni a királynak a csúfságot. Egyszer aztán mit gondolt, mit nem? Felöltözött borbélegénynek, s ment egyenest a király palotája elé. Be akart menni az első kapun, de a kapus megállította. Hé, atyafi, megállj! Hogy hívnak? Engem Pálinkának, felelt a királyfi. Ej, ilyen-olyan adta, eltakarodj innét, ordult rá a kapus. Elódalog a királyfi, megy a második kapuhoz, de ott is megállítja a kapus. Mit akarsz? Hogy hívnak? Ilyes valaminek, felelt a király. No, még ilyes valami nevet nem hallottam, mondta a kapus. Jó lesz, ha elkotródol, mert látom, hogy nem jóban jársz. Elkotródik a királyfi, de a harmadik kapunál is szerencsét próbál. kérdi a kapus. Hogy hívnak? Engem 4 hét előttnek. No, mondja a kapus, hát ilyes valami nevet se ezelőtt nem hallottam, se ezután nem hallok többet. Mit akarsz? Mi a mesterséged? Borbélylegény vagyok, és szeretném megberetválni a királyt. Tudom, hogy még úgy senki meg nem beretválta. Megemlegetné halál a napjáig. Hát, ha olyan híres borbé vagy, akkor csak eredj be Isten hírével. Jó kenyered lesz a királynál. Bemegy a királyfi, de nem ment egyenest a királyhoz, hanem először befordult a konyhára. Kérdi a szakácsné, kit keres maga lelkem? Mi a neve? Macska az én nevem, kincsem szakácsné. Ó, hogy a macska rúgja meg, de különös neve van. Itthon van-e a király kisasszony? Itthon biz a lelkem, ki se mozdul a szobájából, sír éjjel-nappal. Ugyan miért sír? Mert nem adták ahhoz a királyfihoz, aki itt járt 4 hét előtt. No, én éppen attól a királyfitól jövök. Levelet hoztam a király kisasszonynak, tudom, megvigasztalódik, ha elolvassa. Csak vigye lelkem, vigye! Megmutatta, hogy merre menjen, de a királyfi visszafordult az ajtóból. Hallja, kincsem szakácsné, mi lesz vacsorára? Majd visszajövök. Túrós, rétes lelkem, csak jöjjön, jó szívvel várom. Azzal elment a királyfi. Keresztül sompolygott vagy 24 szobán, úgy találta a király kisasszony szobájára. Hát, csak ugyan igaza volt a szakácsnénak. Most is sírt a király kisasszony, vörös volt a szeme a sok sírástól. Jó napot, szomorú király kisasszony, köszöntötte a királyfi. Megijedt a király kisasszony, nagyot sikoltott. Jaj, ki vagy, mit akarsz? Túrós rétes a nevem, felséges király kisasszony, meg ne ijedj tőlem. Túrós rétes? No, még ilyen nevet csepettem világ életembe, mondta a király kisasszony, és olyan lelkiből kacagott, hogy csengett belé a palota. Hát miért jöttél, túrós rétes? Kérdezte a király kisasszony, mikor jól kikacagta magát. Nézd meg jól, király kisasszony, nem ismersz meg? Hely, de még csak most sikoltott nagyot a király kisasszony. Jaj, hogy mertél ide jönni? Vége az életednek, és az enyémnek is, ha megtudja az apám. No, de mit csináljon? Nem volt szíve, hogy elkergesse a királyfit, s ott is maradt az estig, beszélgettek édesen, kedvesen, s tanakodtak, hogy mit lehetne a király szívét megfordítani. Este aztán elbúcsúzott a királyfi, ott hált a konyhán, de sem neki, sem a király kisasszonynak egész éjjel nem jött álom a szemére. Reggel megy be a királyné a leányához, látja, hogy milyen halovány az arca, összecsapja a kezét. Jaj, lelkem, leányom, mi bajod esett? Mondja a király kisasszony. Nem esett nekem semmi bajom, édesanyám, csak nem tudtam aludni a túrós rétes miatt. Ez alatt a királyfi bement a királyhoz, és ajánlotta magát, hogy csak fogadja fel udvari borbénak, mert ő úgy beretvál, ahogy még borbé nem beretvált, amióta áll a világ. Hogy hívnak? Kérdezte a király. Ilyes valaminek, felelt a királyfi. No, ilyes valami. Hát írd le a hajamat, és beretválj meg. Ha megtetszik a munkád, úri dolgod lesz az én udvaromban. Leül a király, a királyfi meg hajnyírásnak lát, de csak fél oldalt vágta le haját, s beretválni is csak fél oldalt borotválta meg. Aztán se szó, se beszéd, lecsapta az ollót meg a beretvát, kiugrott az ajtón. Felszökik a király, szalad a tükörnek, nézi magát, s nagyot ordít, szörnyű égtelen volt a feje. Megállj, kazember, megállj! Ordított a király, szaladt szobáról szobára. Először is a lányával találkozott. Nem láttad ilyes valamit? Jaj, nem láttam én semmit, nem is látok a szememmel. Egész éjjel nem tudtam aludni túrós rétes miatt. Szalad a király a konyhára. Nem láttad ilyes valamit? Nem láttam, felséges királyom, de macska éppen most szaladott el. Megbolondult a keze? Mind félre beszélnek. Szalad le a harmadik kapushoz. Nem láttad ilyes valamit? Ilyes valamit nem, de most futott erre 4 hét előtt. Bolond! Ordított a király, s nagyot ütött a kapusra. Szalad a második kapushoz. Nem láttad ilyes valamit?
3: Bizony láttam, felséges királyom. Éppen most futott az első kapu elé. No, végre hallok okos beszédet is. Szalad az első kapushoz. Az ott fetrengett a kapu előtt, s nagyokat nyögött. A királyfi vágta földhöz, mert nem akarta kiereszteni. Láttad ilyes valamit?
1: Nem láttam, felséges királyom.
3: Hát miért fekszel a sárban?
1: Mert a pálinka levert a lábamról.
3: Szedte vette gazembere. Hát te annyi pálinkát iszol, hogy lever a lábadról? Cúdarul elpáholta a kapust, és visszaszaladt a palotába. Ott aztán lassanként kitudódott, hogy a királyfi volt az ármányos Borbély. Na, mit tehetett a király? Gondolta, még erősebben csuffá teszi a királyfi, inkább neki adja a leányát. Egyszeriben üzentek, csak jöjjön bátorsággal, neki adják a király kisasszonyt. De jött is a királyfi mindjárt, s még aznap megtartották a lakodalmat. Holnap legyen a vendégetek a sok nevű királyfi.
4: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A fehér kígyó. Élt egyszer egy öreg király, kinek bölcsességére rácsodálkozott az egész világ. Fura szokásai voltak az öregnek. Ebéd után mindig kedvenc szolgáját kérette. Ő pedig egy letakart tálat tett a király elé, majd magára hagyta, s visszaindult a konyha felé. De bizony furdalta a kíváncsiság a szolgát. Felkapta a fedőt a tálról, és már is előtte termett egy fehér kígyó. Nem bírta megállni a szolga, hát leszelt belőle egy darabot, s bekapta. Egyszer csak hallja, valaki csacsog az ablaka alatt. Verebek voltak azok, éppen pletykáltak a napon. Megértette most a szolga a király bölcsességének eredetét. Hála a fehér kígyónak, értette az állatok nyelvét. Ám egy nap eltűnt a királynő kedvenc gyűrűje, és a hűszolgát gyanúsították meg. Bizonygatta a fiú, hogy ő nem tud semmit, ártatlan. A királyt és feleségét nem érdekelte a szava. Bánatában a szolga lement a folyópartra, s búsan üldögélt egy fa alatt. Törte a fejét, mit évő legyen, mikor egy kacsa szólalt meg. Háp, háp, egy gyűrű a torkomon akadt, nem bírom legyelni, túl nagy falat. Felugrott a szolga, felkapta a kacsát, s már futott is vele a kerten, majd a palotán át. A konyhában a szakácsnő felvágta a madár hasát, és benne volt az aranyból készült tárgy. Ment is rögtön a királyhoz, hogy bizonyítsa igazát, de úgy érezte, nincs már ott maradása tovább. Kérte hát a királyt az ékszerért cserébe, csak egy lóval s némi pénzzel lássa el. Így indult útnak a szolga, hagyta, hadd vigye a sorsa. Egy nap, mikor egy tópartján mendegélt, a nádasban három hal keltette fel a figyelmét. Meghallotta szavukat, szebb halálért imádkoztak. Jó lelkű volt a szolga, hát odament, s a vízbe őket visszadobta. Köszönjük neked, te derék legény! Csak jót várj, jó tettedért! Tátogták a halak, majd eltűntek a víz alatt. A szolga pedig folytatta útját, de aztán keserves sírdogálást hallott a föld felől. A hangya király volt az, majdnem eltaposták. A szolga, mikor meghallotta, megrántotta a gyeplőt, s útját megfordította. Hálás volt a hangya, s utána kiáltott. Segítségedért csak jót vágy, te legény! Tovább bandukolt a legény az erdőn át, mikor meghallotta a jajveszékelő holló fiókák hangját. Szüleik kilökték őket a fészekből. Tanuljatok meg repülni, hiszen már mindegyik őtök felnőtt. Nem tudunk magunkról gondoskodni, éhen fogunk halni, síránkoztak a kismadarak. A fiú pedig, mikor ezt meghallotta, leszúrta a lovat, és otthagyta a fiókáknak eledelül. Ő pedig folytatta útját egyedül. Jót tett helyébe, jót várj! Kiáltották utána a madárkák. Miközben mendegélt, egy városhoz érkezett, ahol a nép a főtéren tülekedett. Hirtelen csend lett, mikor egy lovas jelent meg. Közhírré tétetik, hogy a királylány férjet kerestetik, de ahhoz, hogy elnyerjék a kezét, próbát kell, hogy kiálljon a vitéz. Mivel a szolgában volt elég kurázsi, jelentkezett a próbát kiállni. Oda vezették a trónterembe, és elvakította a királylány szépsége. Az pedig fogta a gyűrűjét, s egy aranytálcára tette. Hozd fel a tenger mélyéről, s feleségül vehetsz. A király katonái pedig másnap kieveztek, s beledobták a gyűrűt a tengerbe. A szolga pedig ott állt a parton, s azon tanakodott, hogyan hozza fel a gyűrűt a tengernyi víz alól. Már éppen elvesztette volna a hitét, mikor megjelent három hal a víz felszínén. Egyikük szájában ott volt az ékszer. Megmentettél minket? Ezt kapott hát érte. De nem sokáig örülhetett a legény, mivel a királylány hiúsága újabb próbát kért. Szétszórunk 10 zsák kölest a gyepen. Reggelig egyenként kell felszedned, hogy engem megszerezhess. Búslakodott a szolga, hisz ezt lehetetlen teljesíteni. Ám akkor jött a hangya király és serege, és felszedegették egy-kettőre a szemeket. De a királylánynak ez sem volt elég. Hozzál nekem egy almát az élet fájáról, és akkor megkapod a kezem s a fele királyságot. Elindult hát a fiú, ment, mendegélt, de nem talált egyebet, csak a fa hűlt helyét. Elfáradt, s megpihent egy fa alatt, mikor hirtelen a fejére esett egy aranyalma. Az volt az, mit keresett, a megmentett hollók pottyantották az ölébe. Átrepültünk 7 országon, s tengeren, hogy segíthessünk neked, felelték a hollók egyszerre. Teljesítettem mindent, mit kértél, most már végre te légy az enyém, mondta a szolga, s az almát a lánynak átnyújtotta. Eltűnt a lányból most már minden gőg és hiúság, és örömmel fogadta el az aranyalmát. Beleharaptak mind a ketten, és szívük egyszerre megtelt szerelemmel. Nyomban lakodalmat csaptak, s boldogan éltek, míg meg nem haltak.
2: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
2: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
2: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 31-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 31-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok.
6: Szerény véleményem szerint ez egy krétakori.
7: Ez egy péka, drágám.
6: Ja, hát az lehet.
8: A rend-

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mikola Péter, bátorság próba. Részlet. Előadja Morvai Noémi. Minden jó, ha jó a vége. Egyik este annyira izgultam, hogy képtelen voltam elaludni. Tudtam, ha felébredek, már arra nyitom ki a szemem, hogy megyünk az állatkertbe. Juhú, eljött az idő! Anya 10 óráig csomagolt, apa a fényképezőgépet készítette elő. Belci egy könyvet nézegetett, ami az állatkert lakóiról szólt. Az órára néztem, és megkérdeztem anyát. Mennyi az idő? 8:45, válaszolta. Az sok vagy kevés? Kérdeztem. Úgy értem, soká indulunk? Ekkor anya kinézett az ablakon, és rémülten kiáltott fel. Oda nézzetek! Szörnyű látvány tárult a szemünk elé. Néhány perce még 7 ágra sütött a nap, most pedig olyan sötét lett, mintha este lenne. Nem találtunk szavakat, csak néztünk egymásra némán. Nem megyünk az állatkertbe? Kérdeztem. Mit fognak szólni a macik meg a pingvinek? Anya széttárta a kezét, Belcinek sírásra görbült a szája, de ekkor nagy meglepetésünkre apa arca felderült. Ne búsuljatok, van egy ötletem! Azzal eltűnt a hálószoba irányába, kíváncsian néztünk apa után. Az égen sötét felhők gomolyogtak, eltakarták a napot. Zuhogott az eső, mintha dézsából öntötték volna. Egyszer csak megjelent apa, kezében 2 vastag könyvvel, amikről később kiderült, hogy fotóalbumok. Volt nagy meglepetés, a piros borítós album egyik képéről anya mosolygott ránk 2 masnival a hajában, Luca babájával a karjaiban. Egy másik képen királynő jelmezt viselt.
2: Hú, anya, nagyon szép kislány voltál, mondtam. És milyen szégyellősen nézel?
1: Anya rámosolygott apára. Hogy csinálod? Hogy jutnak eszedbe ilyen dolgok? Egyáltalán honnan bányáztad elő ezeket az albumokat? Hiába borult kint az ég, itt bent mégis derűs lett az idő, mondta, és adott egy cuppanós puszit apa arcára.
2: Nézzétek, milyen fürtöske voltam, sok hajam volt,
1: mutatta anya.
2: Ez te vagy, anya?
1: Kérdeztem kíváncsian egy síró gyereket ábrázoló képre mutatva.
2: Miért sírsz? Neked sem engedte az anyukát, hogy az új ruhádban menj a játszótérre? Te is hisztisztél?
1: Kérdezte csodálkozva Belci.
2: Mit szólt Nagyi?
1: Anya lesütött szemmel mondta.
2: Hát, be kell valljam, gyerekek, nagyon tehetségesen hisztiztem gyerekkoromban. Úgy, ahogy én, nem hisztizett senki. Maximum te, Zorka, és te, Berci.
1: Nevette el magát.
2: Szégyeld magad, gyerek anya,
1: folytatta, és viccesen fenyegető új mozdulatokat tett a gyerekkori képe felé.
2: Ez persze nem azt jelenti, hogy ezentúl engedékenyebb leszek, a hiszti tilos. Punktum,
1: tette hozzá. Anya és apa egymásra néztek. Van úgy, hogy szavak nélkül is tudják egymás gondolatait.
3: Ezt jól megmondtad, helyeselt apa huncut mosollyal.
1: Egy másik képen a tesójával, Ildivel homokozott anya.
2: Muti, tolt félre Berci, hadd nézzem!
1: Éppen sütit készítünk, látjátok? Mutatta a képet, ahol a miénkhez hasonló formába tapsikolták Ildivel a homokot.
2: De nézzük csak meg, milyen volt apátok. Nagyobb lett, néhány évvel idősebb, de sokat nem változott.
1: Apa focizott az egyik fotón, a másikon a fa tetejéről vigyorgott ránk.
2: Te is szerettél fára mászni? Kérdeztük egyszerre Bercivel.
3: Mi az, hogy? Képzeljétek, volt, hogy az uzsonnámat is a fa tetején fogyasztottam el. Nem akartam lejönni, olyan jól éreztem magam odafenn.
2: Holnap én is a fa tetejére kérem az uzsonnát,
3: jelentettem be a szüleimnek. Berci helyeselt.
2: Lehet, hogy nem volt olyan jó ötlet megnézni ezt az albumot,
3: mondta nevetve anya. Egy másik képen, fakarddal a kezében, néhány lap múlva pedig indiánnak öltözve láttuk a gyerekapát egy hatalmas íjjal a kezében. Tollak voltak a fejpántján. Berci újra kezdte.
2: Apa, ugye megvan még a fakardod? Nekem adod. Apa, keresd meg azt az íjat is.
3: Itt ki vagy, és mit csinálsz ezen a képen? Kérdeztem. Tüzes Nyíl volt az indián nevem. Sokszor indián történeteket találtunk ki, amiket el is játszottunk. Mit szólnátok, ha a pilisi kiránduláson is ilyet játszanánk? Hm? Rábeszéljük Gyuszi és Pista bácsiékat is. A nagy hurrázás azt jelentette, hogy elfogadtuk apa ötletét. S ha már elfogadtuk, áthívtuk őket, akikkel együtt megyünk majd víkendezni, hogy rávegyük őket az indiános játékra. A nap is kiderült, elállt az eső. Nem kellett sokáig győzködni őket, tetszett nekik is az ötlet. Rögtön neki láttunk az indián napok megtervezésének. Legelőször azt találtuk ki, melyik család milyen indián törzs lesz, és mi lesz a nevünk. Gyuszi bácsiék rögtön rávágták, hogy ők Siumiuk lesznek, mi pedig az Ipi Apacs nevet választottuk. Pista bácsiék úgy döntöttek, hogy Fityisz indiánok lesznek. Ezután jött a neheze. Mindenkinek egy ráillő indián nevet kellett találnunk. Gyuszi bácsi azt mondta, hogy ő Sörhasas Sas lesz, csak mert olyan éles látása van, mint a sasnak. Mindenki helyeselt, mert tényleg jól lát a szemüvegével. Ő egy szemüveges sas. Bori, Gyuszi felesége, melegítő tűz, Anna a lányuk, Pajkos Bocs, Pista bácsi a Szürke barát nevet kapta, mert szürkébe szokott öltözni, hogy jobban el tudja rejtőzni a szürkületben, és mert mindenkivel hamar összebarátkozik. Pista bácsi fia Ádám Surranó Manó lett. Apa a vicces Golyóstól nevet választotta magának, és elnevezte anyát Tavaszi Szélnek. Berci Bátor Bölény vagy Oroszlán király szeretett volna lenni, amit nagy bánatára leszavaztunk. Mégse lehet Bátor Bölény vagy Oroszlán király, aki sikítva menekül egy darázs elől. Inkább Remegő Nyárfa Levél illett volna rá. Ezen persze nagyon megsértődött. Végül kiegyeztünk abban, hogy Szökkenő Szarvas lesz a neve. Az én nevem pedig Hajnalcsillag lett. Mi és a felnőttek egész délután az indián nevünkön szólítottuk egymást. Nem tudom, mit csinálhattak a nappaliban a szüleink, de behallatszódott a gyerekszobába, hogy ők is jól mulatnak. Mi is nagyon élveztük az indiánosdit. Azt játszottuk, hogy aki elfelejtette az indián nevén szólítani a másikat, vagy nem hallgatott az indián nevére, annak valami tréfás dolgot kellett csinálni a büntetésül. Például csukott szájjal vagy kinyújtott nyelvvel beszélhetett 2 percig, vagy összekócoltuk a haját. Vicces volt nagyon. Számoltuk a napokat a pilisi kirándulásig.
4: Csukásmeserádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Döbrentei Ildikó.
2: A titkok titka.
1: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kis nyúl, úgy hívták, hogy zöldfülű. Tavasszal született, és még semmit se értett a világból.
2: Ugrándozott a patakparton, és fűtől, fától, repülő madártól kérdezgette, mit fecseg a fürge patak? Éjjel a hold miért dagad? Miért hajnalban ébred a nap? Gomba fején miért van kalap? Miért virágos lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
1: Susogtak a füvek, zúgtak a fák, búgtak a madarak.
2: Zöldfülű szerette volna érteni, hogy mit mondanak, hegyezte is a fülét, de hiába. Nem értem. Zöld fülemmel nem értem, hogy mit súbúg, zúg nekem a világ. Mit fecseg a fürge patak, éjjel a hold, miért dagad? Miért virágos lent a völgy? Két fülecském, miért zöld?
1: Lefutott a völgybe, és meghempergett a virágokban.
2: A sok virágportól olyan sárga lett a füle, mint a csurrantott méz. Sárga füllel jobban értem, nézett körül.
1: Hegyezte a sárga fülét.
2: Ám akárhogy hegyezte, sárga füllel sem értette, hogy mit súgnak a füvek, mit zúgnak a fák, mit búgnak a madarak.
1: Így telt el a tavasz.
2: A kis nyúl füléről lekopott a sárga virágpor, közben megtanulta, hogy merre találja a legédesebb ennivaló gyökeret, és a legtisztább innivaló vizet.
1: Megtanulta, hogy a nap minden hajnalban fölkel, és minden este lenyugszik, hogy a hold előbb dagad, aztán elfogy, s ha elfogyott, újra dagad.
2: Hogy a gomba kalapja alatt apró magok ülnek, s ha szétszórja őket a szél, a magokból új gombák születnek.
1: Egy meleg nyári napon zöldfülű hiába ment a patakhoz, egy korty vizet sem talált.
2: Ugrándozott a parton, és fűtől, fától, repülő madártól kérdezgette, hová tűnt a fürge patak? Miért tűz ilyen forrón a nap? Miért szamócás lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
1: Susogtak a füvek, zúgtak a fák, búgtak a madarak.
2: Nem értem. Zöld fülemmel nem értem, hogy mit súg, búg, zúg nekem a világ. Kesergett zöldfülű.
1: Lefutott a völgybe, és belehempergett a szamócába.
2: Olyan piros lett a füle, mint a hajnalpír. Piros füllel jobban értem, nézett körül.
1: Hegyezte a piros fülét.
2: Ám akárhogy hegyezte, piros füllel sem értette, hogy mit súgnak a füvek, mit zúgnak a fák, mit búgnak a madarak.
1: Így telt el a nyár. A kis nyúl füléről lekopott a piros szamócalé, közben megtanulta, hogy az erdőben barátok is vannak, meg ellenségek is. Hogy a napsütéstől gyümölcs édesedik a fákon, és bogyó érik a bokrokon.
2: Hogy a nagy forróság után nagy esők jönnek, és akkor újra megtelik vízzel a patakmeder.
1: Egy őszi napon, mikor zöldfülű úgy érezte, hogy már-már mindent tud,
2: belenézett a patak vizébe, és azt kérdezte. Honnét jön a fürge patak? Mi lesz, hogyha nem süt a nap? Miért sárgult meg lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
1: Hirtelen megzörrent mellette a bokor, és egy bóbitás madár röppent fel róla. Köves, zöldfülű, búgta.
2: Értem,
1: követ.
2: Értem, hogy mit búg a madár, ugrott nagyot a kisnyúl. Zöld fülemmel értem, hogy engem szólít, s boldogan eredt a madár nyomába.
1: Amerre elhaladtak mindenütt suttogó füvek, és zúgó fák kívántak jó utat neki. Köves, köves, zöld fülű.
2: Értem, hogy mit zúgnak a fák, mit suttognak a füvek, ujjongott zöld fülű.
1: Erre,
2: zöld fülemmel értem, hogy jó utat kívánnak nekünk.
1: A víz folyásával szemben haladtak. Elől repült a bóbítás, utána ugrabugrált a zöld fiú. A bóbítás végül leszállt egy bokor ágára. Most megmutatom neked a titkok titkát, búgta.
2: Zöld fülű hegyezte a fülét, és körbelesett. A titkok titkát, de nem látott mást, csak egy mohos sziklát.
1: A szikla tövében víz bugyogott fel a földből. A patak eltűnt.
2: Miért ér véget itt a patak? Kérdezte csalódottan.
1: Nem ér véget, itt kezdődik.
2: Mi az a kicsi bugyogás?
1: Az a bugyogás, a titkok titka, a forrás.
2: A forrás.
1: A forrás.
2: Erre már jobban oda nézett zöld fülű, nézte a csöpp fölbudjanó vizet, és hallgatta a bóbítás búgását.
1: A titkok titka, hogy minden lesz valamiből, és mindenből lesz újra valami. Az éjszakából lesz a nappal, s a nappalból lesz az éjszaka. A tavaszból lesz a nyár, a nyárból lesz az ősz, és az ősz.

0: Tél, bólintott a kis nyúl.
1: Ott álltak ők a forrásnál még sokáig. A bóbitás búgott, a kis nyúl bólogatott.
0: És egyik bólintásnál mit látott? Hogy előre konyuló fülecskéje nem zöld többé, hanem épp olyan szürke és sejmes,

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Habci Manó, német mese, aki elmeséli nektek, Fodor Imre. Hogy ki a Habci Manó? Pirinyó kicsi emberke a Habci Manó. Kajlalábú, ráncos képű, vörös orrú. Fekete malaclopóban jár. A fekete malaclopón van egy nagy, lötyögős csukja. Azt a nagy, lötyögős csukját legtöbbször annyira a fejére húzza a Habci Manó, hogy arcából csak a nagy, vörös orra kukucskál ki. Hanem az aztán messzire fénylik, akár az érett paprika. Hogy hol van a Habci Manó? A Habci Manó legszívesebben a nyírkos, eres csatornákban kuporog, fönt a házak legtetején. Onnan kukucskál le az utcára. Mert az arca ugyan kicsike, hanem a két apró szeme olyan jó, hogy a sasé se jobb nála. Amikor azután esik az eső, s az utca csupa pocsolya, a rakoncátlan lurkók meg addig tapicskálnak a pocsolyában, amíg meg nem vizesedik a lábuk, akkor Habci Manó lemászik a csatornán, villámgyorsan és alig-alig észrevehetően belecsíp az orrukba. Aztán másnap valamennyi lurkó náthás. Habci! Tüsszentenek sorra. Vagy psiha! Némelyik meg úgy, hogy hács, vagy éppen hapcsi. Hanem ez bizony nem nevetnivaló, mert ilyenkor folyton folyvást orrot kell fújni, és a többi gyerekkel játszani meg éppenséggel tilos. Néha még egész nap az ágyban is kell maradni annak, aki náthás, ez pedig igen-igen keserves dolog. Habci Manó különben azt is ugyancsak lesi, hogy betakaróznak-e szépen a gyerekek este ágyacskájukban, főleg télen. Őrizkedjetek hát nagyon a Manótól, s ha valaha az utcán játszotok, és kezdtek fázni, mert elhűl a lábatok, akkor gyorsan-gyorsan futkározzatok egyet. Mert a Habci Manó résen van ugyan, hanem a lába az olyan kurta és olyan kajla, hogy azt a gyereket, aki gyorsan elszalad előle, soha napján se éri utol. Ez volt a mese, és még egy fontos dolog, a malaclopó az egy olyan hosszú bő kabát, amibe akár egy malacot is be lehetne tenni, mert valószínűleg ezt senki se tudta.
0: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Lázár Ervin, a kék meg a sárga. Egyszer két festékpötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért. Nem menne kicsit távolabb? Mondta ingerülten a kék. Menjen maga, válaszolta a sárga, és különben is talán köszönne. Ezzel hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta, csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudnak. Még hogy én köszönjek, egy sárgának, morgott fitymállóan a kék, és bizonyára lebigyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki. Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm, de azt, ha nem látná, én a kék vagyok. Engedje meg, hogy fölkacagjak, mondta gúnyosan a sárga, hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem. És legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba. Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket. A legszebb virágok kékek. Az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen egy sárga szemű embert, vagy sárga vizet. Egyáltalán hogy mer megszólalni mellettem? Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire, mégiscsak túlzás. Még hogy a kék virágok a legszebbek, látott már maga kankalint, meg őszi erdőt. Maga túl mohó, beszínezi az egész eget, meg a tenger, csupa kék mindenütt, unalmas. Én mértéktartó vagyok, sohasem válok unalmassá. Kérem, ez mégiscsak disznóság, hogy már egészen belém mászik, árnyalatokban rejtőzöm, kisfoltokban jelenek meg, és egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom. Okker, erre vág fel, az is egy család. Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülünk senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok. Kezdte a replikát egy színészi felkiáltással a sárga, akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty. De nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullattak, meglátta őket, és így szólt: Nicsak, milyen szép zöld pötty!
1: Itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a próbagazda, aki elmeséli nektek Besenyei Ferenc.
1: Mikor engem föladtak az iskolába, sehogy se akartam beleszokni a tudományba. Majd ríva fakadtam, amikor először nyomták a kezembe a tollat, pedig szép szerszám volt nagyon, piros szárú, réznyakú. De az édesapámnak nagyobb örömet telt benne, mint nekem. Öröm nézni, milyen szép portéke, ez forgatta a kezében. Szebb annál a kapa meg a szőlőmetszőkés, morogtam kedvetlenül. Könnyű portéka. Könnyebb a cseresznye szedőszék. Tudós ember, aki bánni tud vele. De erre kibudjant belőlem a keserűség. Föltözt csattantottam az új tollat, hogy mindjárt lekéreckedett a réznyaka. De én nem akarok tudós ember lenni. Én gazda ember akarok lenni, mint édesapám. Na, fiam! Nyugtatta édesapám kezét a vállamra. De úgy ám, hogy egyszerre fölkaptam a tollat. Jaj, mondom, inkább tudós leszek. Más mondok én neked, te legény, emelte föl édesapám az államat. Először mégiscsak írni-olvasni tanulj meg, jövő nyáron aztán beállhatsz gazdainasnak, ha kedved lesz hozzá. Erre az ígéretre aztán csak ugyan nekiadtam magam a tanulásnak. Kaptam is a vizsgán akkora jutalomkönyvet, hogy nem fért a táskámba. Odaálltam vele az édesapám elé. Tudós vagyok, itt a könyv. Gazda lennék, hol a föld? Világ életében mindig szavatartó ember volt az apám. Kézen fogott, kiballagott velem a szőlőbe, odaállított a dinnye föl csarkára. Látod ezt a vakontúrást? Látom. Hát azt a másikat, azt is. Na hát, ami a két vakontúrás közé esik, az a te földed. Annak te vagy az ura gazdája. Teszel, veszel rajta, amit jól esik. Én bele nem szólok semmit, én csak a szomszédod leszek. Kicsi volt a föld, egy jó macskaugrás az egész, de azért volt azon minden. Egy bokor sárga dinnye, két bokor kukorica, három bokor saláta, négy bokor sárgarépa, öt bokor mák. Bukfencet akartam vetni örömömben, de idejekorán eszembe jutott, hogy a gazdemberek nem szoktak bukfencet hányni. Ahelyett fölkaptam a kapát, nekiestem a két bokor kukoricának, és olyan szerencsésen megkapáltam őket, hogy mind a kettőnek keresztül vágtam a tövit. Se baj, szomszéd, vigasztalta az édesapám. Legalább ezzel se kell többet bajoskodni. Másnap még a kakas se kívánt jó reggelt, mikor engem már kergettek ki a földemre. De a nap is jó éjszakát mondott már, mire hazakerültem. Gyomláltam, locsoltam, egész állónap túrtam, fúrtam, mint a vakondok. Tessék, gazduram, megszolgált kelmed érte, tolta elém édesapám a derejés tálat. Csak úgy kopogott a szemem az éhségtől. Mégse kívántam az ételt. A kezem hólyagosra törte a kapanyél. Jajgattam a nyakamra, nyögtem a derekamra. Ólomnak éreztem a lábom. A tetejébe pedig édesapám azzal vigasztalt, hogy no, Ferenc gazda, majd lesz ez még rosszabbul is. Hát lett is. Se látszatja, se foganatja nem volt az igyekezetemnek. A mákjaimat mind kirázta a szél, a sárgarépámnak csak a levele maradt. A répáját megette a cserebogár hernyója. A salátának meg még csak a levele se maradt, lezabálta a csiga. Nem maradt a gazdaságomból egyéb, csak a dinnyebokor. No, de azzal volt is ám annyi bajom, hogy majd beleőszültem. Ha keveset locsoltam, sárgult. Ha sokat locsoltam, sárgult. Ha a nap sütött, fonnyat. Ha a nap nem sütött, bágyat. Mikor virágzott, megszaggatta a jégeső. Mikor megkötött, a kis dinnyéket megverte a ragya. Dinnye érése nem maradt több rajta két dinnyénél, hanem azok olyanok voltak ám, hogy nem lehetett párjukat találni az egész határban. Alig is vártam, hogy megérjenek. Ott ültem mellettük reggeltől estig, és még a darazsakat is elkergettem róluk, hanem az édesapámat hiába kértem, nem nézte meg a dinnyéimet. Majd, ha megérnek, szomszédkám. Valahára megértek. Jelentettem is kevélyen édesapámnak, másnap reggel kiballagtunk a földemre dinnyét szedni, mégpedig korán reggel, harmadhulláskor, hogy jókor odaérjünk. Nagyon jókor odaértünk. Már a dűlőúton elsikoltotta magam, ja Istenem, az egyik dinnyét elvitte valaki az éjszaka. Elbizaszt, bizonygatta édesapám. De se baj, azért viszik, akinek van. No, legalább az egyiket meghagyta az a jó ember. Megám, de arra meg az édesapám tette rá a kezét. Ezt meg én viszem el adóba, hékás, azt mondja. adóba? Az ám, gazda uram, ha én rajtam megveszik az adót, a földemért, én is megveszem te rajtad. Ilyen a gazda sorsa, lelkem, gyermekem. Magának dolgozik, más veszi hasznát. A te dinnyéd is én adom el a piacon. Olyan szomorúan nézhettem én erre, mint a jégverte búza, mert édesapám mindjárt megszánt. Na, ne búsulj, azért neked adom a dinnyéd árát. Legalább vehetsz rajta vetőmagot jövő esztendőre. Könyvet vegyünk rajta, édesapám, könyörögtem szemlesütve. Azt is vettünk, s azóta nem álltam be többet gazdának. Azt hiszem, nem is állok ezután se.
0: A Próbagazda című mesét hallottátok.

0: Csukásmese lábú.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek! Forró Bence vagyok, televíziós műsorvezető. Én is nagyon szeretem a meséket, és minden este gyakorlom a meseolvasás művészetét, mert van egy 4 éves kisfiam. Különösen az állatos meséket kedveljük, most pont egy ilyen következik. Mi a gyávában nyúlnál? Olasz népmese. Tudjuk jól, hogy nem csak egyetlen erdőben élnek nyulak, nagyon-nagyon sok erdő van, ahol ugyanilyen kiterjedt nyúlcsaládra lelnél, azonban ebben a bizonyos erdőben valahogy a szokásosnál is gyávább nyulak tanyáztak. Ha egy őzike véletlenül megriadt mellettük, már is inukba szállt a bátorságuk. Ha meglátták egy csiga előbukkanó szarvát, ijedtükben 2 mérföldet futottak egyfolytában. És elég volt egy falevél rezdülése, és a hősnek nem nagyon nevezhető nyulaink úgy kezdtek remegni, hogy szinte abba se tudták hagyni. A legöregebb és legbölcsebb nyúl tanácsára elhatározták, hogy világán mennek, és olyan helyeket keresnek valahol a nap alatt, ahol nem kell félniük sohasem. Egy okos nyuszinak az jutott eszébe, hogy építsenek egy bárkát, és ússzanak ki a tenger közepére. De a többiek nem egyeztek bele azzal érvelvén, hogy ott nincs se fű, se saláta, már pedig mihez kezd egy nyuszi saláta nélkül? Na nem igaz? Meg aztán madarak is járnak arra, és akkor nem az őzektől, csigáktól, meg a levelektől, hanem a madaraktól riadoznának. Azoktól dobbanna meg a szívük. De hát ez mégsem élet, siránkozott egy idős nyúluraság, aki mellesleg a leggyávább is volt valamennyi között. Nem bizony, kontráztak neki siránkozva a többiek is. Mindenki a mi életünkre tör, zokogott a leggyávább. S a többiek kórusban sivitottak rá. Az emberek, a kutyák, az őzek, a csigák, a falevelek, az árnyékunk. Egy szóval minden és mindenki. Hallatszott innen is, onnan is a keserű panasz. Beleremegünk a félelembe, összegezte a gyávák gyávája. Nincs más hátra, világgá kell mennünk ebből az erdőből. És ezzel nekiindultak. Ahogy mentek, mendegéltek, egyszer csak egy nagy tó partjára értek. Hanem ahogy odaértek, a parton kuksoló békák figyelmesek lettek a közelgő nyuszi seregre, és ilyettükben egymás után zsupsz, beleugráltak a vízbe. Mi gyávában nyúlnál? Hanem erre a fő gyáva nyúl hirtelen megállt intett. Kedves nyúlbarátaim, emelkedett szólásra, úgy látszik, elhamarkodtuk a dolgot. Minek vándorolnák el innen messze vidékre, hiszen ezek a békák még nálunk is gyávábbak. A saját szemetekkel láthattátok, hogy még tőlünk is megijedtek. Azt tanácsolom ezért, hogy hátraarc! Térjünk csak vissza kedves megszokott erdőnkbe. Ne vágyjunk máshová, legyen jó nekünk az a hely, ahol születtünk. A nyulak és nyuszik megfogadták a bölcs tanácsot, és szépen visszaballagtak katonás rendben az erdőbe. Azóta is ott élnek néha, ma is megijednek még saját árnyékuktól, nem mondom, de most már büszkén viselik ezt is, mert tudják, hogy náluk gyávábbak is vannak a földön.
1: Csukásmese rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, dr. Csizmár Edina vagyok. Most én fogok nektek mesélni. Varga Katalin, A világ vége. Részlet a Piskóta című könyvből. A tó partján 100 esztendős anyóka ült. A nap felkeltét nézte. A szemközti hegyre úgy ült rá a hajnali pirosság, mint egy csúcsos sapka. A sapkából a rojtok a tóvizébe lógtak. Azután hopp, a nap felugrott az égre. Akár az óriási pamutgombolyag, amiből a hegy sapkáját is kötötték. A madarak ekkor kezdték el a szokásos zenebonát. A madarak ugyanis imádják az óriási pamutgombolyagot, és természetesen a tavon és mezőn szaladgáló felhőt is. Hogy mi az a tavon és mezőn szaladgáló felhő? A reggeli pára. Te is tudod, hogy a víz párolog, a levegőben mindig jócskán van belőle, csak láthatatlan. Nos, ez a láthatatlan pára este hirtelen lehűl, és harmadcsepp alakjában ráhull a virágra, fűre. Másnap, amikor a nap felkel, s a levegő hirtelen melegedni kezd, a harmadból ismét pára lesz. De mielőtt ismét láthatatlanná válna, kis ideig ott gomolyog a mező felett. Ezt a gomolygó, lilás, fehér páracsodát várta a 100 esztendős anyuka. Ült a parton és hangosan számolt. Pontosan 8-ig. Ekkor megszólalt mögötte egy csengő hangocska. Kérem szépen, ez már a világ vége? A 100 esztendős anyuka odafordult, és látta, a fűben, azaz a közben megszületett gomolygó páracsodában lehunyt szemmel sétálgat valaki. Egy kislány. Kék csíkos ruhában, szalmakalapban. Kérem szépen, ez már a világ vége? Ismételte meg kérdését. A választ meg sem várta, lekuporodott az anyuka mellé, és felnevetett. Hát persze, hogy az! A világ végéhez szükséges hajnalok hajnala, az óriási pamutgombolyag, a mezőn szaladgáló felhő és az... Ó, perenciás tenger! Bólintott a 100 esztendős anyóka. A kislány rosszallóan felhúzta az orrát. Ó, perenciás tenger nincs a térképen! No persze! S ami nincs, annak nem ülhetek a partján. Ez tény, ismerte el az anyóka. De mi keresni valót kora hajnalban itt? Te is itt vagy, húzta fel a vállát a kislány. De én a 100 esztendős anyóka vagyok. Én pedig Piskóta. Á, Piskóta. Szóval világgá indultál? A kislány felnevetett. Ha valaki világgá megy, az csak úgy össze-vissza császkál hegyen is túl, völgyön is túl, hetet-hét országban, és lesi, hol a csodában éri már az a nagy szerencse. Én viszont nem mászkálok össze-vissza. Egyenesen a világ végére jöttem. A sziget miatt. Ez a Balaton, s a Balatonban nincs sziget. De ha én azt akarom, hogy a tó ne legyen Balaton, akkor annyi sziget lehet benne, amennyi csak szükséges. A térképre a Balaton van rajzolva. Piskóta felsóhajtott. Tudom, de ez a térkép nem érvényes. Újat kell festeni. Nincs világ. Világ vége sincs, folytatta az anyóka. A kislány befogta a fülét. El ne mondd, kívülről fújom az egészet. A föld nem tányér alakú, hanem gömbölyű, nincs tehát közepe és széle. Hirtelen levette a kezét a füléről. De éppen ez a jó. Így nem kell elgyalogolnom hetet-hét országon túlra a te óperenciás tengeredhez, mert ha a föld gömbölyű, bárhol lehet a világ vége. Például itt, pökött ujjával a homokba, azzal sebesen írni kezdte. Világ vége.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: A Szelek meséi. Német népmese. Átdolgozta Bor Ambrus. Elmeséli Novodomszki Éva. Valamikor réges-régen a sok szél, a hideg északi, a meleg déli, a könnyű szellő és a vadvihar mind együtt tanyázott egy kicsi szigeten, messze az óperenciás tenger kellős közepén, ahol a madár se járt. Ilyen formán sokáig senki emberfia nem ismerte a szelet, s a tengeren se jártak magas árbócú vitorlások, csak nehézkes, lassú, evezős bárkák. Történt azonban, hogy néhány kereskedő, aki selyemekkel, arannyal, drága kövekkel járta a tengereket, hírt hallott a szelekről, s hamarosan kiokoskodta, hogy jó lenne őket valahogyan elfogni és kihasználni. Mivel pedig gondolhatták, hogy a szabad szelek a maguk jó szántából nem állnának a szolgálatukba, elhatározták, hogy cselhez folyamodnak. Sietve megrakták a hajójukat mindenféle jóval, étellel, itallal, és elindultak a sziget felé. 70 nap és 70 éjjel kellett evezni, amíg végre odaértek. A parton éppen az áprilisi szellők táncoltak halványsárga ruhában. Körülöttük a nyári forgószelek hányták a bukfenceket, szürke köpenykéiket lobogtatva. Távolabb pedig a vén északi szelek üldögéltek egy dombon, hófehér palástban. A kalmárok tüstén partra szálltak, hajbókolva járultak a vének elébe, s mézes, mázos szóval meghívták az egész szélcsaládot a hajójukra vacsorára. A szelek szívesen fogadták az idegenek meghívását, felsuhantak a hajóra, körülülték a terített asztalt, és jót ettek a finom ételekből és nehéz italokból. A fiatalabbja vidáman táncolt a kalmárokat a citeraszóra, s észre sem vették, hogy este lett, lement a nap, s jött a fekete éjszaka. Erre vártak csak a kalmárok, óvatosan felhúzatták a horgonyt, és a bárka lassan elindult a nyílt tenger felé. A kis sziget hamarosan eltűnt az éjszakában, és mire a szelek virradatkor szedelőcködni kezdtek, hogy hazatérjenek a szigetre, hiába dörzsölgették a szemüket, hiába kémlelődtek a négy égtáj felé, körös körül nem volt más, csak a sima, végtelen tenger. A kalmárok kajánul vigyorogva dörzsölgették össze a kezüket, de korai volt az örömük, amikor a szelek felismerték, hogy törbe csalták őket, rettenetes haragra gerjedtek. Nekiestek az álnok vendéglátók hajójának, s addig tépázták, amíg léket nem kapott és el nem merült a felkorbácsolt hullámokban. A szelek pedig még abban az órában elszélettek, felkerekedtek a négy égtáj felé, hogy megkeressék a szigetüket. Száguldva indultak útnak, és most is száguldoznak az egész földkerekségen. Néha haragosan tombolva, néha vágyakozó susogással suhannak hegyen völgyön át és a tenger felett. Azóta is keresik a hazájukat, azt a szép kicsi szigetet a végtelen óperenciás tenger kellős közepén.
2: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A szúnyog és az oroszlán. Ismeritek a szúnyogokat? Tudjátok, ők azok az apró zümmögő lények, akik meleg nyári estéken csapatokba verődve járják táncukat a lámpafényben. Ha pedig megéheznek, gyorsan keresnek valakit, akit észrevétlenül megcsíphetnek. A szúnyogok a legszívesebben a vizek partján tanyáznak, a nádasok és sások rejtekében várják kedvenc étkezésüket, a vacsorát. S ha nem akad senki a közelben, akit megcsíphetnek, bátran tovább állnak. Történetünk egy vakmerő szúnyogról szól, aki az egész raj legkíváncsibb példánya volt. Már lárva korában is folyton elcsatangolt a többiektől, s mikor végre rovarrá fejlődött, igazi kalandor lett belőle. Egy délután, mikor a szúnyograj éppen a folyópartra igyekezett, hősünk, a kalandvágyó szúnyog, megpillantott egy hatalmas oroszlánt, amint az egyik fa árnyékában az ebéd utáni siestáját töltötte. Az aprócska szúnyogot nem hagyta nyugodni a gondolat, hogy erejét fitoktatva megküzdjön az állatok királyával. Addig-addig morfondírozott magában, míg rászánta magát, és közelebb lopózott az alvó oroszlánhoz. Körberepülte egyszer, körberepülte kétszer, és közben körültekintően kiválasztotta a legmegfelelőbb pontot az oroszlán hátán. Majd mikor elég bátorságot gyűjtött hozzá, apró szívókáját belemélyeztette a nagymacska bőrébe, és megcsípte. A szúnyog izgatottan várta, mit lép a félelmetes oroszlán, ám az meg sem moccant. Úgy látszik, olyan erős vagyok, hogy egy csípéssel leterítettem. Repesett az örömtől a szúnyog, és jókedvében még egyszer megszúrta. Közben az oroszlán olyan mélyen szundított, hogy észre sem vette, hogy egy zizegő szúnyog célba vette. Ugyanis a vadmacska éppen ízletes lakomákról, óriási darab húsokról álmodozott, és ilyenkor semmi sem zavarhatta meg. A vakmerő hősünk olyan büszke volt magára, hogy még leírt néhány kört a levegőben az oroszlán teteme felett, majd visszaindult társaihoz, hogy elújságolhassa, micsoda fenevaddal sikerült megküzdenie. A szúnyogcsapat éppen a folyóparton a nádas levelein sütkérezett, mikor egyszer csak vidám zümmögést hallottak. Képzeljétek, micsoda hírem van? Én egyedül legyőztem a hatalmas és rémisztő oroszlánt, hencegett a kalandorunk. Na persze, nevetgéltek gúnyosan a többiek, ám a bátor szúnyog nem tágított. Pedig így volt, elég volt két szúrás, és többé már fel sem kelt. De ha nem hisztek nekem, nézzétek meg magatok! A seregnyi kétkedő szúnyog kapva kapott az alkalmon, és mindannyian felkerekedtek, hogy megtekintsék az elejtett tetemet. A bátor szúnyog repült elől, büszkén vezette társait a fák közé. Na, most majd meglátják, hogy mégiscsak igazat mondtam. Nincs is nálam vakmerőbb szúnyog a csapatban, gondolta magában. Mikor odaértek, az oroszlán még mindig ott hevert mozdulatlanul az árnyékban, s valóban úgy tűnt, mintha halott volna. Akkor a szúnyograj legöregebbjei összegyűltek, és óvatosan megközelítették az oroszlánt, hogy alaposan kivizsgálják, igazat mondott-e az ifjú szúnyog. A bölcsek megkeresték a csípés helyét, többször körbe zümmögték az állatot, de az továbbra sem moccant. Úgy tűnik, a barátunk igazat mondott. Az állatok királya csak ugyan halott, zizegte a raj vezetője. Erre a szúnyogok egyszerre mind üdvrivalgásban törtek ki, és újongva ünnepelték a bátor kis szúnyogot. Mind a hányan voltak, egyszerre örömtáncot jártak az oroszlán felett, majd egyenként körbe repülték, és bele-bele csíptek a nagymacskába. Először csak óvatosan, félve közelítették meg,
majd egyre bátrabbak lettek. Volt, aki a fülébe zizegett, egy másik az orrába csípett, és mindannyian hangosan újjongtak és zümmögtek. Közben az oroszlán pedig édes álmaiba merülve szúnyókált. Ám a szüntelen csípkelődés hamarosan megtette a hatását, és a nagymacska kisvártatva viszketni kezdett. Ahhoz lusta volt, hogy felkeljen, és a mancsával vakarózzon, ezért inkább csak kényelmesen körbe suhintott egyet a farkával. Hanem a suhintás olyan erősre sikeredett, hogy az útjában lévő összeszúnyogot elsöpörte, és az önfeledten ünneplő szúnyogok ájultan potyogtak a földre. Néhány órába is beletelt, mire a szúnyogok magukhoz tértek. Csalódottan vették tudomásul, hogy az oroszlánnak kutya baja sem esett néhány viszkető csípést kivéve. A kótyagos szúnyogok szégyenkezve hagyták ott az oroszlánt a fa alatt, s többé még csak a közelébe sem mentek az állatok királyának. A vakmerő szúnyog pedig megtanulta, hogy soha többé ne kérkedjen semmivel.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukás Mese Rádió.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat. Ablakunk résnyire nyitva maradt, ránk mosolyognak a napsugarak. Arcom gyűrött, veled ébredek, álmodjuk együtt a reggeleket. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csend.

Párna, ölelgetem, kis párna, nagy párna, fogod a kezem. Meséljük el majd, milyen volt a nap, teli hold fénye, csókokat ad. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon, alszik.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

bobo párnácskára, tente bobo párnácskára, tente bobo párnácskára.

A Csukásmese Rádió őrzi az álmod. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Szép álmokat mindenkinek a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: csukd be a szemed és a szád.
1: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmeserádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

halnak, hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít, egy ház előtt muzsikálnak.

az öreg hold nagyján morul, s mosolyogva tovább urul. Vele zeng a hegedű húr, hallgatja fent a felhőn túl, az öreg hold nagyján morul,

szept muzsikának, hangja száll a fuvolának. Vele zeng a hegedű húr, hallgatja fent a felhőn túl, az öreg hold nagy jámborból.